0: egy bizonyos Don Miguel-től. Rosalina pedig szerelmes Pablosba, és utána akar menni Sevillába. Ekkor megérkezik José Manuel, atya, aki egy két nővérrel, Rózsával és Bernadettel egy házasság között idő társkereső céget indított. És megérkezik Don Tabasco, aki pedig színházat akar csinálni, és végül mindannyian elindulnak Sevillába, hogy különböző céljaikat beteljesítsék.
1: Szerintem ez csodálatos volt, ez az összefoglaló. Voltak apró pontatlanságok, de azt gondolom, hogy egy két
0: távlatából... Újból meghallgatom majd ötször.
1: Köszönjük. Tehát akkor most kezdjük a második részt. Mindenki megérkezett Sevillába, és ott bonyolódik tovább a történet.

0: Második felvonás. Első jelenet. Sevilla egyik tere. Balról egy épület. Rajta villogó felirat. La vida es sueño. Jobbról egy tér, ahol gyülekeznek az emberek. Meleg van, mindenki legyezi magát. 17. századi spanyol zeneszó. Egyszer csak érkezik Donna Anna és Pepito. A hölgyek kendőben és szemüvegben, a férfiak kalapban. Mindenki álcázni próbálja magát.
1: Hát megőrült a világ.
2: Szórakozást keresnek maguknak két, ki ott.
1: Ebben a melegben.
2: De ez egy menő iroda, kombinatív gyógymód.
1: Micsoda kor? Nem régen még freskókat festettünk ősi templomok falára, most pedig egy csacskán villogó épület hirdeti a hitet. Mi maradt hát belőle? A fennmaradásért mindenre képesek vagyunk. Isten bosszújától senki nem tart. És mi ez a talányos elnevezés?
2: Jól mondja, mindenre képesek. Ha azt veszik, hogy Sevilla lakosságának majdnem a fele még meg sem házasodott, vagy a házasságából éppen majdnem a lázasan menekül, akkor talán jobban érthető a nemes vállalkozás, mely a boldogtalan szerencsétleneknek igyekszik párt találni. A többség úgy gondolja, hogy egyedültán lehetetlen. Korra, nemre való tekintet nélkül itt mindenkit szívesen fogadnak.
1: Na és a pénz?
2: Nem ingyen van, de egy sevillai túlontúl is büszke, a szerelmi életrendjének helyreállítása mindent megér.
1: Valaki ezen is meggazdagszik.
2: A rossz nyelvek szerint José atya mögött, aki hivatalosan a felszentelt kéjbarlang kitalálója, egy vidéki üzletember áll. Ő mozgatja a szálakat, nevezetesen Don Miguel.
1: Nem fogalmaztál valami óvatosan, de micsoda a barlang ez?
2: Kissé túloztam. Persze, mint azt mondják, hogy teljes a diszkréció, az adatok titokban tartása garantált, senkit nem érhet szégyen. Az eszmeiség pedig lenyűgöző. Mióta Isabella és Ferdinand alapos rendet tett, ez már az 5. ilyen vállalkozás spanyol honban. Virágoznak a nemzet megmentő programok, vagyis a nemzet megmenti saját magát. Csak biztosítani kell a megfelelő kereteket. Alkalmasint kipróbálhatná.
1: Hogy én? Mit képzel, Pepito? Hogy a testi vágyaimat így nyíltá tegyem. A szerelem nemes eszméjét egy randi partivá zsugorítsam. Ennél többre tartom én magam.
2: Az a költő maga elrontója. Semmi természetesség, semmi szexus.
1: Mit mond?
2: Csak ami igaz.
1: Volna az.
2: Legyek őszinte?
1: Most már mindegy, Sevillából már úgysem zavarhatom el.
2: Igen, úgy tűnik, ez már a végső elkeseredés.
1: Valami jó ötlet?
2: Nem is tudom. Láblóbálgatás a hidakon.
1: Egyéb.
2: Maskaraöltés ünnepnapon.
1: Ez már közelít.
2: Templomi kegyhelyen imádkozni.
1: Nem, ez nagyon rossz.
2: Narancsfát ültetni az alkonyatban.
1: Minek, hiszen annyi van.
2: Az élet unalmas. Talán valami bosszú, az kéne. Elégtétel.
1: Az élet ellen?
2: Mi oly méltatlan magához.
1: Egy ideje már tényleg olyan.
2: Akkor?
1: Teljesen felvillanyozott.
2: Öltözzön fel jobban, és várakozzon itt. Megér egy misét ez a dicsőséges vállalkozás. Sose lehet tudni.
1: Hogy én kiadjam magam?
2: Tud jobbat?
1: Valahol el kell kezdeni. De éppen itt, ebben a szentséges fertőben.
2: Az egyház működteti így, hát nincs mitől félnie. Üljön le és várjon a sorára.
1: És maga?
2: Sok a dolgom. De este eljöhet velem, munkát találtam. Oda megyek pihenés után végre, kedvemre dolgozhatok.
1: Milyen munka?
2: Egyelőre csupán tájékozódom. Önkénteseket fogadnak, aztán majd eldől, kire lesz szükség, kire nem.
1: Különös. De nem szeretném, ha itt a téren bárki is felismerne.
2: Öltözöm be. Egy kis maskara, és amit még gondol. És mint a lehelet a lombok között.
0: Pepito elmegy. Donna Anna ott ül a sorban. Az emberek beszélgetnek, de akad, aki csak a földet bámulja. Rokkantak és a testi fogyatékosak. Süket némák mutogatós párbeszéde. Térzene. Időnként hangos bemondó.
3: Ki megunta életét, de boldogságát nem találja, álljon be a sorba és türelmesen várakozzék. Mi megértjük az ön bánatát. Mi önnel vagyunk. És amint lehetséges, baját orvosoljuk. A mi hangunk az ismeretlenség békés homályából jön. De természetesen mi vagyunk azok. José Manuel atya és két segítője. Hölgyeim és uraim! Önök szerint a társkeresés komoly tudomány? Ebben a kérdésben mi képviseljük az igazságot?
0: Donna Anna rágyújt egy vékony cigire. Sóhaj! Valaki kijön az épületből, kiakaszt egy kartonpapír. Ebédszünet! A várakozók méltatlankodnak. A vakok kérdezősködnek. A rokkantak bottyukkal a földet ütik.
1: Ezt nem hiszem el. Drága Pepito, miért is hagytál itt?
4: Lát valamit? Mi történik? Kérem, segítsen!
1: Látok, de nem sokat.
4: Asszonyom, én belehalok!
1: De mibe, kérem?
4: Hogy mibe? Ön jó helyen várakozik? Fizetett már?
1: Én csak úgy megálltam a téren. Észre sem vettem, hogy ilyen hosszú a sor. Azt hittem, piacon vagyok.
4: Maga is vak?
1: Hagyjon már, kérem!
5: Mit képzelnek ezek? Alig tudok járni.
1: Üljön le!
5: Azért, mert maga járóképes lenézi a másikat?
1: Hogy én? Én teljesen véletlenül keveredtem ide.
5: Még azt mondja, hogy véletlenül. Most állt ide be a sorba, elém. Tudja, mennyit szenvedek én? Minden nap oly nyomorúság az életem, meg se tudom mosni a fogaimat. Egyszerűen kiesik a kefe a kezemből.
1: De nem értem, a keze teljesen egészséges.
5: Nem is az a baj, nem mutasson már. Maga háziasszony, igaz? Nem érzi úgy néha, hogy ég a bőre? Hogy valósággal lángol?
1: Ha dühös vagyok.
5: Éget a szerelem. Alig bírok megférni a kocsiban.
1: Hát persze, értem.
5: Miért? Maga miért van itt?
1: Hát, csak úgy.
5: Unatkozik, vagy mi?
1: Lehet úgy is mondani. Hová hoztál Pepito?
5: Most ebédszünet van, de már nem sokáig.
1: Remélem.
4: Vak vagyok, de látok. Látok emberek, látok.
5: Mit lát? Mondja mit?
4: Egy nagy istennőt, aki ott fekszik a szökőkút alatt.
5: Azt a szökőkutat már régen lebontották.
4: De látok mást is.
5: Mi az?
4: Harlekin armádiáját.
5: Hol van?
4: Ott vonulnak a szemközti utcasarkon. Legelől maga Harlekin egy hatalmas buzogánnyal. A nyomában szegények, akik konyhaeszközökkel hadonásznak, csörögnek, zörögnek, utánuk 50 másik. Kezükben 50 fekete koporsó. Nyomukban két abesszin, egy kínpadot cipel, s rajta egy embert, akit az ördög tüzes sarkantyúkkal döfköd. Aztán rengeteg furcsa asszony lóháton, tüzes szögekkel kivert nyergekben. Örömlányok, de közöttük több nemes hölgy is. Több közülük még él is.
0: Donna Anna, erre elborzad.
4: Később papok, majd lángoktól körülnyaldosott lovagok érkeznek. Mind-mind halott bűnösök, tévejgő lelkek. Aztán meg annyi minden. Ház, kastély, tűzokádó sárkány, gyermekfaló óriás, elefántok, Vénuszhegy, pékkemence, ágyú, bolondfogó, apácákkal megrakott gája, szerencsekerék, amelyben bolondok pörögnek, ételmaradék és rongyhalmok, egy elhagyott úti lábbeli, amellyel a halott Nagy Sándor vesződik.
5: Úristen, a purgatórium
4: bűneikért most vezekelnek.
5: Vidám egy pokol. Harlekin az alvilágban.
0: Donna Anna feszengve ácsorog, a szemüvegét igazgatja. Az emberek izegnek mozognak. Érkezik Pablos.
5: Nehogy ide álljon! Maradjon csak a sor végén, mit képzel? Megvárja az ebédszünetet, aztán ön lesz az első. Mi meg rokkanjunk meg.
4: Kérem, maga vak?
0: Nem. Kérem, nem. Én még látom.
5: Ki tudja meddig?
4: Sose lehet tudni.
0: Persze, a sor vége. Itt vagyok a végén. Én csak Hozé atyát keresem. Netán itt lakik?
4: Itt? Nem látja?
5: Mi mindannyian rávárunk.
0: Akkor várok én is. Jó, de én magánügyben jöttem. Én nem akarok megházasodni, ha jól értem.
4: Nem jól érti. Tele van a pofazacskója, vagy mi?
5: Kérem, beszéljen értetőbben, különben beverem a száját.
4: A magánügy is pénz.
5: Még több is.
4: 20 pezeta.
5: Ha magánügy, akkor 25.
0: 25?
5: Ha jól látom, nincs túl sok ideje.
4: Lássa be, még így is jól jár.
5: Rajtunk keresztül jut be a paradicsomba.
4: Az élet álom. 25 pezeta.
5: Vagy itt ácsoroghat még vagy két napig.
0: Azt nem. Nekem...
4: Jaj, de nehézkes!
5: Biztos faluról jött, nézd már az arcát!
4: Nézem!
0: Most mit néz? Ez az összes pénzem!
5: Mindenkinek ezt mondja!
4: Tudja, mióta vakoskodunk mi?
0: Fogalmam sincs.
4: Reggel 3:30 óta!
0: Úristen! 24 pezeta. Jó, annyi van.
5: 25?
0: 4.
4: Az én nagyapám még ott volt a mórok elleni nagy háborúban. Kéz és láb nélkül halt meg! De boldogan! De még mennyire?
0: Kéz és láb nélkül.
4: Számít a test, ez csak egy ócska tömlő.
5: Na és a szent háború? Micsoda idők?
0: Persze, persze. Hol is van a pénz?
5: Mi itt feláldozzunk magunkat, ön meg itt háborog ilyen semmiségeken.
4: 25 pezeta. Mit számít?
0: Teljesen igazuk. A nagy dolgok nem tűrnek leválasztást.
5: Mit gondol, meddig tudok én még itt várni ezzel a sérült lábbal?
0: Pablos keresi a pénzt a zsebében, odaadja a vaknak.
4: Na, gyere, menjünk!
0: A vak leveszi a szemüvegét, a hadirokkant eldobja mankóját, kiállnak a sorból, elmennek.
5: Hogy ednek? Meddig kellett dumálni?
4: Na, majdnem belevakultam.
0: De uraim! Nem értem, az előbb fizettem ki, nem látták. Kérem, uraim, jöjjenek vissza!
6: Nekünk még nem fizetett.
7: Én menjen el a sör végére.
6: Csak semmi, de hát.
0: De is ebédszünet van, nem értem. Én most fizettem 24 pezetát.
6: Én nem láttam.
4: Én sem.
0: Itt mindenki vak.
6: Csak a szerelemre összpontosítsam.
4: Ebben nincsenek benne a piszkos anyagiak.
0: Ó, igen, a szerelem. De miért ilyen hosszú a sor? Van oda benn valaki?
6: Akad, akinél ez ilyen sokáig tart!
4: Miután lángra lebbent, ebbé, nem ura magának!
0: Pablos visszamegy a sor végére. Közben jönnek mások is. Jön Don Tabasco. Don Tabasco elővesz egy papírost, azt olvassa, majd nézi a feliratot.
8: Jó napot, uraim! Én...
6: Hátul a sor vége!
0: Ő nem fizet?
8: Uraim... Én színházat jöttem alapítani.
6: Színházat?
4: Megbalandult!
6: Maradjon a sor végén!
8: Maradok én, maradok.
0: Don Tabasco is nyugtalan. Donna Anna is felismeri Don Tabascót, de közben titkolni igyekszik kilétét.
6: Mikor lesz a premier?
4: Szokott izgulni!
8: Éppen szereplőket keresek legújabb darabomhoz, de azt mondták, hogy ebben a házban meg fogom találni. A szöveget még néha elfelejtem, de se baj.
0: Átszellemülve.
8: Ó, Granida! Merre vagy? Most éppen Dájfiló vagyok, ki egy perzsa hercegnő kegyeiért esedez. Várj meg, hisz gyöngét pásztor vagyok én a szerelemnek, aranyhajú Szilvia! Most pedig aminta voltam, egy pillanatra ki mohás erdőben bújdokolva égi fényét kihelt. Nem tehetek róla, ha unatkozom, muszáj szavallom. De sokszor én vagyok Echo, és a váratlanul felbukkanó nymfák is. Csörgedező patakok, lágy csermelyek, virágos réteg szegélyezik útját a titkos pásztornak.
0: Gúnyosan utánozza.
6: Mi haszon te néked hegyeken, völgyeken bújdosva nyavajognod?
0: Az emberek jót nevetnek. Érkezik Rosalina. Kendő a fején, nem lehet megismerni. Észreveszi Don Tabascót.
3: Don Tabasco? Maga már ideért?
8: Ó, Rosalina!
3: Halkabban az Istenért! Azt akarja, hogy felismerjenek. Pablost látta már.
8: Tudja, milyen rossz a szemem, csak közelre lát.
3: Tudom. Ebben a sorban sok furcsa ember van. Egyik furcsább, mint a másik.
8: Mind azért jöttek.
3: Azért? Miért?
8: Csak én vagyok magájáratban.
3: És én?
8: Mit szeretne? Maga is színházat alapít?
3: Kell is nekem színház. Lesz az, ha Don Miguel nem talál senkit a birtokon. Lábunk sem éri a földet. De ez már nem számít. Pablos végre gazdag lesz. Új alapokat teremt közös életünkhöz.
8: Pablos úr nem a temetésre jött?
3: De. Hanem örökölt is.
8: Akkor jó. Majd nála lesznek az előadások. Holdfényben. Daphnis és Chloe.
3: Megteheti. A ház egy előkelő negyedben található. Nem. Több emeletes.
8: Nekem jó a földszint is.
0: Rosalina nézi a sort.
3: Itt mindenki szerelmes akar lenni.
8: Itt már mindenki az.
3: Hogy? Már előre?
8: miért is mondjuk, hogy most éppen szerelmesek vagyunk, máskor meg, vagy nem. Hiszen Éroszt magunkban hordozzuk, és ez a különös érzés át meg átjár bennünket minden pillanatban. Csak mi adunk vonzódásainknak különféle neveket. Én épp úgy szeretem Chloét, mint a jó bort. A felhőket, miként a szépséges Gizmondát. Ez szükséges a művészethez is. Szüntelen gyötör bennünket a vágy.
3: Biztosan, igaza van. De ez most nekem egy kicsit sok. Névtelen vonzódásaim most ide tereltek. Majd fölrobbanok.
8: Örök háborgás.
3: Ennyi a belépő.
8: Minden megtakarított pénzemet elhoztam.
3: Kölcsönbe is ad?
8: Ha a darabomban fellép.
3: Tudja Isten. Hát legyen.
9: Pablos és Rosalina nem veszik észre egymást. Érkezik Don Cisco. Megáll a sor végén. Műbajusszal és műszakállal átszázza magát. Az ebédszünet felirat lekerül az ajtóról. A tömeg felsohajt.
6: Na végre!
4: Hé, emberek, ne tolakodjanak!
6: Hogy én ötlökdösöm?
4: Hát ön nem ön áll a hátam mögött.
9: Don Cisco szájtátva bámul.
6: Ön meg mit bámul? Költő vagyok.
4: Miért? A költőknek szabad?
6: Oly oktandi!
4: És még elismerés is jár érte.
6: Mi ez itt, ha megkérdezhetném önöket? A Boldogság Művészetének alkímiai laborja! Jól hangzik. Világos?
4: Mint olaj a tűzre, úgy hullik minden szerelmes szó lelkünk vágyat a pezsgők útjába. Már csak a választás maradt hátra, hogy ki, kivel, mikor, remegve várni a percet, melyben a szenvedélyé végre.
6: Vannak itt hölgyek is! A szemérem, kérem! A szemérem!
10: Küldetésem van. Hercegi meghívásra érkeztem. Tudják, én egy különös költeményen dolgozom.
6: A téma?
10: Micsoda kérdés! Az egész élet! Ha csak valami is hiányozna belőle, a herceg nyomban a fejemet venni. Dicsérni kell az élőket és a holtakat, reményt adni a betegeknek, föltámasztani a csüggedőket, és közben csendben siratni, mi elveszett. Egyetemes mondani való.
4: Az egy balek. Futó bolond.
6: Látszik, hogy falról jön.
4: Azt hiszi, hogy ettől a szövegtől mindenki elájul.
6: Hé, mindjárt esik a bajusz.
10: Ó, igen, valóban.
9: Hallgasson, mindenki megkönnyebbül. Érkezik Malvinka. Don Cisco félrehúzódik, jegyzetelget. Donna Anna is takargatja magát.
11: A fene enné meg ezt a meleget. Nem látták errefelé Don Ciscót?
6: Netán a férje?
11: Annak szánta a sors, de a nemes úr lelépett, mielőtt megtartottuk volna az esküvőt. Folyton csak fáj, úgy fáj ott legbelül. Ma a piacon macska gyökeret vásároltam, azzal gyógyítom magam. Tisztítókúra. Egyre eltökéltebb vagyok, oly lázasan űz valami tova.
6: Pihenjen! Kúrálja magát! És ne felejtsen el diétázni, mert ez segítheti a gyógyulást.
9: Malvinka elragadtatja magát.
11: Ó, a toronyórát nézem, megrohannak a régi érzések.
4: Muszáj néznie.
11: Ha tudná, mennyire szenvednek, talán visszajönne, ha látna így vérszegényen és bánattal a szívemben.
9: Malvinka elővesz egy papírost, arról olvas.
11: Kegyes hozzám a szerelem. Mégis veszítek minden egyes pillanatban. Ha nem látom őt, sírok-e rögtönzött földi hanton, megbabonázva, bámulom az esti alkonyt.
10: Úristen! Malvinka!
4: Rosszul van!
10: Micsoda kajla rímek!
11: Ezt ő írta!
8: Micsoda fájdalom!
6: Ilyenkor is írogat?
11: Úgy hallom, itt is vannak költők.
6: Meg akarnak ismerkedni?
10: Most épp nagy munkában vagyok, nem érek rá.
11: Pedig milyen szép. Mindig is mondogattam Don Ciscónak, szakál és bajusz nélkül nem költő a költő. Ha dús a bozont, az ihlet is az. De hol van már a tavalyi hó?
8: Asszonyom, én tudom, hogy hol van. Én Don Tabasco vagyok. Én is úgy szenvedek, mint maga.
4: Lassabban, lassabban.
6: Hé, hülye!
4: Ez nem egy istálló.
11: Mivel sújtott le önre az élet?
8: Baltával!
11: Micsoda szörnyűség! Baltával!
8: Üsse nagyon, ha nem igaz! Volt nekem egy fából ácsolt színházam vidéken, de leégett. Ami megmaradt belőle, azt eladták a szomszédok tűzifának.
11: Minő sors! Mi volt a neve?
8: Mielőtt nevet adtam volna neki, akkor történt ez a katasztrófa.
11: Színházat bárhol lehet csinálni, olykor én is rendezek magamnak. Ülök egy kocsmában, nézek ki a ködös ablakon, és ha betér egy szemre való férfi, én rögtön szerelembe esem.
8: Az a legjobb. Aki erre képtelen, annak az élet nem való.
9: Istenem!
11: Ó, mi kegyetlen az ihlet.
1: Az.
9: Gyarló.
11: Merem remélni, hogy itt valahol megtalálom.
8: Bennünk van, de néha késik.
11: Én vagyok a világ legtürelmesebb asszonya.
10: Na persze.
8: Minden reggel, ha felkel a nap, én Kalliopéhoz imádkozom.
11: Ó, ezek a hangok. Utánozhatatlan gyönyört okoz nekem, ha egy költő mélyen belegondol. Ha két érzés találkozik, alig ha van ennél meghatóbb.
6: Csak nehogy elájuljanak!
3: Kérem, most már végre mindenki bejöhet. Az ajtó kitárult. A sorsuk mostantól az ön kezükben van.
9: Mindenki beözönlik. Főtéren csak két kisgyerek maradt. Ül a földön, papír kalandokat hajtogatnak. Majd fakarddal vívnak. Kergetik egymást, majd ők is elmennek. Sötét.
12: One of the things that breaks me up when I go to a jazz club, I go to a jazz club first to hear the music, but second of all, and this is a very important reason, to dig the people. The people in jazz nightclubs are the funniest.

0: Egy szoba. Két nő ülben. Limai Rózsa és Karakasi Bernadett. Apáca ruhában, de fejkendő nélkül. Hajuk zölddel és pirossal kifestve. Borzosan.
1: Következő, kérem. Nem érünk rá gyorsan, gyorsan. Nem kérünk igazolványt.
2: A nevüket csak kérdezzük.
1: Teljesen diszkréció.
2: Bennünk megbízhat.
0: Jön Donna Anna. Retikül a kezében.
1: Ő jön le.
2: Nem de? Neme?
3: Ő.
2: Férjezett?
3: Igen.
2: Menekült?
3: Menekültem.
2: Szevijai?
3: Nem kérem. Ozalunai.
2: Nézzen a szemembe. Mi tiszta tekintet? Ilyen lehet a hajnal Ozalunában.
1: Szebbilái?
2: Sajnos mind mű.
0: Rosalina Bernadett szemébe néz.
3: Lát valami furcsát?
2: Persze, hogy látok.
1: Írom.
2: Pihenhet.
1: Én?
2: Donna Anna, kérem, mondjon el mindent.
3: Én egy egyszerű nő vagyok. Kérem, én... Nekem vágyaim vannak. Én azt gondoltam, hogy ezek a vágyak nem csupán az én képzeletemben élnek, hanem másokéban is. Én hittem abban, hogy ha ezeket mélyen átéljük, akkor egyszer valósággá válnak, akkor egyszer az egész életünk majd olyanná lesz, ahogyan azt megálmodtuk. Gyerekkoromban oly sokszor bámultam a csillagokat, talán túl sokáig is. Ha ma is lehúnyom a szemem, mindig ez van előttem. Csak azt figyelem, azt a lecsorgó, aranysárga fényt, amely olyan tiszta, akár azok az ígéretek, amelyeket valaha megfogadtunk, de valami ismeretlen oknál fogva sohasem teljesítettünk. Úgy látszik, az egész életet illetően tévedtem. Szekerem kereke eltörött. Én meg itt ülök rajta, ülök mozdulatlanul az időben, amely meg sem moccan, és nincs tovább, nincs merre. Mintha még mindig ott gubbasztanék nagyapám kertjében. Berozsdásodott minden alkatrészem.
0: Retiküljéből elővesz egy cigit, rágyújt, elővesz egy kézi tükröt.
3: Nehogy azt higgyék, nem vagyok ideges, egy cseppet sem. Csak szeretem nézni magam cigarettázás közben. Nem is tudják, milyen jó. A szálló füstben annyi a kép, annyi a megfoghatatlan vágy és különös álom. Talán csak ennyi az egész füstbuborék, mely elrepül. És én hiába gondolok mást, hiába gondolok magamnak újabb szerelmeket. Ezek is csak olyanok, mint a messzi tündöklő csillagok. Ozaluna, éjszakai egén. Világítanak, de már régen nem léteznek. Csak fényük utazik a vak időben.
2: Donna Anna, ön egy egészséges holló csillag. Megsúgom, ön közel lakik Istenhez. Rózsa, írja.
1: Közel lakik Istenhez.
3: Talán túl közel is. Látja. Ezért nem találok magamnak húsvér embert, férfit, ki ösztöneimnek megfelelne. Túlságosan belemerültem a misztikus varázslatokba.
2: Isten nem varázslat?
3: De ott van minden illatban. Csak egy szippantás. Amikor nagyapám kertjében egyszer megszagoltam egy virágot, furcsán éreztem magam. Szédülni kezdtem.
2: Mit érzett?
3: El fog csodálkozni. Rájöttem arra, hogy Isten egy illat. Illat, mely belengi a világot.
2: Gondolja? De ön most itt a földön keresi a boldogságot. Egy férfi képében.
3: Úgy van. De aztán jött ez a Malvinka. Teljesen ki vagyok tőle. Ez egy paródia.
2: Maradjunk a mi történetünknél. Meséljen a férjéről.
3: Jaj, csak azt ne. Költő. Don Cisco a neve. Rosszul hangzik. Ennél nagyobb csapást nem is érhetett volna. Don Cisco számára a világ csupa álom, merő káprázat, dicsfény, melyből rám csak kevés hull. Én meg szép lassan felolvatok ebben a nagy semmiben. Eltűnök. Egy nőnek erre igazán nincs szüksége.
2: Jaj, a költök szörnyűek. Botrány hátán, meddő álmodozás az életükkel. Nem ismernek sem Isten, sem vallás. Mindenkitől különböznek, és ezt még fennen hirdetik is. Jaj. Köszönjük, Donna Anna, menjen a másik szobába, amíg új párját megtaláljuk, kérem, ott várakozzék.
0: Donna Anna el.
1: A következőt.
2: Felírt mindent?
1: Mint mindig.
0: Érkezik Pavlos.
1: Önnel már találkoztunk egyszer.
4: Ó, igen.
1: Hozé atya, üdvözli önt. Engedje meg, hogy átadjuk a meghívót a holnapi ünnepére, amelyen Juan Pavlos úr átveheti megérdemelt és nagybecsű örökségét, amelyet Hozé atya beszámolója szerint maga Amado de Silva Sevilla hercege fog átadni önnek személyesen.
4: A herceg? Micsoda nap lesz, hogy nekem a herceg átadja a megérdemelt örökséget? Akkor ez nem lehet akármi. Istenem! Repülök! Tudtam én, hogy érdemes élni ezen a földön. Mindenki azt kapja, amit megérdemel. Hány évig böjtöltem, hány évig tengődtem vigasztalanul egy sivatagban. Remélem, Rosalina jól intézi a vidéki birtok ügyeit. És a mindig jó hiszemű Don Miguel nem áll el a nemes ajánlattól. Istenem! Mennyire szeretem Rosalinát! De most mégis valahogy másra vágyom. Oly csapodár és hangos. A herceg jelenlétében is folyton csak pofázna. És én ezt igen nehezen viselném. Ott aludna a házamban, én meg képtelen lennék elzavarni őt. Hiába vidéki lány, aki nem ismeri kellően az etikettet.
1: De nem ám!
2: Kérem, vásároljon egy öltönyt, így nem jelenhet meg a herceg előtt.
4: De hát semmi pénzem. Az előbb, amikor a téren sorban álltam, két csavargó, két szélhámos, akik vaknak és süketnek hazudták magukat, az utolsó pénzemet is elvették. Átvertek, piszkosul?
1: Megoldjuk!
2: Hozé atya az ön számára is vásárolt egy új bódi öltözetet. Rózsa!
0: Rózsa hozza ruhát, ami egy félig papi, félig pedig egy nemesi öltözet keverék. Pavlos csodálkozik.
2: Nem tetszik a szabás minta?
4: Szó, ami szó, talán lehetne jobb is.
1: Félig pap, félig nemes.
4: De hát egyik sem vagyok.
2: Holnaptól kezdve el fog felejteni mindent. Új ember lesz magából. Szabás minta ide, szabás minta oda, új arculattal fog vág majd neki a dicsőséges jövőnek. A belső megújuláshoz megfelelő megjelenés. A nyers modor helyett tanuljon valami...
4: Ez nekem nem probléma, de... De tulajdonképpen...
2: Mondja, csak nem ulaszod el semmit, hallgatjuk.
1: Egy kávét?
4: Köszönöm.
1: Már is haza.
0: Rózsa, elmegy kávéért. Hozzá.
4: Köszönöm.
1: Semmiség.
4: És Hozé atya, ő is ott lesz?
1: Ő az est egyik főszervezője.
4: Bámulatos.
2: Szóval, gondolt már a nősülésre, igaz?
4: Hát, nem is tudom. Jó lenne, az biztos.
1: Mondjon el mindent.
4: Mindent? A minden csak ezután következik. Ha jól sejtem, én csupa-csupa várakozás vagyok. Az, hogy az ember legszebb álmai is valóra válnak, ez sosem hittem volna. De ebben nagy szerepe van a nagybácsikámnak is. Isten nyugosztalja őt, sosem fogom elfelejteni az ő ájtatos lelkét és bölcs tudományát, amellyel megszerezte és megtartotta magának Sevilla egyik legdíszesebb házát. Mert a jövő most kezdődik, ezért méltóan kell majd megemlékeznem a Queiroz család minden sarjáról, aki valaha is Sevilla földjét taposta. Majd építetek márványból egy mauzóleumot.
2: Ez minden?
4: Hiába leszek gazdag, ha közben magányos maradok. Nézek majd kifelé a faragott kőablakon, és végtelen szomorúságomban meg sem tudok szólalni. Hiába vigasztal a herceg. Mert sehol nő, egy asszony, akit szerethetni. Hol a kaland, amelyet keresek? Terveim nem sokára beválnak, de addig is mi a feladatom? Ott legbelül oly lángok fűtenek, úgy érzem, a túlerő legyőz. Érdemes hát gyónnom, mielőtt a vagyont megkapom.
2: Nézze, Juan Pablos úr, estére kiválasztjuk az új párját, nyugodjon meg. Ön törvény szerint él, és már bizonyos, hogy holnap nyerni fog. Ön végtelenül tisztességes, ezt az úr is számon tartja, ettől kezdve Sevilla megbecsült nemes urai fogják önt irigykedve köszönteni. Önt megáldotta a sors keze.
4: Ó, Istenem! Add hát nekem a napot! Elfelejtek minden rosszat, mindent, ami valaha is földbe tiport, megalázott.
1: Köszönjük, hogy eljött. Délután találka.
0: Pablos, hálálkodva távozik.
2: Fújjuk ki magunkat.
1: Inkább be.
0: Rózsa illatszert fúj magára.
2: Ez egyszer kezdek elfáradni.
1: Hosszú még a nap.
2: Talán csak nem vagy magányos.
1: A hit kellően megzaboláz.
2: Nincs mit tenni.
1: A középkor emléke még itt kísért a lemeszelt falakon. A freskók szentjeinek képe minden áldott nap átüt a friss festése.
2: Pedig jó lenne valami érintés, valami átütő könyörület.
1: Ugyan, néha napján én is ezt gondolom.
2: Rajtunk a sor, hogy megreformáljuk ezt az évszázados cölibátust.
1: Az intelmek túl szigorúak.
2: Hányan vannak még? Ma még vagy 30 szerencsétlen, igen, úgy látom.
1: Holnap meg 4-5 boldogat több.
2: Ezért dolgozunk.
1: Lerakjuk. Egy új egyház alapjait.
2: Alapjában véve ez nem rossz.
1: Hozzá, te mikor érkezik.
2: Estig tárgyal a birtokról Don Miguellel.
1: Don Miguel? Berágott?
2: Mivel Pablos és Rosalina szólérdül hajták el a birtokot, Miguel úr már nem tart rájuk számot. Az ajánlatot örökre elpuskázták.
1: Szerények.
0: Jön a következő személy, Don Tabasco.
2: Maga már járt itt.
5: Én minden évben eljövök. Imádom, ha vigasztalnak.
2: Semmi eredmény.
5: Ó, üldöztem néhányat. Néhány szép asszonyt, de sajnos mind férnél volt. És hiába lángolt a szerelem tüzes rózsája, a felszarvazott urak mind megbolondultak, nem ismerték el a szabad szerelem eszméjét, jól elagyabugyáltak. Aztán már gitározni sem volt kedvem, más ideálok netán néztem. De ha libben a szoknya, újra leterít régi bánat. Fájlom emlékezem a múltra, mely oly közeli, kézzel fogható, hogy már is beindulok. Félre mindennel. Maskarát öltök, nehogy güntűzzenek belőlem, és megyek hódítani. De aztán mégis oly vitéz nehéz, hogy mit mondtok el? Nem tudom. Gondoltam, keresek hozzá új szavakat, és nem a régi trubadúrok nyelvét szólok. Nem tájszólásban, hanem egy derék antik pásztorin.
2: Nyugodjon meg, Don Tabasco, a mérce maga. Az eszközei kiválóak, de kire lenne hatással az ilyen?
1: Jó kérdés.
2: A lélek oly számító, csak látszólag vágyik költészetre. Inkább bujálkodó természetét igyekszik díszes vontatok közé rejteni, de a cél mindig ugyanaz. A test mámorért kiállt, és a folyton epekedő lélek kívánalmai csak azután teljesül.
5: Hát ezért találtam fel a színházat.
2: Szép tudomány, de csupa-csupa emberi illúzió.
1: Ez baj?
2: Csupán az igazság kedvéért mondom.
5: Szóval nagyon akarok valami nemes és jótét lelket.
2: Világos.
5: De hája ne legyen.
2: Mi ebben nem szólhatunk bele. A testi diéta, mint óvítészkedés, nem szerepel előírásainkban.
1: Be kéne vezetni.
2: A jó étvágy összefügg a szerelemmel. Minek magának egy depresszióval terhelt gebe?
1: Azok mind dühösek. Szétverik a konyhát, elégetik a kellékeket.
5: Nem akarom. Túlzott mámoromban sem keresnék ilyet. Jámbor legyen, de ne birkaképű. Alázatos, de ne szemvelgő. Legyen gyöngéd, mint a párnatoll. Bársonyos és puha. És egész életemben őt szolgálom majd. Mert én arra születtem, hogy minden pillanatban szeressek, hogy nevetésem virágba borítsa a kiégett kerteket. hogy vizet fakasszak a legkeményebb kősziklából. Ha engem hallgatnak, köncsebb gördüljön le a nézők szeméről, mert az én hín színházam ama nagy világszínház, melyben az egyetemes misztérium, a bűnök és áldások...
2: Jajajajajaj, nagyon belelovalta most már magát.
1: Türelem, uram!
2: Egy kicsit keveri a szezont a fazonnal.
1: És mindig rosszkor mondja jót.
2: Döcög a ritmusa.
1: Lehet, hogy éppen Don Tabascónak van igaza?
2: Meg lehet.
1: Mindenkit jól összezavar.
2: Mi megteszünk mindent a siker érdekében.
1: Köszönjük, hogy eljött.
2: Egy órán belül értesítjük.
5: Ó, milyen boldog vagyok.
1: Már megint túlságosan lelkendezik.
2: Aj, a hevület viszi sírba.
0: Don Tabasco el. Jön Rosalina.
6: Jaj, úgy elfáradtam. Annyi az eszme errefelé, hogy már zúg tőlük a fejem.
2: Maga ne törődjön ezzel.
6: Hogy ne törődnék? Úton útfélen ezt hallom.
2: Mi az elképzelése?
6: Olyan ideges vagyok. Mindjárt megölök valakit.
1: Szívritmus zavara van.
6: Alig kapok levegőt. Utána mindig valahogy félreüt. Folyton csak nyelek.
2: Nem tudja, mit akar.
1: Döntésképtelen.
2: De közben meg már előre fél a következményektől.
6: Félek, hogy Don Miguel, az a rusnyadög, egyszer megcsókol.
2: Egy csóktól tart? Semmi egyéb.
6: Sajnos, a többi része sem elfogadható. Kényes vagyok. Vagyis ezért jöttem ide, hogy szerelembe essek, de ne teherbe. Azt inkább későbbre hagynám. Mondjuk azt, hogy Juan Pablo-t, a birtok immáron gazdag felszolgálóját üldözöm. Úgy tűnik, egyre gyakrabban feledkezik meg rólam. Egyszerűen elhanyagol. Pedig a testem remeg a vágytól. Feküdnék csak melléje, hogy érezze. Én is a nagy örökség része vagyok. Bizonyítanám. Komoly személyem. Valóban méltó a feleség szerepre.
2: Rosalina. Tegnap még egész mást mondott a fogadóban.
6: Ki emlékszik a tegnapra?
2: Furcsa.
6: Annyi furcsaság van ezen a világon.
0: Elővesz egy legyezőt, legyezi magát.
6: Maguk még sosem gondoltak a szerelemre. Olyan ez, mint a fa gyümölcs nélkül.
2: Inkább tövis nélkül.
6: Ha ez így van, akkor én inkább a töviseket választom.
1: Én pedig a koronát.
2: Próbálja meg tárgyilagos lenni.
6: A múltkor is mi történt?
1: Mi?
6: Éppen a konyhámban időztem. Egy kicsit untam már az egészet, vagy 20 éve ezt csinálom. Egyszer csak felnéztem mosogatás közben, és mit láttam? Vagy inkább kit? Egy gyönyörű papot. Kissé hihetetlen, de ez így van. És beleláttam a lelkébe. Ő pedig meglátta bennem Mária Magdalénát, aki éppen egy pincérlány képében kísértette meg.
1: Mária Magdaléna pincérnő lett volna.
2: José, a Manuel atya minden kísértésnek ellenáll.
1: Mi is próbálkoztunk.
2: Rózsa, még egy ilyen elszólás, és holnap visszautazol Limába, aztán gyóntathatsz az indiánokkal.
6: Rózsa tövis nélkül. Azán. Azok vagyunk, ha a nagy kertész is úgy gondolja.
2: A maga eszményeivel mi egy cseppet sem azonosulunk.
1: Sőt, kikérjük magunknak.
6: A végén lehet elbukom, de örömmel teszem, mert elmondhatom, hogy végül merész és bátor voltam. Én szerettem, és nem csak Isten.
2: Kifelé?
1: Majd értesítjük.
6: Nem véletlen, hogy
2: nem ez a Pablo... Nem véletlen, hogy ez a Pablo elhagyott. Igen, Rosalina. Nem véletlen, hogy elhagyta. Don Miguel se fogja nagyra értékelni látván, mit művelt a birtokkal.
1: Csak a testi vágyai űzik, hajtják.
2: És a gazdag élet. Mi oly elérhető közelségbe került. Most, ahogy régi szerelme, Pablos örökölt.
1: Nehéz egy nap.
2: Mikor volt könnyebb?
1: Talán az antik korban.
0: Jön Don Cisco. Borostás és fáradt.
2: Mennyi rossz hajl a meg szemében.
1: Lett volna inkább szerzetes.
2: Na, és korán sem aszkéta.
7: Nem vagyok kéjent. Nincsenek bűneim, még hajlamom se rá. Minek is ostoba tettekkel tetézni amúgy is felettébb nagy bajunk, bajainkat? Már a szándék is a büntetendő. Arctalan világ ez. Senki se vállalja magát. Csak fecseg a jós is. A pap félrebeszél, a király nemes tettekkel próbál helyrehozni évszázados hibákat. A költő mit tehet? álomra hajtja a fejét, ami így él, vagy szembesíti a mindenkori bűnösöket. Ez utóbbi cselekedet igen hasonlatos az önök foglalatosságához.
2: Nem egy beszéd.
7: Inkább igaz.
2: Nincs arra szó.
7: A költő, ha nem Istennek hódol, akkor a hibát követel, hogy az már-már helyrehozhatatlan. Derék dolog szeretni a nőket, ismerni lelkük minden szép elferdülését. De inkább rossz az, mint sem jó, hiszen előbb vagy utóbb áldozatként tekintenek le ránk. És megsemmisítő lesz a végső vereség. A nyereség pedig oly kevés, hogy abból értelmünk alig, ha gyarapszik. Marad hát a versírás, mi frissítő oltalom, lelki higiénia.
2: Kérem, akkor mégis mi célból jött ide?
7: Oly kedvetlen vagyok, de vérbő kalandra kész. És amúgy is, ez a nemzetmegmentő program teljesen lenyűgöz. A költő rajongva szereti hűtlen nemzetét.
2: Köpönyök forgató.
1: Nem tudom követni.
7: Nem szent, de az lehetne. Nem más ő, mint a költő.
0: A közönség felé mondja.
7: Itt ül önök előtt. Nézzenek meg innen. Bármikor megtérhetek. Ez irigyelt kényelmem egyik oka. A szabadságom pedig nem eladó. A herceg külön kérésére érkeztem ide, és este már nála vacsorázom. De Sevilla gazdag és előkelő város. Nem hagyhatom ki az élvezeteket sem. Ezért arra gondoltam, komoly nőt keresek, aki partnerem lesz a bölcs életben.
2: Végre, hogy lassan észeztél.
7: Maradok az örök, hős Don Cisco. A költő bennem megérett arra, hogy versorait ne csak a báj és a képzelet öntetszelgő játéka alakítsa, hanem maga az igazság. A fokozhatatlan életigazság vezéreljen, amelyért nap mint nap harcba szállhatok. Malvinka jól szólt, mit ön biztatott.
0: Don Cisco el.
2: Fárasztó egy alak.
1: Nem érdemli meg Donna Annát.
2: Folyton hazudik.
1: De bátor.
2: De kit szeret?
1: Magán kívül senkit.
2: Te terülsd, de szószáker.
1: De változhat még sokat.
2: Talán.
1: Ha mi is úgy akarjuk.
0: Érkezik Malvinka.
8: Ó, drága szent lelkeim. Maguk biztos tudják, hol lakik Isten. Akarom mondani a költő, aki azt hitte, csak az övé a szerelem minden kínja és öröme. Pedig jut abból másoknak is bőven. Végül belehalnak. Szabadulni akarok hát tőle, nevét nem mondom, de legyen átkozott. A fájdalom nem olyan édes már, felettesse inkább egy újabb pikírt kaland, mely szívemnek oly drága. Régi szerelmeim, édes poéták, ismeretlen tömeg sírba vett benneteket a hűtlen emlékezet. Több könnyet nem hullajthatok.
2: Ez már a gyógyulás felé vezető út.
1: Micsoda dráma!
2: Keresztény analízis. Nem véletlen. A jámborokból lesznek a szentek.
1: Jámbor ez?
2: Vértanúságra készül.
1: Költők áldozata ez is. Másról sem szól a világirodalom.
2: Szörnyű egy világot élünk, még jó, hogy az egyház szárnya alatt biztonságban lehetünk.
1: Nem is tudom. Lehet, hogy jobb lenne szabadon viselni, mint a sors ránk mér. Vállalni bátran mi jön, és nem így megnyomorító gyermetek szolgálatban. Üdvözülni kínok nélkül. Ki hallott már ilyet?
2: Mégis mi a terved?
0: Rózsa, kirózsozza a száját.
2: Furcsa vagy mostanság. Által esvén a böjtökön.
1: Ez csak a változó idők szertozó idők szert.
2: Újabb felekezet, újabb szokások?
1: Arctalan

0: mégis szava a magasságos eget ostromolta. Hangja színe, mint a felhőké. Arca, akár a kelő nap. Egy leégett színházról mesélt, és most azért jött, hogy itt újra megalapítsa. Hite erős alkatú, lelke hozzá a motor. Nyavajáit legyőzi a szent akarat.
1: Ámen.
2: Legyen hát, mit kíván?
1: Nehéz Malvinkával vitatkozni.
2: Olykor az egyház is felkészületlen. Ahány hívő, annyi szokás.
1: Malvinka, maga a szentség földi szentély előtt várakozik. Kopogjon be. Ne múlassa az idejét hiába.
2: A szájrúzs.
3: Rózsa átnyújtja Malvinkának a szájrúst.
2: Ez hatásos.
0: Megyek. Hitem szerint ma eljön, akit keresek.
1: Elbizony.
2: Legyen erős, Malvinka.
1: Tanulja meg utálni a költőket.
0: Tanulom.
3: Malvinka el.
1: Mára végeztünk.
2: Sose hitt.
1: Mennyi váratlan kísértés.
2: Nem inkább kísértet?
3: Jön Pepito.
4: Megbocsássanak, kérem, Pepito vagyok. Pepe. Guillermo Pepe González Tobias. Én csak az úrnőmet keresem. Néhány perce még ebben a szobában Donna Anna neve. Ennyit elárulhatok. Dolgom akadt, így hát elkerültük egymást, pedig szavamat adtam, hogy még ma visszajövök. Nemrég érkeztünk a szomszéd faluból. Szegény asszonyom hóbortos férje elől menekül, de közben úgy tűnik továbbra sem közömbös a másik nem iránt. Erős hajlandóságot mutat. Ki tud, hát szerelem nélkül élni. Kell a boldog riadalom.
3: Rózsára mosolyog.
4: Ennyi szépségtől hamar elsápad az ember. Ezzel mindenki így van Spanyolországban.
2: Hogy ez mennyire így van?
1: Rózsa!
2: De hisz igazat mond.
1: Kihagy belőled a tisztesség?
2: Nagyon sajnálom, de oly kényelmetlen szék. Ezer okom van rá, hogy bosszúságom ne titkolja.
4: Nagy úr a bánat, én tudom.
1: Tisztelt Tobiás úr. Úgy hiszem, mindenki megkapta már a meghívót, este nagy ünnep.
4: Tudok róla, hát oda csábítanám az asszonyomat is, csak azt tudnám, hol van.
1: Donna Anna még az este előtt találkozik a kiszemeltünkkel, hisz ezért jött ide.
4: Láttam én, hogy szenved. 10 körömmel a falat kaparta. Itt Sevillában még a levegő is más. Én tudom, itt születtem.
1: Mi mindig a napi kínálatot szemügyre véve döntünk. Remélem, jól sikerült majd az összejövetel, az ismerkedés. Ott mindenki csupán egy apró jelre vár, egy aprócska gesztusra, hogy felismerhesse partnerét, de talán Glendő vőlegényét, mennyasszonyát is. Sose lehet tudni.
4: Jól hangzik.
2: És ön?
4: Hogy én?
2: Magányos, ebályos városfalai között.
4: Nincs egy pezetám se. Ez pedig éppen elég a szomorúsághoz. Egy boldog ölelés talán.
2: Még nyomorú idők.
1: Még a műszaknak.
2: Hadd öleljen meg, Pepito. Hadd segítsek magán ebben az ember feletti közelemben. Látja, Pepito, Isten is önnel van.
1: A földi élet csak egy átmeneti korszak.
4: Sosem ölelt még apáca. Imádom az ilyen átmeneti korszakokat.
1: Akkor itt az ideje.
2: Úgy édesebb, a titkos.
4: Ez is a megváltástan része?
2: Semmi esetre sem a pokol.
1: Ne legyen szégyellős, Pepito.
2: Tanom van rá, hogy nem történt semmi.
1: Ne akarjon semmi rosszat.
4: Én nem.
2: Oly sok a szó.
1: Ön az a ritka vendég, akire számítani lehet.
4: Esküszöm, Sevilla egy csoda.
2: A legjobb hely a világon.
4: Úgy ölel, ahogy senki sem ég.
3: Sötét.

0: Harmadik jelenet. Egy gyönyörű kerc, hátul erkély, lépcsők. Lépcsők balra, lépcsők jobbra. Áruhában és kimaszkírozva felismerhetetlenül ott érkeznek a szereplők. Pablos, Donna Anna, Don Cisco, Rosalina, Don Tabasco és Malvinka. Egy pillanatra megállnak, a nézők felé beszélnek.
1: Itt vagyok hát, készen az estre.
2: Nem sokára új fény ragyogja be Sevillát.
3: Végre, hogy szabad vagyok, ameddig élek, remélek.
4: Sorsom fölött magam dönthetek. Szándékom nem oly titkos, mint gondolnák.
5: Pásztori játék az én lelkem, hol közös a játék öröme.
6: Félig áruhában bár, de szent küldetéssel. Amíg szemérmünk engedi, addig, és ne tovább.
1: Boldog ki a költés urai közt olvasni tud.
3: Legfőbb kincs, jámborság és mérték.
5: Amor sanctus, csak Istennel édesülve teljesül.
4: Amíg a gazdagság a tét, addig az erény lesajnált szolga csak.
1: Úgy fáj, ha félreértenek! Ó, ti mindig ellenem forduló metaforák!
6: Az élet kincs, pazargyűjtemény. Vajon még mit rejteget?
4: Legyen hát erőnk!
5: Szűz szeretet, kiben nincs semmi bűn.
0: Mindenki felé lénkül keresi a párját. Az azonos virágúak keresik egymást. Kinek a ruhája van tűzve ruhájára, ki a kezébe tartja a jelzést. Egymástól távol leül mindenki a párjával. Don Cisco Rosalinával, Don Tabasco Malvinkával, Pablos Annával. Most már mindenki leveti álcáját.
1: Micsoda nap? Úgy látom, maga az. De kicsoda?
4: Egy szomorú nő, aki szökésben van.
1: Micsoda világ. Kedves és bájos.
4: Nem éppen az én folytám, de stílusa megnyerő.
1: Hol is kezdjen? Hol is kezdje egy pár, aki még nem is volt nászúton?
4: Ez a kert alkalmas.
1: Négy csekély benne a szemérem.
4: Ez valósággal olvas a gondolataimban.
1: Költő vagyok.
4: Még csak ez hiányzott. Akarom mondani, minő szerencse, hogy nem egy istálló mesterrel hozott össze a sors.
1: A nővérek figyelme mindenre kiterjed. A rang, a szociális helyzet épp oly meghatározó, mint az érzelem. Maga mely nemesi család sarja?
4: Hogy melyik nemesi család? Hát annyi van, hogy...
1: Tudom, kár is felsorolnia, hiszen mindegyikük anyagi helyzete pompás.
4: De az ennyi...
1: A magáé még annál is... Becsesembe.
4: Akarom mondani...
1: Remélem nem becsültem alá a vagyonát. A rangot, melyet a családja 500 éve büszkén visel.
4: Ó, dehogy...
1: Bocsánat a figyelmetlenségemért. Ha bármiben is tévednék, javítson ki.
4: Nem is tudom, hogy mondjam.
1: Nehéz a szó. Szívének felettébb nagy dobbanása mindig elárulja az embert.
4: Nem is mit titkolnom, de azt hiszem... Egyre inkább muszáj lesz.
1: Úri hölgy, ki még nem ismeri a költőket.
4: Mondjam meg neki.
1: Mi gyorsan elárult magáról mindent?
4: Szeressen meg, aztán majd kitárolok.
1: Érzem a szívemet! Ez jó jel!
4: Ó, uram! Bennünket nem véletlenül rendeltek ide.
1: Ó, az biztos. Milyen szívdöglöztő?
4: Akarom mondani, nem is rendeltek, mert ez maga az isteni gondviselés. Ön hisz benne?
1: Egy híres nevezetes család becsülettel megszerzett vagyonát nem kérdőjelezi meg az ember.
4: Abban nincs is hiba, vagyis... de...
1: Tán csak nem éppen most mulatja el az egyik élveteg nagypapa?
4: Nem, szó sincs róla. Az én családom tisztességes.
1: Ó, mindenhol lehetnek nem várt fordulatok.
4: Nálunk nincsenek.
1: Ezer bocsánat. A nevem... Don Cisco.
4: Az enyém pedig Rosalina. Csupán ennyi.
1: Azért vagyok itt, mert a feleségem... Őszinte leszek. Elhagyott. Sok mindent próbáltam, de tudja, a nehéz természet az olyasféle átok, amelyet lehetetlenség eltitkolni. Egyszer csak fogta magát, egy mondva csinált ügy miatt se szó, se beszéd, elköltözött hazúról. Remélem vigasztalódik majd máshol, más ölében.
4: Nem könnyű az élet.
1: Van ennél lesújtóbb.
4: Miről meséljek? Kocsmáról? A sivatagról?
1: Aki ilyen árva, mint én, annak minden perc gyötrelem és nyomorúság. Semmi fény, semmi csillogás.
4: A házunk tele van arany gyertyatartókkal.
1: Arany gyertyatartókkal?
4: Minden méteren találni egyet.
1: Minden méteren.
4: Nálunk aztán sosincs sötét.
1: Látja, pont erre lenne szükségem. Arany fény, mely által járja az árnyékos szobákat.
4: Termeket?
1: Persze! Az óriási, húzatos termeket.
4: Éjjel pedig gazdag kísértetek ülnek a tetőkön. Békésen szivaroznak a holdfényben.
1: Kísértetek a holdfényben?
4: Az ősök szelleme. Ki tudja, mély bűnöket hordoznak porladó lelkükben?
1: Ki tudja? Én azt hiszem, jól érzem magam.
4: Akkor én is.
1: Ha mind a ketten, akkor kár tovább. Ahogy is mondjam.
4: Nehéz kimondani, igaz?
1: Valahogy nem jön az ember torkára.
4: Olyan.
1: De én kiművel vagyok. Mondjuk, ha a származásra gondolok, akkor maga még inkább az.
4: Mindig is utáltam a szolgálókat, a pincéreket.
1: A szolgálókat? Magatán dolgozott pincérként is?
4: Én? Mit gondol?
1: Gondoltam, kipróbálta.
4: Nézzem, milyen sima kezem van. Inkább tanultam otthon. A feldíszített termekben, az aranyos gyertyatartók között járkáltam leföl. Tudja, milyen fárasztó ekkora távolságokat megtenni minden áldott nap? Egyszer láttam egy gondterhelt felszolgálót, aki nálunk dolgozott, odalent vidéken, a konyhán. Ennél undorítóbb dolog nincs is a világon. Bűz és ételmaradék, ordenári hagymaszag. Milyen jó, hogy gazdag családban születtem.
1: Hát még nekem. Ha már itt vagyunk ebben a gyönyörű kertben, melyben valaha nemzetünk büszke trubadúrjai múlatták drága idejüket, engedje meg, hogy feltegyek egy kérdést. Mondja, kedves Rosalina, maga szűzmény.
4: Hogy gondolja, ahogy én? Nem voltak még nekem olyan vágyaim. Ki jött volna hozzám? Akárki nem nyerhetett bebocsátást. Lássa be, egy nemes hölgy igen kényes, és oly törvények védik, melyeket igen nehéz általhágnia.
1: Igaz. Miért is vagyok ma ilyen ostoba?
4: Akkor mi legyen? Ma este van valami kötelező programja?
1: Nincs. Nekem? Jaj, egy apróság. Felolvasnom kell valamit, még ma este.
4: Hol? Kinek?
1: Majd meglátja.
4: Egyelőre jól megy.
1: Meghatotta.
4: Olyan szavatartó, mint amilyen nyájas.
1: Látom a jövőt.
0: A másik sorokban Pablos és Donna Anna. Komikus jelenet. Mindketten szeretnének megszólalni. Szólásra nyitják a szájukat, aztán mégis csendben maradnak. Mocorognak. Az egyik pillanatban éppen egyszerre szólalnak meg.
7: Azt akarom mondani! Mondja csak!
2: Kérem!
0: Nevetnek! Kínos csend!
2: Amikor még a vendéglőben dolgoztam... Úristen, mit beszélek? Vagyis amikor még nem Sevillában éltem, akkor oly sokszor vágyakoztam ide.
7: Hát igen, a vágyak.
2: Olykor azt éreztem, elpusztulok a vágyaktól.
7: De talán mégsem jó, ha beteljesülnek.
2: Gondolja, hogy jobb otthon ülni a kemény ágyon és számolni a perceket. A nevem Pavlos. De ki tudja, meddig? Holnaptól már más időszámítás kezdődik.
7: Én, Donna Anna, aki csalódtam a házasság boldognak hazudott intézményében, mostantól a csillagos eget választom. Már felismerem az összes csillagképet. Állítólag Sevillában a legszebb az ég.
2: Az, ha az ember kiül a márványból faragott erkélyére, rágyűjt egy esti szivarra, mi mást is gondolhatna? Ha a férfi biztos a dolgában, onnantól ő vonza magához a szerelmet. Érzi, milyen kellemes itt a levegő.
7: Rozmaring és levendula. megfűszerezve némi babérillattal.
2: Mély könnyű is azt gondolni. Csupa álom az élet.
7: Ha egy percre is, de megéri.
2: Azt a pillanatot sose feledjük el. De minek a pillanatnak élni, ha megválthat bennünket egy nem várt gazdagság?
7: Én nem örököltem semmit. A ház a férjemé. Egyszerűen csak nem volt rám szüksége. De mit számít a vagyon? Mérgünket alig, ha csillapítja. De haragunk múlik, s gyógyul a lélek. Egyszer majd úgy tárjuk ki ablakunk, hogy a friss tavasz sóhaja száll felénk. Mi beszippantjuk, és rögtön urrá lesz rajtunk a végtelenség vigasztaló érzése.
2: Nekem mégis nagy a szerencsém.
7: Én meg egyedül maradok, mint halálig.
2: Ó, Donna Anna, ez a város szent. Itt az együttlét nem kínozza majd sokáig, mert szó mi szó nekem...
7: Egy dolgot eldöntöttem. Csupán nemesi családból származó férfit választok. Egy nőnek ebben a korban már a bizonytalanság több, mint rémisztő.
2: Pénzem, mint a pejva. Egy nemesi levelet meg beszerzek valahogy.
7: Pablos, megbízom önben, de ha becsap, engem többé sose lát.
2: Donna Anna, épp úgy békére vágyom. Koránt sem alattvalónak tekintem, de úrnőmnek, mint a régi lovonok.
7: Nem elég dacos. Ez nagyon egybecseng azzal, amit Don Cisco szokott mondani. De próba szerencse.
2: Egy langyos fürdő, ágy, reggeli kávé. Dúskálok az anyagi javakban. A palotám már valahol itt áll. Nem lesz keserű az élete, ígérem, elhozom önnek a családi békét. Rettegnie nincs mitől. Csend, nyugalom, madárcsicsergés, olajos balzsam. És Sevilla simogató fényei.
7: Úgy tűnik, könnyeket csalt a szemembe.
2: Ha valaki a csupasz igazságot mondja...
7: Ön az egyetlen férfi, aki nem hazudik.
2: Én soha.
7: Legyen a férjem. Elköltözünk majd vidékre.
2: Honnan jöttem? A képzelete oly szertelen. A másik sorokban Don Tabasco és Malvinka.
5: Ó, mennyi titok, mennyi névtelen egyedüllét. De mégis, szelíd testvér a magány. Karcsúságra nevel, önmegtartóztatásra. Csak törékeny nyugalmunkat fel ne dúlja semmi. Amúgy meg türelem kell mindenhez. Ezt én mondom, Don Tabasco, a falusi bolondból lett színész.
3: Mennyi bölcs szó. Ön fején találja a szöget.
5: Hölgyem, szívemet oly sokszor gúnyolta már ez az ostoba század. A nagyapám is trubadúr volt, az apám is, mindenki ebben a családban. Nincs okom megváltozni.
3: A szívemből szól, Don Tabasco. Én világéletemben árva voltam. Meghatodom, ha valaki így nemes szenvedéllyel szónokol a magányról.
5: Ne sírjon, kérem. Ma végre kigyúlnak a fények, a színpad felizzik. Eljön az idő, a várva várt midőn, a színészmesterség elnyeri megérdemelt jutalmát. Hisz semmivel sem könnyebb ez, mint folyton csak élni. Azt amúgy is lehetetlen. Én, aki ezt választottam, az életről mondok le. Valóság helyett ím, marad-e maskarás játék. De hát melyik előbbre való, asszonyom? Tessék-e szöveg, gyakoroljon hát örömmel, ön lesz Chloe, én pedig Daphnis. Álmunk csak így teljesülhet.
3: Már is könnyeket csalt a szemembe. Az előbb még azt hittem vége mindennek, most pedig...
5: Most pedig... Félre. Nem sok időnk maradt.
3: Képes lennék önnel elutazni a világ végére is. De ki tudja, hogy az merre van?
5: Hisz bennem? Már is.
3: Önt kerestem egész életemben. Nem várok tovább. Az ön színháza az enyém is. A kísérteteket örökre legyőzzük.
5: Ó, asszonyom! Micsoda ajándék ez a sorstól.
3: Szerelmem, Daphnis. Tétlen nézzük, hogy a világ megnyomorít minden szerelmes tiszta lelket.
5: Ó, Chloe.
0: Don Tabasco és Malvinka félre vonul, szöveget tanulnak. Hirtelen zene, koravel spanyoli udvari muzsika, fénygyúl, érkezik Sevilla hercege kíséretével, továbbá José atya, a két nővér, velük pedig Pepito.
5: A herceg!
0: A kertben jelenlévők megzavarodnak. Szépítkezni kezdenek. A herceg és kísérete birtokba veszi a kertet és a házhozba vezető lépcsősort. José atya keresztet vett. A két nővér divatos ruhában áldogál, közre fogják tepítót, aki szemlátomást jól érzi magát. A herceg méltóság teljesen sétálgat. Hozé atya, a herceg minden mozdulatára figyel.
4: Hadd szóljak hát! Az éj leszállt, időnk kevés. De aranyló fénybe vonja e házat a sok lobogó ünnepi fákja. Ez a nap kiváló alkalom, hogy magasztalhassuk szent városunkat. Mert a küldetés örök, a cél pedig egy. Ne felejtsük emberségünket, mely oly sokszor fordul visszájára, kivált, ha szerelembe esünk. Íme a kert, mely oly emlékeket hordoz, mit feledni nem szabad. E buja hely az első emberpár bűnös sóhajaitól terhes. De mi, akik ismerjük az ősi bűn titkát, mert naponta engedünk a kísértésnek, most mégis jóvátétellel tartozunk azoknak, akik nálunk is többet szenvednek. Kik ők? Az árvák. A legmagányosabbak, akiket magukra hagytunk. De szeretetteljes törődés nélkül elvesznek. Akiknek segélykérő tekintete megfoszt olcsó kényelmünktől. Ezennel tudatom, hogy Sevilla jeles neves emberének, a néhai Carlos Queiroz úrnak sajnálatos halála miatt az események felgyorsultak. Mindannyian tudjuk, ez a szent ember mi isteni odaadással támogatta a szegényeket és az éhező koldusokat. Mint hogy a megboldogult ezt már nem teheti én, Sevilla hercege, úgy döntöttem, hogy a már üdvözült Carlos Queiroz üresen maradt palotájába rendeletem alapján árvák költöznek.
2: Árvák? Miféle árvák?
5: Csendet kérünk!
4: Én, Sevilla hercege, ezennel árvaházat létesítek az elhunyt pompás birtokának helyén. Carlos Queiroz uraság törvény szerinti egyetlen örököse pedig egy távoli rokona, nevezetesen Juan Pablos falusi felszolgáló, aki a bíróság által már korábban megküldött hivatalos levéllel igazolhatja jogát az épületre. E fényes palota a jövőben törvényes árvaházként fog működni. Az említett örökösnek persze szigorú kötelessége gondoskodnia Sevilla és a környék árváiról, akik a mai napon végre elfoglalhatják új otthonukat.
5: Elájulok.
2: Ez nem lehet, ez valami félreértés.
5: Tényleg azt gondolja Pablos úr, hogy a herceg tévesen ítélte meg a dolgot?
2: Semmi esetre sem, de hát... Ez...
4: Mi lesz a gazdagságunkkal?
2: Hiába sok terv!
5: Juan Pablos úr mától fogva köteles ellátni a kastély új lakóit. Mégse feledje oly nemes és szent küldetés ez, amelyre sokan áhítoznak.
2: Engem kivéve.
5: A jó Isten akarata ez. A herceg pedig csak törvénybe foglalta azt, amit valaha az ég ránk rótt.
2: Ha tudom, inkább otthon maradok. Minek nekem az ég vagy földi törvények?
5: Senki sem kerüli el a sorsát. Jobb, ha belenyugszik. Úgy boldogabbak lesznek-e szegény árvák is. Gondoljon a jövőre. Mit ér a gazdagság, mi meddő öröm, ha másokon nem segít?
2: Nem könnyű.
4: Takarítónak talán jó leszek.
5: Rosalina, jó választás.
0: Oda jön Donna Anna. Pabloshoz.
7: Csúnyán becsapott. Semmi nemesi vér, semmi vagyon. Az ember mindig csalódik.
2: Tudtam én.
7: Nem állítom többé a szerelmet. Pepito, hol van? Az előbb még...
5: Két angyal karjában.
7: Csak nekem nem sikerül.
5: Mindenkinek sikerül.
2: Valaki átvert.
7: Elég ebből, haza akarok menni.
0: Pepito egy két nővérrel sétálgat. Don Cisco felismeri Pepitót. Donna Anna pedig Don Ciscót, aki Rosalinával társalog. Don Ciscóhoz.
4: Ön az egyetlen, akiben még csepnyi hitem van. Ugye nem akarja, hogy takarító legyek egy árvaházban, ugye nem? Ön gazdag ember. Mondja azt, hogy szeret, hogy elvisz innen, mert én végtelenül elveszettnek érzem magam.
1: Milyen bűbályos.
7: Micsoda arcatlan csevegés.
4: Kérem, segítsen rajta.
0: Papírt szorongat a kezében.
1: Én... tulajdonképpen szeretem. De most mit is mondjak? Ez nem az a pillanat, amikor egy költés sohasem hazudik, vagyis mégis.
5: Figyelem! A herceg szólni kíván.
4: Most pedig szólítom költőnket, aki eme életigenlő és különleges napon eljött hozzánk, hogy felolvassa frissen írt költeményét, egy valódi és utánozhatatlan 7 sorost, amelyben minden életbölcsessége és tudása benne foglaltatik. Ma éjszaka egész Sevilla ünnepel, de előtte hallgassuk a költőt.
7: Don Cisco!
4: Költő volna?
3: Elájulok. A nagy poéta Sevillában.
5: Micsoda pillanat?
2: Már csak ez hiányzott.
0: Don Cisco félre van szorolva a lépcsőre. Györk írja kéziratot. Toporog, lassan olvassa.
1: Megszeppenve bár, de nem feladva a jót, most így gyülekezünk némán. Mert olykor borul a rend, az ősi. De mindaz, amire vágyunk. Maga a halhatatlanság? Kinek a hírnév? Kinek a poézis? Kinek az éj messze illatozó rózsája?
0: Don Cisco nyújtan felolvassa, megtörli izzadt homlokát. Taps, fogadja.
5: A művészet áldás. Oin, Cloin.
3: Illatos Daphnison.
2: Hát itt van már megint a vén bolond.
1: Malvinka. Remélem, nem szeret már oly hevesen, nem oly nyers rajongással.
3: Kigyógyultam magából, sokkal boldogabb vagyok.
5: Ki ez az úr?
3: Már is féltékeny.
1: De hiszen ez Don Tabasco.
3: A nagy színház alapító, csodálja csak. Egy ilyen ember valódi kincs.
0: Mindenki, aki itt együgyű felé fordul, megmosolyogják.
4: Sehol sincs nyugalom.
7: Pihenjünk végre.
1: Ó, Donna Anna, maga itt?
7: És maga?
1: Mindannyian lázasan kerestünk valamit.
7: Én csak kíváncsi voltam.
1: Megérte?
7: Láttunk új dolgokat. Nem elég? De ez a társkereső klub, nem az igazi.
1: Itt csak is az árváké a jövő.
7: Meg Pepitoé. A két nővér elcsavarta a fejét. Amúgy is mindig visszavágyott Sevillába.
1: A költészethez csend kell. Falusi otthon és zöldellő természet. Hattyú és tó.
7: No, végre, a régi hang. Csak semmi alakoskodás.
1: Esküszöm.
0: Don Tabasco és Malvinka, mint Daphnis és Chloe. Malvinka úgy tesz, mintha aludna.
5: Mi békésen szunnyad, mi édesen piheg a szája. Narancsnak nincsen ilyen illata, ligetnek sincsen ilyen lehellete. Csókolnám, de félek, hogy a csók a szívembe mar, és megrészegít akárcsak a friss méz. Meg aztán csókommal álmából kelteném. De jaj! A tücskök harsogásukkal nem is hagyják már sokáig aludni. Öklelőzve csattogtatják szarvuk a bakok.
0: Don Tabasco egy papírt nyom a mellette álló Hozi atya kezébe. Aki meglepve nézi, majd olvassa. Hozi atya, mit filétasz?
8: Érosz, gyermekeim, egy isten. Fiatal és szép, szárnyaló isten. Ezért is leli örömét a fiatalságban, ezért ad szárnyakat az emberek lelkének. Hat alma nagyobb még Zeuszénál is, ura az őselemeknek, ura az égitesteknek. Az ő parancsára folynak a vizek, és fújnak a szelek.
0: Don Tabasco megcsókolja az alvó Malvinkát, a közönség tapsol, éjjelzik. Hozé atya is meghajol.
4: Menjünk hát!
0: Rosalinához és Pavloshoz.
4: Hagyjuk-e boldog párt, hisz van dolgunk elég. Mi pedig ünnepeljünk, mert ma még miénk a rang és az öröm.
0: Udvari zene. A szereplők lassan kivonulnak. Csak Rosalina és Pavlos maradott. Különböző helyekről pedig előjönnek az árvák. Mindenfelé ők láthatóak. Az erkélyen, a fák alatt, az ablakban, a hintán. Rosalina és Pavlos eleinte csodálkozva, majd mosolyogva figyeli a gyülekezőket. Vége!

0: Szép jó estét kívánunk! Ez továbbra is a Tilos Rádió és az Egy Éjszakás Kaland tematikus szex éjszaka folytatódik. Egészen hajnalig fogunk mindenféle szórakoztató programokkal, szövegekkel, zenékkel itt mindent megtenni azért, hogy ti nektek legyen hozzáférésetek az örömhöz, hogy egy klasszikust idézek. Hogy mivel folytatjuk? Vendégünk ismét, és hát nagyon örülök, hogy itt van, vagy örülünk, hogy itt van a stúdióban Kovács Ilona, akit figyelmesen követték a műsort, azok emlékezhetnek rá, a francia libertinus irodalomról beszélgettünk két nyáron, már akkor fél éve. Most egy felolvasással jön vissza Ilona. Ennek van apropója is, az a kiállítás, ami végül is Párizsban megvalósult. Azért nézek Dórira, mert Dóri látta, Ilona kurálta.
1: Igen, kuráltam, de még nem láttam az eredményt.
0: És akkor egy felolvasás lesz, és akkor ezt kellene bele engem felizgatni.
1: Szóval a kiállítás az a kéziratoknak az ürügyén keletkezett, hogy a múlt év februárjában valaki, egy mecénás, vagy az a valószínűbb, hogy bankok oda megvásárolták a Brockhaus kiadótól az összes kéziratot, és az most a BNF-nek, a Francia Nemzeti Könyvtárnak a kéziratárában van, felteszik az internetre, kiadják, új kiadás, meg minden őrült divat lett belőle, és most, vagy tavaly novemberben nyílt meg az a kiállítás, amely a Kazanova egész életét, korát, meg mindent a kéziratok köré csoportosítja, és egyre ugye népszerűbb az a tétel, hogy ez egy jó író, és csak ugyan egy jó író, mert a saját figuráját isteni emberre tudta égetni az európai közvéleménybe, és ideje lenne annak is, hogy esetleg magyarul is megjelenjen több. Mert eddig csak szemelvények vannak, és vagy egy teljes, vagy egy sokkal bőségesebb válogatás, de minden esetre szemelvények már vannak, és itt az Atlantis kiadónak a működése nagyon fontos, mert ők kiadták először a Szerb Antal, aki állati nagy Kazanova olvasó, rajongó volt, ő volt a kedvenc szerzője, ő csinált belőle egy válogatást, valószínűleg az Officina könyvtárnak, de az soha nem jelent meg, csak a gépirata maradt meg, és azt adtuk ki először az első kötetben, és a másodikban pedig én csináltam egy olyan válogatást, aminek az a lényege, hogy van egy olyan nagyon rossz szokása az embereknek, hogy a könyveknek csak az elejét olvassák el, és aztán leállnak vele, és a Kazanovánál ez úgy néz ki, hogy a kiadások egy része is, de az olvasók szinte teljes tömege, az leáll az oronbörtönbeli szökés után, amikor sikerül neki megmenekülnie a velencei olomtetők alól, holott ugyanolyan nagy történetek, isteni sztorik és anekdoták vannak. Egyre fokozódik, és mindenféle történik vele, de ezt nagyon kevesen olvassák. Úgyhogy ebben a második kötetben és a válogatásnak az egyik fő szempontja az az volt, hogy bemutatni azt, hogy milyen jó a folytatás is, tehát hogy nem csak a Velence, a Murádói apácák, meg egyéb ilyen már teljesen közismert történetek jók, hanem a későbbiek is. És ez aztán végigmegy az egészet, mert benne van a Kazanova csúfos felsüléseinek legcsúfosabbika, a londoni Sárpillon, amelyik több filmet is megihletett. A leghíresebb a Buñuelnek ez a vágy titokzatos, vagy homályos tárgya, amelyik az a bizonyos teljesen Balek pasi, akit a Fernando Rey játszott, az a Kazanova emlékiratok alapján készült, és ha lesz rá idő, akkor azt a kis részt esetleg föl is olvasom, mert azt a részt tökéletesen átvette a Buñuel, amikor a nőt, aki egy ilyen kis kurva, azt nem tudja kiszedni abból a zsákból, amit Halloween gyanánt magára rakott, és egész éjszaka ott küzdenek, és a végén meg akarja verni, és meg is akarja folytani, aztán ez valahogy erről lebeszéli magát. Szóval, hogy ezek a történetek például jóval már az Ólombörtön után vannak, és van egy pár gyönyörű szerelmi történet is, úgyhogy érdemes, egyébként befejezetlen az emlékirat, de érdemes a második harmada, ez kb. Az egy harmada ismert, és a két harmada, ami meg utána jön, az csak mondjuk a koneszőrök szokták Például a Fellini forgatókönyvírója, a Bernardo Zappoli, az istenjel tudta az egészet, csak aztán a Fellini elrontotta neki a forgatókönyveit, és csinált belőle egy saját filmet. De mondjuk ott is óriásiak a történetek, és nagyon szépek szépen van előadva. Na most akkor az első, amit felolvasnék, az ezzel ellentétben egyébként az elejéről való, mert ez a történet, aminek az a címe, hogy Nanetta és Martina, legalábbis a mi kiadásunkban, ez az első harmadban van, ez még jóval az ólombörtönbe való kerülés előtt, és az neki a mondjuk a nagy sármja, hogy tulajdonképpen mindegyik szereplő tapasztalatlan. A Casanova egyébként Velencében, mielőtt az ólombörtönbe került volna, nagyon sok kalandon átment, de rettentő zöldfülű volt, és nagyon sok mindenféle baj is érte. Most nem akarok mindent előre elmondani, esetleg majd a szemelvény után többet is, hogy három nő is szerepel a történetben, és a végső, ugye maga a kaland, az mutatja azt a felállást, amit a Casanova imádott aztán, és későbbiekben mindig igyekezett újra és újra előállítani, amikor ő volt két nővel, és az a két nő szerette egymást. Tehát vagy nővérek voltak, vagy szeretők, vagy jó barátnők, vagy ilyesmi, és azt nagyon jól ki tudta használni az élvezetek szempontjából. Tehát itt is a történet eleje, csak a keretet elmondom, az, hogy vadul udvarol egy hölgynek, akit Angelának hívnak, és akiről sok szó is fog esni, és aki folyton felülteti. Tehát egy ilyen, az a fajta, aki úgy mindig nagyon hitegeti, meg ígérget, meg minden, és aztán utána semmi. Úgyhogy, és akkor ebből a helyzetből kell neki kimászni, és itt sikeresen meg tudja oldani a Danetta és Martina nevű nővérek segítségével. Na akkor most jön az idézet, ez az én fordításomból való, és úgy kezdődik, hogy amikor visszatértem Velencébe, levelet kaptam Róza úrtól, aki Orió asszony meghívását tolmácsolta nekem. Este tettem tiszteletemet, hogy ne találkozzam Angelával, akire gondolni sem akartam többé. Nanetta és Martina vidám szívélyessége nyomban eloszlatta a restelkedésemet, amiért két hónapig feléjük sem néztem. De értekezésem és doktorátusom megszerzése elfogadhatóvá tették mentségeimet Orió asszony szemében is, aki csupán sajnálkozását fejezte ki, hogy az utóbbi időben nem jártam náluk. Távozásomkor Nanetta egy levelet adott át nekem, amelyben ott lapult egy másik, Angelától. Ha van még mersze velem tölteni egy éjszakát, szólt a levél, ezúttal nem lesz ok a panaszra, mert szeretem. Saját szájából akarom hallani, szeretne még akkor is, ha engedve muszolásának szégyenbe hoztam volna magam. Egyedül Nanettának volt esze köztük, íme az ő levele. Mivel Róza úr fejébe vette, hogy visszacsalogatja hozzánk, ezzel a levéllel hozom tudomására, hogy Angela kétségbe van esve, amiért elvesztette önt. Belátom, hogy szörnyű éjszakát töltött legutóbb velünk, de Orió asszonyt ettől függetlenül meglátogathatta volna. Ha még mindig szerelmes Angelába, azt tanácsolom, kockáztasson meg egy éjszakát. Hát, ha kimagyarázkodik, és ön elégedetten távozik. Jöjjön hát, Isten vele! Örültem a két levélnek. Biztosra vettem, hogy mélységes megvetésemmel állhatok majd bosszút Angela. Az ünnep első napján zsebemben két üveg ciprusi borral és némi füstölt nyelven felszerelkezve jelentem meg náluk, de meglepve tapasztaltam, hogy a kőszívű lány nincs otthon. Nanetta beszélgetés közben ráterelvén a szót, elmesélte, hogy Angela a reggeli misén említette, hogy csak vacsorára jön haza. Eszembe sem jutott kételkedni a szavában, úgyhogy nem fogadtam el Orió asszony marasztalását. Akárcsak első alkalommal, kevéssel a megbeszélt idő előtt színleg távoztam, majd a kijelölt helyre mentem. Alig vártam, hogy eljátszhassam előre kitervelt csinos kis szerepemet. Biztos voltam abban, hogy ha Angela változtatna is praktikáin, csupán apró kegyekben részesítene, és ez már nem érdekelt. Már csak heves bosszúvágy élt bennem iránta. 3/4 óra múlva egyszer csak hallom, hogy becsapódik a kapu, 10 percre rá felsiet valaki a lépcsőn, és hirtelen előttem terem Nanetta és Martina. Hát Angela hol marad? Kérdeztem Nanettát. Bizonyára nem tudott sem eljönni, sem üzenni. Pedig tudja, hogy ön itt várja. Most persze azt hiszi rászedett, és csak ugyan nem számítottam erre, maguk is láthatják, kivel van dolgunk. Csúfot üz belőlem, és örül a diadalának. A kisasszonyok segítségével csalt törbe, és győzött, de ha eljön, én tettem volna őt nevetségessé. Nos, engedelmet, én ezt nem hinném. Pedig el kell hinnie, drága Nanetta, és majd meggyőződik róla a nélkül eltöltött gyönyörű éjszaka után. Látom, okos ember lévén könnyen feltalálja magát, ennek ellenére ön itt alszik majd, mi pedig a másik szobában a kanapén. Mit tehetnék ellene? Kegyetlen játékot játszanak, amúgy pedig le sem fekszem. Képes lenne 8 órát fennmaradni? Biztosra veszem, hogy amint kifogy a mondani valóból, elalszik. Majd meglátjuk. Addig is van itt egy kis füstölt nyelv és ciprusi bor. Csak nem vennék szívükre, hogy egyedül legyen. Kenyerük van? Van, és szívtelenek sem leszünk. Megvacsorázunk másodszor is. Hogy miért is nem a kisasszonyba szerettem bele? Mondja csak, szép Nanetta. Ön is olyan boldogtalanná tenne, mint Angela? Hogy merészel ilyen kérdést feltenni nekem? Önteltségre val, és nem felelhetek rá mást, mint hogy nem tudom. Térdültek, fordultak, egy-kettőre megterítettek 3 személyre, hoztak kenyeret, parmezánt és vizet, és nagy kacagások közepette falatoztak velem, ittak a ciprusi borból is, amihez nem voltak hozzászokva, így aztán hamar a fejükbe szállt. Vidámságuk egyre édesebb lett, ahogy jobban szemügyre vettem őket, nem is értettem már, miért nem figyeltem fel rájuk korábban. Szerény kis vacsoránk végeztével, miután közéjük ültem, kezüket fogtam és csókolgattam, megkérdeztem tőlük, igaz barátnőime, helyeslik-e, hogy Angela ilyen méltatlanul bánik velem. Kórusban felelték, hogy könnyeket hulladtak értem. Engedjék hát, megmondtam, hogy testvéri gyöngétséggel közeledjen magukhoz, és cserébe viselkedjenek úgy, mintha nővéreim lennének, váltsunk tiszta szívvel zálogot, csókoljuk meg egymást, és esküdjünk örök hűséget. Első csókjaimat nem fütötte sem szerelmi vágy, sem hódítási szándék, és ők is csak azért viszonozták, hogy kifejezzék, mennyire osztoznak velem őszinte testvéri érzelmeimben. Ezt néhány nap múlva maguk is esküvel állították, de az első ártatlan csókok hamar felforrósodtak, és emésztő lángot gyújtottak bennünk, ami nagyon meglepődhettünk, mert egyszeriben mindhárman abba hagytuk a csókolózást, és döbbenten figyeltük egymást. A két nővér valami ürüggyel magamra hagyott, én pedig gondolataimba mélyedtem. Nem csoda, hogy a tűz, amelyet a csókok gyújtottak a lelkemben, és amely átjárta minden tagomat, oldhatatlan szerelmet ébresztett bennem mindkettőjük iránt. Szebbek voltak, mint Angela, sőt Nanetta az eszével, Martina pedig szelíd és jámbor természetével, jócskán felette is állt a kegyetlen lánynak. Nem győztem csodálkozni, miért nem jöttem rá erre már korábban, de mivel nemes és tisztességes lányok voltak, úgy éreztem a véleményeket,

Eljöttek, arcuk magabiztosságot és elégedettséget sugárzott, erre én is hasonló állarcot öltöttem magamra, azzal a szent elhatározással, hogy nem teszem ki magam többet csókjaik tüzének. Egy teljes órán át beszélgettünk Angeláról. Eltökéltem magamba, mondtam, hogy soha többé nem találkozom vele, hiszen nyilvánvalóan nem szeret. Igenis szereti, bizonygatta a Jámbor Martina, biztosan tudom, hogy szereti, ha viszont nem szándékozik feleségül venni, jobb, ha szakít vele, mert Angela elhatározta, egyetlen csókot sem ad magának, amíg csak udvarol neki. Egy szóval, vagy elhagyja, vagy bele kell törődnie, hogy semmit sem ér el nála. Angyali a nélvel, de honnan tudja olyan biztosan, hogy szeret? Biztos vagyok benne, és mivel testvéri szeretetet fogadtunk egymásnak, elárulhatom, amikor Angela egy ágyban alszik velünk, álmában kedves abbéjának hív, és csókjaival halmoz el. Nanettából kirobbant a kacagás, és gyorsan betapasztotta kezével húga száját, akinek naivitásától úgy felhevültem, hogy csak a legkeservesebb kínok árán tudtam megőrizni nyugalmamat. Martina Nanetta felé fordulva még hozzátette azt is, lehetetlen, hogy én, mint eszes ember, ne tudnám, mit csinál két jó barátnő, ha egy ágyban alszik. Persze, nyugtattam meg, mindenki tud az ilyen hancúrozásokról, és ne gondolja, kedves Nanetta, hogy húga indiszkréciót követett el. Ami történt, megtörtént, de ilyesmiről nem szokás beszélni. Ha Angela tudná, kétségbe esne, jól tudom, de Martina bizalmas vallomásával igaz barátságának adta tanújelét, és ezért halálomig hálás leszek neki. Döntöttem. Gyűlölöm Angélát, többet hozzá sem szólok, álnok lélek, és a vesztemre tör. Azt viszont nem vetheti a szemére, hogy szerelmes lévén férjhez akar menni önhöz. Rendben van, de ha így viselkedik, ez azt jelenti, hogy csak is saját érdekét tartja szem előtt, és ha tudja, mit állok ki, és mégis így bánik velem, akkor nem szeret. Arról nem is szólva, hogy buja vágyain, torz és hamis fantáziával, a bájos Martina segítségével könnyít, aki készséggel eljátsza neki a férj szerepét. Nanetta erre még jobban kacagont, de én nem zökkentem ki komolyságomból, és új hangot sem ütöttem meg Martinával, továbbra is agyba főbe dicsértem őszinteségét. Mivel a téma igencsak kedvemre való volt, hozzáfűztem, hogy Angela is eljátszhatná a férj szerepét Martina kedvére, de a lány nevetve közölte, hogy az csak Nanettával teszi, és Nanettának nincs is ellenére. Na és hogyan nevezi férjét szerelmi mámorában? Arról senki nem tudhat semmit. Szóval a kisasszony is szerelmes valakibe, fordultam Nanettához. Bizony, de senkinek sem árulom el a titkomat. Ekkor merült föl bennem az a hízelgő gondolat, hogy Nanetta titokban talán Angela vetétársa. A sok incselkedés, évődés hatására ugyancsak elment a kedvem attól, hogy tétlenül töltsem az éjszakát két ilyen szerelemre termett lánnyal. Kijelentettem nekik, nagy szerencse, hogy csupán barátságot táplálok irántuk, különben ugyancsak zavarban lennék, ha úgy kellene velük töltenem az éjszakát, hogy nem adhatnám gyöngétségem tanújeleit, és nem számíthatnék viszonzásra, holott, tettem hozzá szemtelen arckifejezéssel, mindketten elbűvölően szépek, és bármelyik férfi fejét könnyen elcsavarnák, akit közel engednek magukhoz. Ezek után úgy tettem, mintha álmos volnénk. Ne kéresse magát, biztatott Nanetta, bújjon ágyba, mi átmegyünk a másik szobába a kanapéra. Nem lenne nálam hitványabb férfi a föld kerekén, ha itt tennék. Beszélgessünk tovább, az majd kiveri az álmot a szememből. Csak magukat sajnálom. A kisasszonyoknak kellene ágyban feküdni, és úgy illenék, én menjek át. Ha félnek tőlem, be is zárkózhatnak, de kár lenne, hiszen csak testvéri érzelmek fűtenek. Eszünk ágába sincs, biztosított Nanetta. Ne makacskodjék, bújjon ágyba. Ruhástól nem tudok aludni. Vetkőzőn le nyugodtan, mi majd elfordulunk. Nem az a baj, attól nem tudnék aludni, hogy közben miattam virrasztanak. Mi is lefekszünk, szólalt meg Martina, de nem vetkőzünk le. Megsértődöm, ha ilyen gyanakvóak velem. Mondja csak, Nanetta, tisztességes embernek tart? Hogyne, persze. Pompás, meg akar győzni erről? Feküdjenek mellém mindketten ruhátlanul, bízva becsületszamamban, hogy egy ujjal sem nyúlok egyikhöz sem. Ketten egy ellen mitől is félnének? És talán nem ugorhatnak ki az ágyból, ha mégis elveszteném a fejemet? Egy szóval, ha bizalmuk jelétől is megfosztanak, le sem fekszem. Elhallgattam, mintha már is elnyomott volna az álom, a két lány pedig halkan suggott-buggott egymással.
Azután Martin

0: A szólt nekem, hogy feküdjek le, majd ők is mellém fekszenek, ha látják már, hogy alszom. Nanetta is szavát adta, én pedig erre, hátat fordítva nekik, mesztelenre vetköztem, bebújtam az ágyba, és jó ét kívántam. Előbb csak szilleltem az alvást, de egy negyed óra elteltével csak ugyan elnyomott az álom. Csak akkor riadtam fel, amikor a két lány is mellém feküdt, de előbb a másik oldalamra fordultam, hogy tovább aludjak, és akkor léptem a tettek mezeire, amikor már joggal hihettem, hogy ők is alszanak. Ha netán ébren voltak, csak ők tudták, miért színlelik az alvást. Hátat fordítottak nekem, és feküdtünk a sötétben. Mivel nem tudtam, melyikük Nanetta, és melyikük Martina, azon az oldalon kezdtem, amelyikre befordultam az imént. Összegömbölyödve hálóinkben feküdt a lány, én pedig sietség nélkül, alig észrevehető mozdulatokkal cselkésztem be, amiből rájött, hogy a legjobb, amit tehet, ha továbbra is alvást színlel, és rám bíz mindent. Szép lassan kihámoztam a hálóingéből, szép lassan ő is kitárulkozott, és lassú, de folyamatos mozdulatokkal, a természet szavát követve, olyan testhelyzetet vett fel, aminél kedvezőbbet csak akkor kínálhatott volna fel nekem, ha nyíltan színt vall. Dologhoz láttam, de csak úgy érhettem célba, ha ő is segít, és előbb-utóbb már nem visszakozhatott. A természet csugallatát követve ő is rászánta magát. Első és fájdalmas ölelése volt ez, kétség sem férhetett hozzá, és nagyon meglepődtem. Úgy éreztem, lelkiismeretesen le kell rónom tiszteletemet egy előítélet iránt, amelynek életemben először ilyen édes gyönyörűséget köszönhetek, ezért nyugton hagytam áldozatomat, és átfordultam a másik oldalra, hogy nővérével foglalkozzam, aki ugyanígy számíthatott minden hálámra. Mozdulatlanul feküdt a hátán, mint aki békésen és mélyen alszik. Óvatosan kezdtem el simogatni, őrizve a látszaton, hogy a világért sem szeretném felébreszteni, és hamarosan meggyőződtem arról, hogy épp oly érintetlen, mint a nővére, és csak addig halogattam, hogy nála is révbe érjek, amíg egy természetes mozdulattal, amely nélkül nem koronázhattam meg művemet, ő maga nem segített feljutnom a csúcsra. Ott azonban már nem folytathatta a játékot. Szorosan karjába zárt, és ajkát ajkamra tapasztva elárulta érzéseit. A történtek után bizonyos vagyok abban, szólaltam meg, hogy Nanettát tartom a karomban. Bizony, és én is, nővérem is örvendezni fogunk, ha ön becsületes lesz és kitartó. Mint halálig az leszek, édes angyalaim, és minthogy a szerelem műve teljesedett be rajtunk, Angela nevét többé kisejtsük. Ezután kértem, hogy keljen fel és gyújtson gyertyát, de Martina tette meg ezt a szívességet. Amikor végre megpillantottam karomban a szerelemtől kipirult Nanettát, majd Martinát, amint kezében gyertyát tartva szemrehányó tekintettel néz ránk, mintha vádolna, amiért nem szólunk hozzá, holott ő simult elsőnek ölelő karomba, és ő bátorította nővérét példájával, szívem csordulti megtelt boldogsággal. Keljünk ki az ágyból, ajánlottam neki, hogy örök barátságot esküdjünk egymásnak, és frissítsük fel magunkat. Előbb egy színültig vízzel töltött dézsában, elképzelésem és útmutatásaim szerint mindhárman megmosakodtunk, ami sok kacagással járt, és vágyainkat is újra felszította, majd Ádám kosztümben megettük a füstölt nyelv maradékát, és fenékig ürítettük a második üveg ciprusi bort. Azután sok mindent összefecsegtünk, amit az érzékek bódulatában csak a szerelem érthet meg, majd visszafeküdtünk, és változatos enyelgésekkel töltöttük az éjszaka hátra levő részét. Az egészre Nanettával tettünk pecsétet. Mivel Orió asszony elindult már a misére, septében el kellett válnom tőlük. Megesküdtem nekik, hogy Angela már eszembe se jut, azután hazamentem, és ebédig álomba merültem. Mali Piero úr úgy találta, ez egy szenátor, aki megjegyzés csak, aki ilyen protektora is volt a Casanovának, tehát Mali Piero úr úgy találta, hogy vidám vagyok, de karikás a szemem. Nem bántam, akármit képzel is, én semmit sem meséltem neki. Két nap múlva újra ellátogattam Orió asszonyhoz, és mivel Angela nem volt ott, nála vacsoráztam, majd Róza úrral együtt távoztam. Nanetta egy alkalmas pillanatban a kezembe csúsztatott egy levélkét és egy csomagot. A csomagban kenyérgalacsint találtam egy kulcs lenyomatával, a levélben pedig felszólítást, hogy csináltassam meg a kulcsot, és töltsem velük az éjszakát, amikor csak kedvem támad.
1: Nanetta ezen kívül arról is beszámolt, hogy Angela vele töltötte az együttlétünket követő éjszakát, és meghitt szokásaiból rájött arra, hogy mi történt. Ő pedig semmit nem tagadott, de mindenért Angelát tette felelőssé. Angela a legközönségesebb szitkokat szórta rájuk, és megfogadta, hogy be nem teszi többé a lábát hozzájuk. Ők azonban egyáltalán nem izgatják magukat emiatt. Néhány nap múlva szerencsésen megszabadultunk Angelától, Vicenzába költözött az apjával, aki 2 évig freskókkal díszítette az ottani lakásokat. Így aztán hetente legalább 2-szer ennél a 2 angyalnál éjszakáztam a kulcs segítségével, amelyet olyan ügyesen megszereztek a számomra. Mindig szívesen fogadtak, és nagy nyugalomban élveztem szerelmüket. Idézet vége. És akkor nem tudom, hogy kell-e magyarázni, hogy virágnyelven ugye miről van szó, hogy ugye ez végig így van az emlékiratban, hogy sehol semmi obszcenitás. Mégiscsak ez 3 tapasztalatlan fiatal, a Kazanovának ez az első szerelmi éjszakája, és a 2 lány pedig mind a 2 szűz, és ezt nagyon gyönyörű, nagyon szépen megoldják úgy, hogy halvány színlelnek hol az egyik, hol a másik, és ugye szerelemről, érzelmekről nem nagyon esik szó, de ez aztán hetekig és talán hónapokig is folytatódik, és ez egy ilyen beköszöntő történet, mint egy, amelyik megelőlegezi azt, hogy aztán a későbbiekben is nagyon törekszik arra, hogy hasonló helyzeteket hozzon létre. Na most ezek a velencei történetek, aztán van olyan is, és az egyik leghíresebb a 4-es, a Muránai, 2 Muránai apácával és a Berni kardinálissal, aki akkor Franciaország velencei nagykövete volt. Ott már egész más a helyzet, mert ott a nagy szenvedélyek is belezavarnak, de majd erről esetleg kicsit később beszélünk.

0: Ez itt az egy éjszakás kaland, Attila Stádió Szex éjszakája január 16-án pénteken. És most még egészen 10 óráig, vagy még egy kicsit tovább, Kovács Ilona olvas fel Casanova emlékirataiból, mint válogató és fordító.
1: Igen, tehát az előbbi történet, a Nanetta és Martina, az egy ilyen minta lett az ő számára, amit nagyon sokszor sikerült neki újra és újra létrehoznia. De hát van egy másik nagy alaptörténet. Ez, aki látta a Fellini filmet, vagy olvasta az elejét az emlékiratnak, az tudja, hogy ez a bizonyos négyes, a két muránói apácával és a Bernivel, ez is egy ilyen típusú minta lett az ő életében, de ebbe az a furcsa, hogy itten ő a Balek, tehát hogy ő az, aki sokáig azt hitte, hogy ő nagyon nagy, már akkor is nagy csábítónak gondolta magát ilyen fiatalon, holott borzasztó tapasztalatlan volt, mint az előző történetből is kiderül, és ebben a négyesben elég későn jött rá arra, hogy itt tulajdonképpen a Bernie az, aki a háttérből irányítja a szálkat, és hogy ezért, és hogy tulajdonképpen átverték őt nagyon alaposan, és elveszti a volt szerelmét, a Katerina Caprettát, aki CC-nek emlegette az emlékiratban, mert a Berni ugye megszerzi magának a CC-t, és akkor amikor bejár oda az árdába, hogy azért küldték a lányt az árdába, hogy ő ne vehesse feleségül. Annyira szerelmes volt belé, hogy el is vette volna, de hát ugye a család nagyon rossz partinak találta, úgyhogy beküldték a lányt az árdába, de következtében az erkölcstelensége megnőtt, mert jobban lett az MM-mel, akiről nem tudjuk pontosan, hogy de egy nagyon előkelő gazdag családba származott, és Maddaléna lehetett a keresztneve, és ez a Maddaléna aztán rávette a Casanovát mindenfélére, aki boldogan kötélnek állt, csak későn jött rá, hogy itt elveszti a CC-t, és ő azt hitte, hogy ez az MM, ez majd igazán nagyon szerelmes lesz belé, és egy hatalmas szerelmi kalandba bonyolódott volna vele, ha nem derült volna ki aztán időközben, hogy az MM az tulajdonképpen ebbe a francia pasasba szerelmes, de a Casanova rengeteget tanult ebből a történetből, többek között az irodalmi, filozófiai műveltséget azt nagyjából itt szerezte, mert a Berni ellátta az MM-et a korabeli regényekkel, illusztrációkkal, metszetekkel, festményekkel, csupa olyan erotikus irodalommal és ábrázolással, amit aztán ő is végignézett, és másrészt pedig recepteket is tanult tőle. Az egyik az az afrodiziákumok is vannak a történetben, hogy az MM állandóan tojásokból készült salátát szolgál föl neki a különböző randevukon, ahol, és ez is csak később derül ki, a Bernie az a kéleső, a kukkoló szerepét alakítja. A Fellini filmben ez az a halszem. A történet a Casanova elbeszélésében a tapétának egy részét lehet ugye elforgatni, és akkor ezt ő meg is tudja, de már nagyon későn, hogy a Bernie mindent végignézett, és hogy ez a bizonyos tojásfehérje saláta is, ez is a francia nagykövettől származik. Ezt csak röviden idézem.
2: Kérdezhetek?
1: Persze.
2: Mert ez engem egyre inkább izgat, hogy mi volt az, tehát mi a szerelem, amikor a fordító, vagy amikor a szerző is azt írja, hogy szerelem, vagy lemúl, akkor az mi volt valójában? Akkor az nagy fellángolás volt, a szalmaláng volt, a szenvedély volt, a szex volt, mit akar ez a fogalom?
1: Nem, ezt nagyon könnyű tulajdonképpen meghatározni, hogy pont az ellenkezője. Tehát a szerelem az, amikor lassan, hosszan folytatódnak ezek a találkozók, a beszélgetések, és akkor lassan kialakul az érzelem. Tehát az, hogy a vágy fölágaskodik benne, az végig egy nagy vezérmotívuma az ő életének, és ezt imádja is, de ezt nem keveri össze azokkal a történet, azokkal a nőkkel, akik iránt úgy érdeklődik, hogy majd belehal. És az a furcsa, még szociológiailag is magyarázható helyzet áll elő, hogy főleg olyan nőkbe szokott beleszeretni, akik nem kértek belőle, vagy legalábbis akiket nem lehetett feleségül venni. Nem csak azért, mert ő maga is meggondolta magát, folyton házasodni akart, de mindig valami közbe jött, vagy ő úgy intézte, hogy közbe jöjjön. De a két legnagyobb szerelmét, ezt az MM-et, aki ugye a muránói apáca volt, és az Henriette nevű francia arisztokrata nőt, az nem, hogy nem tudta volna feleségül venni, hanem mind a kettő kirúgta őt. Tehát mind a kettő lényegében szakított vele, és ezek óriási megrázkodtatások is voltak. Tehát ő például azt hitte, hogy amikor a Bernie eltávozott Velencéből, ő rá bízta az MM-et, hogy vigasztalja. És akkor jönnie kellett volna a nagy kefélések, a vidám négyes, amelyik ugye minden kombinációban kipróbálták egymást, kettesben, hármasban. Hát négyesben nem lehetett, mert a Bernie valószínűleg nem volt elég potens hozzá. Ez is kiderül az MM-nek a receptjeiből. De azért a hármast, a ketteseket és a hármasokat azokat gyönyörűen gyakorolták. És amikor a Bernie elment, akkor a Casanovának kellett volna vigasztalnia az apácát, aki viszont olyan belebetegedett a szakításba, és nem kért a Casanovából. Tehát jóformán megszűnt a... És ez nő neki rettenetes megpróbáltatás volt, mert elvesztette a Katerinát, a CC-t, akit ő feleségül vett volna, és akkor mond is egy olyat, hogy hát ezek után most már nem venném feleségül, de úgy barátságba elérdegélnek vele egy fedél alatt. Az MM pedig majdnem belehalt ebbe a bizonyos szakításba, és ő nem tudott rajta segíteni. Az Henriette pedig egyszerűen, aki egy kalandornő is lehetett, de kiderül, hogy későbbiekben, hogy ott hagyta, valószínűleg a férjét hagyta ott egy francia arisztokrata házasságnak a válságába, került bele a Casanova Észak-Olaszországban, és amikor a család aztán üzent neki, meg megalkuttak vele, akkor megmondta a Casanovának, hogy vége, és hogy soha többet nem merje őt keresni. És annyira, mint a megriadt nyúl a reflektorfényben, ezt meg is fogadta. Olyannyira, hogy amikor 16 évvel később Dél-Franciaországban egy Marcolina nevű lányjal utazgatott, és a kocsijuk lerobbant, akkor egy kastélyban kaptak szállást, és ő nem ismert rá a kastély asszonyára, aki az Henriette volt. És aki azt csinálta, hogy ez is benne van a Fellini filmben, csak nagyon elbújtatva, hogy a Marcolinát elvitte magához éjszakára, mert ő is leszbikus volt, a Casanovát ott hagyták egyedül a kastélynak valami szárnyában, és írt egy levelet, amit a Marcolinának csak Lyonban, tehát Dél-Francia, Aix-en-Provence környékén volt a kastély, csak Lyonban volt szabad átadni, amiben az Henriette fölvette, hogy ő volt az, de nem akarja, hogy visszamenjen, és így tovább. És akkor még van egy harmadik rész, ami valószínűleg teljesen kitalált, hogy az Henriette, amikor ő beteg volt, akkor küldött neki ápolónőt, ennek semmi nyoma, hogy ebbe. Ezt ő annyira bántotta a dolog. Tehát ugye ezek az arisztokrata nők, akik társadalmilag felette álltak, műveltek, szépek, okosak voltak, ezeket imádta, de ezek lerugdosták magukról elég hamar, amikor a körülmények úgy hozták magukkal. Na most az MM-től éppen ezért rengeteget tanult, tehát a Bernie és az MM révén a francia gasztronómiai és erotikus kultúrából, és akkor itt van ez a saláta recept, hogy még bánatomban is elnevettem magam a tojásfehérje saláta láttán. CC megjegyezte, hogy igazam van, amiért nevetek, mert a tojás legjobb részét, a sárgáját kivették belőle. Örömmel és csodálattal szemléltem, mennyire megszépült, de semmi vágyat nem éreztem, hogy kifejezzem vonzalmamat. Mindig úgy gondoltam, hogy semmi érdemünk sincs abban, ha hűségesek maradunk szerelmünk tárgyához. Ez 6 tojásfehérjéből készített saláta, balzsamecettel, és el van teljesen magyarázva, hogy meg fürtojásokat is kapott, meg szóval mindenféle olyat, amit amiről a franciák azt hitték, hogy ez potencia nevelő. És az MM-től tanulta azt is, hogy az osztriga evésnek van egy rendkívül erotikus változata, amikor a szerelmesek egymás szájából veszik ki az osztrigát, és pezsgőt vagy puncsot isznak rá, és persze közben csókolóznak. Idézem, amikor az MM, ugye ő készíti el neki saját kezűleg a puncsot, idézett, miután elkészítettük a puncsot, azzal szórakoztunk, hogy az osztrigákat a szájunkban feltörve ettük. MM a nyelvén nyújtotta nekem az övét, miközben én ugyanígy a szájába tettem az én osztrigámat. Nincs érzékibb, kélyesebb játék két szerelmes között, még ha komikus is, és ha a komikum semmit nem ront el, hiszen a nevetés a boldogok kiváltsága. Milyen fenséges az osztriga leve, amikor imádatom tárgyának szájából szívom ki. Nyállal keverve. Nem lehet, hogy a szerelem hatalma is ne nőjön, amikor elharapom és lenyelem. És akkor ez ugye akkora hatást tett rá, hogy a későbbiekben a legtöbb szerelmét rábeszélte egy ilyenre, és van még annyi idő, és akkor van ez a római történet, az Armelina és az Emilia, ez már jóval Hát ez már a második harmad legvége, a Sárpillon felsülés után, ahol Rómában találkozik egy fiúval, egy gyönyörű olasz sráccal, akit úgy hívnak, hogy Menicuccio, és ennek van egy húga, az Armelinda, és egy szerelme, az Emilia, és mind a kettőt zárdában tartják a házasságig, és a Menicuccio megkéri a Casanovát, hogy segítse neki az Emiliát valahogyan megszerezni. A Casanova rendkívül bőkezű volt, erre sok-sok bizonyíték van, tehát pénzt szerzett, ajándékozott, például a kártya adósságait azt időnként hozományba fektette, de nem saját feleségnek, hanem mások számára. És akkor elkezdenek bejárni a Menicuccioval az árdába, és a Casanova bele, ugye főleg az Emilia és a Menicuccio közti házasság, de hát a Casanova fülig bele szerelmesedik Armelinába, aki egy gyönyörű és teljesen ártatlan lány. És akkor az a lényeg, hogy hát mindent kitalál. Megreformálja a zárda rendjét, mert teljesen ugye fel akarja szabadítani ezeket a szegény lányokat, akik ott nem egészen önzetlenül, és el is éri különböző arisztokrata barátok és ismerősök segítségével, rengeteg bíborost, meg mindenféle vatikáni embert ismert, és ezekkel elérte azt, hogy a két lányt kiengedjék a zárdából színházba és operába. Mert ezek soha életükben nem voltak kint, és ő meg minden este ugye színházban volt, és utána meg szupékat adott, és részt vett az színészekkel, énekesekkel, és akkor el is viszi a két lányt, kapnak kimenőt, rábízza a főnöknő, aki szintén nagyon szereti a Casanovát, és akkor kijárja, hogy nem csak, hogy elviheti őket először színházba, hanem utána egy fogadóba is. És akkor itt ugye úgy próbálja az Armelinát meghódítani, ahogy annak idején az MM ő vele a kalandban viselkedett, vagy foglalkozott, és elkezdi a nagy hódító műveletet, és akkor most idézem, hogy megérkeztünk a fogadóban, ahol rendes tüzet rakattam, és finom vacsorát rendeltem. Az iras érdeklődött, hogy kérek-e osztrigát, én pedig, mivel láttam, hogy a lányok kíváncsiak mi az, megkérdeztem az árát. Azt felelte, hogy a velencei arzenálból valók, így aztán nem adhat olcsóbban 150 paulinál, amire ráálltam. Ez ki fog derülni, hogy ez egy hatalmas összeg. Elég nehéz egyébként ugye a pénzeknek a vásárlóértékét. Ebben van egy matematikus kazanovista, aki ezzel foglalkozik, hogy a bevásárló kosár az hogy nézett ki Casanova idején, és a Pauli az nagyon sokat ért, de hát ilyenkor nagyon bőkezű volt, és abszolút állta a költségeket. Azt kívántam, hogy a jelenlétemben nyissák fel őket. Armelinda elámult, hogy az ő szeszélye 5 római talléromba kerül, és kért, hogy vonjam vissza a rendelést, de elnémult, amikor elmagyaráztam, hogy az én szememben semmi sem drága, ha azt remélhetem, hogy örömet szerzek neki. A válaszom hallatán megragadta a kezemet, amit bosszusan visszahúztam, amikor az ajkához emelte, de mivel túl hirtelenül rántottam vissza, Armelinda kétségbe esett. Na most az Armelinát nem akarja megrémíteni, és ezért azt találja ki, hogy előbb az Emiliával, aki a Menicuccionak a menyasszonya, és neki csak olyan közepesen tetszik, azzal eljátsza ezt az osztrigás játékot, és hogy akkor vagy utána az Armelinda vagy magától követi, vagy ő rá tudja beszélni. Úgyhogy itt ugrok egy részt, és akkor azt mondja, hogy elérkezettnek láttam az időt, hogy Emiliát megkérjem, az ajkával tegyem a számba egy osztrigát. Maga nagyon okos, és nem fogja azt képzelni, bűnt követünk el. Emilia elálmélkodott a kérésemen, azután gondolkodóba esett, Armelinda pedig kíváncsi lett, feszülten figyelte, hogyan válaszol nekem. Miért nem Armelinájától kéri ezt, szólalt meg végül. Előbb te próbált ki, szólt közbe Armelinda, és ha van hozzá bátorságod, én sem maradok el mögötted. Miféle bátorság kell ehhez? Gyerekes bolondozás, amiben semmi bűnös nincs. Emilia okos válasza hallatán azt hittem, elérkezett a győzelem pillanata. Áttettem a szájába egy kagylót, és mondtam, hogy szívja ki a levét, tartsa az ajkai közt az osztrigát. Nagy kacagások közepette híven végrehajtotta az utasításaim, én pedig átvettem az osztrigát, a lehető legilledelmesebben tapasztva ajkam az övére. Armelinda megtapsolta, mondván, hogy nem tartotta eddig képesnek ilyesmire, azután pedig tökéletesen követte a példáját. Elbűvölte, milyen finoman vettem át az osztrigát az ajkai közül, Nagy ámulatomra ő jelentette ki, hogy most rajtam a sor. Rajtam a sor, hogy visszaadjam az ajándékot, és Isten a megmondhatója, milyen élvezettel tettem eleget ennek a kötelességemnek. Ilyen játékosan elfogyasztottuk az összes osztrigát, és mindegyiket egy-egy pohár punccsal öblítettük le. Sorban ültünk egymás mellett, én a két lány között, háttal a tűznek, szédelegve. Ilyen vidám, józan, tökéletes részegséget még nem látott a világ. És a puncs még el sem fogyott. Melegünk lett, nem bírtam tovább. Le kellett vetnem a felső ruhámat, a lányok pedig kigombolták a ruhájukat, amelyik elől prémmel volt bélelve. Szóltam neki, hogy van egy kis illemhely mindjárt a szobánk ajtaja mellett, oda kimehetnek, mire felugrottak és kézenfogva kiszaladtak, elbűvölten, hogy kitaláltam, milyen szükség kínozza őket, amiről nem mertek beszélni nekem. Amikor visszajöttek a szobába, csak úgy pukkadoztak a kacagástól, mert nem bírtak megállni a lábukon. Egy percre én is magamra hagytam őket ugyanabból az okból kifolyólag, de én azért nem voltam úgy becsípve. A tűz előtt ülve találtam őket, még mindig azon kacagtak, hogy milyen állapotba kerültek. Ellenzőt képeztem nekik a tűz előtt, és nem árultam el, milyen élvezettel szemlélem ziláltságukat, ami elragadtatásba ejtett, mert keblük szépségét láttatni engedte. Kacagásrohamok és mindenféle, és akkor ugye, most jönne az a pillanat, amikor ugye meg lehetne próbálni a hódítást, de rájön a Kazanova, hogy az Ármelinna nagyon kedveli őt, de nem szerelmes belé. És ezért aztán itten meg is állunk. Mert itt lehet, vagy még folytathatjuk?
2: Csak ez a szerelem kérdésre szeretnék visszatérni. Mert én azt látom, hogy egyébként a hódításnak, tehát hogy úgy tűnik, mint hogyha feltétele lenne az, hogy az ember szerelmet hozzon a nőnek.
1: Hát vagy házasságot kell ígérni, vagy szerelmet hazudni, hát valamiféle...
3: Valamit kell ajánlani.
2: Jó, de ezt mindkét fél tudja, hogy ez az ígéret ez igazából nem beváltható.
1: Na most nem mindig. Tehát itt például ebben a történetben az a helyzet, hogy a Kazanova halálosan szerelmes ebbe a lányba, és lemond róla, amikor rájön arra, hogy tulajdonképpen ez a lány nagyon, ugye apának, ilyen apapótléknak tartja őt, és hogy nincs azzal tisztában, hogy ő voltak éppen, ugye hát szerelmet érez iránta, de hát nem tudja feleségül venni, meg nincs vagyona, meg sose, arra soha nem volt képes, hogy letelepedjen, állást vállaljon, ilyesmi. Tehát a nőknél jobban szerette a szabadságát. Ezt emelik ki a Kazanova katalógusnak is a címlapján, hogy imádta a nőket, de a szabadságot még inkább. És akkor rájön arra, hogy, mert másodszor is elviszi őket a operába. És ott van egy szörnyű jelenet, ami kiderül, hogy a szerelem az egy szenvedés főleg, vagy legalább annyira szenvedés, hogy ott egy fiatal tiszt megjelenik a páholyukba, és elkezd udvarolni az Ármelinnának, aki rögtön belepirul, és a Kazanova iszonyatos féltékenységi rohamot kap, nagyon kínos az egész jelenet, és mindenki rossz kedvű lesz, és akkor rájön, hogy ő már öreg. Tehát, hogy őt most ez a nő ez úgy szereti, mint a papáját, vagy mint egy barátot, de hogy nem tudja viszont szeretni. És akkor nem akarja eljátszani azt, amit már rengetegszer megcsinált, hogy elcsábítja a nőt, aztán talál neki egy férjet, és a házasságot még meg is rendezi, meg pénzt is ad hozzá, hanem teljesen átmegy Tonio Krögerbe, és akkor azt mondja, hogy hát ezt nem tehetem magammal se, mert hogy ez a nő soha nem fog engem viszont szeretni, és akkor én olyan szenvedésre kényszerülök, amit nem bírok. Tehát eszébe jut neki az MM-szakítás, meg az Henriett, meg minden, és akkor pont ezt mondja, hogy aki jobban szeret, az alul marad és szenvedni kénytelen. És ezt nem akarja, úgyhogy még egyszer eljátszák az egész, az osztrigát, a pezsgőt, az operát és egyebet, és akkor lelép. És ott hagyja az Armelinát, és ez rettenetesen fáj a szíve, de nem akarja őt. Sem a lányt nem akarja ugye bajba keverni, vagy szenvedések kárhoztatni, és ő maga pedig iszonyatosan fél azoktól a szerelmi bánatoktól, amiken már sokszor átment, és akkor inkább abba hagyja az egészet. Úgyhogy ez csak arra példa, hogy az első mámor, amit ő az MM-mel átélt még Velencében, 20 éves korában, itt már ilyen 50-60 közötti az életkora, és ilyenkorra már tapasztalt. Tehát meg is tudta, technikailag le tudná bonyolítani. A pénze is van éppen, meg ugye a lány is ki van szolgáltatva, meg minden, de nem akarja, mert várja a szenvedés, és minél tovább találkozik vele, meg beszélgetnek, annál jobban szerelmes belé. Ez a libertinus regényekben úgy néz ki, hogy megtiltják a lassú. Tehát a hódításnak gyorsnak kell lennie, és rögtön szakítani kell. Mert különben az ember képes is beleszeret abba a nőbe vagy férfiba, és ez történik a Valmont Vikonttal és a Turvelnével, hogy túlságosan sokáig játszanak ott egymással, és akkor bele is szeret. És akkor ebben mindenki belehal egyébként.
2: Miközben mindenki szerelmet ígér, nem?
1: Igen, és valóban szerelmes is. Hát életében először a Valmont Vikont akkor lesz szerelmes, amikor a Turvelné megszereti őt, és amikor szakít azon a hülye levélnek az útján, amit a Mertőny Márkiné diktál neki, akkor a nő megbolondul és meghal, és ő pedig megöleti magát egy párbajban, mert az életnek viszont nincs tovább értelme. És a Casanova ezt elkerülte. Tehát a hatalmas nagy szakítások, amikor ő nagyon szerelmes volt, és őt kirúgták, és ilyen sok van, a nagy történetei azok rosszul végződtek. Van rengeteg olyan csábítási történet, aminek nem volt tétje. Tehát ahol jól érezték magukat, élvezkedtek, és kész.
2: Milyen kondíciók mellett lehetett egy ilyen korban a nőnek odaadnia magát? Tehát mi az a... Tehát mit kellett ahhoz, nem jó, hogy a férfinak ígérni, nem ezt a szót keresem, igen. De hogy
1: mit kellett a férfinak
2: mondani ahhoz, hogy a nő odaadhassa magát, akár egy flörtre, akár egy, és hol vannak ezek a határok egyáltalán, tehát a flört, a szexuális aktus, a szüzesség elvesztése, a közepes, hosszú távú kaland, a szerelem között hol vannak a határok, és mi az, amikor egy nő úgy dönt, hogy ebbe belebonyolódik, tehát hogy milyen kondíciók mentén.
1: Igen, hát erre azt kell mondanom, hogy az emlékiratból az derül ki, hogy a nők nagyon kiszolgáltatottak voltak. Tehát, hogyha engedtek a vágynak, és tényleg belementek egy ilyen valódi kalandba, akkor nagyon rosszul járhattak, és egy csomó esetben rosszul is jártak. Tehát ő egyébként rendkívül érzékeny volt, és nagyon nőies természetű. Tehát bele empátiával nagyon erősen rendelkezett, és egy csomó esetben, például amikor felcsinált valakit, akkor soha nem hagyta ott, hanem mindig szerzett neki férjet. Van egy nagyon jó történet, a Krisztina a falusi leányzó, mindjárt egy velencei történet, de a többiekben is. Tehát, hogy ő nagyon vigyázott arra, hogy ha teherbe esett a nő is, mert akkor ugye vége volt, akkor soha többet házasság semmi, hogy akkor ő rögtön csak úgy lépett le, hogy maga helyett pótférjet állított, hozományt, mindent megtanította az egyik nő, például írni, olvasni, szerzett neki egy magánál sokkal jobb férjet, és azt is látta, hogy mi van akkor, hogyha ő nem csábít el valakit, de aztán jön helyette egy gátlástalanabb, és van egy egészen megrendítő történet, egy Pazean nevű faluban megismerkedett egy Luciával, aki egy ragyogó nő volt, és akit ő végül is, ott is lemondott a hódításról, éppen azért, mert ment tovább. És akkor ezzel a nővel egy olyan 10-15 év múlva később találkozott egy bordélyházban. És ez a nő, ez aki akkor ilyen 18-20 éves lehetett, ez a Lucia, ez ugye 10-15 év alatt mindenféle nemi beteg, alig ismert rá, ragyás volt, szifiliszes, és akkor iszonyatosan meg is döbbent, hát ilyen sok történet van a nemi betegségekről. Őnek is volt, meg hát ő sokat látott ilyet, és akkor többen szemrehányást tett magának, hogy miért nem ő csábította el annak idején, mert ő ezt nem csinálta volna vele, amit egy házasságban egy férj csinált vele, hogy ott hagyta, és akkor ő beállt egy bordélyházba, ott beteg lett, és akkor megöregedett. És, tehát, hogy a női sorsnak ezek a szörnyű csapdái, ezek az ő életében látszottak, de azt lehet mondani, hogy sok mindent csinált, még gyilkolt is. Ugyanazt, amiről a Faust, ugyanolyan történet van a 2. számú MM-mel, ahol ő elaltat valakit tulajdonképpen ártatlanul, de hát az illető nem ébredt föl egy ilyen laikus nővét, tehát csalt, lopott, hazudott, és mondom, még ilyen gyilkosságba is belekeveredett, de nőt soha cserben nem hagyott. Tehát ebben volt egy ilyen, persze lehet azt mondani, hogy hát nem szép dolog, hogy maga helyett ugye másokat küldött a házasságba bele, de ezt végigcsinálta, és nagyon megértette, hogy a nőknek micsoda. Tehát, hogy pláne, és minél lejjebb megyünk a társadalmi ranglétlán, annál nagyobb volt a veszély. ugye a szegénység, a kiszolgáltatottság, a betegségek, a bordély, mit tehetett egy nő, hogyha ha megesett, és nem vették feleségül, akkor vagy cselédnek át, vagy kurvának. Már apácának se nagyon állhatott, mert ahhoz is kellett azért valami társadalmi háttér. És ebből a tekintetben egészen megrázó a dolog. Tehát van olyan táncos nő például, akivel neki sokszor volt viszonya, meg minden, de sosem voltak szerelmesek egymásba, és ő is a végén fizet neki valamilyen ilyen szifilisz elleni kurát Svájcban, és hát ott hagyja lényegében ilyen haldokló tízében. Tehát ugye ő látta ezeket, és ezeket nagyon átérezte, tehát persze nem tudott ezen változtatni, de ő maga nem vett részt ebben a játékban. És azt is lehet mondani, hogy az arisztokrata nők, tehát például az Ariet, azok meg tudták oldani azt, hogy leszbikus viszony, hogy szökés, nadrágban utazott például, és tényleg egy kalandornő módjára viselkedett, holott hát rengeteg nyelvet tudott, csellózott, meg nagy látszik, hogy komoly műveltsége volt, és jó nevelést kapott. És akkor ezek a nők ezeket visszafogadták. Tehát itten ott minél magasabban volt az illető, minél több pénze, magasabb társadalmi rangja volt, annál jobban el lehetett ezt valahogyan kenni, de lejjebb, és főleg a cselédlányok, a szegények, és ott döbbenetes tragédiákat látott, és le is ír egy csomó ilyen esetet. Ezeket a... Van olyan is, ahol egyébként ő maga például kimosott egy kislányt, az Morfit, aki nem volt hajlandó éppen ezért, tehát az okos lányok, voltak ilyen okos lányok, az egy színésznőnek a húga volt, és tudta, hogy nem szabad magát ingyen odaadni, mert abból nem baj lesz. És akkor a Casanova azért fizetett, hogy mesztelenül nézhesse, le is festette a buséval, és a 15. Lajos az meglátta a festményt, és kellett neki a nő, és akkor a Casanova szállította a 15. Lajosnak, aki egy híres nőcsebász volt, abba a bizonyos szarvas parkba, ahol a nőket tartotta, és végül is egy ilyen morganatikus házassággal nemes asszony lett belőle, és innen tudjuk, hogy a Casanova őt tényleg nem csábította el, hogy a 15. Lajos soha nem vett volna be a szarvas parkba egy olyan nőt, aki már nem érintetlen. És akkor a Casanova kimosta, teljesen, mint egy ilyen festményt, már úgy szemlélte a nő szépségét, és nagyon boldog volt, hogy sikerült a szerencséjét megcsinálni. Tehát ezt lehetett, hogy kegyencnőt csinálni belőle, találni egy szeretőt vagy férjet, de aki úgy ott maradt gyerekkel, hát az annak vége. Ez teljesen.
3: Költséges szexuális örömök voltak.
1: Igen. Személyesen föltörekednie, és nőket is időnként feljuttatni.
2: Ez a Tilos Rádió és az Egyészakás Kaland tematikus szexészaka egészen hajnalig. Kovács Ilonát hallották. Nagyon szépen köszönjük, hogy
1: örülök, hogy Casanováról meséltette.
2: És reméljük, hogy találkozunk még, mert egyszerűen én ebbe bele vagyok szerelmesedve.
1: Igen, de tényleg, szóval olyan döbbenetesek, de az aranycsinálási történetei is óriásian, ahol ez egy csomó olyan, tehát a szélhámos része is ugyanolyan izgalmas, csak hát az nem illik ebbe a témába.
3: Legközelebb,
2: hogyha majd a médiahatóság ránk parancsol, akkor alancsinálás.
1: Az bizony, az ráférne a magyarokra, igen.
2: Most egy kicsit zenélünk, és aztán nem sokára Péro jön Vörös Sándorral és Pszichéval, úgyhogy folytatjuk a felolvasást, folytatjuk a finom erotikát, folytatjuk az estét. Maradjatok velünk, Tilos Rádió.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: Elfáradt szívét ezentúl pihenteti óra. Csendet akar most már az öreg óra. Unja ő már figyelni az időket. Múljanak el felette.
1: Kosztolányi Dezső, őszi reggeli. Ezt hozta az ősz. Hűs gyümölcsöket üvegtálon, nehéz sötét smaragd szőlőt, hatalmas jáspisfényű körtét, meg annyi dús, tündöklő ékszerét. Vízcsöp iramlik egy kövér bogyóról, és elgurul akár brilliáns. A pompa ez, részvédtelen, derült, magába forduló tökéletesség. Jobb volna élni. Ám de túl a fák már aranykezükkel intenek nekem.

0: Tisztad idő, uram. Nagy volt a nyár. A napórákra árnyékot bocsássad, és a szeleket erezd a földre már. Parancsold, a gyümölcsök érjenek be. Adj még két déli esnapot nekik. Add, hogy beteljesedjék mindenki. S a mézet gyűjtsd a túlszőlő szemekre. Kinek most sincs még háza, sose lesz. S ki most maga van, már marad magára. Éjszaka olvas, folyton levelez, s a ligetben bolyg, valakit keres, mikor a lombok őszi tánca járja.
1: Paul Verlaine, chanson d'automne. Les sangles longs des violons de l'automne blesse mon cœur d'une langueur monotone. Tout suffocant et plein, quand sonne l'heure, je me souviens des gens et je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ça, de là, pareil à la feuille morte. Eux, ces chansons. Ősz húrja zsong, jajong, busong a tájon, s ont monoton bút, konokon és fájon. S én csüggetek, halvány beteg, míg éjfélkor, s elém a sok tűnt kéhi kél. Ó, múlni már ősz, hullni már ereszél, mint holt avar,

költészettan. Zenét minék, csak zenét. Ezért a versed lebegőben ragad meg, a lágy levegőben, amint cikázik szerteszét. Ha szókat írsz, csak légy hanyag, és megvetőn dobd a zenének, mert édes a tétova ének, és a kétes olvadó. Reszkető verőfény, s a langyos őszi ég merőfény, kék csillagok tündöklenek. Mert csak te kell lesz át koldusi ékül, ó, fuvolas kürt összebékül e sima álomszárny alatt. A gyilkos csattanó gazúr, baj lenne, ha versedbe hagynád az ötletet, e durva hagymát, melytől könnyez a szent azúr. Szónoklat, törd ki a nyakát, és jó, ha izmod megfeszíted, pórázra szoktatván a rímet. Mi volna, ha nem volna gát? Ó, jaj, a rím, silány kolomb. Süket gyerek, oktondi néger, babrál olcsó játékszerével, s kongatja a szegény bolond. Zenét mi nékünk, muzsikát. Legyen a vers egy meg nem álló lélek, mindig új vágyba szálló, mely új egekbe ugrik át. Egy jó kaland legyen dalom, hajnalban, az ideges szélben nem fákra fűjön, észrevétlen. A többi csak irodalom.

elleni nem foglalkozás, még csak nem is hivatás, hanem életmód. Semmi egyébben nem törődik, mint abban, hogy tud-e valamit csinálni, vagy nem. Nekem nincs életrajzom, csak munkarajzom. Csak annak értem a tébolyomnak, hogy mit felejtettem el fölírni. És aztán egy dolgon esetleg 2-3 napig gyötre jöttem pokolian, úgyhogy egész belebetegedtem. Folyton ezen törtem a fejem, hogy mi az. Egyébként is ezekből a jegyzetekből lettek életem legszebbjei a versek. Vannak művészek, akik a valóságot figyelik, és vannak, akik a belső tükröt figyelik. Hogy vetül vissza belül a élők közé tartozók. Móri Zsigmond az ember elment, megnézte a lovat és leírta. Mert nem rosszul, hanem remekül. Tehetség dolga. Ha nagyon tehetséges, hogy csinált, amit akar, abból is kijöhet valami. Az összes iskolák alkalmasak arra, hogy belőle lehessen valami, mint író. Nagyon kevés a tehetsége világon. Vagyis nem úgy van az, hogy kérem, most volt egy óriási tehetség, és 5 perc múlva megint lesz. Nagyon ökonomikus a természet ebben. Évszázadonként csak nagyon kevés zsenit és tehetséget hoz létre. És protuberanciában teremt, vagyis lángözönök útján. Kivetít 5-6 nagy tehetséget, aztán utánuk 30-40-50 év szünet következik. Arany János és Petri után ugye az epigonok szünetje következett, csupa gyenge fickó. Szóval nem úgy van az, hogy aztán az irodalom permanens, vagyis csupa zseni állandóan rendelkezésre. Tanácskörös akkor zsenik lesznek, szó sincs róla. Nem lesznek zsenik, mert zseniket vagy nagy tehetséget ritkán termel a természet. Én most már nem igen tudok olvasni a szemeim miatt sem. Azelőtt, ha jó sort olvastam valakitől, fiatal embertől, akkor írtam neki. Azért, hogy ne érezze magát olyan elhagyatottnak, mint mi voltunk annak idején, mert kutya se törődött velünk. A már hírneves írók figyelemre sem értettek. Hát gondoltam, ne legyen ez. Ezért, ha a fiatal ember valami szépet csinált, akkor én írtam neki. Ma már ezt nem tudom tenni, mert nem látok. El is vagyok foglalva, hiszen nagyon soha annyit még nem dolgoztam életemben, mint most. A regényemet 10 óra napi munkával, 7 éven keresztül, a vasárnapokat is beleértve, 40 ezer oldal vázlatkézirattal, amiből 6 hétig fűtöttem a 60 literes fürdőkájámat, abból fürdöttem 6 hétig a 40 ezer oldal kéziratból. Most oldalát...

búcsúzónyár. Egy kéz emel fel tengermély homályból, forrás fakacs taszít maga előtt, sodornak gátat nem tudó erők, ébredsz, a felderengő látomástól alakot ölt az ismerős világ, te megszokásán más rend sejlik át, kérdez, jelent, ítélet s vágyódás szól. A friss víz illatú reggelt épp hogy érett ízek, szivárvány színek fűszere köszönti benned emlékezve, nem az első hajnalra, mely szúrós pengékkel ömlött a koránkkel didergő kisfiúra, ijesztő volt, csak az iskolában lett értelmetlenül rózsaújjú. Lám, most friss vért pezsdít hűs lehellete a tegnap ájult forrósága után. Érz kérdést, amivel fogad a nap, te szíveddel figyelő, a gyengétség s az erő jeleit, ahogy az agyagvilág leveti héját, s újulva lépsz ki te is, hős, vagy ahogy a fiatalok neveznek, pátriárka, más vagy-e, mint azok, akik fegyverrel gyűrik le népek hadait, nőit, birtokát? Lehetsz-e olyan, ki bölcsen osztja szét magát, s a kemény derű közösségében válik, mint amennyi a nábok s koldus összege? Szótlan is öröm ének töltsön be, hogy itt lehetsz még, telve a lét viszonzott javaival, mert ajándék a viruló kert, szél, madár, játék, a magány, mely várakozás valami új beterjesedésre. Magadban dörmög, vagy némán tárt kiszíved, a nyár búcsúzik, légy hálás a közelgő gyönyörű őszén. Az égre révedsz, és magadba némán, mint gyümölcsben a gondolat a teljesülő termő pillanat kibomlik benned, keserű, édes, vér, árny, csak ülsz, ámulsz, nem tudsz mit kezdeni magaddal, és ez így emberi. Sodrót, sorsod tisztuló hordalékán. Jó szemlélődni gyümölcsös fák közt, valami emlék ifjúságban, mely azért szebb a réginél, mert telve tapasztalattal, s a vágy forró hűvös képzelődésével. Együtt, akár az álom s a halál éber szédületében, hatalmasabban az öntelt tudásnál, nehéz szerelemnél, mely sodrát cserélve kínból könnyű lesz, bár öl, ami él, ez a rend, fogadd el. Volt társak, hó, hogyan egybekuszál a sejtelem. Onnét jöttök, ahol a félhomály sötétbe vész. Nem tudni még, hol a tenger, part, szikla, örvény, hüllők, polipok, foszforeszkáló lények, sellők, vénuszok otthona, feltűnnek egymással viaskodva, tán ők dönt, mikor még alig, ha sejtjük, mi készül. Gyanúval fertőznek meg, hogy aki szeret is önmagát, mert börtöne rácsainál szólna csak az ember. Összeszokott barátok, egy élet részesei, nézhetek benneteket az közönös kívülállóként, kit teremtve sejt szívetek. Hogy adta volna különben e dús ragyogást? Hisz a szél is vad híreket hoz. Földrészeket falt és darabokra hult birodalmak miszlikjei, sárkányfog vetemény, támolyognak fel már szabadon, és ölni dühötten egymásba marni élednek, új ligák, mafiák. Dombhajlatban bár mély magasság épül, szálas orom, tarajló hullám visz, szárnyra dob, hogy visszahullván minden tudón szédülve buki le végül. A szellem testé változik, hányadik alak omlik, hányadik lép ki a lét vajudó tengeréből. S a dél. A kegyetlen otthonosság halottaiddal itat,
kart karba öltve sétáltatja veled aranyfénykévéinek susogó nádrengetegét, amit a zuhogó nap támaszt a mezőn, s tán szebb életre kelti érzéseik tüzében a holtokat, az emléknél nagyobb hatalommal te is, mintha oda vegyülnél, hol egy az idő tér. Ó, az az elmúlt őszelei születésnap, mely már a tiéd lett, téged őriz a jóra vigyázó gond, az öröm. Gyümölcsök jó színén izén is érzed, a magvakat el kell vetned, vagy őrizned tavaszig, tudod, valaki téged is óvott, épp maradtál, érzés, gondolat, tett, nem fásult benned avas bölcsességé. Tudsz egy kockáztatni, mint ifjan, bár nem a régi kéz szorítja már a kantárt, vagy csak a változásra érlelődsz, végsőkig telítődve. Hosszan érik a jó gyümölcs, de az élet erői. Ugyan miért késlekedett a tiéd? Volt elég jó szándék, verőfény, gyökereken szívódó táplálni gazdag nedv, nyírkos légáramok is viharok edzeni, súlyos éj, jég, csendje. Tudod, mi a szorongás? Hogyan lesz zamat a kínból? Földrengés zúzott, edzett a másuló éghaj. Folyamok sodornak magukkal, mint bóra lepkeszárnyakat, vagy mint pihenő madarak okosan fürdesz áramukban. Akaratodba véve sorsod, mindegy, vermek várnak vagy ormok, némaságodban nő az új dal. A füst a völgyet behömpölygi lomhán, érik az eső. A megállt levegőben túlzó színnel izzik minden virág, főként a pirosak, sárgák, bársony lilák. Már harmadjára nyílik a rózsa, kólyagosul a szőlő, megnyitja keserű héját a dió, a lámpák szinte szemedben fénylenek. Jó így pihenve figyelni, hogyan árad a tücskök éteri éneke, hogyan szól egymással s veled az összes elem. Mi itt él része csak valami folytatódásnak. A kő, az ég, a szél, a fény, a sötét is. Érthetetlen, idegen, s mégis oly testvéri. Megéled a voltak és jövendők varázsával, mely ott áramlik a reggel, az este szikrázó vakságában, telve a bizonyossággal, hogy egy a lét, bár mindig átalakult, s a te értelmed is az őrző változás. Ki tudja, hol van pályád vége, gyümölcsszedő szüret idején, vagy tavasszal, mikor megmozdul az újbor. Az éj nem felel, akár néma, akár üvöltő szeletét. Jó vagy rossz, elnyel, elfejt, tán újra sző, ő is része az özönlésnek. Vakon is érlelődni vett ki a nappal fényviharába. Miszed hát, félve szükölni, vagy csírával telten hallgatni, mint a föld. Tán, mert nem vagy elég magadnak, jönnek éne túlcsordulásai, mindig a félhomályból valami. Hívják rajta túli hatalmak, vagy taszítja a megfeszülő szív, a világszél ivó tüdő, erők, míg féktelen tovaragad.

Komori Dezső, a rossz vonaglás. Akkor egyedül, mint egy kacéran és engesztelő burjánzásokkal haladtam az epedő és napfényes utcán, és minden. Holmi merev és harsány cselédek vonarzása, Istenem, már-már enyhén rajongó képzeteit meresztették udvariatlan és nyakas párzásoknak. Egyébként akkor éreztem holmi enyhe és titkos döbbenettel, kutatóan és megértve, ó, a rossz vonaglást, és bizonyos hősi robajok hidegen, spajzán gúnnyal már-már figyelmeztettek félős és üdvös csaták. És így megnyúlva, mint angol vázák, s némi sietséget negélyezve szimatoltam akkor végzetes tájak felé, s komoran megértve szemlélvén belső tusakvások zaját, elértem végre egy utca szögletébe a tömör és célzatos boltíveket, holmi felcsillanó reménnyel, s néma vágyakozással. De lanyha és tátogó körkörök helyett merett ajtók kapaszkodtak elém, mint egy busongva stilt. Rettentő életérzés bujkált inkább züllett csontjaim közt, mint sötét és komor rongyok holland apácák ágyában. S ím a békéltető agnő, holmi zajtalan részvéttel nézett rám, s szörnyű kerúgnak tűnt. Tessék várni! Szólott biztatva s reméltetően az agnő, holmi koró metszetek rajzolnál. Ám tompa heroikus torlódások zsibbadtak, s bősz pattanások, s álmatagos esdeklőn topzódtak előkelő szemeim a zárak, ó, a zárak fölött kóvájgón, s képtelen epekedések nyújtóztak, s növekvő buzdulások. De majd duhajt tömörülés, pompás és vad akaratot váltott, s percek után némi lendüléssel, a rossz vonaglás okozta lendüléssel, szokatlan energiák ágaskodtak feldúlt életemben, s zokogva enyhém, ám bizonyos haraggal rugdalvást közeledtem a csodálkozós ilyet ajtó irányában, elmosódva. Pofája! Pofája, Isten itt! Suktam tömören s fellengzőn. Pofája! Pofája, Isten itt! Hát még meddig tart magának? S a kvószkve ábrándos utánérzése mellett némi célszerűség halvány érzésével folytattam talpam bársonyos s ruganyos zenéjét egy torpant és rikoltó orgonagyanánt. E percben gyötrődő sebes virágnak tűnhettem régés rozsdás lepények fenekén. Lábvíz. Tessék várni, hangzott hörgőn s belülről s ismételten, s visongós ájúdozó képzeletem várakozásával ismét az agnő felé fordultam, ki biztatva, s mint egy közelgő megváltásom jelezve, enyhe és zörgő papírlemezek vígaszát nyújtotta felé. Ám szétdúlt s révedező szemeim, holmi feslecs nyirkos madarak gyanánt kóvályogva hirtelenül ráhervadtak a betűk tömegére, s gyötrelmesen s szorongva kerestem haj, felettető szórakozást és mindent. A rossz vonagzás az állott némi címzés módjára a papírlap szélén, melyen egy novella nemes és előkelők körvonalai terpeszkedtek, a véletlen sajátos spajzán képzeteit nyitogatva. Ó, mereven és félre szegetten olvasni kezdtem, de annyit már nem bírt el gyötrött s kihasznált lelkületem. Hirtelenül tompa borongások zajlottak, és mint régi és szemérmes csipkék susogása, érzelmesen s megadón bánattal lágyult el a tornyosuló dacom. S holmi hegyke és szükségszerű dudorok tolakodtak, s forma szépség. És ekkor minden részvétem ábrándozva, és inkább ábrándosan fordult az agnő felé, ki nem sejtve mit sem abból, mi lelkemben zajongva végbe ment,
sajgó csodálkozással figyelte, mint sülyezti vissza kezeim finom és díszes hajója, mint ír hercegnő a remegő tízfilléres sanda és szurkos pénzdarabot. És inkább imbolyogva, tompán, s talán megtörve, s kérlelhetetlenül kimentem. Ám a nap könnyű, mint egy sárgás folyadékon kígyózva, lecsurgott az égről, barna sajátos illatú sávot hagyva maga után, távozó infáns nőnek tűnt, kiholmi diszkrét susogásokkal az enyhe és sóvárgó közt, ismét megfosztja lágy és ideiglenes fedelétől. És inkább bágyat voltam ezen az este.

Simonyi Imre, pár pohár rizling egy régi bormérésben. Néhai Tímár József színművész emlékezetére. Utoljára még Krúdiról beszéltünk. Meg arról, hogy a rizling általában úgy harmadfél, négy esztendős korában éli legduhajabb legénykorát. És hogy kalapot nem visel okos ember, sértődések elkerülése véget. Bartók rég halott. Hát ki előtt emelné meg. És hogy meglehetősen elgondolkoztató az emberi tehetség természete. A rögtön mérgező mérgeket már felfedeztük, ám a rögtön gyógyító gyógymódokat még nem. És hogy vajon a gazember, tudja-e, hogy gazember, akár kasszafúró, akár messiás? És érdekes, hogy közös ismerősünk ott Tolcsván, az a veres bajszó pincemester. A pubertás pedig pontosan a bölcsőben kezdődik, és még a koporsó fedelét is lerúgja 80. évünkkel egyetemben. Ebben megegyeztünk. És különös, a harmadik pohár után már sejti az ember, hogy a szerelem mindig magánügy. Egy ember ügye. Azé, aki szeret. Bűnt pedig csak a hazugság, a gyávaság, az árulás. Fele barátod feleségét, ha megkívánod, vagy ő a bűnös, vagy ő sem. És ezen kívül ne lopj, ne ölj. Rendben van. Na de hát teljesen rokontalanul mégsem élhet az ember. De aztán színházról egy szót sem. De aztán irodalomról egy szót sem. De hát X színház már rég nem színház. De hát Z író sosem volt író. Tehát színházról meg irodalomról egy szót sem beszéltünk. Csak arról, hogy okos fejjel nehéz boldogan megöregedni. Meg arról, hogy a legszebb magyar szó talán mégiscsak az, hogy szerető. Meg arról, hogy mégiscsak rettenetes. Pirandello csupán egy komédiás lányról jut olykor eszembe, aki 6 szerepből egyet játszott a színpadon s az idegeimben. Meg arról, hogy a hurkot a gyilkosnak és a hősnek ugyanabból a kenderből fonják, ám mi lesz, ha egy napon a gyilkosok kikérik ezt maguknak. Meg arról, hogy az újság szívhasgatóan írja egy disszidensnek se éjjele, se nappala a honvágytól. Ám furcsa, de akkor a honvágy is akadt, amitől az ember egyszerűen itthon maradt. Hogy így 40 felé már illő a legvégső dolgokról gondolkodni. Úgy, mint Jéger tanár úr találmányáról, a lakbér hátralékról, a szeptember végi falevelekről, valamint anyai nagyapámról, aki bölcsen nyilatkozott egy görbelábú asszonyságról. Ágyban nem kell gyalogolni. És hogy van-e annál iszonyúbb, hogy anyáink tulajdonképpen nem is minket szeretnek, akik vagyunk, hanem a fiaikat hivatalból. Jónak lenni pedig csak előre megfontolt szándékkal, folytatólagosan és több rendben lehetséges. Voltak a kopaszra meredvált fegyencek. És aztán bármibe is kerül. Hazádnak, hazádnak rendületlenül. Aztán a pohár alján, a lélek mélyén, a nehezülő nyelvek hegyén, staccatóban ilyen kategória. Emberség, tisztesség, becsület. És erről, vagy másról eszünkbe jutott, vajon mit csinálhat most Németh László? És mint végső felismerés csurran az üvegből a maradék, tisztességes ember nem gondol asszonyra, és nem olvassa hadvezérek emlékiratait halála órájában. És végül fokozás. Fokozása ennek, annak.
Nagy, nagyobb, legnagyobb. Hát, így alakult, hogy bár sok mindenről beszéltünk, erről meg arról, Gorki színészéről, meg Willy Lohmannról, és hogy iható volt ez a bor, de elmenőben, ahogy már mondtam, már megint valamit grúgiról.

sikerült a televízióban, helyesebben a rádió egyik költészetnapi nyilvános adásán Illyés Gyula Óda a törvényhozó című versét jól elmondanom. Jelenlévő költők gratuláltak, mintha itt születtek volna meg a vers gondolatai, mintha most szültett volna meg a verset, mondták, szegény Váci Mihály is köztük. Egyik lapunk, szaklap, tévékritikusa azt írta, széttördeltem a verset, úgy tettem, mintha ott jutnának eszembe a gondolatok, valószínűleg indiszponált lehettem. Szegény tudatlan, máig nem tudja, hogy a legnagyobb dicséretet írta, köszönöm neki szépen, hallgassák meg! Óda a törvényhozóhoz, Tersánszki Józsi Jenő jubileumán. Úgy volna jó a törvény, úgy egyforma hatályú, ha akként gyártódnánk mi emberek, akár a vályog, mit a vájú billió szám is egyformára vet. De hát ez nem lehet. Ahány szív, annyi akarat, s rég nem vagyunk csupán agyag s anyag. Pontos leszek, mint mindig az író, ha a tudós költ s a bíró. Ez a mi új dalunk. Törvényt, de elevent. Tehát, hogy ne csapódjunk folyton össze. Hogy részlet igazát kiki illesse a közösbe, úgy mégis emberek maradjunk, ne vályog vájú sarává meredjünk. Atomok atommagvakként kerengjünk, helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk. A lét tegyen rendet, ne a halál. Jogot tehát az árnyalatnak, melyben a holnap rajza áll, és a kivételnek, mely holnapra talán szabály. Jogot, hogy hadd kísérletezzék a költőnek, a legfőbb kutatónak. Mert semmivel nem kell nagyobb tehetség, buzgalom meglelni a rák ellenszerét, gépbe fogni az atomerejét, röpülni világűrön át, mint megmutatni, amit a jövő a szívben érlel, mint fölmutatni ibolyán túli fénnyel, mi lesz holnap kötelező közöttünk emberek, mi az, mi idegünkben közel. Évmilliárdok távolából, évmilliárdok távolából. Jogot a boncolóknak, a külszín, a fölhám, a látszat rombolóknak, kik elválasztva percenként a rosszat a jótól valamit folyvást rendbe hoznak, percenként fölmutatva, hogy mikortól gyilkos a gyilkos, tolvaj a tolvaj, torz már a szép, szép az imént torz, a hős pribék, és ki az, aki elől megy. Szabad jegy, jól haladni a korral, mert van, amikor hány a példa, a néma szólal, az iszkol, aki űz, makulátlan a céda, mocskos a szűz. Nem minden alkotó ilyen, de én őket, az így működők, a haladókat, s harcolókat vallom, a terep fölverőket a legkülönbeknek. A holnap felé ők jelzik az irányt. Előttük jár fönnen libegve Hamlet, Karenin Anna bánk, meg annyi tiszta láng. A homályt űző ősvilágnő, ha ők szól. Üdvözlet s hála hát a törvény s fényhozóknak, kik hol mágián, hol gúnykacajon át, s elbukva is előre törnek. Tehát nem is tudva, hova s még. Így mondjunk hálát Tersánszki Jenőnek, mi, akit látjuk, hova ért. Az igazért. Fütyülj tovább két hangon, mester. Építsd hordozható csónakjaidat, tört fejed ős sípon, új bicikli féken, szépítsd, javítsd, akkor is, ha nem kell, a részletet, te, teljesen.
ne pihentess se karodat, se agyadat, se szádat, dolgozz soká még, s vigadj, s ne is tudd, akár csak a század, ki vagy.

újra hiteti, hogy eljön valami, valamikor, valahol. Hogy eljön valami, valamikor, valahol.

I. és Gyula, egy mondat a zsarnokságról. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van, nem csak a puskacsőben, nem csak a börtönökben, nem csak a vallató szobákban, nem csak az éjszakában kiáltó őrszavában. Ott zsarnokság van, nem csak a füst sötéten lobogó vádbeszédben, beismerésben, rabok falmorzejében, nem csak a bíró hűvös ítéletében, bűnös. Ott zsarnokság van, nem csak a katonásan pattogtatott vigyázban, tűzben, a dobolásban, s abban, ahogy a hullát gödörbe húzzák, nem csak a titkon félig nyílt ajtón ilyetten besuttogott hírekben, a száj elé hulltan pisztjelző ujjban. Ott zsarnokság van, nem csak a rágy szilárdan fölrakott arcvonásban, s e rácsban már szótlan vergődő jajsikolyban, a csöndet növelő néma könnyek zuhatagában, kimerett szembogárban. Ott zsarnokságban, nem csak a talpra álltan harsogott éjenekben, hurrákban, énekekben. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van, nem csak az ernyedetlen tapsoló tenyerekben, kürtben, az operában, az oly hazug harsányan zengő szoborkövekben, színekben, képteremben, külön minden keretben, már az ecsetben, nem csak az éjben halkan sikló gépkocsi zajban, s abban megállt a kapuajban. Hol zsarnokság van, ott van jelen valóan mindenekben, ahogy rég istened sem. Ott zsarnokság van az óvodákban, az apai tanácsban, az anya mosolyában, abban, ahogy a gyermek idegennek felelget. Nem csak a szögesdrótban, nem csak a könyvsorokban, szögesdrótnál jobban butító szólamokban. Az ott van a búcsúcsókban, ahogy így szól a hitves, mikor jössz haza, kedves? Az utcán oly szokottan ismételt, hogy vagyokban, a hirtelen puhábban szorított kézfogásban, ahogy egyszer csak szerelmed arca megfagy, mert ott van a légyodban, nem csak a vallatásban, ott van a vallomásban, az édes szómámorban, mint légy a borban, mert álmaidban sem vagy magadban, ott van a nászi ágyban, előtte már a vágyban, mert szépnek csak azt véled, mi egyszer már övé lett, vele hevertél, ha azt hitted, szerettél, tányérban és pohárban, az van az orban, szájban, hidegben és homályban, szabadban és szobádban, mintha nyitva az ablak, s bedől a dögszag, mintha a házban valahol gázfolyás van. Ha magadban beszélgetsz, ő a zsarnokság kérdez, képzeletedben se vagy független, fönt a tejút is már más, határsáv, hol fénypásztáz, aknamező, a csillag kémlelő ablak, a nyüzsgő égi sátor egyetlen munkatábor, mert zsarnokság szól lázból, harangozásból, a papból, kinek gyónol, a prédikációból, templom, parlament, kínpad, meg annyi színpad. Húnyod, nyitod a pillád, mind azt tekint rád, mint a betegség, veled megy, mint az emlék. Vonatkereke, hallod, rab vagy rab, erre kattog, hegyen és tenger mellett be ezt lehelled. Cikáz a villám, az van minden váratlan zörejben, fényben, a szívhökkenésben, a nyugalomban, e bilincs unalomban, a zápor zuhogásban, ez égigérő rácsban, a cellafal fehéren bezáró hóesésben, az néz rád kutyát szemén át, s mert minden célban ott van, ott van a holnapodban, gondolatodban, minden mozdulatodban, mint víz a medre, követed és teremted, kémlelődsz ki-e körből? Ő néz rád a tükörből, ő les, hiába futnál, fogoly vagy, s egyben foglár,
dohányod zamatába, ruháid anyagába beivódik, evődik, velődik. Eszmélnél, de eszme csak övé jut eszedbe. Néznél, de csak azt látod, mit ő eléd varázsolt. S már körbelángol erdőtűz gyufaszálból, mert amikor ledobtad, el nem tiportad. S így rád is ő vigyáz már, gyárban, mezőn, a háznál. S nem érzed már, mi élni. Hús és kenyér mi szeretni, kívánni, karot kitárni. Bilincseit a szolga maga így gyártja, s hordja. Ha eszel, őt növeszted, gyermeked neki nemzed. Hol zsarnokság van, mindenki szem a láncban. Belőled bűzlik, árad, magad is zsarnokság vagy. Vakondként napsütésben, így járunk vaksötétben, s feszengünk kamarában, akár a Szaharában. Mert ahol zsarnokság van, minden hiában, a dal is, az ilyen hű, akármilyen mű, mert ott áll eleve sírodnál, ő mondja meg, ki voltál, porod is neki szolgál.

Egy mondat a zsarnokságról. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van, nem csak a puskacsőben, nem csak a börtönökben, nem csak a vallató szobákban, nem csak az éjszakában kiáltó őrszavában. Ott zsarnokság van, nem csak a füst sötéten lobogó vádbeszédben, beismerésben, rabok fal morzsejében, nem csak a bíró hűvös ítéletében bűnös. Ott zsarnokság van, nem csak a katonásan pattogtatott vigyázban, tűzben, a dobolásban és abban, ahogy a hullát gödörbe húzzák. Nem csak a titkon félig nyílt ajtón ilyetten besuttogott hírekben, a száj elé hulltan pisztjelző ujjban. Ott zsarnokság van, nem csak a rács szilárdan fölrakott arcvonásban, se rácsban már szótlan vergődő jajsikolyban, a csöndet növelő néma könnyek zuhatagában, kimerett szembogárban. Ott zsarnokság van, nem csak a talpra álltan harsogott éjjenekben, hurrákban, énekekben. Hol zsarnokság van, ott zsarnokság van, tapsoló tenyerekben, küzdben, az operában, az oly hazug harsányon, zengő szoborkövekben, színekben, képteremben, külön minden keretben, már az ecsetben. Nem csak az éjben, halkan, sikló gépkocsi zajban, s abban, megállt a kapuajban. Hol zsarnokság van, ott van jelen valóan mindenekben, ahogy rég istened sem. Ott zsarnokság van az óvodákban, az apai tanácsban, az anya mosolyában, abban, ahogy a gyermek idegennek felelget. Nem csak a szöges drótban, nem csak a könyvsorokban, szöges drótnál jobban butító szólamokban, az ott van a bucsúcsókban, ahogy így szól a hitves, mikor jössz haza, kedves. Az utcán oly szokottan ismételt, hogy vagyokban, a hirtelen puhábban, szorított készfogásban, s ahogy egyszer csak szerelmed arca megfagy, mert ott van a légyodban, nem csak a vallatásban, ott van a vallomásban, az édes szó mámorban, mint légy a borban, mert álmaidban sem vagy magadban, ott van a nászi ágyban, előtte már a vágyban, mert szépnek csak azt véled, mi egyszer már övé lett. Vele hevertél, ha azt hitted, szerettél. Tányérban és pohárban, ott van az orrban, szájban, hidegben és homályban, szabadban és szobádban, mintha nyitva az ablak, s bedől a dögszag, mintha a házban valahol gázfolyás van. Ha magadban beszélgetsz, ő a zsarnokság kérdez. Képzeletedben sem vagy független, fönt a tejút is már más határsáv, hol fénypásztáz, aknamező a csillag, kémlelő ablak, a nyüzsgő égi sátor, egyetlen munkatábor, mert zsarnokság szól lázból, harangozásból, a papból, kinek gyónol a prédikációból, templom, parlament, kínpad, meg annyi színpad, hunyod, nyitod a pillád, mind az tekint rád, mint a betegség veled megy, mint az emlék. Vonatkereke hallod, rab vagy rab, erre kattog, hegyen és tenger mellett be ezt lehelled. Cikáz a villám, az van minden váratlan zörejben, fényben, szívhökkenésben. A nyugalomban, e bilincs unalomban, a zápor suhogásban, ez égigérő rácsban, a cellafal fehéren bezáró hóesésben, az néz rád kutyát szemén át, s mert minden szélban ott van a holnapodban, gondolatodban, minden mozdulatodban, mint víz a medret követed és teremted. Kémlelődsz ki a körből, ő néz rád a tükörből, ő les hiába futnál, fogoly vagy s egybe foglár, dohányod szamatába, ruháid anyagába, beivódik, evődik, velődik, eszmélnél, de eszme, csak övé jut eszedbe,
néznél, de csak azt látod, mit ő eléd varázsolt, s már körbe lángol erdő tűz gyufaszálból, mert amikor ledobtad, el nem tiportad, és így rád is ő vigyáz már gyárban, mezőn, a háznál, s nem érzed már mi élni, hús és kenyér mi szeretni kívánni, karod kitárni, bilincseit a szóloga maga így gyárt.

Pritsók János, költői 10 parancsolat. Ne hazudj! Ne hazudj! Ne hazudj! Ne hazudj! Ne hazudj! Ne hazudj! Ne hazudj! Ne hazudj! Ne hazudj! Mondj igazat!

Ioan Alexandru, statiszták. Jancsik Pál fordítás. Turnéra megyünk a színészekkel. Mi statiszták a hátsó padokon ülünk, rang, bajusz, spofa lemesze. Az első felvonásban mind föllép. Martalócok egy kastélyban, a sötét feudalizmus legfényesebb fejlődési szakaszában. Páncélingben állunk, keresztbetett alabárdokkal, amelyeket füstszínű ezüsttel futtattak be. Kimért léptekkel járunk szörnyű gatyában, ahogyan a korízlés megkívánja. Ti is, mondta az egyik rendező. Háromszor nősült, és csudamód érti a dolgát. Ti is! Noha egy szót se szóltok a színen. Mozdulatokban, mimikában, éljétek át a szerepet. Csak így sikerülhet a teljesség élményét adnunk a nézőnek. A második felvonásban szerzetesek vagyunk. Tarkóra húzott tonzurás parókában, kezünkben rózsafűzér, arcunk bepúderozva, komoran, töprengve és titokzatosan állunk, tisztünk a kordivat szerint, az elhalálozott hős baldahinos ágya mellett. A harmadik felvonásban a nép vagyunk, a széles tömegek, fáklyával a kézben. Vigyázunk, nehogy tüzet fogjon a díszlet. Hullámzunk, hódolunk, hangtalan, a kordivat szerint, a nemrég kikiáltott hős uralkodónak. A negyedik felvonás alatt megmosakszunk mind, a katonák, a papok, a nép, aki voltunk. A hátsó padokon rang és életkor szerint, éjféltájt halkan énekelve érkezünk vissza oda, ahonnan elindult. Román Szligonyik, figyelmeztetés, Gömöri György fordítása. Állítólag én vagyok az a nélkülözhetetlen következő tégla abban az épületben, amit jövőnek hívnak a költők. Nem akarok tégla lenni, melyet a kőműves a téglarakásról levéve egy ütéssel széthasít és eldob.

az éjszakánál sötétebb árnyék vagyok. Szín vagyok, zene, építek, virágoknak színt adok, embert is ölhetek, akinek anyja van, kedvese, aki neki hordja mosolyát a nehéz napon át. A legmagasabb fejeket én vágtam le a nyaktilóval. Én vagyok a 17-es év. Én írtam a Marseillest. Hiroshimára én dobtam le a bombát. Én írtam a verset, amit olvastok. Ezért ostobák, ne mondjatok engem téglának. Váci Mihály,

0: kísérnénk, hogy áldottnak éltetek egy arcot. S hol vagy ó csodálatos fülem is, amely oly hegyes lett, mint a szamári valamely édes bús nevetéstől. S hol vagytok fogaim ti vérengzők, kiktől felsárkent nem csak a szamóca, de az annál duzzadtabb, spirosabb ajak. S hol vagy te mellemnek, hogy irtózatos dalolás. S hol a kín és hol az áldás, amelyet most hiába keresek eszelős utajmon gorbebottal a kezemben. Loholni bolondul, kergetni az őzet, az őzlábut, s utána ledőlni, susogni nem is neki, de a holdnak. Holni rejtelmekül, amelyeket senki sem érthet egészen, s amelyeknek zaklatott boldogság mindenkor a neve. Hol vagytok ki mozgalmak és fekete átkok, örök sietés, hol a mohó száj, és hol a nevetésem, Úristen, hol a nevetésem, s a tártalan zokogás is, mikor döngő hajnalodások vértelen messzeségei hányszor leborultam a közében. Hallgass rám, hogy volt egy öreg görög egykor, ki felemelte két kezét, mint a szobor, s az ifjúságát visszakövetelvén, mondott Aeschylosi átkot arra, aki tette, hogy így meg kell az embernek öregedni, félig vakon állt a hegyen csupa sugárzásba merülve, ősz haját verte a szél is, s pisla szeméből könnyei hultak az istenség magasztott lába elé. S mégis szava dörgött, szavaitól megállt a malom, megrendültek a dombok, s az öt éves kos is felemelte rá a fejét. Ám de az istenség nem nézett rá, nem felelt akkor az öregnek, sírt az istenség, mert mintha dobokat vernének a fülébe, tompa dobot, s erre felelne a hegyomlás, a fegyomlásnak felelne a tenger. Oly nagyjá nőtt meg előtte, s oly szenti az öregség ősi nyomora. Mert is ott állt ő már önnő sírja előtt, s még mindig törölve a széllel, s még egyszer hangoztatni akarván igazát, mielőtt elomolna. S aztán hát elment persze, csend lett végül se vidéken, de a szívében is csupa csend volt már akkor, el ne felejtjük. S egy másik, még nagyobb figyelem, s a feje körül tompa terejtés.
1: Tavaszi dalvándor.

0: A kő és az ember. Amerikai Léger Spiritual Song. Rejtőzködnöm nem lehet. Rejtőzködnöm nem lehet. Elmentem a kősziklához, hogy elrejtsem képemet. Szólt a szikla, soha el nem rejtelek. Ó, szólt a szikla, soha el nem rejtelek. Rejtőzködnöm nem lehet. Szólt a szikla, megindulok, eltiporlak, tágulj tőlem, megindulok, eltiporlak, tágulj tőlem, szólt a szikla, rejtőzködnöm nem lehet. Elmentem a kősziklához, ráhulladtam könnyemet. Szólt a szikla, én is égek, szenvedek. Ó, szólt a szikla, én is égek, szenvedek. Rejtőzködnöm nem lehet. Szólt a szikla, én is mennybe mennék, mint te, én is égek. Én is mennybe mennék, mint te, én is égek, szólt a szikla. Rejtőzködnöm nem lehet. Gyerekdalok. Futrobog a kicsi kocsi, rajta ül a haragosi, dindon diridongó. Ha kiborul az a kocsi, leröpül a haragosi, dindon diridongó. Fut a havon a fakutya, vele fut a retyerutya, dindon diridongó. Ha kiborul a fakutya, lepotyog a retyerutya, dindon diridongó. Bolygó, zápor, libben táncol, suhog a fű sűrűjén, fa ágán. Kéklő, halvány, felhők alján kivirul a ragyogó szivárvány. Három egész napon át bújtam erdő vadon át, gombamezőt, sziklatetőt bejártam. Három egész napon át faragtam egy furuját, vadrózsából tündérsipot csináltam. Túl, messze túl, mi van a hegyen messze túl? Hely a hegyen messze túl, lófejszéles ibolya virul. Túl, messze túl, mi van az ibolyán messze túl? Hely az ibolyán messze túl, Jancsi mosogat, Kati az úr. A rátóti ürgepásztor álmodott egy rőv kolbászról, aztán álmát felkötötte kéményben a rőzsefüstre. Majd álmodott egy kabátról, amely föllefut magától, a kéménybe is fölszaladt, elvitte a kolbászrudat. Dob és tánc. Csönd, béke, fény. Csönd, fénye, béke, csöndje, fény, békéje, csönd. Fényes, csönd, béke, fény. Béke, csöndes, fénye, fény, csöndje, csönd, csöndje, fény, fénye, béke, csönd, fény. Lombban kő, csönd, köve, kövön, fény, csöndje, kőben, csönd, béke, kő, békéje, béke, köve, lomban, csönd, fényes, béke, kő, lomban, fény. Út, csöndje, fű. Útra hajló béke csönd, út békéje inda, fű inda kő. Lombhintája kúton, fény ingája kútban, csönd dajkája csepp, csepp, út cseppje cseppek, csengő csöndje csönd, cseppje fény, út habja kő, lombja fény, csöndje béke. Szél, víz, föld, kis patak, irama, fény halmai, földkeblei, kútkarjai, kőlábai, vízpidejű szél, lombtorkú csönd, fűruhájú fény, kőarcú béke. Reggel, dél, este, éj, hajnal, karéja, dél sziklája, alkony karéja, éj sziklája.
1: Szervusztok, kedves hallgatók, Tilos Rádió Budapest, FM 90.3, adástelefonunk 2135-37-73, Polkult műsorát halljátok, Fekete Varázsa, Zöldi Zsoltal, vendégünk Pablo Borandi. Ilyetek a szó.
2: Szervusztok, kedves hallgatók!
3: Sziasztok!
2: Nagyon sok szeretettel üdvözöljük Pablo Gorondit, aki az AP magyarországi tudósítója, az Associated Pressnek, ami ugye egy amerikai hírügynökség, és hát egy különleges emberrel ülünk szembe, legalábbis...
3: De mindenki
2: nem,
3: különleges.
2: Nem tekinthető életpálya, hát először is ugye egyáltalán nem tűz magyarnak a neved alapján se, ugyanakkor nagyon jó beszélsz, tehát mi a te...
3: Van beszél... magyar nevem is, Gorondi
2: igen.
3: Pál.
2: Igen, tényleg?
3: Hát amikor megkaptam a magyar iratokat, vagy a magyar útlevelemet először, akkor magyarosítani kellett a
2: nevemet. Ezt nem is tudtam. Tehát aki magyar állampolgárságot kap, és
3: útlevelet hát amikor hozzá... én kértem, igen, azóta már vannak barátaim, akik a könyv, szóval nem olyan rég kapták meg, és ők például már az eredeti nevükkel szerepelnek.
2: De akkoriban az volt a divat, hogy kellett adni egy magyar ki kellett találni egy magyar nev. Na hát, de jó, ez nagyon jó.
4: Hát mint a szerzetes rendekben, ugye, tehát, hogy egy név, amivel
3: hát ez rég volt, ez több mint 20
2: igen,
3: éve
2: igen,
3: volt.
2: Igen, igen, igen, igen. Az én Viktória kolléganőm is, Veronika nővér lett, ahogy most itt be egy szerzetes rendbe. Be, igen. Na, mesélj egy picit magadról akkor, ha már így belecsaptunk, hogy te hát Gorondi Pál vagy.
3: Most volt néhány napja, 20 éve, hogy Magyarországra jöttem, a nagyszüleim emigráltak 45-ben, 48-ba érkeztek Argentínába, apai anyágon, úgyhogy mind a két oldalról magyar nagyszüleim voltak. A édesapám még itt született, de 3 éves korában hagyták el az országot, az édesanyám az egy menekültáborba született már, és hát otthon magyarul beszéltünk, Buenos Airesben van egy nagy magyar kolónia, van magyar hétvégi magyar iskola, sportklub, cserkészcsapat, néptánccsoport, és úgyhogy bizonyos szempontból magyar kultúrával körülvéve nőttem fel. Aztán gyerekkoromban édesapám Észak-Amerikában tanult, és ott is véletlenül egy olyan faluban vagy városban laktunk, New Jersey-ben, ahol szintén nagyon sok magyar van, úgyhogy ott is volt hétvégi magyar iskola, meg cserkészet, és aztán a magyar feleségem Argentinába jött egy ösztöndíjjal, ott ismerkedtünk meg, és néhány évre távkapcsolat után utána jöttem, és most már adnak 20 éve.
2: És hogy került az AP-hez?
3: Hát én újságíró voltam már Argentinában is, rádióba kezdtem, aztán nyomtatott, szóval újságokhoz kerültem át, és úgy az volt megbeszélve, hogy egy évre jövök, mikor idejöttem, megnézni, hogy egyáltalán találhatok-e megélhetést, mivel ezt előre is elnézést kérek, hogyha akadozni fognék a magyarom. Szóval nem beszélek magyarul olyan szinten, sose jártam Magyarországon, se iskolában, se egyetemen, se sehol. Úgyhogy például újságíróként, ahol a nyelv tudás azért az fontos, kéne, hogy legyen legalábbis, az nehezen menne, úgyhogy csak valamilyen más oldalát kellett megtalálnom, és így kerültem. Először egy angol nyelvű hetilapnál dolgoztam, egy másfél évet, mint főszerkesztő, és utána belekerültem a hírügynökségek világába, és most már 14 éve vagyok az AP-nél.
4: Azért a magyar tudásoddal nem szerénykednék.
3: Tehát, nem, azért a kiejtésemen nem, de néha a gyerekeim is nevetnek, hogyha ami furcsát, vagy olvassuk este a esti mesét, és így gurulnak, mert olyan hibákat követek el néha.
2: Igen.
3: Úgyhogy. De így.
2: Én egy kicsit így távolról, ma a hírnapja van, tehát egy kicsit beszélgessünk már erről a dologról, vagy én azt javasolnám, hogyha itt mindenki egyetért velem, hogy én mindig mint például üzleti életben dolgozó, egy cégnél dolgozó ember, és próbál az ember bekerülni a sajtóba, akkor mindig ilyen nagyon csodálkoztam rajta, meg nagyon sokat gondolkodtam rajta, hogy mitől válik egy hír érdekessé, hírértékűvé. Tehát, hogy mitől válik egy hírré a sajtóba. Ez, mert sokszor olyan lényegtelen dolgokon képesek, ez kicsit olyan, mint a sláger, nem, hogy a fene se tudja, néha primitív dallamok válnak hihetetlen világslágerekké, máskor pedig fantasztikus zeneművek nem bírnak bekerülni a köztudatba, ez kicsit olyan, mint a hasonlít szerintem.
3: Azt hiszem, hogy ebben ez teljesen igazad van, így is van, és nagyon sokszor olyan híreket lát az ember, amiről gondol, hogy ez kinek hír, vagy ez kinek jó, vagy ez mi, ki fog ezt elolvasni. Aztán meg vannak önök, akik megír, mert azt gondolja, hogy ezt megírom csak úgy véletlenül mondjuk, és a végén nagy hír lesz belőle. Szóval ezt nehéz eldönteni, vagy nehéz megtudni. Nálunk nagyjából nekem az a szerencsém, hogy az AP-nél elég tága az érdeklődési kör, szóval nem csak gazdasági hírokkel írok, vagy nem csak politikai híreket, hanem jóformán az a szerepem, hogy a Magyarországot és a magyar életet, minden, ami egy külföldinek érdekes lehet, azt megírjam. Szóval írok turisztikai cikkeket, sportról, politikáról, gazdaságról, művészetről, kis színeseket, bulvárhíreket néha. Szóval nagyjából próbálom lefedni az egész palettát, úgymond a magyarországi eseményekkel kapcsán. Persze, hogy mondjuk én azt írtam itt le magamnak, hogy a hír az tulajdonképpen a fontos benne, az részben az, hogy valami új szokott lenni, vagy legalábbis ami nem ismert, mert sokszor olyan hírek vannak, amik kiderült dolog, mert már mondjuk létezett, csak a köztudatban nem érkezett el. És a másik fontos rész az, hogy ezt egy kontextusba tesszük, szóval, hogy nem úgy egymagában az eseményt, vagy egymagában a például egy politikusnak a kijelentéseit, hanem hozzárakjuk, hogy ez nagyjából hol mondja, miért mondja, hogy mivel lehet ezt összefüggésbe hozni, és ez szerintem az újságírónak a legfontosabb szerepe, hogy nem csak az, hogy most megírok X hírt, hanem olyat próbálom az olvasónak magyarázni, vagy legalábbis adok neki néhány kapaszkodót ahhoz, hogy összetudja kapcsolni a dolgokat. Nem, mert itt az összefüggések, meg a kapcsolatok azok, amik igazán érdekesek.
2: És nyilván mondjad.
4: Nem, csak az jutott eszembe, hogy ugye ez a műsor a politikai kultúráról is szól, és ugye jól ismered a magyarokat, és bennünk mindig van egy ilyen összeesküvés elmélet keresés. És az elmúlt években már egyre erősebb az a hang a magyar közbeszédben, hogy van valamiféle szelektivitás a hírek kiválogatásában, és ugye nagyon gyakran szokták azt mondani, hogy például ezért mindig csak rossz hírek jelennek meg Magyarországról, vagy olyanok, amiket mondjuk valamilyen szempontból negatívnak lehet tekinteni. Neked mi a véleményed erről, mint belsős embernek, hogy tényleg létezik ez a fajta ilyen konteós jellegű szelektivitás?
3: Azt hiszem, az egyik dolog, ami minden országban, vagy népnek, vagy nemzetnek sajátossága, az, hogy mindegyik azt gondolja magáról, hogy ami történik, az csak vele történik. És ezt tapasztaltam Amerikában, tapasztaltam Argentínában, és tapasztalom itt is, és lehet, hogy mindenkinek igaza van, de ugyanakkor szerintem inkább az van, hogy így működik a világ. Szóval nem, hogyha elmész Argentínába, és megnézed, hogy milyen hírek jelennek meg Európáról, akkor úgy fogod látni, mint hogyha Magyarországról látnád a dél-amerikai híreket. Dél-Amerikáról mit tudunk a híreken keresztül? Mikor van egy természeti katasztrófa, vagy egy légi baleset, vagy a fociból valami...
2: Vagy összeomlott a gazdaság,
3: vagy ilyen, vagy nagy krízis, vagy milliómai katonai kulcs, vagy valami. Szóval néha olvasunk szép cikkeket a turizmusról, vagy másról, vagy mit a marhahúsról Argentinában, hogy megy, vagy hogy nem megy a fogyasztása. De nem kell úgy azt gondolni, hogy ahogy a Magyarország képe a sajtóban általában, most nem konkrét esetekről beszélnék, sok nagyon eltérne attól, amilyen Argentina képe a sajtóban, vagy amilyen Brüsszel, vagy Belgium, vagy Egyiptom képe. Szóval persze vannak helyek, ahol sok hír van, mert sok minden történik, sok politikai változások vannak, vagy forradalmak, vagy ilyesmi, de nem vagyunk kivétel szerintem ilyen szempontból.
4: Ezt nagyon jó, hogy elmondtad, mert nagyon erősen szerintem te érzed, hogy mennyire benne van a mi gondolkodásunkban, hogy azt gondoljuk, hogy itt mi direkt ki vagyunk PC-zve, és így meg úgy, és akkor ezért csak úgy válogatják ki a híreket.
3: Nem, hát jó, minden újságnak, vagy hírszerkesztőnek megvan a saját elképzelése, ő látja, de ezért szerintem fontos a kontextus. Szóval most például az egész migráns krízissel nem egy véletlen, mert itt vannak a migránsok, itt voltak, van kerítés, mi a magyarok hozzáállása, mi a németek, vagy az osztrákok, vagy az angolok hozzáállása, szóval nem egymagában Magyarország lett ebből kiemelve, vagy ha ki van emelve, akkor csak a saját tettei vagy hozzáállásai szerint történik ez, nem, szerintem nem más miatt.
2: De egyébként a AP-nek van ilyen leírása, vagy nem tudom, ez a szokott...
3: Elég vastag, kézikönyv.
2: Igen, kézikönyv.
3: Van.
2: És ez mit tartalmaz egyébként, hogy mik vannak benne, mik vannak, hogy hogyan...
3: Hát ez nincs benne ilyen...
2: Ezek etikai jellegű?
3: Igen, főleg. Meg igen, és meg van egy kézikönyv, azon kívül rendszeresen kapunk felújított, vagy újabb kiadásokat arról, hogy a riporter mit csinálhat, mit nem, miben vehet részt. Amerikában nagyon vigyáznak arra, hogy például akik tudósítók, mint én, vagy ott a riporterek, szóval nem a publicisták, vagy akik a kommenteket csinálják, hanem akik a híreket csinálják, azoknak meg kell próbálni minél távolságtartóbb lenni bizonyos szempontból, szóval objektívnek, amennyire lehet, kiegyensúlyozottnak, nem elfogultnak. És hát vannak szabályok abból, hogy például én a saját Facebook oldalamra, vagy a Twitter számlámon, hogy nem azt mondják magyarul, hogy ott mit jelenthetek meg, milyen véleményeket írhatok, stb.
4: És ezeket a követelményeket hogyan ellenőrzik? Ez engem mindig nagyon érdekelt, hogy maga a közösség ott figyel arra, hogy mennyire...
3: Hát igen, nem hinném, hogy a cégnél valaki most a Facebook oldalamat
4: böngészné. Igen, nekem is fura lenne. Tehát,
3: de esetleg, mivel vannak a cégtől, a kollégáim is rajta vannak, a főnökömmel is kapcsolatban vagyok, hogyha elkezdenék ilyen irányba elfajulni, úgymond, akkor
2: biztos, hogy... Hát nyilván, ha ön posztol, akkor elsősorban
3: meg valószínűleg nem is ők, hanem valaki más. Nem, vagy mit tudom én, például, hogy elkezdnék kritizálni egy céget, nyíltan, hogy nem szeretem XX, ez az ital, ez egy borzalom, akkor lehet, hogy annak a cégnek a PR-osa majd megkérdezi a főnökömnek, hogy főnökömtől, hogy ez most az épi hivatalos álláspontja, vagy szóval nem kell, nem belső ellenőrzésem megy csak ez, hanem azért eléggé közelről követik azt, hogy mit csinál.
2: De egy kicsit szerintem ez úgy van, nem, hogy ha van egy kézikönyv, aztán felsetételezik, hogy aki egyébként ennél a cégnél dolgozik, az egyébként nem igazodna ehhez a kézikönyvhez.
4: Igen, hát a bizalom,
3: jó, de például Amerikában azért az újságírói oktatásnak, meg az újságírói akadémiáknak, meg az egyetemi szinten, meg mindeznek azért elég hosszú hagyománya van. Nagyon sokat változott az elmúlt 100 évben, vagy az elmúlt 50 évben, vagy 20 évben, de azért vannak, és ez lazul is, szóval ezt látod például, amikor látod a tévében, hogy véletlenül ugyanazt a kávét issza a bemondó, vagy hogy szóval ez, vannak ilyen olyan dolgok, amiket 30 évvel ezelőtt el lehetett volna képzelni, és most már eléggé mindennaposak, úgyhogy ez is, ezért mondom is, hogy ami esetleg itt történik, az máshol is megtörténik. Esetleg a foka, vagy hogy milyen szinten az, ami változik.
2: Szóval a mi műsorunknak az a címe, hogy Polkult, és akkor ez a politikai kultúráról szól, az a elképzelés, vagy az a, nem tudom, a műsor filozófiája, hogy ugye a politikai...
4: Arszpoetikája.
2: Hát, nem tudom, én nem kínulókodja, vagy nem tudom, micsoda az. Igen, arszpoetikája, hogy a szabályok, az írott szabályokon kívül azért van még más dolog, sőt, ezek fontosabbak a politikában, mint a leírt szabályok, meg az intézmények, amiket látunk, ha ez a politikai kultúra, ami körbevesz bennünket. Te hogy látod, hogy mi a különbség a magyar, meg az amerikai politikai, sőt, hát tulajdonképpen te már háromféle politikai kultúrát is látsz, hogy mi a különbség a magyar és az amerikai politikai kultúra között? Mert nekem is van egy elképzelésem, de kíváncsi vagyok.
3: Na, én kíváncsi, most mondd el te először.
2: Hát ugye a...
4: És hirtelen meg is változtak a szerepek a stúdióban.
2: Nem akarom. Hát röviden csak azt akarom mondani, hogy itt Amerikában van az alkotmányosságnak egy nagyon nagy és komoly tiszteletet. Általában a jognak is egyébként, tehát a rule of law-nak, a joguralomnak van egy ilyen szinte ilyen mitikus tisztelete, és az alkotmánynak is, ami ugye ráadásul az egyik legrégebbi kartális alkotmány, amiről beszélünk, írott alkotmány, nem is nagyon változtattak rajta, csak kiegészítették, ugye, és ez a tisztelet, ez áthatja a mindennapokat és az egész jogrendszert, és ez a Magyarországon teljesen hiányzik. Ez például egy nagyon lényeges különbség.
3: Hát,
2: nem én vagyok a vendég.
3: Nem, csak kíváncsi volt, hogy mire gondolsz. Az biztos, hogy Amerikában a sajtószabadság az az egyik, az amit mondtál, a módosításban benne van
4: az első kiegészítés,
3: igen,
4: konkrétan legyünk.
3: És ezt mindenki, az elnöktől kezdve mindenki ezt sokat említi, ezt legalábbis szóban azt mondják, hogy igazán tiszteletbe tartják. Itt Magyarországon szerintem azért ez nem annyira erős még, de nehéz összehasonlítani 250 évet majdnem 25-tel. Nem, szóval én szerintem azon kell igyekezni, hogy az irányok jól legyenek. Hogyha ne vagyunk egy kicsit maradva, az természetes, és nem ezen kell gustakodni. A baj az, akkor mikor inkább az irányokba látjuk, hogy a trendek, ahogy mondják itt sokszor, hogy a trendek azok, amik romlanak. Szóval amikor nem a jó irányba kezdnek menni a dolgok, hanem visszafelé. Például, ami van itt a szabad információ hozzáféréshez, nem? Ami Amerikában ez a Freedom of Information Act, ami működik egyrészt az egész országon, szóval a szövetséges részen, és de állam, minden államnak is
2: megvan van ez.
3: Amikor az újságíró, vagy nem is újság, nem kell újságíró legyen, egy normál és általán polgár, kikér információt valamiről. ami közadat. És ez Amerikában nagyon erősen működik, nem csak az újságírók használják, hanem a különböző civil társulatok is, magánszemélyek, akiknek van valami gondja éppen a kormánnyal, és ezt Amerikában nagyon, ez 60, most idén volt 50 éves, ez 66-ba fogadták el ezt a törvényt, és azóta az államok is egyre többet használják. Nem mindenhol egyforma, vannak olyan államok, ahol ezt kevésbé, szóval amire sok információt kivesznek, amire ez vonatkozna, vannak olyan államok, tudom, hogy Florida az egyik, ahol jóformán ez, amit Magyarországon üvegzsebnek hívnak, az ott nagyon erős, szóval jóformán az egész kormányzati működést, meg szerződéseket, meg mindent sok nagyon könnyű hozzáférni, nagyon könnyű átfésülni. Úgyhogy ez szerintem Magyarországon például az elmúlt években nem úgy tűnik nekem, hogy nem a jó irányba ment el.
2: De ez mindig csak a jogi oldal, ugye az emberek. Én arra is egy kicsit kíváncsi lennék, hogy egy amerikai... Igen, Balázs?
4: Rácsatlakoznék egy pillanatra a Zsoltra, hogy nekem az a benyomásom, én összesen 2 hetet töltöttem az Egyesült Államokban, tehát nem állítanám, hogy ismerem, vagy túl sokat tudok róla.
2: Hát azért olvasol ezt, azt nem.
4: De mégis,
2: tudod, az országot a tengeren túl.
4: Igen, ott van valami, igen. Washington, New York. Szóval mégis, ami nekem egy ilyen döntő különbségnek látszik, az a polgárok hozzáállása a politikához és a közügyekhez. Én azt látom, hogy szerintem a tengeren túl, és akár Nyugat-Európában is a polgárok sokkal inkább hajlamosabbak a saját érdekeinek az artikulálására, és ezeknek az érvényesítésére és kikényszerítésére is. És ezt a fajta autonómiát én mindig nagyon hiányoltam Magyarországon. Tehát, hogy kicsit ilyen birkák vagyunk, nagyon sok mindent le lehet nyomni a torkunkon. Nyilván ennek megvan az oka, volt egy Kádár rendszer, és így tovább. De jól gondolom én ezt, van egy ilyen típusú különbség. Tehát, hogy egyszerűen ott a polgárokban van valamiféle közügyek iránti érdeklődés és aktivitás,
2: öntudat, meg egy öntudat,
4: amit ilyen republikánus szellemnek is.
3: Én Amerikában főleg én a gyerekkoromban mentem, úgyhogy az általános iskolát végeztem ott, a 3. és 8. osztály között jártam ott iskolába, és azt még 10 éves fejemmel is éreztem, hogy ezeket a dolgokat beléd nevelik. Én egy parokiális, egy katolikus iskolába jártam, ami az ottani magyar plébányának volt az iskolája. A tanároknak a fele apáca volt, és nem fiatalak, szóval nekem akkor nagyon idősnek tűntek, de tudom, hogy ilyen 50 év felüliek voltak. És például 1980-ban, amikor én akkor voltam 8., és akkor voltak a választások, ahol a Jimmy Carter és a Ronald Reagan között tölt el, akkor mi az iskolába, az egész iskolának, a 8-asok, mi voltunk a végzős osztály, egy politikai vitát tartottunk, ahol egymás között kiválasztottuk, hogy ki melyik pártnara szeretne szavazni, és kaptunk 2 hetet, hogy akkor írtunk a pártoknak, hogy csinálunk egy vitát, küldjetek nekünk anyagot, és akkor küldtek a demokraták, a demokrat oldalnak, a republikánusok, a republikánusoknak, 13 éves gyerekeknek, mondom, egy katolikus, konzervatív, magyar iskolába, hogy ez 80-ban volt. Én nem tudom most, hogy most is van-e ilyen vita, sejtem, hogy van, mert nem hinném, hogy ez annyira romlott volna, de most elképzelni, hogy ilyet Magyarországon? Nem nagyon látom.
4: Hát ugye ne vigyük be a politikát az iskolába, tehát az ne, első alapelvőtön, hogy a politika benetegye a lábát
3: csak
4: az iskolába.
3: Csak ilyen szempontból az iskola politika. Az nem... Igen.
2: Igen,
3: hát. És abszolút, bocsánat, és abszolút kulturáltan ment a vita, egymás kúnyoltuk, mikor ők kikerestünk persze akkor a másiknak a programjából azokat a pontokat, amik szerintünk nevetségesek voltak, vagy nem értettünk együtt, ők is kerestek a mieinkbe, és így 2 héten minden nap volt egy óránk, egy másfél óránk, amik erre készültünk, a tanárok segítettek, de a végén a vitát azt abszolút így egymás között a nagy előadóterembe tartottuk meg.
4: Úgyhogy. Igen, mondjuk szerintem azért megint legyünk igazságosak, tehát ennek a depolitizációnak, hogy csak a politika benetegye a lábát, azért van egy olyan oka, hogy a Kádár rendszer alatt, mondjuk 49-től, akár így is mondhatnánk, tehát nem csak a Kádár rendszer alatt, ez úgy nézett ki, hogy a politika gyakorlatilag teljesen tudatosan rátelepült a társadalomra, és igyekezte magállá hajtani. Igazából szerintem arról van szó, hogy átlendült az inga a másik irányba, és most kéne valami.
3: Én mikor Argentinában elkezdtem egyetemre járni, az pont a katolikus kormány után volt. És akkor az egyetemek tele volt foglalkoztak politikával, voltak az a diák szövetségek, minden pártnak meg volt a diák csoportja, és megmondom őszintén, nagyon megnehezítették a tanulást, mert állandóan minden óra elején bejött valamelyik csoport, és osztotta a propagandát, tartották a sztrájkokat, szóval ilyen szempontból valóban szerintem is nem kell azért ilyen alapszinten a politikát űzni, de egy dolog a politika, a másik a közélet. És de ezt keverjük sokszor össze, hogy a közélet az egy olyan dolog, ami mindenkire tartozik, mindenkire vonatkozik, és nem kell ezt úgy érteni, hogy pártpolitika. Hanem ez az a saját életünknek próbálunk a saját életünkbe beleszólni.
4: És hogy lehet valamiféle affinitást kialakítani? Tehát, hogy ez kizárólag az oktatásnak a feladata, vagy lehetnek erre módszerek, megoldása? Tehát hogy látod ezt?
3: Hát az oktatás nagyon fontos, a családon belül, és persze, hogy a politikusok, mert szerintem, hogyha ez is egy olyan trend, ami bizonyos országokban szerintem egyre erősebb, az, hogy a politikusok egyre jobban szerepelnek mindenhol, egyre gyakrabban, és nincs olyan, például az, hogy Magyarországon a politikusok nem csak a parlamentben vannak, hanem sportkluboknak a vezetői, meg civil, vagy ilyen félcivil, vagy nem tudom, hogy mondjuk szövetségeknek az elnökei, meg alelnökei, és egy politikusnak 64 szerepe van, ez szerintem nem egészséges. Mert ezzel a civil embereknek a lehetőségeit szűkítik, és nagyon nagy olyan, most nem lehet, hogy nem az, hogy hatalomkoncentráció, de bizonyos szempontból az, hogy mennyire meghatározó, hogy a politika az ország életében mennyire szól bele, az így nagyon sokkal többet növekszik, és sokkal erősebb, mint ami szerintem egészséges.
2: Egy kicsit, hogyha már a politika is elkezdtünk ezen a szálon haladni, hogy a politika és a sajtó viszonya, erről érdeklődnék egy kicsit, hogy Magyarországon hát van egy ilyen delikát
4: finom hangolásra szoruló
2: tehát, hogy igen,
4: kapcsolat.
2: Hát igen, nem mondanám teljesen zavarmentesnek ezt a dolgot, a politika és a sajtó közötti kapcsolatot Magyarországon. Te hogy látod, hogy mi a különbség az amerikai sajtó és a politika? Most ezt ugye oda visszahat, tehát a politika is beleszólhat a sajtó dolgaiba, meg a sajtó is tudja befolyásolni a politikát, és hogy a két országban mi a különbség? Balázs is akar valamit
4: igen,
2: kérdezni.
4: Igen, és ehhez kapcsolatban egy nagyon leegyszerűsítő kérdést hagy tegyek föl, hogy ugye itt Magyarországon, ha egy sajtótermékről kiderül, hogy neki van politikai véleménye, A vagy B vagy C oldal vagy bármi, akkor az már rögtön nagyon durva. De jól tudom, hogy a sajtótermékek egyes részének a politikai elköteleződése az Egyesült Államokban nyilvánvaló, és hogy erről nincs vita. Azért hogy lehet véleménye.
3: Én most az újságokról beszélek elsősorban.
4: Én is az újságokra gondoltam.
3: Ott elméletileg egy nagyon erős tűzfal van a hír és a vélemény között. Szóval azok, akik a vélemény oldalakon írják a szerkesztői cikkeket, szerkesztői véleményeket, az egyéb publicisztikai írásokat, azok teljesen el vannak különülve, vagy különítve, vagy legalábbis mondom, elméletben ez van, azoktól, akik a riportokat írják, a cikkeket írják, a híreket írják. Ezért például van az, hogy a New York Times liberális, a Wall Street Journal konzervatív.
4: És ezt így ki lehet mondani, ebben nincsen semmi. Tehát, hogy ott konzi publicisták vannak.
3: Igen, azért, mert a hír oldalon ott is persze, hogy fogsz látni különbségeket, meg észreveszel, de nem furcsa, vagy abszolút nem szokatlan, hogy a hír oldalon olyan hírek jelenjenek meg, amik esetleg a publicisztikai oldalt ellentétei. Szóval amik ellene mennek annak, mert azt mondja, a szerkesztőségi vezércik azt mondja, hogy támogatjuk a Jancsikát elnöknek. A hír oldalon meg kiderítik, hogy Jancsika adót csalt. És ez a kettő abszolút nincs ellentétben egymással. Ez az, ami szerintem, és mondjuk Amerikában is ez nem egy ilyen arany standard, szóval nem egy fix dolog, mert van átszólás, vagy átmenet a kettő között bizonyos témákban, sehol se tökéletes a rendszer, de erre törekednek. Ez nem csak Argentinában, vagy nem csak Amerikában, vagy Magyarországon, ez mindenhol ez is egy olyan dolog, ami szerintem romlik.
2: És Amerikában is romlik?
3: Bizonyos tereken igen. Nem, a újságoknál talán kevésbé látványos, mint a tévékben, amik ahol szintén...
2: De mi ez a bulvárosodásra gondolsz? Tehát, hogy,
3: a bulvárosodás, vagy az, hogy nyíltan azok, akik esetleg nem az lenne a munkájuk, hogy most véleményt mondanak, hanem hogy kiszedjék az információt, vagy interjú, például egy interjúnál kiszedjék az információt az interjú alanyból, akkor inkább avval foglalkoznak, hogy a saját véleményüket mondják el.
2: Aha.
3: És nem kéne, nem ez kéne,
4: hogy
3: legyen.
4: De térjünk vissza a Zsolt eredeti kérdésére, mert itt nagyon kicsit belekotnyereskedtem, hogy sajtó és politika az Egyesült Államokban és Magyarországon. Hogy tudnád összefoglalni a kettő közötti különbséget? Van különbség? Mert azért én azt gondolom, hogy a politika mindenhol vagy nyitottan, vagy kevésbé nyitottan, de megpróbálja maga alá gyűrni a sajtót.
3: Igen, az abszolút, hogy Amerikában is így van, sőt a politikusok, akik nagyon Amerikában, például a politikában nincs pénzed, nem fogsz eljutni messze, mert ott általában a saját kampányodat kell finanszírozni, kapsz valami támogatást a pártól, ha éppen egy pártban vagy, de nagy részben az adományokat neked kell begyűjtönöd, úgyhogy a te saját stábod van, a politikusok az, ami Magyarországon van, egy listás választás, hogy listára szavazol, és nem egyéni képviselőkre, az Amerikában nem úgy van, ott mindenki egyénileg indul, úgyhogy ez sokkal, ilyen szempontból szerintem sokkal felelősségre lehet valakit vonni, vagy jobban lehet befolyásolni, például, hogyha elindul egy ilyen kampány, hogy most aláírás gyűjtünk azért, mert hogy meggyőzzük a mi képviselőnket valamiről, akkor annak sokkal erősebb hatása lehet, mint egy olyan helyen, amikor nem a közvetlen a választóid választottak meg, hanem a listára.
2: Hanem a pártodat tett egy olyan helyre, ahol mindenképp bekerülsz.
3: Igen, például. Nem tudom, amit...
4: Nem, arra gondoltam csak, hogy mi a... Hogy,
3: ja, igen, nem is, hogy az Amerikában
4: is az amerikai és a magyar viszonyok sajtó politika.
3: Hát nem tudom, Amerikában is nagyon egyre erősebben, ezt erre akartam kiukadni, hogy minden politikusnak saját stábja van, és ott is a PR-osok, meg a sajtó, akik a sajtóval foglalkoznak, azok is egyre erőteljesebben próbálják a sajtót befolyásolni, hogy erről ne írjál, erről írjál, hogyha erről nem írsz, akkor megígérem, hogy jövő héten kapsz egy exkluzív interjút, ha erről írsz, akkor megígérem, hogy két hét múlva kapsz egy szóval ez mindenhol megy. Szerintem a Magyarországon, ami a nagy különbség, legalábbis az én, amit itt észreveszek, az a méret. Olyan szempontból, hogy Magyarországon kevés aránylag, nem országos napilapból kevés van, országos tévéből kevés van, rádióból, és ezért egy sokkal kisebb terepen kell a politikusoknak, vagy tudnak játszani, úgymond, Amerikában. Majdnem minden vár, nagyobb vagy közepes méretű városnak van saját napilapja, saját tévéállomása, úgyhogy nehezebb ottan így mindenkit befolyásolni, vagy nehezebb azt, hogy a politikus üzenete az úgy menjen át 100%-a, ahogy ő szeretné.
2: Uh-huh. És a tőke, tehát a tulajdonosok Amerikában hogyan, vagy mennyire szólhatnak bele egy lapnak
3: a híres eset a Watergate-i eset a Washington Postban, ahol a tulajdonos bár tudta, hogy ez neki nem csak anyagilag, hanem esetleg társadalmilag, mert ő a washingtoni elitnek volt az egyik ember, aki állandóan politikusokkal vacsorázott, meg azokkal töltötte a szabadidejét, vagy mit mond. Ennek ellenére támogatta azt, hogy azt mondta, hogy rendben van, ha ez valóban így történt, ahogy történt, akkor ezt meg kell írni, és hiába volt nagy nyomás rajta a kormányzat részéről, hogy ezt eltúsolják, vagy legalábbis mást írjanak, ezt megcsinálta. Szóval ez egy, a tulajdonosi háttér az egy fontos dolog.
2: Na de akkor itt is megint arról van szó, hogy ugye nem a szabályok mások, hanem a morál más. Tehát ennek az illetőnek, ezt nem tudtam egyébként, hogy az ügynek ezt az részét nem ismertem eddig, hogy de itt a morál más, tehát hogy halálosan komolyan vette akkor ezek szerint azt, hogy hát hiába.
3: Hát ez a 70-es évek elején volt, akkor még most is komolyan veszik, és most is vannak például. Ugyanakkor például, ha megnézzük, hogy amikor volt Amerikában, vagy nem Amerikában, de amikor volt az iraki háború, akkor utána nagyon sok önkritika volt a sajtó részéről, hogy nem voltak eléggé figyelmesek, és elfogadták azt, amit a kormányzat mond, hogy Irakban vannak tömegpusztító fegyverek, meg stb., és kevesen voltak azok, akik ezt megkérdőjelezték.
2: És utóbb kiderült, hogy...
3: Hogy igen, hogy nem volt igazak, eddig még nem találtak olyan mindenki, és ez is egy olyan dolog, ami valószínűleg azért volt, mert például Amerikában, ami 9-11-ben történt, az akkora sokkot okozott, hogy az egész országnak a hangulata erre nyomta még az újságírókat is, hogy befolyásolta őket, és hát nem voltak, mondom, voltak persze kivételek.
2: Kiestek a szerepből egy picit.
3: Igen, hát azt mondták, hogy jó, hát akkor ebben az esetben most legyen az, ami van.
2: Na, hát szerintem egy kicsit zenélünk, már hogy már fél óra lökjük a sódert, és szegény hallgatók már. Úgyhogy egy pici zene után, igen, pici zene után visszajövünk. A vendégünk Pablo Gorandi.
1: Szervusztok, kedves hallgatók, Tilos Rádió Budapest, FM 90.3, Polkult műsorát halljátok, vendégünk Pablo Gorandi, és folytatjuk.
4: Sziasztok, visszatérünk az előzőben tárgyalt izgalmas kérdésekhez, de mielőtt ezt megtenném, üdvözlöm gyermekeim miatt Marcit és Barnit, akik nagyon várták ezt. És akkor egy ravasz átkötéssel. Van egy ilyen érdekes tapasztalata a sajtó kapcsán, hogy azért, mintha az Egyesült Államokban a sajtónak lenne lehetőség arra, hogy mondjuk politikus karriereket hát tegyen tönkre, vagy éppen politikusokat buktasson meg. Tudnál nekünk erről egy picit mesélni?
3: Igen, hát nem csak a kampányok alatt, hanem a mondjuk amikor már elfoglalták a helyüket a választások után, akkor is a sajtó ellenőrző szerepe Észak-Amerikában nagyon erős, és nagyon ez a Watergate az a leghíresebb, de például a 80-as években Gary Hart, aki egy elnök jelölt volt, vagy előjelölt, szóval ami most történik, szóval még mielőtt, amikor egymás között a különböző, a két pártban
2: tehát a párton belül
3: kialakul. Párton belül, igen, kialakul, hogy ki lesz a jelölt, akkor őt például szintén így elcsípték, hogy nem a feleségével ült egy jachton.
4: És ez elég volt ahhoz, hogy kiszálljon a játékból?
3: Hát azt hiszem, hogy főleg azért, mert ő azt tartotta magáról talán, hogy
4: ja, nagyon, a nagyon kognitív diszonancia
3: az ellenkezője. Most felírtam egy párat, ami most volt az elmúlt néhány évben. Most pont kormányzókra kerestem rám, azokra emlékeztem. Az oregoni kormányzó, ami ott a nyugati part északi oldalán van, ő lemondott az, amikor a sajtó kiderítette, hogy a barátnőjét alkalmazták, mint tanácsadó horrorbilis összegekért. A dél-karolini kormányzó, aki azt mondta, hogy nem, hogy...
2: Alig bírom visszatartani magamat.
4: Igen, Magyarországon ez egy teljesen bevett forma, tehát, hogy így nem is látjuk, mi a probléma, hogy a feleséged a saját titkárnőd értette.
2: Na jó, vissza, igen.
3: Aztán a dél-karolinában meg az történt, hogy ott a kormányzó azt mondta, hogy nem erős a stressz, nem bírja, és hogy elmegy a hegyekbe egyet portyázni. Aztán kiderült, hogy pont Argentinában ment a barátnőjét meglátogatni, és azt is úgy csípték el, hogy...
2: Nevezzük portjának.
3: Igen, azért portja volt, igen. Az újságírozó a repülőtéren találkozott vele, amikor nem a helyi járatról, hanem a nemzetközi járatról szállt le. És most volt egy híres eset, ahol
2: és nem belebukott, tehát a igen, kalandba.
3: Le kellett mondania.
2: Liaison.
3: És most is volt a New Yorkban a New Yorki kormányzó, ő nem bukott bele, de ő akkoriban még a republikánus pártnak az egyik nagy reménye volt, a Chris Christie, és kiderült, hogy neki az ő irodájából, bosszúból elzárták az egyik legnagyobb New Yorkba vezető hídnak a legtöbb bejáratát. Mert mérgesek voltak annak a városnak a polgármesterére, aki nem támogatta őt az előző választáson, és ezért 4 vagy 5 napon keresztül borzasztó nagy dugók alakultak ki a hídnál, és aztán kiderült, hogy ez nem
2: volt életlen. De ez fizető kapuk vagy?
3: Igen. Meg hát a három sávból csak egy működött, és akkor ilyenek történtek, hogy például a tűzoltók meg a mentősök nem tudtak időben átérni, mert szóval az egész, egy káosz volt az egész, és ezt az újságírók...
2: És kiderítették, hogy ez egy bosszú volt.
3: Hogy itt nem volt igazán semmilyen hivatalos oka. Szóval nem arról volt szó, hogy éppen javítják a hidat, vagy hogy átfestik a sávokat, vagy bármi, hanem csak már eldöntötték, hogy most itt kicsinyeskednek, és valakit megbüntetnek. Úgyhogy ezek vannak. Kicsikét az AP-ről szeretnék egy pár, most az utolsó évekből például tudom, hogy Magyarországon is hír volt belőlük, például azt, hogy a riói olimpiával kapcsolatban mennyire szennyezett ott a víz, nem az ivóvíz, hanem ahol lesznek a evezés, meg ilyesmi, azt egy épi tanulmány, vagyis az épi csinált ilyen független méréseket, hogy mit tudom én, 160-szor volt több valami a vízben, mint amennyit elismertek.
2: Szegény magyar kenusok.
4: Hát meg is, igen, hát ez a mi esélyeinket csökkenti.
3: Ez még a itten is ír volt meg, hogy belebetegedtek állandóan, oda mentek tréningezni a kenyusok, és hirtelen a 80%-uknak hasmenése lett, vagy nem tudsz, hány ingedet kaptak, meg ilyesmi. Aztán volt egy olyan híres eset most idén a Indonéziában, ahol egy szigeten tartottak jófomán rabszolgáként a haliparba több száz embert egy kis szigeten, akiknek nem volt se igazi munkaszerződésük, egyszerűen elkapták őket valahol, és odavitték őket dolgozni. És ezt is az épp derítette ki, hogy ez történik. Meg 2-3 évvel ezelőtt a kollégáim Pulitzer díjat kaptak azért, mert a New Yorki rendőrségnek leleplezték, nekik egy ilyen megfigyelő ilyen kém programjuk volt, ahol a kisebbségeket és a muzlimokat figyelték meg titokban, ami hát nem, úgy, hogy nem volt igazán semmilyen oka rá. És ezt is a kollégáim csinálták, úgyhogy vannak azért sikerek. Aha.
4: Magyarországon viszont a politikus buktatásban a sajtó azért annyira nem jeleskedik. Itt az előbb beszéltünk erről, és Schmidt Pál neve ugrott be egyedülüként, akinek tipikusan ilyen megszellőztetés miatt kellett mennie ugye a doktori
3: diszertációjával. Ezt nem lehet szerintem csak a sajtó részére írni a negatívot.
4: Hogy hogy látod? Tehát, hogy miért nem megy ez a műfaj?
3: De mi van például, hány politikus sikerült jogerősen elítélni a bíróságoknak, nem? Hány most állandóan halljuk, hogy még egy politikust, akit korrupció miatt, vagy valami miatt bepereltek, vagy bíróság elé állítottak, és aztán kiengedik. Vagy nem kap, vagy mit tudom én már.
2: De ennek a másik oldala is kicsit gázos, mert amikor, tehát ugye valakitől hallottam ezt, hogy a politikai kultúrában egy választóvonal az, hogy ül-e a miniszterelnök éppen börtönbe vagy sem, mert ugye a
4: Szanaderre
2: is börtönbe van. Nálunk van egy ilyen kelet-déli határ, nálunk tőlünk keletre és délre már minden miniszterelnök a börtönbe ül, és most Gyurcsányt még nem sikerült bekaszlizni, tehát mi még egy kicsit a másik oldal. Tehát nem biztos, hogy ez, nem tudom, nehéz ez azért, hogy...
3: Azért mondom, ez egy összetett kérdés, de nem lehet azt mondani, hogy a média miatt van az, hogy Magyarországon nem bukott meg politikus, mert szerintem azért a média részéről feljelentés, vagy legalábbis felderítés, meg ügyek tálalása, ez gyakran van, és ezt szerintem a pártok tudják a legjobban, mert hogyha megnézzük, hogy például a pártoknak, a sajtótájékoztatójuknak a tematikája, az nagyon-nagyon gyakran nem a saját dolguk, hanem éppen valamelyik újságnak vagy internetes portálnak a cikkét kommentálják, akik éppen lelepleztek valami disznóságot. Szóval a politikusok kihasználják a sajtót a saját érdekükben ilyen szempontból.
2: Tényleg azt meg akartam tőled kérdezni, biztos tudod, hogy vannak ilyen watchdog portálok, mint amilyen például az Átlátszó, akit nem reklámozni akarunk, csak jelzem. És hogy nekik például volt egy ilyen kampányuk, hogy gyűjtenének 4000 előfizetőt, hogy van-e Magyarországon 4000 szabad ember, aki rájuk előfizet, és nem jött össze nekik a 4000 előfizető, hogy ez egy, én döbbenetesnek találom azt, hogy nem, nincs, és ugye egy pár ezer forintról van szó, hogy Magyarországon nem lenne.
4: Igen, havi ezer forint,
2: tehát 12 000 forintot erre, de nincs 4000 ember, aki erre áldozna, tehát sokszor azt látom, hogy elégedetlenség van, meg puffogunk, hogy így, meg úgy, meg a politikusok bármit megtehetnek, meg a korrupt politikusok így, meg úgy, meg a nagy villa így, meg a nagy villa ezért úgy, és akkor van egy portál, van egy csapat, akik erre specializálódtak, hogy ezeket leleplezzék, de odáig már nem jutunk el, tehát otthon puffogunk, otthon duzzogunk, de odáig nem jutunk el, hogy áldozunk 12 000 forintot arra, hogy ez a csapat tovább tudjon dolgozni.
4: És ez visszavezet az autonómia hiányára, amiről az előző fél órában beszéltünk. Tehát, hogy mintha a gondolkodásunkban lenne valami, ami hiányára.
2: De ezt hogy látod?
3: Hát nem tudom, ennek szerintem vannak biztos gyakorlati praktikus okai, például az, hogy túl sok munka most minden beállítani a bankszámládon, hogy most minden hónap 1000 forintot utaljál át. Az lett az egyik gond szerintem. A másik az, hogy valóban nincs a demokratikus vagy a kultúra, vagy még a fejlődési pont, az még nem érte el ezt a küszöböt. Az, hogy például a civil társadalom Magyarországon szintén még csak születendőben van, vagy fejlődőben fejlődik, és még aránylag gyenge, ez is hozzátartozik. Szóval ezek nem egy napról a másikra történnek, és És ez munka. Szóval én is az, amikor a Watchdog kérdésre írtam le, nem, hogy Amerikában az a whistleblower, az a feljelentő, igen, nem a közösségi feljelentő, aki vagy egy cégnél, vagy egy...
2: Csak nem aki a szomszédot jelenti fel, hanem...
3: Nem a szomszédot jelenti fel, hanem
2: a belső. Mi is jók vagyunk, igen, azért jók vagyunk mi is.
3: Hát aki lát, korrupcióval találkozik, vagy hanyagsággal, vagy látja, hogy vannak problémák, és akkor azt az Amerikában elég erősen működik. Ott se tökéletes, mielőtt valaki azt mondaná, hogy álomvilág, de ez például Magyarországon, az én meglepődtem azon, hogy most ugye, hogy utána olvastam, hogy már a rendszerváltás előtt létezett ez a fogalom, ami 77-ben azt olvastam.
2: Igen, volt ilyen.
3: Van ilyen, vagy volt ilyen,
2: jelentésre, csak nem
3: olyan hallunk nagy sikereket ebben a témában.
2: Figyelj, az van, ez egy nagyon érdekes dolog. Ja, mondjad,
3: nem, és csak azt mondjam, szerintem ez részben szintén a méret től függ.
2: Mert igen.
3: Hát én ismerek olyan embert, akiből kirúgtak valahonnan, és azt mondták mindenki másnak, aki azon a szakterületen dolgozott, hogy őt nem szabad alkalmazni. És ez nem volt túl sok hely, de valóban 2 évig munkanélküli volt. Szóval nagyon Amerikában, hogyha Massachusettsba nem szerzel munkát, akkor átmész Connecticutba, vagy New Yorkba, és ott szerzel munkát.
2: Oda biztos nem tudod azt szólni már.
3: Igen, pontosan.
2: Ahogy az teljesen természetes például Amerikában, hogyha valaki puskázik, csal például dolgozatírás közben, és mondjuk a többiek leleplezik. Magyarországon ez teljesen elképzelhetetlen,
4: hát ez a hallgatók. A
2: hát igen, hogy ez egy milyen besugás.
4: Ennek meg itt van egy ilyen poszt-autoriter vonása, hogy ugye azért 89-ig elég csúnya dolog volt másokról
3: puskázni.
4: Mondani, nem puskázni, hanem másokról mondani dolgokat, mert ugye volt egy szervezet, aki azzal foglalkozott, hogy gyűjtötte ezeket
3: most
4: az információkat.
3: Ezt, amit mondtál, én nem tudom, hogy ebben...
2: Ez nem igaz így?
3: Nem emlékszem olyan nagyon emlékezetes.
4: Ez szerintem idealizált Zsolt egyébként.
2: No, igen, most az egyetemen, most vagyok idealizált.
3: Vagy valahol azt bemondanak a tanárnak, hogy láttam, mikor a másik csalt. Nem tudom, én ebben...
4: Én inkább ezt kötném, hogy azért tényleg, tehát, hogy itt volt 4 évtized, ami elég kemény volt, és ugye a besugásra azért kialakult egy ilyen társadalmi kép, hogy ez egy rossz dolog. Sokan művelték, ugye még a mai napig megdöbbenünk, amikor jönnek elő.
2: Hát de ugye még a különbség a besugás meg a whistleblowing között, tehát
4: és
2: ugye ez a kérdés.
4: Ugye az a probléma szerintem, hogy ez nagyon mélyen benne él a génjeinkben, hogy itt kell valami morális tartózkodás, tehát nem jó szervezeteknek más emberekről beszélni, hogy ők mit csinálnak.
3: Jó, meg hát
4: és nehéz ezt levetkőzni azért.
3: Igen, de hát visszatérve szerintem megint a gyakorlatban, nem, hogy most én egy cégnél dolgozom, mondjuk mérnök vagyok, és látom, hogy a cégem az ad el egy valamit, ami rossz, vagy hibás, vagy káros.
2: Vagy veszélyes.
3: És igen, és én feljelent, nem ilyen whistleblower félén írok egy report, vagy egy feljelentést, és beadom a hatóságnak, hogy szerintem a saját cégemnél ez történik, akkor én az embernek a fejében inkább az megy, hogy akkor most abban a pillanatban benyújtottam, már keresem a következő munkámat, mert ennél a cégnél biztos, hogy nem fog tudni maradni. Ez például Amerikában nincs ennyire így, szóval ottan azért ezek erősebben a védelmek, amiket kapnak ezek az emberek, azok erősebbek, és bizonyos szempontból még bátorítanak is erre. De ott is egy csomó nehézséggel ütköznek, szóval nagyon sok, most amikor volt ez az a gazdasági krach Amerikában, ott is kiderült, hogy ott volt egy csomó ember, aki már évek óta küldte be, hogy szerinte itt baj van, itt ez nem úgy működik, és nem volt se hatása, se igazán, ami késő volt, nem? Amikor már késő volt, akkor jöttek rá.
4: Van még egy kis időnk, és földobnánk még egy kérdést. Ugye, hogyha elnézzük az elmúlt évek külföldi sajtóját, akkor azért azt megállapíthatjuk, hogy mintha Magyarországnak ez nem lenne olyan kedvező. Azt is mondhatnál talán, hogy valamiféle rossz kép alakult ki, vagy van kialakulóban Magyarországról. És ez azért érdekes, mert azért mi, akik itt élünk, nem mindig látjuk annyira rossznak a helyzetet, mint ahogy ez feltűnik különböző orgánumokban. És te mit gondolsz erről? Tehát igaz az, hogy mondjuk valamilyen rossz, valamilyen rosszabb kép van kialakulóban? Te, aki itt élsz, érzékeled ezt?

0: most itt olyan hangzott.
1: Trigger warning.
0: Olyan hangzott el, amivel, ami ott azért nem egy elfogadható, vagy nem könnyen elfogadható dolog. De a másik az, hogy mindig kívülről azt gondolja az ember, sokkal rosszabban néz ki a helyzet, mint ami bent történik bizonyos szempontból. Emlékszem, pont nem voltam Argentinában, amikor egy pucs volt, vagy pucs kísérlet volt, és én a külföld, akkor még nem volt internet, csak az újságokból értesültem az eseményekről, és itt teljes pánikban voltam, hogy most 2 hét múlva megyek haza, és hogy mi fog rám várni, hogy az egész ország egy káosz, és stb.
2: Tankok állnak az utcán.
0: Az utcán, és persze volt 3 utcán, valóban voltak tankok, meg minden, de a repülőtérről, amikor mentem haza, és kérdeztem a szüleimtől, és hol vannak a katonák, mert hol van mit? Azt mondja, nem, hát az arrébb van 10 kilométerrel, de ez nem hat az egész. Szóval azért, mert bizonyos dolgokról az ember olvas, az nem azt jelenti, hogy az egész ország ilyen, nem. De például Magyarországon is, most mikor volt nyáron az egész migráns krízis, kiderült, hogy rekordszámú turista jött be ugyanakkor. Nem, szóval nem, az egyik dolog nem mindig befolyásolja úgy a másikat, hogy az ember.
2: Hát igen, tudja, a sajtó tudja hiszterizálni azért az embereket. Tehát én a gyerekeimet leoltattam izé ellen, a vírusos agyhártya gyulladás ellen, ilyen hisztérikusan izé vettünk ilyen vakcinát, és azért már éppen ez volt, hogy hát akkor itt most vége a világnak, azt azóta se hallunk róla. Volt egy év, amikor valamelyik gyógyszergyártósítnak sikerült jól eladott, nem tudom, ezt felhabosítani ezt a témát, szóval hajlamosak vagyunk hiszterizálódni.
1: Igen, annyival egészíteném ki, hogy nekünk meg van azért egy ilyen nagyon erős önérzetünk, ez biztos láttad, tehát, hogy így jaj, hogy mit mondanak róla.
0: De ez
1: tehát,
0: minden országban van.
1: De szerintem a magyarokban van egyfajta ilyen sajátos komplexus, hogy kívülről várjuk mindig a megerősítést, hogy elképzeljük ugye, hogy hol van a fejlett világ, ez ugye 89-ig keletre volt, most nyugatra van, és akkor ehhez képest viszonyítjuk magunkat. És szerintem ez egy ilyen nagyon sajátos, ilyen, nem akarom Pibót idézni, de eltorzult lelkialkat bizonyos értelemben, hogy mindig viszonyítunk. Tehát, hogy hú, mit írtak Brüsszelben, hú, mit írtak a Pravdában 30 évvel ezelőtt, és pont az önértékelésünket veszítjük el ennek kapcsán. Te mit gondolsz erről? Van bennünk egy ilyen komplexus?
0: Biztos, lehet, hogy erősebb egy kicsit másoknál, de szerintem máshol is felelhető. Az biztos, hogy például a külföldi lapok véleményét a belpolitikai lapok, vagy a belföldi médiában esetek jobban, sokkal jobban jelenik meg, mint más országban. Még Argentinában is írnak arról, hogy az európai sajtó mit ír az argentin elnökről, de talán nem ilyen gyakran, vagy ilyen részletesen.
1: Hát itt meg úgy állandóan, hogy a New York Times, a nem tudom, Süddeutsche szóltunk, és akkor így tovább.
0: Hát nem tudom. Ugyanakkor szerintem, most már mondtam ezt a turista dolgot, de az egy, szerintem látványosan, szóval ez biztos ebben benne van részben a hivatalos mondjuk erőfeszítések, úgymond, hogy például most Magyarország a turisták számára, meg a turisztikai lapokban, meg Budapest, mint célpont, meg minden, ez nagyon látványosan emelkedett.
2: Hát igen,
0: ezzel
2: egy kicsit csodálkozok is, hogy pont ellentétes irányba mozog, tehát olyan, mintha a minden más aspektusban megítélésünk romlana, és
1: eközben,
2: és ehhez képest, igen, hát és ehhez képest meg, most már nem tudom, hanyadik ilyen turisztikai lap választja a legkellemesebb helynek Budapestet, meg...
1: Hát, na és végre valami pozitív dologról beszélünk.
0: Ha nem a napi küzdelembe vagy benne, akkor Magyarország nagyon sok szempontból egy csodálatos ország, szóval nem, és Budapest is egy remek város, csak mikor itt élsz, és az itt kell megküzdened a főnököddel, meg a önkormányzattal, meg a feleségeddel esetleg, akkor az egy rossz, de például nagyon érdekes a barátaim, akik szintén már tövében itt élnek, és akkor azt mondja, hogy ő utál metrózni. És kérdezem, miért? Azt mondja, mert akkor nem látom a város szépségét. És hogy ő imádja például átmenni a 4-es-6-oson a Margit hídon, mert azt szerinte, amit onnan látni a parlamentet meg a várat, az a világ egyik legszebb kilátása, és hiába 20 perccel lassabb, hogy a metró, vagy a villamosal megy, ő ekkor se fog lemenni a metróba, mert akkor nem látja ezt a szépséget.
2: Nem a hatékonyság számára.
1: Végre valami pozitív dolgot is tudunk mondani, mert az előző adásaink rendkívül depresszívre sikerültek.
0: De ez például, ez egy, nem mondom, hogy magyar sajátosság, de ezt biztos, hogy Magyarországon ez nagyon erős, és ebben én is néha beleesek 20 év után itt, de nem, ahogy te mondtad, ez a választóvonal kelet-nyugat, azért, hogy nem nagyon messze tőlünk, sokkal-sokkal rosszabb a helyzet nagyon sok szempontból, úgyhogy nem kéne, talán a jó oldalát a dolgoknak is meg kéne néha látni.

first class ticket for this

some

hørte Besselig, du ingen god.

Közös veszélyben fogjatok kezet. Bajtársak, szenvedők. Boruljatok le a jóság előtt. Bukottak, győztesek. Az igazságban egyesüljetek. Hívők, kételkedők. Az ember vérzik. Szeressétek őt. Harcosok, álmodók. Mindnyájatokban egy bús szív dobog. Testvérek, emberek, ne öljetek már. Ölelkezzetek.

A meséről. A meséhez mennyi unalom kell, hogy a boszorkányos madarak röppenjenek izgatott seregben, s aprót nagyot mulattassanak. A meséhez mennyi szánalom kell, mennyi gyűlölet és sérelem, hogy a gonosz mind pokolba vesszék, a jó végül győzelmes legyen. A meséhez mennyi bizalom kell, hogy kavicsmód sok legyen a kincs, és a mondott rózsa illatozzék, és nyisson az álmodott kilincs. A meséhez mennyi félelem kell, kályha mellett, hol semmi veszély, minden zugból manó leskelődjék, torkot tácson odakinn az éj. Még most sem szoktam meg egészen, hogy torkom van, gyomrom, belem, mit anyaggal tömök naponta, és csak ezáltal létez, és csak ezáltal létez, és csak ezáltal létez.

tukkáta. Ahogy öregszem, érezem, mint forra múltba illetem, lentebbre válj a gyökerem, a történelmet viselem. Gyerekkorom tündér manó, nem volt tévé, se rádió, kocogott sok száz ló csacsi, ritkaság volt a gépkocsi, mögötte gyors kölyök csapat, csodálkozó lovolt szaladt. Az ég üres volt, kék mező, még nem csíkozta a repülő. Vasút vagy villany, távoli kis állomások lángjai. Fél száz éven merül tovább, a nagyapát, a dédapát, mendemondából hámozom, emlékeimből toldozom. Klapkát percelt rég ösmerém, úgy szólítám, uram öcsém, mert már Rákóczi vagy Drugett öreg koldusnak nézhetett. Oly vén vagyok, hogy borzalom, láthatott volna már Platon, de voltam fura figura, s ő pislogott szeppiúra. Amikor még ember se volt, páfrány bokor fölém hajolt, apónak hívott a bokor. Mikor születtem? Semmikor. Két jó marékport könnyedén a teremtésből hoztam én, kóvájgó senki, a nevem Maitreya, ámor, szerelem. Őskezdet óta itt vagyok, de a lepkével meghalok.

omladó falu cinterem repek harang torony, forradó házfán zümmögő gyermektorony. Kidő, bedő idő, süppet sír, mohos kövek, egyszer mindenkit elfelejtenek. Várvó, vár, remény milyen vár, tatár elő, török elő bújtunk mi a kántor elő, alagút is volt alatta, Attila király rakatta, ha nem ő, hát akkor István, képében a megyés ispán, ha nem László, hanem Kálmán, minden köve tiszta márvány. Úgy bizony, galambom, elszolgált budvári, de látod-e kincsem, hogy elforlad minden. Bim-bam, bim-bam, mindenütt csak sír van. Dal.

És most béke van. Hull a hó. Májusi kétségbeesés. Mint a szöges drótot hullatnának, a lágerálmú sötét felhők, szúr, sziszeg az eső szinte ráz, mintha árammal volna töltve, s hurkolódik pocsolyás utakra, fákra, tetőkre. Hol az ég? A törpeség mindent beborít, s az ember olyan gyámoltalan, ilyetten szökken kapuajtól kapuaig, akinek útja van. Hol az ég? Hol az ég? Sehol egy résnyi rés, egy repedés a pacsirtás kedvű messzeség felé, úgy sír sajog az ég, hogy a föld is sír velé. Sírnak a rügybe hervadt álmok, sír az ázott szélben riadtan ringó ágak hegyén az esőcsepp pattintott a bimbó, a parkokban, a tereken zokog a szerelem, a kegyetlen ég fölitte a padokról édes melegét, és napok óta csak ontja ömlik sűrűn a sziszegő szöges drótsűrűség. Ez lenne hát a májusi áldás, az áldott kenyérhozó, ó, irtóztató, irtóztató. Fuldokolnak a kocsolyák, folytogatják a tavak, szennyes kedvében folyóvá dagadt a patak, sír a sár. Állok az ablaknál, szemem könyvbelábad, szánom a szerelmeseket, és sajnálom nagyon a gyümölcsfákat.

A tó tavaszi éneke. Bejó is volt még jég fölött, csend jég alatt és jég fölött. Nagy hallgatás volt mindenütt. Ma minden kis nesz szíven üt. Hós jég takarta volt a part, és engem is nagy jég takart. Vastag páncélos szürke jég, közömbös, mint a téli ég. Nem bántott semmi bántalom, nem ártott semmi ártalom. A szél a jégen elszaladt, nem borzolt fel a jég alatt. A kő a jégen fennakadt, nem ütött meg a jég alatt. Áldott, kit így nagy csend födött, csend jég alatt és jég fölött. Elment a jég, jaj, mindenütt, s ma minden kis zaj szívenütt. Vagyok mezítlen, kékelem, és testem lelkem védtelen. Belém tekint a cipruság, borzol a szél, szomorúság. A nap is bennem sistereg, kővel dobál a kisgyerek. Ma minden bennem él mulat, a pillanat, a hangulat, s akár hiszik vagy nem hiszik, minden madár belém iszik. Fáj az eső, a szép idő, a surranó szitakötő. Minden zavar és fölkavar, és minden csupa zűrzavar. A csillagoktól csillagok vagy, elbújtak a csillagok. Egyszerre fáj már este tájt minden, mi sok-sok este fájt. Ó, emberek, nem alhatok, fájdalmam a fájdalmatok. Itt tükrözik keresztetek, és borzadok, és reszkedek.

0: Miért regett a tinta néven tolla? Én ezt kérdezett. Miért nem csábít már a ritmus szürke dolgaim helyett? Tán a hárfahúrban alvó szent érzelmeket silányon csengő bretli dalba fogjam, ponyva áruként kínáljam? Míg mohón tűnődsz a formán, melyben eszméit kiéled, írjad azt, mit egy világ vár tőled, vizenyős meséket? Kedvesem, hisz ezt az ösvényt már előbb sokan taposták. Századunk során elég sok furcsa költő céj fogant itt, mely a rímet vág ki, zsíros álláshalmozásra sandít. Versel ér sikert hatalmas férfiak vagy nők rajánál, s mert az életútja keskeny és nehéz, nehány uracska szoknya aljak közt igyekszik felkerülni jó magasra. Miért nem vágyom én az írást hírre, névre váltani? Hát valóban oly dicsőség pusztában kiáltani? Képzelgés a hír, dicsőség, mellyel itt ezernyi balga bálványát imádja. Nagyra tart szegénye századunkban, hol mi törbéd is, ki felszáll, s mint a szappanhab kipukkan. Lám, ezért is jobb, ha mától fogva nem is kérdezett, miért nem csábít már a ritmus szürke dolgaim helyett. Mert ha tovább verselgetnék, talán félnem kellene, hogy a művemért sok kortárs még dicsérni kezdene.
1: Volt egy szultán, kinek népe mindig ott talált hazára, hol mezőit váltogatva járt legelni kószanyája. Kint aludt a puszta földön, jobb javánkosán heverve, ám kívül csukott szemével, lélekben magát figyelte. Testet ölt az álma, sasként egyre távolabbra lebben, birodalma nő gyarapszik évről évre szélesebben, és a zöld zászló is évről évre feljebb száll magasra, röpte népek és királyok sok tucatját elragadja. Győztesként fogadja útján egyik nép után a másik. Bajazid sodró viharként már elér a vén Dunáig. Egy jelére parttól partig nyúlik át a nagy hajóhíd. Harsány trombiták kísérik át a szultán hódítóit. Szpáhik jönnek, janicsárok, Allah kedves fiai. Áradatuk rovinára éjjel tud borítani. Béke kendő leng a botja csücskén. Bajazid csak megvetéssel néz rá, s megkérdi büszkén. Hé, mi kell?
2: Mi? Béke. Béke. Jó urunk ím arra kéret, hogyha nincs terhedre felség, szívesen beszélne véled.
1: Int a szultán út nyílik szét, és a sátor szárny elébe ősz öreg lép. Cifrázatlan mind ruhája, mind beszéde. Te vagy Mircsa?
2: Igen, felség.
1: Hódolatra jöjj elében. Nehogy büszke koronádat tüske ágra felcseréljem.
2: Császár, bármi tervezérel, és akármi célvezet, míg mi békében vagyunk meg, így köszöntlek. Üdv neked, ám de tért hajtás. Bocsáss meg, ó nagy úr, ez meg nem illet, hisz te haddal, háborúval készülsz eltiporni minket? Vagy talán már visszafordulsz? Néped visszaküldenéd, hogy felséged megmutassa irgalmát, magas kegyét?
1: Mindegy, így vagy úgy. Akármit szab ki ránk a sors szeszélye, kész örömmel elviseljük azt. Ha háború, ha béke. Mit? Ha nékem egy világ áll nyitva, tűrjem el vajon, hogy egész oszmán hatalmam elcsúszszék egy tök magon? Láthattad, hogy Nikápolynál mennyi tábor gyűlt tömegbe, hogy legyőzhetetlen falként álljon én elém sietve? Mikor láttam, hogy miként a lomb s a fűszál annyi jött, szakállamba sugtam ádáz oldhatatlan gyűlölettel, megfogadtam, hogy leti

0: Már előbb a múltban is jött annyi nem várt hegyke vendég, és az első Darius volt, kit sok írás emleget még. Ej, ne itt, hogy csak dicsekszem, és nem is rémítelek. Úgy, ahogy jött, vízzé, földé málott mindegyik sereg. Én a népem szegénységét, gondjait, mint őre védem. Minden cserje és folyócskas, ami mozdulhat a réten, mind csupán nekem barátom, míg neked ellenfeled. Minden csak reád lesekszik ott, hol nem is sejtheted. Nincs hadunk, de lám szeretjük ezt a hont. S ez oly falit, mely nem rendül meg te tőled, nagyhatalmú Bajazid. És az agg alig, hogy elment, sustorogva száll a sok nyíl, mindegyik halált leel. Mint jeges vihar szemükbe és hátukba vág süvöltve, úgy rémlik, hogy tán az ég is orvul rászakadt a földre. Maga Mircsa jár az élen, ő a fergetek vezére, mely jön, jön, jön, hogy lecsapjon minden ellenség fejére. Mint ha pusztító özönvíz, sodró tengerár robogna, szerte száll a vert pogányság, mint a szélzilálda polyva.
1: Rovine alól, hol állunk, úrnőm, hozzád száll a vágyunk, nem szavakkal, csak levéllel, messze vagy, s a szó nem ér el. Kérünk, íme, kérve kérünk, küld el bárkivel, mi nékünk, azt, mit álljad legszebb éke. Küld az erdőt lágyjatével, szép szemed szemöldökével, én is elküldöm neked, lásd a legszebb kincseket, hőshadam s a zászlait, erdők lombos ágai, sisakom tollas hegyével, két szemem szemöldökével. Tudd meg, hogy épségben élek. Hála Krisztus nagy kegyének, úrnőm, csókullak, dicsérlek.
0: Rég a krónikás, a dalnok így dicsőkort érhetett meg. Ám e század kóklerektől, népcsalóktól szinte hemzseg. Minden álnok, kaps jött ment, minden korcs fanarióta hozzánk csődült, s belőle hangos honfi lett azóta. Racsolók és tökfejűek, bamba szónokok, valódi kajlaszájú szófecsérlők nemzetünk parancsolói. Még csodálkoztok, hogy álnok nyelveteknek nincs varázsa? Persze pénz kell, munka nélkül, semmi más nem hat reád. Mert a tisztesség bolondság, és a lángész rémes át.
1: Ezernyi álmos kismadárka fészkénlel altatott anyát, elrejti lombok lenge sátra, jó éjszakát. Sóhajt a forrás, néha csuppan, a sötét erdő bólogat, virág, fű, szenderek nyugodtan. Szép állokat. Egy hattyú ring a tóvizében, nádas homályba andalok. Ringassanak álomba szépen, kis angyalok. Tündérpompájú éjjé tájon felkél az ezüst holdvilág. Összhang a föld. Egy édes álom. Jó éjszakát!
0: Sámsonról az áll az ősi Bibliában, hogy neje álmában haját levágta, hogy erejét elvegye, s így az ellenség reátört, két szemét kiválta menten. Szép bizonyság ez, milyen szív él a nőnemű kebelben. Ifjú, hogyha álmodozva futsz egy édes nő nyomában, míg a hold e szép aranypajzs ősi fákra süt csodásan, és a zöld homályban annyi titkos sávra oszlik el, ne feledd, a hölgy a hosszú hajhoz kurta észt visel. Megittasulsz egy nyári álom tündér szép varázsán, mely csupán te benned izzik. Ám ha kérded őt, butácskán csak divatról, pántlikákról tud csacsogni rendületlen, míg a vér egy lelkes ódari

0: ritmusár a forszívedben. Hogyha szép fejét válladra hajtja egy kacérleányka, és ha van szíved, s okos vagy, gondolj rögtön Delillára. Szép a lányka, semmi kétség, tréfás, mint egy csacska gyermek, és mikor nevet, kis arcán apró gödröcskék remegnek. Gödröcskék a zsenge csukron, áll a gömbölyű hegyében, minden ujja hajlatán, és szája gyilkos szögletében. Nem kicsinke ő, se túl nagy, nem sovány, hanem kerekded, épp ölelni jó. Ilyen nőt minden ifjú megszeretett. Bármit is mond, tetszetős az, bármit tesz, jól áll neki, bármilyen dologba fogna, csak dícséret illeti. Hogyha szép a szó az ajkán, épp szép a hallgatás, szóval így szól, menj el innen, míg mosolyjon, jöjj, te drága! Minden nőnek hízelek, hogy csak ő az örök szépség árnya, fenséges, remek. Mondd, hogy nő a virágok közt, és a nők virága ő. Ez megejti? De hogyha három férfi közt választ a nő, aki mind szerelmi bókját zengi, bár naív az édes, nem sokára láthatod majd, mi reálisan negédes. És te lelkeddel s eszeddel más se vagy, csak holmi Kárpit, mely mögött ő egy sületlen szoknyahőst kalandra csábít. Oly legényt ki rossz színészként illek peckesen, vidáman, míg szavakból s illatokból füllet felhő szálnyomában. Tán a kártya négy királya egy csapásra kell a nőnek? Bent az apró szív szobában sorba állíthatja őket, és miközben csábítón néz, báj igéit álmodozva, egy öreg király és egy ifjú tökfilkó között megosztja. Persze, hogy csalódik olykor ösztönében. Legkivált, hogyha egy csibész királlyal elcserél egy tök királyt. Így tehát, ha álmodozva futsz egy édes nő nyomában, míg a hold e szép aranypajzs ősi fákra süt csodáson, és a zöld homályban annyi titkos sávra oszlik el, ne feledd, a hölgy a hosszú hajhoz kurta észt visel. Meg-meg itt tasulsz egy nyári álom tündér szép varázsán, mely csupán te benned ízzik, ám ha kérded őt, budácskán csak divatról, pántlikákról tud csacsokni rendületlen, míg a vér egy lelkes óda ritmusára forr szívedben. Hogyha részvétlen követ látsz, mely se fájni, sem hevülni nem tud, és ha van szíved még, ez Delilla, fuss, került ki!
1: Látod, a fecske útra kél, hull a sápadt diólevél, deres a szőlő, őszre jár. Új össze már, új össze már. Karomba veszlek itt megint, míg szemem szomjan rád tekint, s fejem válladon elpihen szép szelíden, szép szelíden.
0: Hányszor bolyongtunk édesem e völgyölén, s a réteken, s fölemeltelek, drága társ, hogy messze láss, hogy messze láss. Vannak-e földön mindenütt szép nők, szikrákat szór szemük, de mint te, oly kedves, komoly, nincsen sehol. Nincsen sehol.
1: Te vagy a lelkem, életem. Tündökölsz tisztán, fényesen. Hol is találnék csillagot, mely így ragyog, mely így ragyog. Késő ősz van, csillan a dér, halkan csörren a holtlevél. Didereg a puszta határ, ó, jössze már, ó, jössze.

0: országa táján. Volt egyszer egy csodálatos, szépséges, szép királylány. Király egyetlen lánya volt, első a tiszta bájban, akár szentek között a szűz, s a hold az égi nyájban. Elindult büszke bolt alól, hol rejti este árnya, az ablaknál az éjszakák első csillagja várja. S addig csodálja, míg kigyúl szép csillagért a vágya. S a fényes esti csillag is szerelmes lesz a lányba. Szép esti csillag, szállj alá, surranj le egy sugáron, ragyogd be árva életem, olyan régóta várom. Megreszkedett az, és kigyúlt egy villámló sugárban. Csóvásan tengerhabba hult, és elmerült az árban. A vízben ringó kört vetett a hult csillag lemente, s a tengerméből fölmerült egy csodaszép levente.
1: Hazámból hozzád jöttem én, mert hívtál szomjú szemmel. Az én apám a fényes ég, szülőanyám a tenger. Hogy otthonodban lássalak, s találkozzunk mi ketten, szikrázva mélybe szálltam, és az árból újra lettem. Hagyd itt világot, kedvesem, eljöttem, lásd utánat, az égi esti fény vagyok, elviszlek, mint arámat.
0: Ó, szép vagy, szebb angyalt nekem sosem mutathat álom, s szavadra haj, mégsem lehet csillaghazádba szállnom, mert más ruhád van, más a szód, holdfénnyel mért igézel. Mert én élő vagyok, s te hold, megdermedek, ha nézel. Kelt és háromszor hult a nap, és újra jött az éjjel, és esti csillag megjelent felette tiszta fénnyel. Szép esti csillag, szállj alá egy surranó sugáron, ragyogd be házam, életem, olyan régóta várom. Az esti csillag hallja fent a fájó szócs kilobban, helyén forgó kört hány az ég, s örvénylik egyre jobban, egész világon átszikáz a lángok rőt csapatja, s az űrzavarból ím kivált egy ifjú szép alakja.
1: Most is meghallottam szavad, s az égből szöktem én el. Apám a szőke fényű nap, anyám a barna éjjel. Hagyd itt világot, kedvesem, eljöttem, lásd utánad. Az égi esti fény vagyok, elviszlek, mint arámat.
0: Ó, szép vagy, szebb démont nekem sosem mutathat álom, s szavadra haj, mégsem lehet csillaghazádba szállnom. Gyötrő szerelmed, jaj, nagyon szívem húrjába tépett, és fáj súlyos tekinteted, s ha visszanézlek, éget.
1: Én szájaktán hozzád alá, itt egyesülni véled. Te föld halandó lánya vagy, én halhatatlan élet.
0: Szépen beszélni nem tudok, az ékes szó csodálom, de földi szem nem láthat át e színes szóhomályon, s ha azt várod, szeresselek hűséges érzelemmel, te szállj a földiek közé, te is légy véges ember.
1: Hogy halhatatlanságomat egy csókért elcseréljem? Hát tudd meg, mi szentül lobog érettet szenvedélyem, vétekből újra támadok, és más törvényt veszek föl. Eloldom éretted magam az égi végtelentől.
0: És esti csillag útra kelt, ment vágyjal és hevülten, kitépte a mennyből magát, és elmerült az űrbe. Volt ott a várban egy inas, Leon, hamis legényke. Ő mérte asztalnál a bort a színezüst edénybe. Sokat ringott aprót kezén királyné szép uszája, végfattyú volt, s szemet vetett király kisasszonyára. Orcája rózsásan tüzel, s addig sodort a vágya, Leonát nézni átosont a halk leány szobában. és egy sarokban a leányt Leon átfogta csendben. Mit akarsz tőlem, szemtelen távoz, eresszel engem?
1: Azt akarom, kacagj, szemed ne árnyékolja bánat, s ajkadról bár egyetlen egy csók üdvözítse számat. Apránkit megtanulhatott tőlem a szép szerelmet, csak rossz szemmel ne nézz rám, s legyen hozzám türelmed.
0: Hallgatta a hamis fiút bámulva és habozva, s már engedett, szemérmesen és bájjal tiltakozva s szólt. Régen észrevettelek, most hadd vallom neked meg. Meg is szerettem csacska szád, spajzán tüzét szemednek. De egy szép csillag, mely az űr csendjéből éledet meg, határtalan távlatot ad az árva tengereknek, s ha boldogan feléje ring a vándorkedvű hullám, miatta budjant könnyeim, nem titkolhatja pillám. Rezgő hideg sugára rám, olyan búsan világol. Szeretem mindörökre, s ő ott van, örökre távol.
1: Milyen gyerek vagy, jöjj velem, bujdossunk messze ketten. Eltűnik majd nyomunk, nevünk, s úgy élünk elfeledten. Meglásd, mellettem könnyű lesz okosra végre válnod. Felejted ott szülőidet, s az esti csillagálmot.
0: Indult a csillag, szárnya nőtt a vágyas indulatban. Évezrek útját tette meg egyetlen pillanatban. Ahová ér, nincsen határ, szemet nincs merre vetni. Vajúdik űrben az idő, de nem tud megszületni. A semmi. Ám a semmiben nagy szomjúságot érez, s mélységet, mely hasonlít a felejtés tengeréhez.
1: A zord öröklét terheit vállamról vedd le, kérlek, s én hálálkodva áldalak, atyám, ameddig élek. Vedd vissza örök életem, csillagtüzét szememnek, s pár percét add cserébe csak a földi szerelem. Hiperion, kit szült a mély, mint új külön világot. Ezt a lehetetlen csodát tőlem most miért kívánod? Miért irigyled végzetét a véges embereknek? Születnek és lehullanak, s új emberek születnek. Egyszer hozzájuk jó a sors, máskor megint kegyetlen. Számunkra nincs idő, se tér, s a halál ismeretlen. S kiért akarsz meghalni, mondd, kápráztató sugárod fordíts a bolygó föld felé, és meglátod, mi vár ott.
0: És visszatért Hiperion, az intést megfogadta. Megint kigyúlts, a földi táj megfényesült alatta, szikráitól a házsbereg magányos útja halvány. Szerelmes, ifjú pár pihent a házsfalunkok alján. A csillag látta arcukat, a révültet, s kigyúltat, s látta, amikor szerelmesen egymás ölébe hulltak. Egyszerre feltekint a lány, s míg részegíti kéje, meglátja esti csillagot, s így estek el feléje. Szép csillag, szállj a lomb közé, surranj le egy sugáron, ragyogd be boldogságomat, nézd, üdvözülve várom. Megreszketett az esti fény, dombon, mezőn, faágon. Fároszként szórt a sugarát a hullámpusztaságon, de nem mozdult. Nem hagyta ott a szép csillagvilágot.
1: Agyakbáb, mit számít neked, hogy én vagy más a fár? Kimért kis körben üdvötök csalóka, s állhatatlan? Én úgy bolyongom át az űrt, hidegen,

0: honnan jössz?
1: A fekete tenger roppant vizén. Hajnalcsillagként jártam a világot. Egekbe pillantottam, és a földre lelkem dalolt.

0: A tisztás szélén egy kerekképű urtöhüli gyorgott. Nagyon tehetséges volt ebben a műfajban, Isten ilyen tudott vigyorogni. Persze ez nem túlságosan lényeges, mivel hogy a tisztáson éppen a kecske reggelizett. Ő sem túl lényeges, de róla akarok mesélni. A mese kezdetén, tehát most, egy időben a nem túl lényeges uritök mesteri vigyorgásával a kecske azt mondta: Mek, mek. Nos, ha tudnék kecskéül, ezen nyomban mondanám is, mit jelentett ez a mek-mek. A bökkenő az, hogy nem tudok kecskéül. Így hát jelenthette azt is, hogy jaj, de jó ez a friss réti csenkesz, de azt is, hogy mindig csak ez a vacak réti csenkesz únom. Ez azonban most már sohasem derül ki, már csak azért se, mert az erdőből kilépett a ló. Megállt a tisztás szélén, és jó hangosan azt mondta: Nyihaha! A kecske fölkapta a fejét, egy darabig bámult a lóra, mint a borjú az új kapura. Aztán olyan nem tudom formán széttárta a két első lábát, jelezvén, hogy ebből a nyihahából egy kukkot sem ért. Mek, mek! Majd kis gondolkodás után még hozzátette: Mek! A ló megrántotta a vállát, egyúttal a fejét is rázta, s azt mondta: Nyihaha! Ami jelenthette azt is, hogy nem értem, de esetleg azt is, hogy jó napot, nem tudom. Sajnos nem tudok ló. Nagyobb baj, hogy a kecske sem tudott. Közelebb léptek egymáshoz. Nyihaha! Nyihaha! Magyarázta a ló. Mek, mek! Próbálkozott a kecske. Jó lassan tagoltam, mondta, hát ha így megérti a ló. De nem értette. A kecske búsan vakarta a feje búbját, a ló meg minden erejét összeszedve gondolkozott. Ettől még a szokásosnál is jobban kétfelé állt a füle. Aztán felderült a képe, rájött, hogy tud egy kicsit szamárul. I-ó! I-ó! Mondta. A kiejtése nem volt ugyan tökéletes, de aki tud szamárul, azért megértheti. A kecske azonban szamárul sem tudott. De ha már a ló idegen nyelven beszélt, ő sem akart szégyenben maradni, megszólalt birkául. Azaz, ahogy az előkelőnek mondják, juhul. Bééé! Mondta. A ló rázta a fejét. Nem tudott birkául. Már-már úgy tűnt, sohasem vergődnek zöldágra. Ekkor az uritök észrevette a nyulat, és kiáltozni kezdett neki. Uritökül! Erre az időre még a vigyorgást is abbahagyta. A nyúl, tekintve, hogy a legműveltebb állatok közé tartozott az erdőben, lám uritökül is tudott, azon nyomban megértette, miről van szó, és méltóság teljes léptekkel közelebb jött. Legszívesebben futott volna, de hát ilyen nagy tudású állathoz ugye nem illik az ugrifüles kutkározás. Na, csak mondjátok, mondta. Szerencsére én minden nyelven beszélek. Ebbe a mondatba kicsit belepirult, mert az az igazság, hogy őrzül. Éppen csak, hogy makogott valamit, és sárga rigóul meg pacsirtául nem tudott egy kukkot sem. De azért rendes kis állat volt. Legalább elpirul, ha hazudott. A ló meg a kecske nagyon megörült neki. Nyihaha! Mondta a ló.
1: Mik meg?
0: Kérdezte izgatottan a nyulat a kecske.
1: Azt mondja, hogy meg!
0: Tolmácsolta a nyúl. A kecske arca földerült és boldogan mondta. Meg!
1: Nyiha! Nyiha!
0: Kérdezte most a ló. A nyúl fordított.
1: Azt mondja a kecske, hogy nyiha!
0: Világosította fel a lovat. A ló meg a kecske összenevettek, és barátságosan lapogatták egymás lapockáját. Ezt a kecske unta meg elő.
2: Aron fogta a lovat. Oda ballagtak az úri tökhöz.
1: Megették. Vajon jól fordítottam, tűnődött a nyúl, és a homlokát ráncolta.

Nem volt nálam csúnyább gyerek rácpác egeresen. Azaz, hogy mit beszélek, heted hét országon nem akadt nálam csúnyább gyerek. A lábam gacsos volt, a hasam hordóhas, a fejem uritök, az orrom ocsmonda, egyik szemem balra nézett, másik szemem jobbra nézett. Hívtak emiatt kancsalnak, bandzsalnak, sandának, bandzsának, kancsinak, bandzsinak, árokba nézőnek. Tyúk mellem volt, suta voltam, fülem, mint az elefánti, harcsaszám volt, puklis karom, a permetem girbe-gurba. Hát, ilyen csúnya voltam. Vagy tám még annál is csúnyább. Úgy szégyenkeztem emiatt, ahogy még senki rácpác egeresen. És ford bennem a dű, emésztett a méreg, rágtam magam, elöntött az epe. Miért vagyok én ilyen csúnya? Kiért? Miért? Mi végre? Ki végre? Két zenész lakott a szomszédomban rácpác egeresen. Jobbról rácegresi, balról pácegresi. Rácegresi tudott furujázni, pácegresi nem. Rácegresi azt mondta nekem. Csúnya vagy, de azért rád is süt a nap. Ha egyszer jó szíved lesz, el is felejted, hogy csúnya vagy, és meg is szépülsz tőle. De én nem jó akartam lenni, szép akartam lenni. Mérgelődtem, acsarkodtam, kardoskodtam, epéskedtem. Pácegresi meg azt mondta. Olyan ronda vagy, hogy nem lehet rád nézni. Téged elvarázsoltak. Ez a hétfejű szörny varázsolt el téged biztos, aki itt lakik csodaországban. Azt kellene megölnöd. De amikor olyan szépen énekel, mondtam neki. Pácegresi legyintett. Álnok ének az, mondta. Így csalja törbe az áldozatait. Ez a hétfejű szörny, vagy hétfejű sárkánya, vagy hétfejű boszorka, ott élt hozzánk közel. Mert Rácpácegres a négy szögletű kerekerdő közepén van, és innen csak egy ugrás a jachtan kutarbani király fazsindejes palotája, a palota mögött meg rögtön kezdődik csodaország. Ott lakott ez a hétfejű micsoda, és esténként gyönyörűen énekelt, hét szólamban, mind a hét szájával más szólamot. Hát, ő varázsolt el engem. Ő miatta lettem ilyen rú. Na, megállj! Gondoltam magamban. Elhatároztam, hogy megölöm. Ez az egyetlen lehetőség, helyeselt Pácegresi, a zenész, aki annyira nem tudott furujázni, hogy már nem is akart, a furujája is tömör arany volt. Lyuk se volt rajta. Ettől kezdve minden nap edzettem, hogy legyőzhessem a hétfejű szörnyet. Hétfőn sárkánytejet ittam, kedden lándzsát szórtam, szerdán karddal hadakoztam, csütörtökön baloskával, pénteken péklapáttal, szombaton szabjával, vasárnap vassal, vérrel, vencsellővel. Meg is erősödtem hamar, s egy éjszaka neki indultam. Karddal, lándzsával, baloskával, péklapáttal, szabjával, vassal, vérrel, vencsellővel. Megöllek, gonosz szörny, megöllek, elvarázslóm, ropogtattam a fogaim között. A talpam alatt rídogáltak a füvek, csak mentem, bim-bum, mit nekem füvek. A fejem felett recsegtek, sírdogáltak a fák, csak mentem, dim-döm, mit nekem fák. Az ég sóhajtozott, a föld nyöszörgött. Csak mentem, zügy-zügy! Mit nekem ég, mit nekem föld? Hajnalpáig értem csodaországba. Még alig-alig pirkadt, de rátaláltam a hétfejűre. Ott aludt egy eukaliptuszfa alatt. Be volt hunyva mind a 14 szeme.
nosza, nekiestem. Levágtam az első fejét. Mintha egy húr pattant volna el, földtől holdig érő, megzengett a világ. Fölébredt persze, álmékodva bámult rám 12 szemével, nem kiméltem, nyissz! Levágtam a második fejét is. Illatok szabadultak el akkor. Kikerics, fodormenta, kakukkfű, orgona és narcisz illata. Felém nyúlt, meg akart fogni, de nem hagytam magam. Dolgoztam keményen a karddal, lándzsával, baloskával, péklapáttal, szabjával, vassal, vérrel, vencsellővel. Lehult a harmadik feje is. Források, csermelyek bugyogtak fel egy pillanatra. A negyedik is. Aranyhajfonok a végben és tűntek el a fák közt. Az ötödik is. Felcsilingeltek, s elhaltak szánhúzó lovak téli csengettyűi. A hatodikat nagyon féltette. Húzta, óvta, de nem menekült. Lenyisszantottam. Harang szólalt meg akkor, sok békességes harang, egyre halkabban, egyre halkabban. De akkor, jaj, elkapott. Szorosan magához ölelt, mozdulni sem tudtam. A fejem épp a mellére szorult, hallottam a szív dobbanásait. Kopp, kopp, dobogott a szíve, és azt kérdezte tőlem. Mit vétettem én neked, emberfia? Megölhetsz, mondtam neki, szétroppanthatsz, de akkor is jól tettem, amit tettem, mert ilyen csúnyává varázsoltál. Én vagyok a legcsúnyább ember a földön. Fölpillantottam, megláttam a szemet. Fény lett a szeme, mint szép távoli csillag. Megláttam az arcát. Tavak jóságos tükre, föld barna nyugalma, templomok békéje, májusi réteg szépsége. Ilyen volt az arca. Te bolond, mondta kedvesen. Megcsókolt jobbról, megcsókolt balról, megcirol. Ez nem öl meg engem, ez nem varázsolt el engem, ez nem bánt engem, ez szeret engem, és már sírtam is. Te Úr Isten, hat fejét levágtam. Elengedett, szemetükrében megláttam magam. A lábam egyenes volt. A hasam sima, a fejem hosszúkás, nem voltam se banzsa, se lapátfülű, se tyúkmellű, se harcsaszág. Térdre estem előtte, nem érdemlem én ezt, mondtam neki, változtass vissza rúttá, hiszen hat fejed levágtam, jaj, csak visszaragaszthatnám. Rázta a fejét. Ekkor kelt föl a nap, rásütött. Akkor jöttem rá, hogy hiszen a hétfejű tündért akartam megölni, a világ legjóságosabb tündérét, balga ésszel hat fejét levágtam. Mi lesz, ha ez az egy feje is el? Engedd meg, hogy a testőröm legyek. Engedd meg, hogy őrizzelek, mondtam neki. Soha többé nem mentem vissza Rácpác egresre. Ott maradtam a tündért vigyázni. Őrzöm őt ma is, lándzsával, karddal,
baluskával, péklapáttal, szabjával, vassal, vérrel, vencsellővel. Ne is próbáljatok rossz szándékkal közeledni hozzá, nem engedhetem bántani, mert egy bolond levágta 6 fejét, csak egy maradt neki. Erre az egyre vigyázzunk hát mindannyian. Lándzsával, karddal, baluskával, péklapáttal, szabjával, vassal, vérrel, vencsellővel.

0: aki elveszti a vállon, aligha él túl nagy lábon, nem járom túl kire ülni, királyné lesz, tud élni.
1: De engedhetem őket, nevelő anya.
2: Honnan itt őket? Hát te is itt vagy.
3: Na gyorsan, gyorsan, jöjjenek csak be.
1: Már is futott nevelő anya.
2: Harisnyát le, gyorsan, gyorsan, úgy még kisebb lesz a lába.
1: Igen, anyám.
3: Igen, anyám.
2: Csillesetek, már itt vannak.
1: Jaj.
2: Isten hozta a királyi küldötteit. Erre, erre, itt vannak az én finom lábú leánykáim.
4: Babucs próba? Igen. Ők azok? És ő? Hát azért nézzük.
1: Melyik lábra?
4: Íme a papucs. Nos? Innen látom kár a fáradtságét, egy lába egy kicsit nagy a papucs, meg nagyon kicsi.
2: Próbál csak fel. Alattvaló jogod van hozzá.
1: Kérem szépen, igaz-e, hogy a királyfi feleségül veszi, ha...
4: Feleségül veszi, ha? Ha? Ha az övi a papucs.
1: Hát ki élen?
4: Ó. Oh.
1: Nem megy.
4: Hát ha az övé, húzd! De ez a papucs, nem az övé. Kérem vissza, amíg egy darab. Kérem vissza, amíg egy darab. Kérem vissza, amíg egy darab. Kérem vissza, amíg egy darab. Kérem vissza, amíg...
2: A kisebb is lehányom. Azért van most mezitlá.
4: Azt hittem, azért, mert papucsot akar próbálni, csak
1: hogy... Ez az én papucsom, nem?
4: De ez nem. De ha három számban nagyobb lenne, ha... Nem baj, majd legközelebb. A papucs próbát ezzel e házban be is rekesztenénk, ha...
1: A papucs a hibás! A papucs! Nem a lábunk, a papucs! A papucs!
4: Nincs
1: is a lábunk!
2: Az engedi most ki,
4: ha, uraság? Ha előbb ő is fölpróbálja...
1: Mi? Kicsoda? Ez a szurtos!
4: Alattvalói joga van hozzá.
2: Csak nem képzeli, uraságot, hogy ez az ágról szakadt, ez a hamuban hempergő, hogy ez is ott volt a bálon, mint a királyi vendége.
4: Bár az időnk kevés, a parancs úgy szól, hogy minden lány próbálja fel.
2: De ez a leány, nézze meg figyelmesen, uraságot, hát ez a leány csak ugyan nem járhatott a bálban.
4: Hát, ez a baj.
2: No, ugye.
4: Ez a baj.
2: Mi?
4: Ahogy figyelmesen nézem...
2: No, de a hamupipőke kísért ki az udvarmester urat.
1: Igen, nevelő anyám.
4: Ha figyelmesen nézem, azt látom, hogy hamupipőke lába, lábacskája...
2: Miért nem indulsz már? Mi lesz?
1: Megyek.
4: Csak még előbb...
5: Hogy mersz nyúlni a papucs után?
1: Hogy mered kivenni az udvarmester úr kezéből?
5: Hadd nézzem. Hát, ha éppen nekem jó.
4: Ezt a papucsot soha senki más nem viselhette. Ezt a papucsot hamupipőke lábára zapták.
5: Szempényvesztés!
1: Csalás!
2: Beszélj! Hamupipőke! Mondd meg nekik, hogy nem lehet. Még a végén azt hiszik, hogy te is ott voltál a bálban.
4: Hamupipőke? Ott voltál a bálban, vagy nem voltál ott?
5: Bálban? Én... Keresztanyám. Keresztanyám! Azt kérdik tőlem, hogy...
3: Hamupipőke! Vedd elő a zsebedből a hattyúprémes papucspárját.
5: Igenis, keresztanyám!
3: Lép bele abba is!
5: Igenis, keresztanyám!
1: Ez is
4: rájlik!
3: És most megérintem a ruháját a varázspárját.

0: emberek. Szerencsétek, hogy nekem adtátok fiatokat. Gondját viselem én, hogy senkinek sem különbe. Isten áldjon benneteket! Na! Még időben megszabadítottam tőled a lányomat, te kis hivatlan kérő. Itt van ez a kis lányikó, ebben beleteszlek, aztán a folyó majd megoldja sorsra.
1: A ládikót azonban jó asztalos készítette. Egy csepp nem sok, annyi víz sem szivárgott. A folyó árja meg úgy csodulta, hogy az éppen egy malomgátjának ott. A molnár legény talált rá, azt hitte kincs van a ládikóban. Mikor a fedelét felnyitotta, és látta, hogy egy eleven csecsemő fekszik benne, szaladt vele a mesterén. Mivel azoknak nem volt gyermekük, maguk

0: Jött értem a fekete. Jött értem a fekete vizen. Álom király Fritrit tovább. Moslék országra mentem. Fekete. Fekete vizen. Moslék ország. Haj, Cudarország. Haj, Hortobágy, Csírszibürém. Haj, Átokváros, Redvesugar. Piszok hazám, mit kapaszkodsz belém? Fekete vizen. Vagyok a nyugati király, de magyarnak köpött ki a föld. Moslékország a nyakamod ül, engemet Moslékország örökölt. Nyöszörög a hájszagú föld, már nem megyek el. Fekete hajó, Moslékország hagyarű szegény. Hadd ugassanak, hadd ugassanak. Fekete vizen, fekete legény. Vajs kutatáját, szomorú.
1: Biztatom, üvegyem már másnak.
0: Estét a minden bírát.
1: Hihós nagy estveledések. Beh, én mindenről lekések. Beh, kalloznak már simó tenyerek.
2: Beh, élvén félek. Beh, mervén merek.
1: Szent jó ízét bővízik másnak. Hagyom már máji zábolyásnak. Biztatom, üvegyem. Egy,
0: a minden bírálatban.
3: Szabolcska Mihály, egyszerű műség. Nem hivalgó cifra páva, nem modern az én szívem. Egyszerűség lakik bennem, mosolyogva, szeliden. Egyszerű, de tiszta nóták, amiket én tanulok, mert a szívem sugja őket, nem az olyan nagy dolog. Úgy kicsereg az én szívem, egyszerűen, szabadon, mint a pintyőke madárka, tönt a lombos ágakon, ami a szívemen fekszik, az talolom. Semmi már. Legelő, kicsin birkától tanultam a versvilág. Egyszerű és tiszta nóta, gólyakésze, háztető, nincsen meg semmi, ám de az legalább érthető. A jó Isten egyszerűnek alkotta az eszemet, nincsen abban nagy modernség, csak szelítség, szeretet, kicsi kulló, szerető szív, messze ég volt, tiszta tég.
2: Hulladja meg Ady Endre lehetőleg, máma mi!
3: A mi falunkból jött az üzenet. Áll még a gólya Eszterák felett, nő még a fű a zöld domboldalon, és bent az udvar. Kertünkben még virul a sok virág, és még rügyeznek tavasszal a fák, és egyre folyik a mezőn a munka a mi falunkba ákác fák alatt. Fehérre meszelt házak állanak, és este felé, ha a nap lehull, bealkonyul, a mi falunkba nyáron nő az ab, és éjszaka van, ha nem süt a nap, forgácsot vág ki fából a gyalu. Csodálatos, csodálatos falu.
4: Tóth Árpád. Ady Endrének. Mester. Egy ifjú ag. Setét lő béna. Sánta. Szól félszegen felé. Motyogva és szelíde. Csajében olvasva énekei. A vélet húzar rárva. Elmegegyte őket, nyifegyte csendesen, s hal boldog tekenve fél a keset ágyon. Te szent vagy, fenekedbe felé omolni vágyok, máléki zsinatot, én szörnyű mesterem. Alányom, szelíten, ki ünnepelni jöttem, könnyű, pakó szívemmel, és trágy, gyas térdemem, mely úgy fáj alkonyatkor csúzos bokámban lenn, mikor elakod fel hőkoromban a fölöttem. Mert Isten vagy csekésé, és két Isten, és három, és oly bús, kieslem mindegy.
3: Babics Mihály, ugyanis az eredeti Mihály
5: született Szekszárdon, néhány nappal születés előtt, ugyanis titkos figyelmeztetésre rávette édesanyját, hogy utazik Szekszárdra, nehogy Szekszárdon születtem színésznőt szerettem című leendő versében az alliterációt elrontsák. Már 6 éves korában egészen fejlett nyelvezete volt, az iskolában félkézzel 30 000 olyan magyar szót tudott fölemelni, ami B-vel kezdődik, míg iskolatársainak a fáradtságtól már kilógott a nyelvezetben. A Fogarasi Elemi és a Verseci Főgimnázium 8 osztálya jártak feléje, azon kívül nála végzett a Budapesti Tudományegyetem Filológiai Fakultása, majd a technikára került, ahol több szabadalmat nyert újfajta alumínium égetők, szócsavarok és kettős felőri mondat szerkezetekre, melyek Edisonnak a Modern Verstechnika vívmánya és a Villamos Nagyanyacsavar című munkájában is fölemelték. Nyersei nyőleg a nyugatnál nyelentek nyeg, legutolsó kötete a Főtisztelendő úr, kérem, az esti takarmányszállítás minden valószínűség szerint megérkezik című hosszú feltűnést keltett. A klasszikus gyomorgyölcsök című. Futur exactu. Plutó et orzó, márványból szoborta. Ó, torzók, torza, bőrző Dunakorzó, ó, korzó, korza, őrző Dunnaorzó, mint ferdetorta, és megint retorta. De Afrikában fú az antipasszát, és négerek masszálnak pántli masszát, és ott az ég oly régi égi méla, stán pápuákok pengetnek porosfát, s nem lesz nyugat már, sem fenyő, sem osvát, s még él Balázs, még él a Méla Béla. Antikszerelem. Motto. Megint emlő. A szerető fiú, görög leány lányok, török fiú, ki egykor élt, ahol vajtékot ági szöbleány, és Athénben született Ausgiville. De most közöttünk jár, bár ő egy antik, kihez ma lelkem este így beszélt. Ó, kancsók kincse, ó, görög romantik, orsók korsója, drága mívű borsó, akit szeretnek Bélák és a bandik, te tarfejű, tritóni targatorzó, dús tőredátum és dalos datívusz, poszt penesz ponepréten ablatívusz, ki bún boronba barna búbajszal, beteg bolyongó Béla Bint Balán, és szólt a lány grádus genetívusszal, mi? Hát nekem bajuszom van talán? Én szólj. Ó, kegyed mély mívű marha! Ezt mondtam csak azért mondás miatt. De hogyha ezt nem érti, drága mirha, egymáshoz nincs közünk se végre mátul, kegyed nem készült, aztán hol az irka? Az ember végre még sincs csupa fából, kegyed nem tudja, mi az a szonánc. Erigyen, mert rúgok beléje hátul! És megint elő.

Ez 1916. Egy napon szimpán felolvasott a régi Mahagó kártyában, hogy elfelejtette a másik szimpán, de aznap találkozni kell meg a maga. Ebben az időben szimpán lelkében

0: Móricz Zsigmond, népies. Turidoni Olstán mégis hazakódozott, de a lelke fenekén meg a feneke lelkén. Nagy-nagy keserves fenekedéseket győzte az évecsit. Áj, murami, te murami, na! Hódozott a nyelvje neki ilyen. Métökkel vártál csülökbe. Meg aztán is a felesége eszmélkedett a jobb érzésébe, és attól úgy, de úgy összefancsargott a lelke levese, hogy szinte börzött. Akkor, mint a kanaroszlány, kibicsakta a nyakát, a szeme is megnyikkant bele. Aztán akkor úgy ment Turidoni, szélesen, peckesen, nagy tehetemséggel, úgy ment végig araszol a nagy utcán. De közben tarajos horga, úri befögés nyomta, nyefegette a torkát, aztán legyűlte keserűen, izgatta, várta, gyömöszölte, gyomrintotta a nagy érzés. Nagy fene érzés, hogy az erej úgy daggantak a nyakcsinkájá, mint téli teplinc a vágáskor. Az a szép. Ez a szegény! Egyszerre vilajon bele szemben. Amikor ránézett, megnézte a tekintet, egészben, és csak úgy csuncsutjából odapislantott a nagy erős hím szemébe, csak úgy a hóna alól. De az is pesderekát, végig riszálkolta valami forrt meleg. Fe, muram, hát te bila, merre lóztál? Beszélt de aztán már elöntötte a hímes vér hanat.
1: Merre? Merre?
0: Rüstő taján jelvestése.
1: Merre, hát miért azt mondja ke? Amer

0: nyafa, szétnyúlva, tehesen. A férfi megnézte, és már torlakodott a torkába a nagy utálat. Valami erős, mélységes látság fogta el. Ej, muram is, te állá fogta. Éjköpött, odapökött az erős, széles tenyeribe, egy fél liter, azt hozzácsapta ajánhoz, hogy csak úgy licsen. Úgy ment el, mint az Isten. Kimeresztette a nyakát, vitte a nagy erős lelke. A tábla végébe meg ott állt
1: a Velszi herceg felesége. Annak a törékeny testén végig bizsembozongatta valami borsózás. Habzás úgy nézte a férfit, hogy málott tőle a fehér melle, különösen a köpésnél.
0: Ilyen szépen, igazi, hímesen még nem látom. Ilyen igazi erős férfi. Az meg csak jött felé.
2: Mi áradban erre, Túri urám?
1: Kérdengette a herceg asszony, hogy úgy közömbözzel.
0: Instál a gucse, asszonya, bucskor, lölkem, mondta Turidani makacskerem. Egyszer csak fogta, s akkorát böbben, ordantott a torkával, hogy a szája két oldal kirepett a füléig.
1: Híjjön, fogunk le, mondta a herceg asszony.
0: A hírség ilyen börtelemény.
1: Ez így van.
0: Megkábult, összebányom, lecsuppan, odarigyen a férfi zekés mellette egyre. Előzavált, igazi nagyon. Erős, ősösztönök, nagyszerű, igazi, fél liter köpő, fülig repett szájú füstös férfi. Az igazi. A nagyon. A kérlelem, az ősösztönök.
2: De szép, én uram, uram, uram!
1: Nyögte el a lérta,
0: pihergve, mint a nyaradsz a kicsibbe. Dani megnézte. Aztán egyetlen, morcos mozdulásával a körme feketéjének fölhasgatta végig a herceg aszfaltán. Úgy hagyta ott, kibudjanva. Az még akkori szerelmesen tátogott, cipegett rá. Úgy ment el, döngve. Itt a nagy lötyös indul. A férfi. Két uralkodó herceg jött vele szembe három bölénnyel. Dani oda se szottyant nekik, áttaposott rajtuk. Belerúgott, átrúgta hozzá, sziszegett a fogával. Keresztül a fogahúsát. Három másik ember jött, a tömörkény, meg a gárdai, meg a vixal.
2: Mi áradban, mondta tömörkény. Mi áradban, gazduram? Itt nem lehet átmenni, gazduram, drám.
1: Dani csak nézte.
0: Férbe nyikhant a szeme, nagyot keservesett, fohászkodott a gyomra veleje. Két kezébe oda kapott, megfogta a népiest, és csak úgy szőrmentén, rizsálva odakente a palánkhoz, még be is óta paprított a kérdés. Egyet rapigott a fogába, leharapintotta a két másik népiest fejét, úgy melingét tovább szállt. Népiest irámba.
3: Herceg Ferenc

Abból már sok botrány származott, hogy valakinek szép szeme van. De ilyesféle perpatvarról, a marga júlta szemeket kerekedett. Állítom, még a legöregebbek sem hallottak. Mert Varga Julcsát, ha netán nem tudná valaki, virágszemnek nevezni. Azért, mert gyönyörűséges kék szeme van. Nos, hát ebből lett a had elhalt. Mert egy szép napon a karcsú sisakvirág nem átallotta azt mondani, semmi kétség, Varga Julcsa szeme olyan, mint én. Karcsú sisakvirág igen szép, senki szemének nem vál

0: szégyenére, ha ráhasonlítana. Nem is lett volna baj ebből a kijelentésből, ha nem hallja meg néhány másik virág. A fürtös gyöngyike fel is csattant mindjárt. Még hogy olyan, mint te. Jobb, ha elhallgatsz a sápatag színeddel. Barga Júlcsa szeme éppen olyan, mint én. Na, lett erre riadalom zenevona. Rikoltozott a tavaszi csillagvirág, hogy már pedig csak is őtőle kölcsönözte a színét Júlcsa szeme. Az ibolya a hasát fogta nevettében.
1: Még hogy azt képzelitek?
0: És én? Az erdei gyöngyköles erre lelilázta az ibolyát. Nem is kék vagy, lila, mondta dühösen. Ha én lila vagyok, akkor Júlcsa szeme is lila, vegyétek tudomásul, kiabált az ibolya. Erre aztán előpattant a buzavirág is. Ti mertek ezen vitatkozni? Nézzetek meg engem! Még szerencse, hogy nem tudtak egymáshoz közelebb menni, mert biztos hajba kaptak volna. Különösen akkor, amikor a közönséges gubóvirág is beleszólt a vitába. Ennek aztán neki estek mind a hatan. Te mersz közbeszólni? Hiszen még a neved is közönséges.

0: Stanislav Lem hogyan kezdődött a ködök menekülése? A csillagászok azt tanítják, hogy minden, ami csak létezik, tejútrendszerek, ködök, csillagok állandóan távolodik, menekül egymástól. És a szüntelen távolodás következtében a világ mindenség évmilliárdok óta tágul. Sokan csodálkoznak ezen az általános menekülésen, és a gondolatban visszatekintenek, arra a véleményre jutnak, hogy hajdanában, nagyon régen, az egész kozmosz egyetlen pontba tömörült, egyetlen csillagcsöppecske volt, aztán érthetetlen okból felrobbant, és ez a robbanás máig is tart. Miután ezt kiokoskodták, persze furdalja az oldalukat a kíváncsiság, mi lehetett a robbanás előtt, de nem tudnak rájönni. Pedig egyszerű a dolog, és mindjárt el is beszéljük. Az előző világmindenségben élt két tervezőmérnök, a kozmogónia páratlan mesterei. Nem volt olyan csodamű, amit ők meg ne tudtak volna építeni. Persze ahhoz, hogy valamit építeni lehessen, először meg kell tervezni. A tervet pedig ki kell gondolni, mert különben honnan vennék. Így hát a két mérnök, Mikromil és Gigacián, folyton folyvást azon töprengett, honnan tudhatnák meg, mi mindent lehetne még építeni azokon a csodaműveken kívül, amik eszükbe jutnak. Mindent meg tudok csinálni, ami az eszembe jut, kesergett Mikromil. De nem minden jut eszembe. Ez korlátoz mindkettőnket. Nem tudunk mindent elgondolni, ami elgondolható. Pedig talán valami mást lenne értelmesebb megcsinálni, nem azt, ami eszünkbe jut. Te mit szólsz ehhez?
1: Kétségkívül igazad van, felelte Gigacián. De látsz-e megoldást?
0: Bármit is csinálunk, anyagból csináljuk, elmélkedett tovább Mikromil. Tehát az anyagban rejlik minden lehetőség. Ha házat gondolunk ki, házat építünk. Ha palotát, akkor palotát. Ha gondolkodó csillagot képzelünk el, azt is meg tudjuk csinálni. De az anyagban több lehetőség van, mint a mi fejünkben. Tehát én azt mondom, hogy szájat kellene adni az anyagnak, hogy maga mondja meg, mit lehet még csinálni belőle. Na.
1: Hát, igen, szájra csak ugyan szükség van,
0: helyeselt Gigacián.
1: De ez nem elég, mert a száj csak azt mondja, amit az elme kigondolt. Ezért nem csak szájat kell az anyagnak adnunk, hanem gondolkodásra kell bírnunk, s akkor biztosan minden titkát feltárja előttünk.
0: Igazad van, szólt Mikromil. Ez a munka megírja a fáradtságot. De én így képzelem, mivel minden, ami létezik, energia, tehát energiából kell gondolkodást építenünk a legkisebb adaggal, vagyis a kvantummal kezdve. Na most a kvantum, a gondolkodás kvantumot pedig atomokból épített, minél kisebb kalitkába kell zárni. Hát ez egy atommérnöki feladat. Fő a miniaturizálás. Ha majd 100 millió lángelme könnyen elfér a zsebemben, akkor elértük a célunkat. Marék gondolkodó homok megmondja, akár csak egy számtalan személyből álló tanács, hogy mit csináljunk és hogyan.
1: Nem így kell eljárni, vitázott Gigacián. Ellenkezőleg, hiszen minden, ami létezik, tömeg. A világ mindenség egész tömegéből kell tehát egyetlen agyat építeni, gondolkodástól izzó gigászi agyat. Ha ezt vallatóra fogom, a teremtés minden titkát elárulja nekem, erre csak ő képes. A te zseniális porod haszontalan szemét, mert a minden gondolkodó parány más valamit fog mondani, sohasem igazodsz ki rajtuk, és tudásod nem gazdagodik.
0: Évről évre, szóról szóra a két mérnök csúnyán összekapott, és már említés sem történt arról, hogy közösen lássanak hozzá a feladathoz. Elváltak hát egymás módszerét csepülve, és mindegyik a maga módján kezdte a munkát. Mikromil nekiállt kvantumokra vadászgatni, atomkalitkákba zárta őket, és mivel legszorosabban a kristályokban voltak, gyémántokat, kalceodonokat és rubinokat fogott gondolkodásra. A rubinok voltak a legtanulékonyabbak, annyi okosságot töltött beléjük, hogy csak úgy sziporkáztak.
1: Voltak mindenféle egyéb értelmes drágakövei is, bölcsen zöldellő smaragdok, gyorseszű topázok, de mégiscsak a vörös rubinoknak ment a legjobban a gondolkodás. Míg ő csillogó, fényes kavicsokkal fáradozott, Gigacián az óriásoknak szentelte idejét. Roppant erőfeszítéssel munkába vett napokat és egész tejútrendszereket. Olvasztotta, keverte, kavarta, összegyúrta őket, könyökig csillagporosan formálgatta művét. Végül olyan gigászi kozmóriást teremtett, hogy szinte már semmi sem maradt azon kívül, csak ő maga és Mikromilla drága köveivel. Mire befejezték a munkát, már nem is az érdekelte őket, melyikük tud meg több titkot a teremtményétől, hanem csak is az, hogy melyik főzi le a másikat, melyikük választott jobban. Versenyre hívták ki egymást. Gigacián ott várta Mikromilt a kozmóriás mellett, amelynek széle, hossza, magassága több fény évszázad volt. Sötét csillagfelhők alkották a szélét, lélegzetvételében napok nyüzsögtek, galaxis karokkal hadonászott, tejút lábakon topogott, gravitáció izületei könnyedén mozogtak, 100 trillió vasglóbuszból állt a feje, rajta napszörméből készült lángoló, bolyhos kucsma. Így kiöltöztette Gigacián a kozmóriását, nem hiába röpködött annyit egyik fülétől a másikig, noha mindegyik utazás 6 hónapig tartott. Mikromil viszont egy szál maga érkezett a versenytérre, üres kézzel, zsebében volt egy parányi rubin. Azt akarta szembeállítani a kolosszussal. Felkacagott erre a látványra Gigacián. Ugyan mit mondhat ez a morzsa? Hetvenkedett. Ugyan mit tudhat ez a galaktikus észóriáshoz, ehhez a végtelen csillagbölcsességhez képest, amelyben napokról napokra száll a gondolat, roppant gravitáció erősíti, felrobbanó szupernovák teszik világossá a koncepciókat, s az űr sötétsége mélyíti az elmélkedést. Öndicséret és hencegés helyett inkább kezdjünk hozzá, szólt Mikromil. Vagy tudod mit? Miért kérdezgessük mi a teremtményeinket? Hadd versenyezzenek ők egymással. Ütközzön meg az én mikroszkopikus géniuszom a te kozmóriásoddal páros viadalban, amelyben bölcsesség a pajzs, éles elme a kard. Legyen, mondta Gigacián. Magukra hagyták hát versenyzőiket a viadal terén. Keringett a vörös rubin a sötétségben, az óceánok fölött, melyekben csillaghegyek úsztak a végtelen, fényes monstrum körül, és így csipogott.
2: Te ormótlan fajankó, te túlméretezett tűzbarom, képes vagy te egyáltalán gondolkodni? Már egy év múlva majd elérnek hozzád ezek a szavak, mi?
1: Így is lett. Már egy év múlva elértek-e szavak a kolosszus agyához, s abban forogni kezdtek a mesteri harmóniává szerkesztett firmamentumok. Elcsodálkozott a vakmerő szavakon, s kíváncsi volt, kimerészelt így szólni hozzá. Arra felé fordította hát a fejét, ahonnét a kérdést föltették. De mi odafordította, eltelt 2 esztendő. Fürkészte a sötétséget fényes galaxis szemével, de semmit sem látott, mert a rubin már rég nem volt ott, hanem most a háta mögül csiripelte.
2: Jaj, de mamlasz vagy te, csillagfelhős naphajú haverom, de tohonya fráter vagy te. Ahelyett, hogy azt a napkitöréses, kócos, loncsos fejedet forgatod, mondd meg inkább, képes vagy-e kettőt összeadni, mielőtt a kék óriások fele kiég az agyadban, vagy kialszik az öregségtől?
1: Megharagudott a kozmóriás erre a pimaszkodásra, gyorsan meg akart fordulni, hiszen a háta mögül szóltak hozzá. Egyre gyorsabban forgott, és testének tengelye körül örvényleni kezdtek a tejútrendszerek. Spirálissá csavarodtak a galaxisok egyenes karjai, gömbé formálódtak a csillaghalmazok, és minden nap és bolygó pörögni kezdett, mint a búgócsiga. De mire fénylő szemét ellenfelére villanthatta volna, az már a másik oldalról csúfolódott. A vakmerő kristály egyre gyorsabban keringett, a kozmóriás meg csak forgott maga körül, de semmiképpen sem tudta utolérni, pedig már pörgettyűként forgott, míg nem aztán akkora sebességre tett szert, olyan iszonyúan megnőtt a fordulatszáma, hogy meglazultak a gravitáció kapcsai, felhasadoztak a tér feszes varratai, amelyeket Gigacián oly nagy gonddal készített el, megrepettek a villamos vonzás abroncsai, s mint egy túlpörgetett centrifuga, egyszerre csak darabokra hasadt. És a világ minden tája felé szétrepült a kozmóriás, spirális csapokkal hadonászva, tejútrendszereket szórva, és ezzel a centrifugális erővel kezdődött a ködök menekülése. Mikromill ezután kijelentette, hogy ő győzött, hiszen Gigacián kozmóriása felrobbant, mielőtt egy szót is szólhatott volna. Gigacián viszont egyre azt hajtogatta, hogy a verseny célja nem a szilárdság, hanem az észmérése volt. Tehát azt kellett volna megállapítani, melyikük versenyzője okosabb, nem pedig azt, melyikük robban fel hamarabb. Ennek semmi köze sem volt a verseny tárgyához. Mikromill tehát galádul becsapta őt. Attól kezdve még áldázabbul veszekedtek. Mikromill mai napig keresi a rubinját, amely elkallódott valahol a katasztrófában, de nem tudja megtalálni, mert akármerre néz, vörös fényeket lát. Rögtön odaruhan, de mindig csak az öregségtől hamvadozó csillagok vöröslenek. Tehát előről kezdi a keresgélést, és megint hiába. Gigacián viszont egyre azon töri magát, hogy gravitációzsineggel vagy sugárcérnával újra összefércelje felrobbant kozmóriását, a legkeményebb sugárzást használva tűnek. De amit összevar, rögtön felfeslik újra. Olyan iszonyú erővel menekülnek már a ködök. És így aztán egyiküknek sem sikerült az anyag titkait megtudnia, holott gondolkodni is megtanították, szájat is adtak neki. De mielőtt a döntő beszélgetésre sor került volna, megtörtént a baj, amelyet a tudatlanok a világ teremtésének neveznek. Pedig csak Gigacián kozmóriása robbant fel Mikromill rubinja miatt, de olyan alaposan, hogy mind a mai napig szana széjjel repül. Aki pedig nem hiszi, hogy így volt, kérdezze csak meg a tudósokat, nem igaz-e, hogy minden égites szüntelenül pörög a tengelye körül, mint egy búgócsiga? Mert ebből is látszik, hogy minden azzal a kerge forgással kezdődött.

0: Jó éjszakát, gyerekek és felnőttek! Hamarosan újra találkozunk.
1: Mert mi lesz ezután?
2: Kertakaró.
3: Jó.
2: Kertakaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
2: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
2: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
2: Régi könyvek életre kelnek.
1: Nem értem.
2: Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió?
2: Jó.
4: Ez nagyon jó. FM 90.3, hallgass.
2: Na kelt a karó. Kelt a karó.

0: How do you do, ladies and gentlemen? This is Blue Baron and the boys. For your musical pleasure, we'd like to present the music of yesterday and today. We do hope that you enjoy some very pleasant listening.
1: Nem igaz, hogy a jó nem győzedelmeskedhet a gonosz fölött. Csak az angyaloknak is úgy kellene szerveződniük, mint a maffiának. Ó, a Central Parkban horkoló piás, dzsungel mélyét járó oroszlánvadász, kínai fogorvos, angol királynő, a nagy masinában egy srófra járő, klassz, klassz, csuda, klassz, klassz, klassz, csuda, klassz. Klassz, klassz, csuda, klassz, sokféle a népség, a gép ugyanaz.

Gyerekkoromban én voltam a legkisebb a családban. A legkisebbek mindig mókamesterek minden családban, mivel csak egy-egy jó poénnal tudnak bekapcsolódni a felnőttek társalgásába. A nővérem 5 évvel volt idősebb nálam, a bátyám 9-el, a szüleim pedig mindketten nagy dumások voltak. Így aztán kiskoromban az ebédlő asztalnál ülve unalmasnak tartottak. Nem érdekelték őket mindennapjaim ostoba gyerekes hírei. Fontos dolgokról akartak beszélgetni. Arról, hogy mi történt a középiskolában, az egyetemen vagy éppen a munkahelyen. Az egyetlen lehetőségem az maradt, hogy elsüssek egy jó viccet. Azt hiszem, legelőször véletlenül tehettem ezt, véletlenül sütöttem el egy poént, amire a többiek elhallgattak, vagy valami ilyesmi. Ekkor rájöttem, hogy egy viccel bármikor be lehet robbanni a felnőttek beszélgetésébe. Olyan korban nőttem föl, amikor az ország bővelkedett a humorban. A nagy gazdasági válság idején. A rádióban rengeteg valóban kiváló komikus szerepelt, én pedig akaratlanul is tanulmányoztam őket. Gyerekkoromban minden este legalább egy órán át hallgattam a komikusokat, és rendkívüli módon érdekelni kezdett, hogy tulajdonképpen mi is a vicc, és hogyan működik. Amikor viccelődöm, igyekszem senkit sem megbántani. Nem hiszem, hogy a műveimben túl sok rettenetesen ízléstelen dolog lenne. Nem hiszem, hogy sokakat megszégyenítettem, vagy megbántottam volna. Az egyetlen sokkoló eszköz, amit alkalmazok, az a trágár szavak alkalmankénti bevetése. Azonban vannak dolgok, amikkel nem lehet viccelni. Például nem tudok elképzelni humoros könyvet vagy kabaré jelenetet Auschwitzról. És képtelen vagyok viccelődni John F. Kennedy vagy Martin Luther King halálával. Ezeken kívül nem sok téma jut eszembe, amitől visszahőkölnék, amivel nem tudnék semmit sem kezdeni. A totális katasztrófák szörnyen mulatságosak, ahogyan arra már Voltaire is rámutatott. Hát igen, a lisszaboni földrengés, az vicces. Láttam Dresda pusztulását. Láttam a várost előtte, aztán kijöttem az óvóhelyről, és láttam utána. És kétségtelen, hogy az egyik reakcióm a nevetés volt. Isten a megmondhatója, így próbál a lélek egy kicsit megkönnyebbülni. Mindenre lehet nevetni, és szerintem Auschwitz áldozatai is nevettek, még ha hátborzongató kacajjal is. A humor már-már fiziológiai reakció a félelemre. Freud azt mondta, a humor a frusztrációra adott reakciók egyike. Egy a sok közül. A kutya mondta, ha nem tud kimenni egy kapun, kaparni, ásni kezd, furán viselkedik, talán morog, vagy valami hasonló, hogy leküzdje frusztrációját, meglepetését vagy félelmét. És a nevetések jelentős részét a félelem váltja ki. Néhány évvel ezelőtt egy televíziós vígjáték sorozaton dolgoztam. Azt az alapelvet próbáltuk szem előtt tartani, hogy minden részben essen szó a halálról. A halál elmélyíti a nevetést, és közben a nézők észre sem veszik, hogyan nevettetjük meg őket. A nevetésnek van egy sekélyes fajtája. Például a kokáért Bob Hope nem volt igazi humorista. Egyszerű komédiás volt, igen szűk repertoárral, aki sohasem beszélt kényes témákról. De annak idején Stan és Pan játékán majd megszakadtam a röhögéstől. Van ebben valami szörnyen tragikus. Az ilyen emberek túlságosan jók ahhoz, hogy életben maradjanak. Állandóan szörnyű veszélyek fenyegetik őket. Annyira könnyű végezni velük. Még a legegyszerűbb viccek is apró félelmeken alapulnak. Mint például a mi az a fehér a madárszarban kérdés. Akinek felteszik ezt a kérdést, egy pillanatra berezel, hogy valami hülyeséget válaszol, mint amikor felszólították az iskolában. Amikor viszont meghallja a választ, az is madárszar, nevetéssel űzi el ezt az önkéntelen félelmet, megnyugszik, végső soron nem őt akarták próbára tenni. Miért van a tűzoltóknak piros nadrágtartójuk? Vagy miért temették el George Washingtont egy hegyoldalban, és a többi, és a többi? Tagadhatatlan, hogy bizonyos vicceken egyáltalán nem lehet nevetni. Ezeket nevezi Freud akasztófa humornak. Ezek olyan reménytelen valós élethelyzetekről szólnak, amelyekben elképzelhetetlen a megkönnyebbülés. Dresdában, a bombázás alatt egy pincében kuporogva, kezünket a fejünkre szorítva arra az esetre, ha beomolna a mennyezet, egyszer csak megszólalt egy katona. De úgy, mintha legalábbis egy báró lenne, aki a kastélyában üldögél egy hideg esős estén. Vajon mit csinálhat odakint a pornép? Senki sem nevetett. De azért örültünk, hogy kimondta. Mi legalább még éltünk. Ezt tudatosította.

Azt akartam, hogy minden értelmes legyen itten, és hogy boldogan éljünk, nem intas itten. Hazudtam hát nyugodtan, és minden pászolt nyomban, és így élünk a bús világ helyett, paradicsomban. Tudják, mi az a seggfej? Annak idején, jó 65 éve, amikor az indianapolisi Shortridge gimnáziumba jártam, az volt a seggfej, aki benyomott egy műfogsort a fenekébe, és leharabdálta a taxik hátsó üléséről a gombokat. Sunyci pedig az, aki a lányok bicikli ülését szagolgatta. Emellett seggfejnek tartom azokat, akik nem olvasták minden idők legjobb amerikai novelláját. Ambrose Bierce Bagoly folyóját. Köze nincs a politikához, az amerikai géniusz makulátlan példája, akárcsak Duke Ellington Sophisticated Lady-e, vagy a Franklin féle vaskályha. Azokat is seggfejeknek tartom, akik nem olvasták az amerikai demokráciát Alexis de Tocqueville-től. Nem született még jobb könyv államformánk inherens erősségeiről és gyengéiről. Akarnak egy kis ízelítőt ebből a remek könyvből? Na, azt mondta Tocqueville még pedig 169 évvel ezelőtt, hogy nincs még egy olyan ország, ahol a pénz imádata erősebb lenne, mint a miénkben. Oké? Okay? Albert Camus, francia-algériai író, akinek 1957-ben odaítélték az irodalmi Nobel-díjat, a következőket írta. Csak egyetlen igazán komoly filozófiai probléma van, az öngyilkosság. Itt van tehát egy újabb fintor az irodalomból. Camus autóbalesetben halt meg. Élt időszámításunk szerint 1913-tól 1960-ig. Észrevették már, hogy a legkiemelkedőbb irodalmi alkotások, a Moby Dick, a Huckleberry Finn, a búcsú a fegyverektől, a skarlátbetű, a bátorság vörös kokárdája, az Iliász és az Odüsszeia, a bűn és bűnhődés, a Biblia és a könnyű lovasság támadása mind arról szólnak, hogy mekkora szívás embernek lenni. Hát nem óriási megkönnyebbülés, hogy valaki végre kimondta ezt? Az evolúció felőlem elmehet a pokolba. Hatalmas tévedés vagyunk. Egyetlen évszázadnyi közlekedési örjöngéssel halálos sebet ejtettünk ezen a kedves, életadó bolygón, az egyetlenen az egész tejúton. A kormány hadat visel a drogok ellen, nem igaz? Akkor menjen neki a kőolajnak is. Beszéljen arról, hogy milyen káros a kőolaj bódulata. Ez aztán a káros bódulat. Ha tankolunk egy keveset az autónkba, akár 100 mérföldet is megtehetünk óránként. Elüthetjük a szomszéd kutyáját, és cafatokra téphetjük a légkört. Hé! Amíg nem lehetünk mások, mint homo sapiensek, addig mit ugrálunk? Francba az egész szarsággal. Van valakinek egy atombombája? Kinek nincs manapság atombombája? Valamit azonban meg kell említenem az emberiség védelmében. Minden történelmi korban, beleértve az édenkertet is, mindenki csak úgy idepottyant. És az édenkertet kivéve mindig is adottak voltak ezek a játszmák. És ha eredetileg nem is lennénk őrültek, még akkor is úgy kell viselkednünk. Az őrült gyártó játszmák közül még ma is tart a szerelemé és a gyűlöleté, a liberalizmusé és a konzervativizmusé, az autóké és a hitelkártyáké, a golfé és a női kosárlabdáé. A nagy tavak vidékéről, az édesvízi népek köréből származom, nem az óceánpartiak, hanem a kontinens belsejében élők közül. Amikor a tengerben fürdök, úgy érzem, mintha húslevesben úszkálnék. Hozzám hasonlóan sok amerikai szocialista volt édesvízi származású. A legtöbb amerikai nem tudja, mit tettek a szocialisták az előző évszázad első felében művészetükkel, ékes szólásukkal és szervezőkészségükkel azért, hogy megerősítsék a bérből és fizetésből élő amerikaiak a munkás osztályunk önbecsülését, méltóságát és politikai öntudatát. Azt, hogy a társadalmi pozíció nélküli, iskolázatlan és szegény, bérből és fizetésből élők intellektuális szempontból alacsonyabb rendűek lennének, kétségkívül cáfolja az a tény, hogy az amerikai történelem legsúlyosabb témájával foglalkozók közül a két legragyogóbb író és szónok autodidakta volt. Természetesen Carl Sandburg illinoisi költőről és a Kentucky később indiánai, végül illinoisi Abraham Lincolnról beszélek. Nyugodt lélekkel mondhatom, hogy mindketten édesvíziek voltak, akár csak én. Szintén édesvízi és kiváló szónok volt Eugene Victor Debs, a Socialist Party elnök jelöltje, egykori mozdonyfűtő, aki az indiánai Terre Haute-ban született, középosztálybeli családban. Háromszoros hurrát a csapatunknak! A szocializmus semmivel sem gonoszabb szó, mint a kereszténység. A szocializmusból ugyanúgy nem következik Joseph Stalin meg a titkos rendőrség meg a templomok bezárása, mint hogy a kereszténység sem áll ok-okozati viszonyban a spanyol inkvizícióval. Mi több, a szocializmus és a kereszténység egyaránt egy olyan társadalmat ír elő, mely amellett az alapelv mellett kötelezi el magát, hogy minden férfi, nő és gyermek egyenlőnek teremtetett, és hogy senkinek sem lenne szabad éheznie. Adolf Hitler egyébként kétkulacsos volt ebből a szempontból, a pártját a náci pártot nemzeti szocialistának nevezte, a horogkeresztje pedig nem pogány jelkép volt, mint oly sokan hiszik.
a munkások keresztény keresztje volt, fejszékből, szerszámokból összeállítva. Ami pedig Sztálin meg a mai Kína bezárt templomait illeti, ezt a fajta vallásüldözést állítólag Karl Marx azon kijelentése igazolná, hogy a vallás a népek ópiuma. Marx ezt még 1844-ben mondta, amikor az ópium és származékai számítottak az egyetlen hatásos fájdalom csillapítónak. Maga Marx is élt velük, és hálás volt az ideiglenes megkönnyebbülésért. Egyszerűen megállapította, nem pedig elítélte azt a tényt, hogy a vallás is vigaszt jelentett a gazdasági vagy társadalmi nehézségek közepette élők számára. Kijelentése csak egy odavetett közhely volt, nem pedig ítélet. Egyébként, amikor Marx ezeket a szavakat leírta, mi még csak fel sem szabadítottuk a rabszolgáinkat. Mit gondolnak, akkoriban ki lehetett kedvesebb a könyörületes Isten szemében? Karl Marx vagy az Amerikai Egyesült Államok? Sztálin örömmel fogta fel Marx közhelyét előírásnak. Akárcsak a kínai zsarnokok, mivel az látszólag felhatalmazta őket arra, hogy kivonják a forgalomból a prédikátorokat, akik esetleg rosszat mondhattak róluk vagy a céljaikról. Ez az állítás sokakat feljogosított ebben az országban arra, hogy hirdessék. A szocialisták vallásellenesek, istentagadók, így teljes mértékben gyűlölendők. Nem ismertem Carl Sandburgot vagy Eugene Victor Debst, de bár ismertem volna. Valószínűleg egy szót sem bírtam volna kinyögni ilyen nemzeti kincsek társaságában. Viszont ismertem egy szocialistát a nemzedékükből, az Indianapolis-i Powers Hapgoodot. Tipikus indianai idealista volt. A szocializmus idealista világnézet. Hapgood akárcsak Debs középosztálybeli családból származott, és úgy vélte, nagyobb gazdasági egyenlőség is lehetne az országban. Jobb országot akar. Ez minden. Miután diplomát szerzett a Harvardon, szénbányászként kezdett dolgozni, arra bíztatva munkásosztálybeli testvéreit, hogy szervezkedjenek és vívjanak ki maguknak magasabb fizetést és jobb munkakörülményeket. Emellett tiltakozó tüntetést szervezett, amikor 1927-ben Massachusettsben kivégezték a Nicola Sacco és Bartolomeo Vanzetti nevű anarchistákat. Hapgood családjának jól menő konzervgyára volt Indianapolisban, és amikor Powers megörökölte, átadta a munkásainak. Azok pedig tönkretették. Indianapolisban ismerkedtünk meg a II. Világháború után. Ekkor az Amerikai Szakszervezeti Szövetség egyik tisztviselője volt. Valami vita folyt egy sztrájkőrség körül, és ő tanúskodott a bíróságon. A bíró egyszer csak félbeszakítja a tárgyalást, és megkérdezi tőle: Mr. Hapgood, itt van ön a Harvardi diplomájával. Mondja, az ön lehetőségeivel miért választotta ezt az életet? Hapgood így válaszolt a bírónak: Nos, uram, talán a hegyi beszéd miatt. És ismét háromszoros hurrá a csapatunknak! Művész családból származom, és íme művészetből élek. Nem lázadás volt, mintha csak átvettem volna a családi Esso benzinkutat. A felmenőim mind művészek voltak, úgyhogy egyszerűen a család hagyományos módszerével keresem a kenyerem. Ám apámat, aki festő volt és építész, annyira megviselte a gazdasági válság, amikor nem talált munkát, hogy arra a következtetésre jutott, hogy nekem nem szabad kapcsolatba kerülni a művészettel. Igyekezett lebeszélni, mert pénzszerzésre teljesen alkalmatlanak tartotta a művészi pályát. Azt mondta, csak akkor mehetek egyetemre, ha valami komoly, gyakorlatias dolgot tanulok. Mivel a bátyám menő kémikus volt, a Cornellen én is kémiát hallgattam. A kritikusok szerint az ember nem lehet komoly művész úgy, hogy közben műszaki képzettséggel is rendelkezik, ahogy én. Tudom, milyenek az egyetemek angol tanszékei, anélkül, hogy tudnának róla, a gépészmérnöki tanszéktől, a fizika tanszéktől és a kémia tanszéktől rettegve tanítanak. És úgy vélem, ezt a félelmet belevetítik a kritikáikba is. A legtöbb kritikusunk az angol tanszékek terméke, és gyanakvással figyel mindenkit, akit izgatnak a műszaki dolgok. Mindegy, a lényeg az, hogy kémia szakos voltam, de mindig tanárként bukkanok fel az angol tanszékeken, és ezzel behozom a természettudományos gondolkodásmódot az irodalomba. Nagyon kevés köszönetet kapok érte. Úgynevezett science fiction író akkor lettem, amikor valaki leszögezte, hogy science fiction író vagyok. Nem akartam, hogy sci-fi íróként skatujázzanak be, ezért töprengeni kezdtem, hogy vajon mit védhettem, amiért nem ismernek el komoly írónak. Arra jutottam, hogy azért történhetett így, mert műszaki dolgokról írtam, márpedig a legtöbb amerikai szépíró semmit sem tud a műszaki dolgokról. Egyszerűen azért tituláltak science fiction írónak, mert írtam egy könyvet a New York állambeli Schenectadiról. Az első könyvem az Utópia 14 Schenectadiről szólt. Schenectadiben hatalmas gyárak vannak, más semmi. Én és az ismerőseim mérnökök, fizikusok, vegyészek és matematikusok voltunk. A kritikusoknak, akik sohasem látták még a várost, a jövőről szőtt fantáziának tűnt, amikor a General Electricről meg Schenectadiről írtam. Szerintem azok a regények, amikből kihagyják a technikát, ugyanolyan torzan mutatják be az életet, mint ahogy azok a viktoriánus regények tették, amikből kihagyták a szexet.
1968-ban, abban az évben, melyben az ötös számú vágóhír megszületett, végre eléggé felnőttem ahhoz, hogy Drezda lebombázásáról írjak. Ez volt a legnagyobb mészárlás Európa történetében. Természetesen tudok Auschwitzról, de a mészárlás hirtelen történik, nagyon rövid idő alatt hal meg nagyon sok ember. Drezdában 1945. február 13-án körülbelül 135 ezer embert gyilkoltak meg a britek szőnyegbombázással egyetlen éjszaka leforgása alatt. Tökéletesen ostoba, értelmetlen pusztítás volt. Az egész várost felégették, és a britek tették, nem mi. Éjszakai bombázókat küldtek, azok pedig jöttek, és egy újfajta gyújtóbombával lángba borították az egész várost. És így a tűz felemésztett mindent, ami élt. Kivéve az én kis hadifogoly csapatomat. Katonai kísérlet volt annak a megállapítására, hogy fel lehet-e égetni egy egész város gyújtóbombákkal. Hadifogolyként természetesen közvetlen kapcsolatba kerültünk a halott németekkel. Beomlott pincékből ástuk ki őket, ahol megfulladtak, és egy hatalmas halotti mágiára hordtuk a holttesteket. Azt hallottam, saját szememmel nem láttam, hogy felhagytak ezzel a módszerrel, mert túl lassú volt, és iszonyatos bűz kezdett terjengeni a városban. Úgyhogy beküldték a lángszórós alakulatokat. Hogy engem és a többi hadifoglyot miért hagytak életben, azt nem tudom. 1968-ban író voltam. Férc munkákat firkáltam. Tudják, bármit megírtam, ha el lehetett adni. És a francba láttam, átéltem, így hát elkezdtem írni egy fércművet Drezdáról. Tudják, olyat, amiből filmet forgatnak majd. És Dean Martin, meg Frank Sinatra, meg a többiek játszanak el minket. Megpróbáltam megírni, de sehogy sem sikerült. Egyfolytában csak selejtet gyártottam. Elmentem hát egy barátomhoz, Bernie O'Hare haveromhoz. Megpróbáltunk mulatságos pillanatokat felidézni a drezdai hadifogságból. Káromkodásokat, meg ilyesmit, mindent, ami kell egy jó háborús filmbe. A felesége Mary O'Hare egyszer csak torkig lett az egésszel. Gyerekek voltatok még, csattant fel. És ez tényleg igaz a katonákra. Tényleg gyerekek. Nem filmsztárok, nem Duke Wayne-ek. És felismerve, hogy ez a kulcsa mindennek, végre szabadon elmondhattam az igazságot. Gyerekek voltunk. És az ötös számú vágóhíd alcíme az lett, hogy a gyerekek keresztes hadjárata. Miért kellett 23 évnek eltelnie, hogy képes legyek írni arról, amit Drezdában átéltem? Mind történetekkel jöttünk haza, és mind hasznot akartunk húzni belőlük. Így vagy úgy. Mary O'Hare pedig lényegében azt mondta, a változatosság kedvéért miért nem mondjátok el az igazságot? Ernest Hemingway írt egy novellát az első világháború után egy katona otthona címmel. Arról szólt, hogy milyen faragatlan dolog hazatérésük után arról fogadni a katonákat, hogy mit láttak. Szerintem sokan, köztük én is, csak hallgattak, mint a kuka, amikor egy civil a csatákról, a háborúról kérdezte őket. Divatos volt ezt csinálni. A háborús történetek elmesélésének egyik leghatásosabb módja az, hogy nem meséljük el. A civilek ilyenkor kénytelenek mindenféle hőstetteket elképzelni. De azt hiszem, a vietnami háború felszabadított engem és írótársaimat, mert megmutatta, hogy vezetésünk alkalmatlan és gyakorlatilag hülye, akárcsak a motivációi. Végre beszélhettünk arról a rosszról, amit az elképzelhető legrosszabb emberekkel, a nácikkal tettünk. És amit láttam, amiről be kellett számolnom, az nagyon rossz színben tüntette fel a háborút. Tudják, az igazság néha nagyon erős tud lenni. Kiszámíthatatlanul erős. Természetesen a háborúról azért sem mesél az ember, mert lehetetlen mesélni róla.

0: a világ legjobb vicce. Azt álmodtam az éjjel, hogy flanellből sütött palacsintát eszem.
1: Amikor pedig felébredtem, a takarómnak csak a hűlt helyét találtam.
0: Lecke kezdő íróknak. Első szabály. Ne használjunk pontos vesszőt. A pontos vesszők transzvesztita hermafroditák, amik az égvilágon semmit nem jelentenek, mindössze azt jelzik, hogy leírójuk járt egyetemre. Időközben rájöttem, hogy vannak, akik nem tudják eldönteni, hogy komolyan beszélek-e vagy sem, úgyhogy innentől kezdve szólni fogok, amikor viccelek. Például, lépjenek be a Nemzeti Gárdába vagy a tengerészgyalogsághoz, és hirdessék a demokráciát. Csak vicceltem. Meg fog támadni minket az Al-Qaida, akinek van zászlója, az lengesse, ez mindig elijeszti őket. Csak vicceltem. Ha komolyan meg akarja bántani a szüleit, de nincs mersze melegnek lenni, a legkevesebb, amit megtehet, hogy művészeti pályára lép. Nem viccelek. Művészetből nem lehet megélni. A művészettel csak elviselhetőbbé lehet tenni az életet. A művészet akármilyen jól vagy rosszul csinálja valaki, a lelket táplálja az Isten szerelmére. Énekeljünk a tus alatt, táncoljunk a rádió mellett, meséljünk történeteket, írjunk verset, akár rossz verset is a barátainknak. Csináljuk olyan jól, amilyen jól csak tudjuk. Csodálatos jutalomban lesz részünk. Alkotni fogunk valamit. Rájöttem valamire. Felrajzolom erre a táblára itt a hátam mögött, hogy érthetőbb legyen. Ez a J-B tengely. J, mint jósors, B, mint balsors. Itt lent helyezkedik el a halál, a rettenetes szegénység és a betegség, itt fent pedig a jólét és a tökéletes egészség. Az átlagos élet középen található. Ez pedig a K-V tengely. A K jelenti a kezdetet, a V a véghelyzetet, az entrópiát. Oké, nem minden történetnek van olyan egyszerű, nagyon szép alakja, amit még egy számítógép is képes megérteni. Most pedig hadd adjak önöknek egy marketing tippet. Azok, akik megengedhetik maguknak, hogy könyvet és folyóiratot vegyenek, vagy moziba járjanak, nem szeretnek szegény és beteg emberekről hallani, ezért kezdjék a történeteiket mindig itt, a J-B tengely tetején. Az olvasók ezt szeretik, és nem védi az ötletet szerzői jog. A történet címe Hősünk csávában, de a történetnek nem feltétlenül kell hősünkről, vagy a csávájáról szólnia. Pusztán ennyi a követelmény, valaki bajba kerül, de kikeveredik belőle. Nem véletlen, hogy a vonal magasabban ér véget, mint ahol elkezdődött. Ezt szeretik az olvasók. A másik történet a fiú és lány találkozása, de ennek sem kell feltétlenül egy fiú és egy lány találkozásáról szólnia. Mindössze ennyi. Valaki, egy teljesen hétköznapi illető egyszer csak belebotlik valami tökéletes szépségbe. Ó, egek, ez életem legszerencsésebb napja. A francba. Aztán minden rendbe jön. Na már most, senkit sem akarok megbotránkoztatni, de miután kémiát hallgattam a Cornellen és véget ért a háború, a Chicagói Egyetemen antropológiát kezdtem tanulni, és végül antropológiából mesterfokozatot is szereztem. Szó Bello ugyanazon a tanszéken volt, és egyikünk se dolgozott soha terepen. Bár gyakran ábrándoztunk róla. Én a könyvtárban kutakodtam néprajzkutatókról, prédikátorokról és felfedezőkről, egy szóval imperialistákról szóló beszámolók után, hogy megtudjam, milyen történeteket gyűjtöttek össze a természeti népek körében. Egyébként óriási tévedés volt részemről antropológiából diplomázni, ugyanis ki nem állhatom a természeti népeket, annyira ostobák. De azért elolvastam a történeteket, egyiket a másik után a világ legkülönbözőbb tájain élő természeti népekről, és egytől egyig lapos volt, mint az én K-V tengelyem. Úgyhogy minden rendben. A természeti népek megérdemlik, hogy eltűnjenek a béna történeteikkel együtt. Tényleg elmaradott. Nézzék csak meg a mi történeteink csodálatos, felfutó és hanyatló íveit. Minden idők egyik legnépszerűbb története itt lent kezdődik. A C-vonalnál, a K-V-tengely alatt. Ki ez az elkeseredett illető, egy 15-16 éves lány, akinek meghalt az anyja, tehát joggal érzi rosszul magát. Az apja pedig szinte azonnal feleségül vett egy szipírtyót, akinek még két kegyetlen lánya is van. Na, hallották már valahol? A palotában bált rendeznek. A lánynak segítenie kell a mostohának és a lányainak a készülődésben, de neki magának otthon kell maradnia. Szomorúbb lesz ettől? Nem, már így is teljesen megtört. Az anya halála épp elég volt neki. Hát ennél már nem fordulhatnak rosszabbra a dolgok. Oké, a többiek elmennek a bába. Ekkor megjelenik a jó tündér. Átöltöztetik is minkeli és elviszi a bába. Megérkeznek és a lány lesz a bálkirálynő. Annyira ki van sminkelve, vagy még a rokonai sem ismerik fel. Aztán az óra elüti az éjfélt, és minden véget ér. Egy óra elég hamar előti a 12-t, úgyhogy a lány hangulata rohamosan romlik. De vajon visszazuhan a korábbi szintre? Hát dehogy is. Akármi is történjék ezután, mindig emlékezni fog rá, hogy a herceg beleszeretett, és ő volt a bál szépe, úgyhogy valahogy tovább vegetál valamivel jobb állapotban, mint a bál előtt. Majd amikor a lábára illik a cipő, annyira boldog lesz, hogy az már el sem fér ebben a koordinátorrendszerben. Na már most, van Franz Kafkának egy története. Van egy elég rossz külsejű, visszataszító fiatalember. Rokonai kellemetlenek, munkája temérdek, előléptetésre semmi esélye. A fizetéséből nem telik, hogy elvigye a barátnőjét táncolni, vagy hogy megígyon egy sört valahol a barátaival. Egy reggel ideje lenne megint munkába menni, ám azon kapja magát, hogy csótánnyá változott. Ez egy pessimista történet. A kérdés az, hogy az általam kitalált rendszer segít-e az irodalmi alkotások értékelésében. Lehet, hogy az igazi mesterműveket nem lehet erre a keresztre felfeszíteni. Na és a Hamlet? Szerintem kiváló darab. Van olyan, aki szerintem az? Nem kell új vonalat rajzolnom, hiszen Hamlet ugyanabban a helyzetben van, mint hamupipőke. Csak a nemek cserélődnek fel. Az apja nemrég halt meg. Hamlet levert. Az anyja pedig azonnal feleségül ment a nagybátyához, egy igazi faszfejhez. Hamlet tehát ugyanazon a szinten van, mint hamupipőke, amikor megjelenik barátja, Horáció, és így szól. Te, Hamlet, figyelj, ott van az az izé a várfokon, szerintem beszélned kellene vele, az apád az. Hamlet tehát felmegy a várfalra, és beszél ezzel a meglehetősen anyagtalan jelenéssel. Az pedig a következőket mondja, az apád vagyok, megöltek, bosszút kell állnod értem, a nagybátyát tette, így és így. Na most, ez jó vagy rossz hír? Mindmáig nem tudjuk, hogy a szellem valóban Hamlet apja volt-e. Ha próbálkoztak már asztaltáncoltatással, akkor tudják, hogy sok rossz indulatú szellem kering körülöttünk, akik mindenféle hazugságokat összehordanak. Madame Blavatsky, aki mindenki másnál többet tudott a szellemvilágról, azt mondta, hogy bolond az, aki bármiféle jelenést komolyan vesz, mivel azok gyakran rossz indulatúak, nem egyszer meggyilkolt, öngyilkos vagy életükben valamilyen módon rettenetesen becsapott emberek lelkei és basszúra szomjaznak. Nem tudjuk tehát, hogy ez a valami valóban Hamlet apja volt-e, és hogy jó vagy rossz hírekkel szolgált-e. Hamlet sem tudja. De azért azt mondja, oké, van egy ötletem, hogyan nézzek utána a dolgoknak. Színészeket fogadok, hogy játsszák el azt, ahogy a szellem szerint a nagybátyám megölte az apámat, és megnézem, hogy hogyan reagál rá a nagybátyám. Úgyhogy megrendezi a darabot. De nem úgy sül el, mint Perry Masonnek. A nagybátya nem őrül meg, nem kezdi el habogni, hogy elkapta, én tettem. A terv nem válik be, se jó hír, se rossz hír. A kudarc után Hamlet beszédbe elegyedik az anyjával. Észreveszi, hogy valaki megmozdul egy függöny mögött, és azt hiszi, a nagybátya rejtőzik ott. Azt mondja, elegem van a tútyimútyiságomból, és átdöfi kardjával a függönyt. Na és kizuhan ki mögüle? A szélkelep Polonius. Ez a Rush Limbaugh, akit Shakespeare bolondnak és feláldozhatónak tartott. Tudják, az ostoba szülők azt hiszik, hogy az a tanács, amit Polonius adott gyermekeinek elutazásuk előtt, a lehető legjobb, amit csak egy szülő adhat. Pedig ez a lehető legostobább tanács, maga Shakespeare is nevetségesnek tartotta. Kölcsönt ne adj, s ne védj. De hát mi más az élet, hanem állandó kölcsönadás és vétel, adás és kapás? Mindenek fölött légy hű magadhoz. Légy egomániás. Se nem jó, se nem rossz hír. Hamletet nem fogják le. Herceg. Bárkit megölhet, akit akar. Úgyhogy tovább él, majd végül párbajba keveredik, és meghal. Vajon a mennybe kerül, vagy a pokolba? Nem mindegy. Hamupipőke, vagy Kafka csótánya. Kétlem, hogy Shakespeare hitt volna bármiféle mennyben vagy pokolban, ahogy én sem hiszek. És így nem tudhatjuk, hogy jó hír, vagy rossz. Ezzel pedig bebizonyítottam, hogy Shakespeare ugyanolyan rossz mesélő volt, mint bármelyik arapaho indián. Azonban nem véletlenül tartjuk a Hamletet mesterműnek. Shakespeare az igazságot mondta el, és az emberek olyan ritkán mondanak igazat ebben a felfutásban és hanyatlásban. Az igazság az, hogy olyan keveset tudunk az életről, hogy még azt sem tudjuk, hogy melyik a jó hír és melyik a rossz. És ha meghalok, Isten bocsásson meg nekem, szeretnék a mennybe kerülni, hogy megkérdezhessek egy illetékest. Hékás, mi volt a jó hír? És mi volt a rossz? És mi volt a rossz?

hogy ha teljes mondatot akarunk alkotni, akkor abban lennie kell alanynak és állítmánynak is. Nem is azt fogom bevallani, hogy gyerekekkel szeretek ágyba bújni. Azt viszont leszögezem, messze a feleségem a legidősebb személy, akivel valaha ágyba bújtam. Maga a hír. $1 milliárd fogom beperelni a Brown & Williamson Tobacco Company-t, a Pall Mall cigarettagyártóját. 12 éves koromtól vagyok lázdohányos, és soha nem szívtam mást, csak mezitlábas Pall Mall-t. Erre a Brown & Williamson évek óta a dobozon ígérgeti, hogy meg fog ölni. Hát 82 éves vagyok. Hát kösz szépen szemetek, ha volt valami, amit soha nem akartam, akkor az az volt, hogy éppen akkor éljek, amikor a bolygó három leghatalmasabb emberét Bushnak, Dicknek és Colonnak hívják. A kormányunk háborút visel a drogok ellen. Ez kétségtelenül jobb, mintha egyáltalán nem lennének drogok. Ezt mondták az alkoholtilalomról is. Tudták, hogy a törvény 1919-től 1933-ig teljes mértékben tiltotta a szeszes italok gyártását, szállítását és forgalmazását? Erre mondta Ken Hubbard, indiánai újságíró humorista, hogy a szesztilalom még mindig jobb, mintha egyáltalán nem lenne pia. Na de ezt kapják ki. A két legszélesebb körben fogyasztott leginkább függőséget okozó és legpusztítóbb anyag teljes mértékben legális. Az egyik természetesen az etilalkohol, és a saját bevallása szerint egy nem kisebb személyiség, mint George W. Bush elnök úr 16 éves korától 40 éves koráig piás volt. Iszákos, alkoholista. Aztán állítása szerint 41 éves korában megjelent előtte Jézus, és kiütötte a kezéből a poharat, így véget vetett a piálásnak. Más iszákosok rózsaszín elefántokat láttak. Ami az én tapasztalataimat illeti a különféle anyagokkal, mindig is gyáva voltam a heroinhoz, a kokainhoz, az LSD-hez, meg a többihez. Attól féltem, átküldenek a piros vonalon. Egyszer csak a társaság kedvéért elszívtam egy marihuánás jointot Jerry Garciával és a Grateful Dead-del. Semmilyen érzékelhető hatását nem tapasztaltam, se jót, se rosszat, úgyhogy soha többet nem éltem vele. És Isten vagy akármi kegyelméből nem vagyok alkoholista, leginkább a génjeim miatt. Időnként megiszom egy-két italt, mint ahogy ma este is tenni fogom. De maximum 2. Semmi gond. Természetesen hírhetten nagy dohányos vagyok. Egyfolytában azt remélem, hogy a cigaretta végez velem. Az egyik végén parázs, a másikon egy bolond. De mondok én valamit. Egyszer úgy elszálltam, hogy annyira még crackkel sem lehet. Akkor kaptam meg az első jogsimat. Vigyázz, világ! Itt ilyen Kurt Vonnegut! Az akkori kocsimat, ha jól emlékszem, egy Studebakert, mint szinte minden közlekedési eszközt és gépezetet manapság, mint az erőműveket és a hőközpontokat, a legszélesebb körben használt, leginkább függőséget okozó és legpusztítóbb drog hajtotta. A kőolaj. Amikor idáig jutnak az olvasásban, sőt, amikor én ideérek az írásban, az ipari világ már reménytelenül rászokott az ásványi energiahordozókra, amelyek pedig nem sokára kimerülnek. Na, akkor jönnek majd az elvonási tünetek. Elmondhatom az igazat? Hiszen nem a híradóban vagyunk, nem igaz? Szóval szerintem az igazság ez. Mindnyájan függők vagyunk az ásványi energiahordozóktól, méghozzá a tagadás fázisában lévő függők. És mint oly sok függő, akinek nem sokára szembesülnie kell a kegyetlen igazsággal, a vezetőink erőszakos bűncselekményeket követnek el, hogy megszerezzék azt a keveset, ami még függőségünk tárgyából megmaradt. Hol kezdődött ez a vég? Egyesek szerint talán Ádámmal, Évával és a tudás almájával, ezzel a nyilvánvaló csőbehúzással. Én azt mondom, Prométeusszal, a titánnal, az istenek fiával, aki a görög mitológiában ellopta a tüzet Zeusztól és odaadta az embereknek. Az istenek annyira felbőszültek ezen, hogy mesztelenül odaláncolták egy ciklához, és egy sas minden nap a májából lakmározott. Aki nem használ pálcát, gyűlöli a fiát. És ma már nyilvánvaló, hogy az istenek helyesen cselekedtek. Közeli rokonaink, a gorillák, az orángutánok, a csimpánzok és a gibbonok mindig is nagyon jól elvoltak úgy, hogy csak nyers növényeket ettek. Míg mi nemcsak, hogy meleg ételeket készítünk, de már alig 200 év alatt szinte teljesen elpusztítottuk ennek az egykor egészséges bolygónak a létfenntartó rendszerét, főleg azzal, hogy termodinamikai dáridót rendeztünk az ásványi energiahordozókkal. Az angol Michael Faraday mindössze 172 évvel ezelőtt építette meg az első elektromos generátort. A német Carl Benz mindössze 119 évvel ezelőtt építette meg az első belső égési motorral hajtott autót. Az első amerikai olajkutat, ami ma már csak egy kiszáradt gödör, Edwin L. Drake fúrta a pennsylvániai Titusville-ben nem több mint 145 évvel ezelőtt. Az amerikai Wright fivérek mindössze 101 évvel ezelőtt szálltak fel az első repülőgéppel. Gázolaj hajtotta. Akarnak az ellenállhatatlan dáridóról beszélni? Az egy pokolgép. Az ásványi energiahordozók könnyen lángra lobbannak, igen, és mi jelenleg majd, hogy nem az utolsó darabkákat és cseppeket használjuk el belőlük.
minden fény ki fog

hunyni. Nem lesz többé áram. Minden közlekedési forma meg fog szűnni. És a Föld nevű bolygót hamarosan csontvázak és működésképtelen gépek alkotta kéreg fogja borítani. És ez ellen már senki nem tehet semmit. Túl késő. Nem akarok bulirontó lenni, de ez az igazság. Úgy tékozoltuk bolygónk természeti kincseit, a levegőt és a vizet, mintha nem lenne holnap. És így már nem is lesz. Jöhet hát a ballagás, de ez még mind semmi.

Az evolúció elképesztően kreatív. Neki köszönhetjük a zsiráfokat. Oké, beszéljünk vidámabb dolgokról. Beszéljünk a szexről, beszéljünk a nőkről. Freud azt mondta, nem tudja, mit akarnak a nők. Én tudom, mit akarnak. Rengeteg embert, akikkel beszélgethetnek. Hogy miről akarnak beszélgetni? Mindenről. Mit akarnak a férfiak? Rengeteg havert, és azt, hogy az emberek ne haragudjanak annyira rájuk. Miért olyan sok a válás manapság? Azért, mert már nem nagy családokban élünk. Régen úgy volt, hogy amikor egy férfi és egy nő összeházasodott, az asszony sokkal több rokonnal beszélgethetett mindenféléről, a férj pedig sokkal több havernak mesélhetett ostoba vicceket. Néhány amerikai, de tényleg csak nagyon kevés, még ma is nagy családban él. A Navajo indiánok. A Kennedyk. A legtöbben azonban, ha megházasodunk, csak egy új társat jelentünk a másiknak. A férjnek lesz egy új haverja, de az egy nő. A feleségnek lesz még valaki, akivel mindenféléről beszélgethet, de az egy férfi. Amikor egy házas pár manapság veszekszik, talán azt hiszik, hogy a pénzről, a hatalomról, a szexről, vagy a gyereknevelésről, vagy akármiről vitatkoznak, pedig igazából azt mondják egymásnak, noha maguk sem tudnak róla, hogy kevés vagy nekem társaságnak. Egy férj, egy feleség és néhány gyerek. Ez nem család. Ez csak egy rettenetesen sérülékeny, túlélési egység. Egyszer megismerkedtem valakivel Nigériában. Az Ibó törzshöz tartozott, és 600 olyan rokona volt, akit jól ismert. Nem sokkal korábban született gyereke, ami a lehető legjobb hír a nagy családban. A csecsemőt minden rokonának, a legkülönfélébb korú, méretű és alakú Ibónak be akarták mutatni. Még a többi kisgyerekkel a nála nem sokkal idősebb unokatestvéreivel is találkoznia kellett. Mindenki ölbe vette, aki elég nagy és stabil volt hozzá, hogy dédelgesse, gügyögjön neki és elmondja, milyen szép, formás kisbaba. Most mondják meg, nem szeretnének annak a babának a helyében lenni? Az biztos, hogy én nagyon szeretném, ha lenne egy varázspálcám, és mindenkinek varázsolhatnék egy nagy családot, ha mindenkit Ibóvá, Navahóvá vagy Kennedyvé tehetnék. De nézzük George és Laura Bush-t, akik bátor, rendes kis párnak tartják magukat. Óriási nagy család veszi körül őket, olyan, amilyen mindenkinek kellene. Bírákra, szenátorokra, újságírókra, ügyvédekre és bankárokra gondolok. Nincsenek egyedül. Részben azért is érzik olyan jól magukat, mert egy nagy család tagjai. Hát őszinte remélem, hogy Amerika végül megtalálja a módját, hogy minden polgárának nagy családot biztosítson. Rengeteg embert, akiktől segítséget kérhetnek. Német-amerikai vagyok. Tiszta vérű abból a korból, amelyben az amerikai németek csak egymás között házasodtak. Amikor 1945-ben megkértem az angol-amerikai Jane Mary Cox kezét, az egyik nagybátyja megkérdezte, hogy tényleg azokkal a németekkel akar keveredni? Igen. És azóta is húzódik egy amolyan Szent András törésvonal a német és az angol-amerikaiak között, de idővel azért egyre csökken. Azt hihetnénk, ez az első világháború miatt alakult így, mely során az angolok és az amerikaiak Németország ellen harcoltak, s mely során a törésvonal olyan széles és olyan mély lett, mint a pokol kapuja. Pedig egyetlen német-amerikai sem lett áruló. Ám a rés valójában még a polgárháború idején keletkezett, amikor bevándorló őseim megérkeztek és letelepedtek Indianapolisban. Az egyik ősöm még a lábát is elveszítette egy csatában, és visszament Németországba, de a többiek maradtak, és elkezdtek rettenetesen meggazdagodni. Akkoriban érkeztek ide, amikor az angol szász uralkodó osztály a mai többnyelvű vállalati oligarchákhoz hasonlóan a legolcsóbb és legengedelmesebb munkaerőt kereste, amit csak a világon találhatott. Az ilyen munkások jellemzői akkor is ugyanazok voltak, mint most. Emma Lazarus 1883-ban a következőket sorolta fel. Fáradt, szegény, nyomorgó, szerencsétlen, otthontalan és hányadott sorsú. És akkoriban még importálni kellett az ilyen embereket, nem úgy, mint ma. Akkor még nem lehetett elvinni hozzájuk a munkát oda, ahol oly boldogtalanul éltek. Nem. És ők csak jöttek 10 000-vel, ahogyan csak tudtak. Ám a nyomorúság eme szökőárjának közepén volt valami, amit az angol szászok visszatekintve trójai falunak élhetnek. Trójai falunak tele művelt, jól táplált, középosztálybeli német üzletemberekkel és családjukkal, akiknek volt befektetni való pénzük. Az egyik anyai felmenőm sörfőző lett Indianapolisban, de nem építette ám fel a sörfőzdéjét, hanem vett egyet. Féle pionír tempó ez. Ráadásul ezek a bevándorlók abban a népirtásban és etnikai tisztogatásban sem vettek részt, ami szűzföldé tette számukra a kontinenst. És ezek a bűntudattól mentes emberek, akik munkahelyükön angolul, otthonukban azonban németül beszéltek,
nem csak sikeres vállalkozásokat indítottak, leginkább Indianapolisban és Milwaukee-ban és Chicagóban és Cincinnati-ben, hanem saját bankokat, hangversenytermeket, társasági és sportklubokat, éttermeket, palotákat és nyaralókat is építettek, ami látán az angol szászok, meg kell mondanom joggal, csak bambultak egymásra. Tulajdonképpen akkor ki is ez az ország?

A végből születtünk erre a világra, hogy lopjuk a napot. Nehogy elhiggyék az ellenkezőjét. Egyszer Ludditának neveztek. Büszkén vállalom. Tudják, mit jelent az, hogy Luddita? Olyas valakit, aki utálja az újmódi szerkentyűket. Ned Ludd textilmunkás volt Angliában a 19. század elején, és rengeteg új masinát vert szét, szövőgépeket, ami miatt elveszíthette a munkáját, és ami lehetetlenné tette, hogy szakmájából megéljen ételt, ruhát és otthont biztosíthasson családjának. 1813-ban a brit kormány 17 embert akasztott fel géprombolásért. Ahogy főben járó vétségnek tartott tettüket nevezték. Manapság olyan masináink vannak, mint a hidrogénbombás robbanófejekkel felszerelt Poseidon rakétákat hordozó atommeghajtású tengeralattjárók, meg olyanok, mint a számítógépek, amik ellopják tőlünk a változás lehetőségét. Bill Gates mondta, majd meglátják, mivé válnak a számítógépeik. De hát nekünk kellene valamivé válnunk, nem az Isten verte ostoba számítógépeknek. Potenciális csodáknak születünk, s munkánk révén valóban azokká is válhatunk. A haladás a szart is kivette belőlem. Elvette tőlem azt, ami az volt nekem, mint a szövőszék lehetett Ned Ludd-nak 200 évvel ezelőtt. Az írógépre gondolok. Már sehol sem látni egyet sem. Véletlenül a Huckleberry Finn volt az első regény, amit írógépen írtak. A régi szép időkben, nem is olyan régen, írógépen írtam. Aztán úgy 20 oldalanként ceruzával kijavítottam a hibákat. Aztán felhívtam Carol Atkinst, a gépírónőmet. El tudják képzelni? A New York állambeli Woodstockban lakott, azon a helyen, amiről a híres 60-as évekbeli szex és drog eseménye nevét kapta, amit viszont valójában a szomszédos Bethel városában rendeztek. És ezért, aki azt állítja, hogy ott volt Woodstockban, az biztosan nem volt ott. Szóval felhívtam Carolt, és azt mondtam neki, Hello Carol, hogy vagy? A hátad? Sikerült már barázda billegetőt fogni? Így cseverésztünk, imádok beszélgetni. Carol és férje megpróbált barázda billegetőket csalogatni a házuk köré. És aki próbálkozott már ezzel, az tudja, hogy a barázda billegetők kalitkáját alig egy méter magasra mondjuk, a telek határon álló kerítés tetejére szokás tenni. Miért mentek el a barázda billegetők, azt nem tudom. Carolnak és a férjének nem volt szerencséje, mint hogy nekem sem a vidéki házannál. Minden esetre jót csevegtünk, majd így szóltam. Szóval lenne itt néhány oldal, szoktál még gépelni? És persze, hogy szokott gépelni. Én pedig tudtam, hogy nagyon szép lesz, olyan, mintha számítógépet csinálták volna. Aztán azt mondtam, remélem nem tűnik el a postán, mire jó. Nekem még soha semmi nem tűnt el a postán, és tulajdonképpen nekem sem. Soha nem veszett el semmim. És tessék, Carolból is egy Ned Ludd lett. A gépelése semmit sem ér. Szóval fogom a gépelt lapjaimat, meg ezt az acélból készült izét, ezt a gem kapcsolót, és összerakom az iratcsomót, persze gondosan megszámozva az oldalakat, aztán lemegyek, elindulok otthonról, és közben elvattyogok a feleségem Jill Cremens fényképész újságíró mellett, aki régen is rajongott a csúcstechnikáért, ma pedig még inkább rajong. Hová indulsz? Kérdezi. Fiatal korában a Nancy Drew krimik voltak a kedvencei, tudják, amiben ez a fiatal nyomozónő van, úgyhogy muszáj megkérdeznie, hogy hová megyek. Megyek, veszek egy borítékot, felelem. Mire ő? Nem értem, nem vagy szegény, miért nem veszel ezret? Házhoz szállítják, aztán beteszed a szekrénybe. Mire én? Psst! Azzal lemegyek a lépcsőn, és már kint is vagyok New York Cityben a 48. utcán, a második és harmadik sugárút között, és átmegyek az utca túloldalán álló újságoshoz, ahol újságot, lottót és irodaszereket árulnak. Jól ismerem az árukészletüket, és veszek egy vastag, barna borítékot. Olyan, mintha ennek a borítéknak a tervezője pontosan tudta volna, mekkora papírt használok. Beállok a sor végére, ugyanis mások lottót, édességet meg ilyesmit vásárolnak, és beszédbe elegyedem velük. Ismer bárkit is, aki nyert már lotton? És mi történt a lábával? Végül odaérek a sor elejére. Az üzlet tulajdonosai indiaiak. A pult mögött álló asszonynak egy drága kő van a két szeme között. Hát nem megéri betérni ide? Megkérdem, volt mostanában nagyobb lottó nyeremény? Aztán kifizetem a borítékot. Fogom a kéziratot és beleteszem. A borítékon van két kis fénypöcök, amiket át lehet dugni a lehajtható fülön lévő lyukon. Azok kedvéért, akik esetleg nem láttak még ilyet, egy manila borítékot kétféleképpen lehet lezárni. Én mind a kettőt alkalmazom. Először is megnyalom az enyvezet részt, ez olyan szexi. Aztán átdugom a vékony fénypöcköt, nem tudom, soha nem is tudtam, mi a rendes neve, a lyukon. Aztán leragasztom a borítékot. Aztán elmegyek a 47. utca és a második sugárút sarkára, a postára. A posta nagyon közel van az ENSZ székházhoz, így mindig sok érdekes ember lézeng ott a világ minden tájáról. Bemegyek és megint beállok egy sorba. Titokban szerelmes vagyok a pult másik oldalán ülő nőbe. Nem tud róla. A feleségem tud róla. Nem áll szándékomban semmit sem tenni az ügyben. Annyira kedves lány. Még csak deréktól felfelé láttam, hiszen mindig a pult mögött ül. Ám minden nap csinál valamit magával derék fölött, hogy felvidítson minket. Néha olyan a haja, mint egy szénabogja.
máskor teljesen laposra fésülő, mintha kivasalta volna. Egyszer feketével rúzsozta ki magát, és ez az egész annyira izgalmas és annyira nagylelkű tőle, csak hogy felvidítson minket, a világ minden részéről érkezett ügyfeleket. Szóval várok a sorban, és azt mondom. Hé, maga milyen nyelven beszél? Urdul? Jókat szoktunk dumcsizni. Még ha meg nem. Olyan is előfordul, hogy ha nem szeret itt lenni, miért nem megy vissza a vacak kis diktatúrájába, honnan jött? Egyszer meglopott egy zsebes, míg ott voltam, és be kellett számolnom az esetről egy rendőrnek. Na mindegy. Végül odaérek a sor elejére, nem árulom el a nőnek, hogy szerelmes vagyok bele. Plépofát vágok. Ennyi erővel akár egy dínyére is nézhetne, olyan kevés információ van az arcomon, de a szívem szaporán ver. Odaadom neki a borítékot, ő pedig leméri, mert pontosan a megfelelő számú bélyeget akarom rátenni, és azt akarom, hogy jóvá hagyja. Ha azt mondja, elég bélyeg van rajta, és lepecsételi, akkor minden rendben. Akkor nem küldhetik vissza nekem a levelet. Fogom a bélyegeket, és megcímzem a borítékot Carolnak Woodstockba. Aztán kimegyek a levélszekrényhez, bedugom a borítékot az óriási kék kecskebékába. Mire az azt mondja? Aztán hazamegyek. És mindvégig baromi jól éreztem magam. Az i közösségek semmit sem építenek. A végén csak ott áll az ember üres kézzel. Táncoló állatok vagyunk. Milyen csodálatos felkelni, kimenni és csinálni valamit. A végből születtünk erre a világra, hogy lopjuk a napot. Nehogy elhiggyék az ellenkezőjét.

Azt hiszik az arabok ostobák, hiszen tőlük kaptuk a számainkat. Próbáljanak csak meg elosztani egymással két nagy római számot. 2004. november 11-én lettem 82 éves. Milyen érzés ilyen öregnek lenni? Szar sem ér már, ahogy párhuzamosan leparkolok a járda szegély mellé. Úgyhogy legyenek szívesek nem nézni, amikor megpróbálom. Emellett a gravitáció sem olyan barátságos és kezelhető, mint régen. Amikor valaki annyi idős lesz, mint én, már ha lesz annyi idős, mint én, és vannak gyermekei, azon fogja kapni magát, hogy azt kérdi a gyerekeitől, akik egyébként már szintén középkorúak, hogy mi értelme az egész életnek. 7 gyermekem van, akik közül 3 árvaságra jutott unokaöccs. Én a gyermekorvos fiamnak tettem fel az életről szóló nagy kérdésemet. Dr. Fonegut a következőt válaszolta reszketek öreg apjának. Apám, azért vagyunk itt, hogy átsegítsük egymást ezen a dolgon, akármi is legyen. Nem számít, milyen korruptá, kapzsivá és szívtelenné válhat a kormányunk, a gazdaságunk, a médiánk és a vallási és jótékonysági intézményrendszerünk. A zene akkor is csodálatos lesz. Ha egyszer meghalok, Isten bocsásson meg, ez legyen a sírversen. Egyetlen dologra volt szüksége, hogy higgyen Isten létezésében. A zenére. Na már most, ami katasztrofálisan idióta vietnámi háborunk alatt, a zene egyre jobb és jobb és jobb lett. A háborút egyébként elveszítettük. Indokínában csak azután lehetett helyreállítani a rendet, hogy a helyiek kirúgtak minket. Az a háború csak a milliómosokból csinált milliárdosokat. A mai háború a milliárdosokból csinált trilliárdosokat. Na, ezt nevezem én fejlődésnek. És hogy fordulhat elő, hogy az általunk lerohant országok lakói nem képesek úri módon egyenruhában, tankokkal és helikopterekkel harcolni? Na, vissza a zenéhez. A zenétől gyakorlatilag mindenkinek szebb az élete, mint zene nélkül lenne. Még a katonazenekarok is mindig felvidítanak, pedig pacifista vagyok. És tényleg nagyon szeretem Strauss-t, Mozartot meg a többieket. De sok külföldi ma már szinte kizárólag amiatt a felbecsülhetetlen értékű ajándék miatt szeret minket legalább egy kicsit, amit az afroamerikaiak adtak a világnak, amikor még rabszolgák voltak. A világméretű depresszió járványa egy gyógyírja a blues nevű ajándék. Minden mai popzene, a jazz, a swing, a bebop, Elvis Presley, a Beatles, a Stones, a rock'n'roll, a hip-hop és a többi a blues-tól származik. Ajándék a világnak. Az egyik legjobb rhythm and blues kombót, amit valaha hallottam, 3 finn fickó és egy lány játszotta a lengyelországi Krakkóban egy klubban. Albert Murray, a csodálatos író, aki többek között jazz történész és a barátom, azt mondta, hogy a rabszolgaság korában, mely borzalom bűnétől sohasem szabadulhatunk meg teljesen, az egyfőre jutó öngyilkosságok száma sokkal magasabb volt a rabszolgatartók, mint a rabszolgák körében. Murray azt állítja, hogy ennek az lehetett az oka, hogy a rabszolgáknak szemben a gazdáikkal volt egy módszerük a depresszió kezelésére. A blues éneklése és játszása révén el tudták hesegetni a jó öreg öngyilkosságot. Megmondott valami mást is, ami számomra szintén igaznak tűnik, mégpedig, hogy a blues nem képes kiűzni a depressziót a házból, viszont képes sarokba szorítani ott, ahol éppen játszák. Legyenek szívesek erről nem megfeledkezni. A külföldiek a jazzünk miatt szeretnek minket, és nem amiatt utálnak bennünket, hogy mindenki számára szabadságot és igazságosságot hirdetünk. Nem. A gőkünk miatt utálnak minket. Amikor általánosba jártam Indianapolisban, nevezetesen a 43-as számú James Whitcomb Riley iskolába, le kellett rajzolnunk a jövő házait, a jövő hajóit, a jövő repülőgépeit, meg mindenféle jövővel kapcsolatos álmokat. Akkoriban persze mindennek le kellett állnia, és a gyárak leálltak. Beköszöntött a nagy gazdasági világválság. A jólét lett a varázsszó, hogy egyszer be fog köszönteni a jólét. Készültünk rá. Arról ábrándoztunk, hogy milyen házakban fognak élni az emberek. Az ideális lakóhelyről, az ideális közlekedési eszközökről. Ma az a radikálisan új, hogy a lányom Lili, aki nemrég töltötte be a 21-et, azon kapja magát, akárcsak George W. Bush, aki szintén kölyök még, meg Saddam Hussein, meg még sokan mások, hogy a rabszolgatartás, az AIDS-járvány, az izlandi fjordok mélyében és máshol szunnyadó, atommeghajtású tengeralattjárók megtöbbentően közelmúltszerű történetének örököse. Az atommeghajtású tengeralattjárók legénysége készen áll, hogy bármely pillanatban parancsra, rakétákkal és hidrogénbombás robbanófejekkel ipari mennyiségben változtasson korommá és csontporrá férfiakat, nőket és gyermekeket. A gyermekeink olyan technikai eszközöket örököltek, melyek melléktermékei háborúban és békében egyaránt villámgyorsan pusztítják el az egész bolygót, ezt a belélegezhető, megiható, mindenki előtt nyitott létfenntartó rendszert. Akik jártasak a természettudományban, és szoktak tudósokkal beszélgetni, azok tudják, hogy rettenetes veszélyben vagyunk.
Az ember, a múlt és a jelen embere egyaránt elkúrta a bulit. Ezért szívni fog. A legnagyobb igazság, amivel szembe kell néznünk, és ami valószínűleg megfoszt életem hátralévő részében a jókedvre való hajlamtól, az, hogy szerintem az emberek le se szarják, hogy fennmarad-e ez a bolygó vagy sem. Nekem úgy tűnik, mintha mindenki úgy élne, mint a névtelen alkoholisták. Egyik napról a másikra. És mintha mindenkinek elég lenne még néhány nap. Nagyon kevés olyan embert ismerek, aki az unokái világáról álmodozik. Sok-sok évvel ezelőtt annyira naív voltam, hogy még lehetségesnek tartottam, hogy azzá a humánus és észszerű Amerikává válhatunk, amiről nemzedékem oly sok tagja álmodozott. Ilyen Amerikáról álmodoztunk a gazdasági világválság idején, amikor nem volt munka. Aztán harcoltunk, és sokszor meghaltunk ezért az államért a II. Világháborúban, amikor nem volt béke. Ma már azonban tudom, hogy egérszarnyi esély sincs arra, hogy Amerika humánus és észszerű legyen. A hatalom ugyanis megront minket. A totális hatalom pedig totálisan ront meg minket. Az ember olyan csimpánz, aki segrészeg lesz a hatalomtól. Ha azt állítom, hogy vezetőink a hatalomtól megrészegült csimpánzok, akkor azzal alásom a Közel-Keleten harcoló és meghaló katonáink moráját. Az ő morájukat már most szafatokra lőtték, mint oly sok holttestet. Úgy bánnak velük, ahogy velem sohasem. Mint ólomkatonákkal, amiket egy gazdag kölyök kapott karácsonyra. A legintelligensebb és legszebb imák, amiket híres amerikai valaha is elrebegett, egy hatalmas ember okozta sorscsapást követően, annak címezve, akit illet, Abraham Lincoln imái voltak a pennsylvániai Gettysburg mellett, még abban a korban, amikor a csataterek kicsik voltak. Olyan kicsik, hogy lovon ülve egy dombtetőről teljes egészében át lehetett látni őket. Az ok és okozat még egyszerű volt. Az ok szerepét a salétrom, faszén és kén alkotta puskapor játszotta el. Az okozatét a repülő fém. Vagy egy bajonett. Vagy egy puskatus. Abraham Lincoln a következőket mondta az elcsendesedett Gettysburgi csatamezőről. Nem avathatjuk föl, nem szentelhetjük meg. Nem szentelhetjük föl ezt a földet. Azok az élő és holt hősök, akik itt küzdöttek, már fölszentelték. Sokkal jobban, mint sem, hogy gyönge erőnkkel ahhoz bármit hozzátehetnénk, vagy belőle elvehetnénk. Ez költészet. Akkor még a háború rettenetét és gyászát is szinte szépnek lehetett feltüntetni. Az amerikaiaknak még lehettek illúzióik a becsületről és méltóságról, amikor a háborúra gondoltak. Az emberi, hogy is mondják róla? Így nevezem én, hogy is mondják. És a zárójelben megjegyezhetem, csak ebben a szakaszban legalább 100 szóval túlléptem Lincoln Gettysburgi beszédének hosszát. Szószátyár vagyok. Összességében talán nem is annyira őrült ötlet, hogy katonai vagy diplomáciai előnyök megszerzése érdekében védtelen családokat gyilkoljanak le ipari mennyiségekben, akár régi módi eszközökkel, akár az egyetemekről származó új módi masinériákkal. Működik? A hívei, ha szabad megjegyeznem, a rajongói azt feltételezik, hogy az általunk kényelmetlennek vagy még annál is rosszabbnak tartott politikai kormányzatok vezetői képesek a saját népük iránt sajnálatot tanúsítani. Ha látják a megpörkölt nőket, gyermekeket és öregeket, akik ugyanúgy néztek ki, mint ők, és ugyanazon a nyelven beszéltek, sőt, akik talán még a rokonaik is voltak, vagy ha legalább hallanak róluk, akkor teljesen letaglózza őket a bánat. Legalábbis ez lenne a teória, ha jól értelmezem. Aki ezt elhiszi, az ennyi erővel a Mikulást vagy a fogtündért is külpolitikánk ikonjává tehetné. Hol van Mark Twain és Abraham Lincoln most, amikor a legnagyobb szükség lenne rájuk? Mindketten vidéki fiúk voltak, Amerika középső részéről, és mindketten rá tudták venni az amerikai népet, hogy ne vessen saját magán és értékelje a valóban fontos, valóban morális vicceket. Képzeljék csak el, mit mondanának ma. Az egyik legmegszégyenültebb és legszívfacsaróbb mű, amit Mark Twain valaha írt, arról szólt, hogy katonáink a spanyol-amerikai háború után a Fülöp-szigetek felszabadítása során lemészároltak 600 móró férfit, nőt és gyereket. Bátor parancsnokuk Leonard Wood volt, akinek a nevét ma egy erőd viseli. A Leonard Wood erőd Missouriban. Mit mondana Abraham Lincoln Amerika imperialista háborúiról, azokról, amik ilyen vagy olyan nemes ürüggyel a legjobb politikai összeköttetésekkel bíró, leggazdagabb amerikaiak számára a hozzáférhető természeti erőforrások és az engedelmes munkaerő mennyiségét akarják növelni? Szinte mindig hiba Abraham Lincolnt említeni. Mindig átveszi a műsor irányítását, pedig nem sokára megint idézni fogom őt.
Több mint egy évtizeddel a Gettysburgi beszéd előtt, még 1848-ban, amikor Lincoln még csak kongresszusi képviselő volt, megtörtnek és megszégyenültnek érezte magát a Mexikó elleni háborunk miatt. Nem Mexikó támadott meg minket. Lincoln képviselőnek James Polk járt a fejében, amikor elmondta, amit elmondott. A következőket mondta Abraham Lincoln Polkról, az elnökéről, a fegyveres erők főparancsnokáról. Abban bízott, hogy a közvélemény tekintetét a katonai dicsőség vakító fényére, erre a vérfürdőből emelkedő, vonzó szivárványra, erre a pusztításra csábító kígyószemre irányítva elkerülheti a számonkérést. És ekkor belevetette magát a háborúba. Te jó ég! És még én hittem magamról, hogy író vagyok. Tudták, hogy a mexikói háborúban még Mexico City-t is elfoglaltuk? Ez miért nem lett nemzeti ünnep? És miért nincs ott James Polknak, az akkori elnöknek az arca a Rushmore-hegy oldalában, Ronald Reaganével együtt? Mexikó azért volt annyira gonosz az 1840-es években jóval a polgárháború előtt, mert illegálisnak minősítette a rabszolgatartást. Emlékeznek Alamóra? Ezzel a háborúval szereztük meg Kaliforniát, meg sok más népet és javat, és közben úgy tettünk, mintha nem lett volna gyilkosság lemészárolni a mexikói katonákat, akik csak a hazájukat védték a hódítókkal szemben. Hogy Kalifornián kívül még mit szereztünk? Hát Texast, Utah-t, Nevada-t, Arizonát, valamint Új-Mexikó, Colorado és Wyoming egyes részeit. És ha már a háború kirobbantásánál tartunk, tudják szerintem miért van annyira kiakadva az arabokra George W. Bush? Mert nekik köszönhetjük az algebrát. És a számokat is, amiket használunk, köztük a nulla jelét is, amit korábban nem ismertek az európaiak. Azt hiszik az arabok ostobák? Hiszen tőlük kaptuk a számainkat. Próbáljanak csak meg elosztani egymással két nagy római számot.

Amerikában a lehető legsúlyosabb hazaárulás azt állítani, hogy az amerikaiakat nem szeretik mindenhol, ahova csak mennek, akármit is csinálnak. Tudják, ki a humanista? A szüleim és a nagyszüleim humanisták voltak, de régebben szabad gondolkodóknak is nevezték őket. Így humanistaként az őseim előtt fejet hajtok, ami a Biblia szerint jó dolog. Mi humanisták igyekszünk a lehető legtisztességesebben, legméltányosabban és legbecsületesebben viselkedni, de anélkül, hogy ezért bármiféle jutalmat vagy büntetést várnánk a túlvilágon. Sem a testvéreim, sem a szüleim, sem a nagyszüleim nem hittek semmiféle túlvilági életben. Nekik elég volt az, hogy élnek. Mi humanisták a tőlünk telhető módon szolgáljuk az egyetlen abstrakciót, amit valóban ismerünk valamennyire, a közösségünket. Egyébként én lennék az Amerikai Humanisták Szövetsége tiszteletbeli elnöke, nem mást követve, eme teljesen funkciótlan poszton, mint a néhai nagy science fiction írót, Isaac Asimovot. Néhány évvel ezelőtt megemlékeztünk Isaacről, és a beszédemben azt mondtam, Isaac most fenn van a mennyben. Ez volt a legviccesebb dolog, amit a humanistákból álló hallgatóság előtt mondhattam. Az égsorok között fetrengtek a röhögéstől, percekig tartott, míg helyreállt a rend. És Isten bocsássa meg, de ha egyszer meghalok, remélem azt fogják mondani. Kurt most fenn van a mennyben. Ez a kedvenc viccem. Mit gondolnak a humanisták Jézusról? Én, mint minden humanista, azt mondom Jézusról, ha amit mondott, az jó, és túlnyomó része nagyon szép, akkor mit számít, hogy Isten volt-e vagy sem? Ha azonban Krisztus nem mondta volna el a hegyi beszédet a könyörületről és megbocsátásról szóló üzenetével, akkor nem akarnék emberi lény lenni. Inkább lennék csörgőkígyó. Az emberi lények az elmúlt mintegy 1 millió év során szinte mindennel kapcsolatban találgatásokra kényszerültek. Történelemkönyveink kiemelkedő alakjai voltak a leglenyűgözőbb, esetenként a legijesztőbb találgatóink. Megnevezhetek közülük kettőt. Arisztotelész és Hitler. Az egyik jól találgatott, a másik rosszul. Az emberek tömegei pedig úgy érezvén, mint mi is ma, ráadásul joggal, hogy nem eléggé képzettek, nem igen tehettek más, mint hogy higgyenek valamelyik találgatónak. Példának okáért azok az oroszok, akik nem sokra tartották rettegett Iván tipjeit, valószínűleg azon kapták magukat, hogy a fejükhöz szögezték a kalapjukat. El kell ismernünk, hogy a meggyőző találgatók, még rettegett Iván is, aki ma hősnek számít Oroszországban, néha bátorságot adtak ahhoz, hogy elviseljünk ésszel fel nem fogható, rendkívüli szerencsétlenségeket. Satnyatermés, járványok, vulkánkitörések, halva született csecsemők. A találgatók gyakran azt az illúziót kínálták, hogy a jó szerencse és a bal szerencse megérthető, és hogy valamely értelmes, hatékony módon kezelhető. Enélkül az illúzió nélkül már rég feladtuk volna. Ám a találgatók valójában semmivel sem tudtak többet a hétköznapi embereknél, sőt, néha kevesebbet, még akkor is, vagy különösen akkor, amikor azt az illúziót keltették bennünk, hogy irányíthatjuk a saját sorsunkat. A meggyőző találgatás oly régóta a vezetés lényege. Annyira áthatotta az emberi tapasztalást, hogy egyáltalán nem meglepő, hogy bolygónk legtöbb vezetője, a hirtelen ránk zúdult rengeteg információ ellenére, folytatni akarja a találgatást. Most rajtuk a sor, hogy folyvást találgassanak, és meg is hallgassák őket. A legharsányabb, legöntudatosabban tudatlan találgatások jelentős része ma Washingtonban zajlik. Vezetőinknek hány ingerük van a hiteles tényektől, amiket a kutatók, a tudósok és az oknyomozó riporterek zúdítottak az emberiségre. Azt hiszik, hogy az országnak is hány ingere van ezektől, és talán igazuk is lehet. Nem arról van szó, hogy vissza akarnának térni az arany alapú valutára. Még ennél is elemibb dolgot szeretnének. Vissza akarnak terelni minket a varázsfőzet alapú valutára. A csőre töltött pisztoly mindenkinek jó, kivéve a börtönök és az elmegyógyintézetek lakóit. Így van. A közegészségügyre költött milliók fokozzák az inflációt. Így van. A fegyverekre költött milliárdok csökkentik az inflációt. Így van. A jobboldali diktatúrák sokkal közelebb állnak az amerikai ideálokhoz, mint a baloldali diktatúrák. Így van. Minél több nukleáris robbanófejünk áll bevetésre készen, hogy bármelyik pillanatban útjukra engedhessük őket, annál nagyobb biztonságban van az emberiség, és annál jobb világot örökölnek majd az unokáink. Így van. Az ipari hulladékok, különösen a radioaktív hulladékok soha nem okoznak semmilyen kárt senkinek, úgyhogy senkinek egy szót sem kellene ejteni róluk. Így van.
A nagyvállalatoknak meg kellene engedni, hogy azt csináljanak, amit akarnak. Megvesztegetés, a környezet elpusztítása, árkartellek létrehozása, az ostoba vásárlók becsapása, a verseny megszüntetése is, ha csődbe mennek, az államkincstár kifosztását is hagyni kellene nekik. Így van, ez a szabad verseny. Ez bizony így van. A szegények biztosan nagyon elrontottak valamit, különben nem lennének szegények, úgyhogy viseljék csak a gyerekeik a következményeket. Így van. Az Amerikai Egyesült Államoktól nem lehet elvárni, hogy gondoskodjon saját népéről. Így van. Azt majd megteszi a szabadpiac. Így van. A szabadpiac önszabályozó módon igazságos rendszer. Így van. Hát csak viccelek. És ha önök közül valaki valóban művelt, gondolkodó ember, akkor annak nem fognak örülni Washingtonban. Ismerek néhány okos hetedikest. Nekik szintén nem örülnének Washingtonban. Emlékeznek még azokra az orvosokra néhány hónappal ezelőttről, akik összeálltak és bejelentették, hogy egyszerű, egyértelmű orvosi tény, hogy még egy mérsékelt hidrogénbomba támadást sem élhetnénk túl. Nos, értük sem rajonganak Washingtonban. Még ha mi is lőnénk ki az első atomsortüzet, és az ellenség nem lőne vissza, a felszabaduló mérgek valószínűleg az egész bolygóval végeznének. És hogyan reagál erre Washington? Ők másra tippelnek. Mire jó a műveltség? A nagyhangú találgatók, akik gyűlölik az információkat, még mindig felelős poszton vannak. És a találgatók szinte kivétel nélkül magasan képzett emberek. Gondoljanak bele. El kellett dobniuk a képzettségüket, még ha a Harvardon vagy a Yale-en szerezték is. Ha nem tennék ezt, nem folytatódhatna a végtelenségig a gátlástalan találgatás. Kérem, ne tegyék. Aki azonban felhasználja ma a művelt emberek rendelkezésére álló hatalmas mennyiségi tudást, az pokolian magányos lesz. A találgatók számbeli fölényben vannak, és most találgatnom kell. Körülbelül 10 az 1-hez arányban. Ha esetleg nem vették volna észre, a szégyentelenül manipulált floridai választások eredményeként, mely során több ezer afroamerikait önkényesen megfosztottak szavazati jogától, most büszke, vigyorgó, előreszegezett álló háborúmániásokként állunk a világ elé, rémisztően erős fegyverzettel, ellenfél nélkül. Ha esetleg nem vették volna észre, úgy félnek tőlünk és úgy gyűlölnek minket, mint egykor a nácikat. És joggal. Ha esetleg nem vették volna észre, meg nem választott vezetőink több millió emberi lényt fosztottak meg emberi mi voltától pusztán a vallásuk és fajuk miatt. Megsebesítjük és megöljük és megkínozzuk és börtönbe vetjük őket. Pofon egyszerű. Ha esetleg nem tűnt volna fel, a saját katonáinkat is megfosztottuk emberi mi voltuktól. Nem vallásuk vagy fajuk, hanem alacsony társadalmi osztályuk miatt. Bárhova elküldjük őket, bármit elvégeztetünk velük. Pofon egyszerű. Az O'Reilly faktor. Úgyhogy hazátlan ember lettem. Eltekintve a könyvtárosoktól és az In These Times című chicagói laptól. Mielőtt megtámadtuk Irakot, a fenséges New York Times garantálta, hogy tömegpusztító fegyverek vannak ott. Albert Einstein és Mark Twain lemondott az emberiségről élete végén, pedig Twain még az első világháborút sem látta. A háború ma egyfajta tévésó. Az első világháborút pedig két amerikai találmány, a szögesdrót és a géppuska tette különösen szórakoztatóvá. A shrapnelt egy shrapnel nevű angol találta fel. Ki ne vágyna arra, hogy valamit elnevezzenek róla? Kiváló elődeimhez, Einsteinhez és Twainhez hasonlóan most én is lemondok az emberiségről. Második világháborús veterán vagyok, és be kell vallanom. Nem ez az első alkalom, hogy megadom magam egy könyörtelen háborús gépezetnek. Íme az utolsó szavaim. Nem szabadna kitenni egy állatot az életnek. Még egy egeret sem. A napalmot a Harvardon találták fel. Veritas. Az elnökünk keresztény? Adolf Hitler is az volt. Mit mondhatunk az ifjúságunknak most? Amikor lelkiismereti aggályokkal nem rendelkező, sajnálat és szégyenérzet nélküli pszichopaták vették kezükbe kormányunk és vállalataink kincstárainak összes pénzét. A legtöbb, amit adhatok, hogy ragaszkodom egy aprósághoz. Nem sokkal több, mint a semmi. És talán valamivel rosszabb is, mint a semmi. Az igazán modern hős eszmére gondolok. Az én hősöm, Semmelweis Ignác életének lényegére gondolok.
Semmelweis Ignác 1818-ban született Budapesten. Akkor élt, amikor a nagyapám, meg amikor az önök nagyapája éltek, és bár úgy tűnhet, hogy ez nagyon régen volt, igazából csak tegnap történt. Szülész lett, ami önmagában is elég lehetne ahhoz, hogy modern hős legyen. Életét a csecsemők és anyák egészségének szentelte. Nagy hasznát vennénk még több ilyen hősnek. Napjainkban, ahogy a találgatók vezetése alatt egyre iparibbá és katonaibbá válik életünk minden területe, a kutya sem törődik az anyákkal, a csecsemőkkel, az idősekkel, a testileg vagy lelkileg gyenge emberekkel. Már említettem, hogy mennyire új ez az információ. Annyira új, hogy az az elmélet, miszerint sok betegséget bacillusok okoznak, még csak körülbelül 140 éves. A Long Islanden található Szegeponeki háza majdnem kétszer olyan öreg. Nem tudom, hogyan építhették fel egy emberhőtő alatt. Szóval a bacillus elmélet elég új. Apám gyerekkorában Louis Pasteur még élt, és még sok vita folyt körülötte. Rengeteg nagyhatalmú találgató volt még, akik ádász düvel fordultak mindazok ellen, akik inkább Pasteurre hallgattak helyettük. Igen, és Semmelweis Ignác szintén úgy hitte, hogy a bacillusok betegségeket okozhatnak. Amikor Bécsben egy szülőotthonban kezdett dolgozni, döbbenten tudta meg, hogy minden 10 anyából egy gyermekágyi lázban hal meg. Ezek szegény asszonyok voltak, a gazdagok otthon szültek. Semmelweis megfigyelte a kórházi munkamódszert, és gyanítani kezdte, hogy az orvosok viszik át a fertőzést egyik betegről a másikra. Észrevette, hogy a hullaházból boncolás után egyenesen a kismamákhoz mentek. Ezért azt javasolta, hogy kísérleti jelleggel mossák meg a kezüket az orvosok, mielőtt hozzáérnének az anyákhoz. Mondhatott volna ennél sértőbbet? Hogy merészelt ilyesmit javasolni a rangban fölötte állóknak? Rá kellett jönnie, hogy ő egy senki. Nem bécsi volt, nem voltak barátai és támogatói az osztrák nemesség körében, de a halálesetek száma nem csökkent, Semmelweis pedig, mivel sokkal kevésbé értett ahhoz, hogy miként jöjjön ki másokkal ebben a világban, mint önök vagy én, továbbra is makacsul kérte kollégáit, hogy mossák meg a kezüket. Azok pedig végül gúnyból, lenézésből, kifigurázásból engedtek neki. Nekiálltak, és szappanozták, dörzsölgették, tisztogatták a körmüket, és a halálesetek ritkulni kezdtek, ezt képzeljék el, ritkulni kezdtek a halálesetek, és Semmelweis mentette meg ezeket az életeket. És joggal mondhatjuk, hogy végeredményben több millió életet mentett meg, feltehetően az önökét és az enyémet is. És hogyan mondtak köszönetet Semmelweisnek szakmája bécsi vezetői, egytől egyik találgató? Kénytelen volt otthagyni a kórházat, sőt Ausztriát is, aminek népét szolgálta. Magyarországon ért véget a pályafutása, egy vidéki kórházban. Ott mondott le az emberiségről, azaz rólunk és korunk információs tudásáról, és saját magáról. Egy nap a bonzteremben fogott egy szikét, amivel épp egy holttestet vágott fel, és szándékosan beledöfte a tenyerébe. Hamarosan meghalt vérmérgezésben. Természetesen tudta, hogy ez fog történni. A találgatóké volt minden hatalom. Ismét győztek. Igen, a bacillusok voltak. A találgatók viszont elárultak magukról még valamit, amit érdemes jól megjegyeznünk még ma is. Valójában nem érdekli őket, hogy életeket mentsenek meg. Nekik csak az számít, hogy hallgassanak rájuk, miközben véget nem érően folytatják tudatlan találgatásaikat. Ha van számukra gyűlöletes dolog, akkor az a bölcs ember. De önök csak azért is legyenek azok. Mentsenek meg életeket. Mentsék meg a saját életüket is. Legyenek tisztességesek. Mi minden meme megcsinálunk, ha muszáj, megcsinálunk, amíg a szusz tart, amíg a szusz. Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük. Sokan azt hiszik, hogy ezt Jézus mondta, mert annyira olyan, mint amilyeneket Jézus szeretett mondani. Valójában viszont Konfúciusz mondta egy kínai filozófus 500 évvel azelőtt, hogy megszületett volna a legnagyobb és leghumanistább emberi lény, Jézus Krisztus. Marco Polo közvetítésével a kínaiaktól kaptuk a főtt tésztát és a puskaport képletét is. A kínaiak annyira ostobák voltak, hogy csak tűzi játékokhoz használták a puskaport. És akkoriban mindenki olyan ostoba volt, hogy a két féltekén senki sem tudta, hogy létezik egy másik is.
Kétségtelen, hogy nagy utat tettünk meg azóta. Néha azt kívánom, bárcsak ne így lenne. Gyűlölöm a hidrogénbombákat és a Jerry Springer Show-t. Na de térjünk vissza az olyan emberekre, mint Konfúciusz, Jézus és orvosfia Mark, akik mindegyike elmondta maga módján, hogyan viselkedhetnénk humánusabban, és talán hogyan tehetnénk kevésbé fájdalmas helyé a világot. Az egyik kedvenc emberi lényem Eugene Debs, aki a szülőállamomban, Indiánában lévő Terre Haute-ból származik. Ezt kapják ki. Eugene Debs, aki 1926-ban halt meg, amikor én még 4 évesen voltam, 5-ször indult a szocialista párt elnökjelöltjeként. 1912-ben 900 000 szavazatot szerzett, ami az összes szavazat mintegy 6%-a volt, ha egyáltalán el tudnak képzelni egy ilyen arányt. A kampánya során ezt mondta. Amíg létezik alsóbb néposztály, én hozzátartozom. Amíg létezik bűnöző népréteg, én hozzátartozom. Amíg egyetlen lélek is börtönben van, én sem vagyok szabad. Hát nem hány ingere támad az embernek mindentől, ami csak egy kicsit is szocialista? Mint például a nagy állami iskoláktól, vagy az általános egészségbiztosítástól? Amikor reggel kakasszóra kipattannak az ágyból, nem szeretnék azt mondani, amíg létezik alsóbb néposztály, én hozzátartozom, amíg létezik bűnöző népréteg, én hozzátartozom, amíg egyetlen lélek is börtönben van, én sem vagyok szabad. Vagy mit szólnának mondjuk Jézus hegyi beszédéhez és a boldogságokhoz? Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld. Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak. Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. És így tovább. Hát nem éppen a republikánusok programja, nem épp George W. Bush, Dick Cheney vagy Donald Rumsfeld szövege. Nem tudom miért, de a legharsanyabb keresztények sohasem beszélnek a boldogságokról. Viszont gyakran könnyes szemmel követelik, hogy a középületekben függesszék ki a 10 parancsolatot, ami persze Mózesé, nem Jézusé. Még egyiket sem hallottam, hogy azt követelte volna, hogy a hegyi beszédet és a boldogságokat függesszék ki bárhová. A boldogok az irgalmasokat a tárgyalótermekben? A boldogok a békességben élőket a Pentagonban? Ugyan már? Ezért van az, hogy a bárki számára elegendő idealizmus nem illatosított rózsaszín felhőkből áll. Ez a törvény. Ez az Egyesült Államok alkotmánya. Én azonban a magam részéről úgy érzem, hogy országunkat, melynek alkotmányáért egy igazságos háborúban harcoltam, akár a marslakók és a hullarablók is megszállhatták volna. Néha azt kívánom, bárcsak így lenne. Ehelyett az történt, hogy a néma filmek legbugyutább zsaruira emlékeztető puccsal ragadták el tőlünk. Egyszer megkérdezték tőlem, hogy lenne-e ötletem egy igazán rémisztő valóságshowhoz. Hát, van egy ötletem, amitől égnek állna a hajuk. Rossz tanulók a Yale-ről. George W. Bush a felső 10 000-be tartozó rossz tanulókkal vette magát körül, akik semmit sem tudnak a történelemről vagy a földrajzról, illetve a fehér felsőbbrendűség nem túl visszafogott hirdetőivel, avagy keresztényekkel, továbbá ez a legijesztőbb, pszichopata személyiségekkel, azaz PS-ekkel, ahogy az orvos nyelvben jelölik azokat az okos, megnyerő egyéneket, akiknek nincs lelkiismeretük. Ha valakit PS-nek nevezünk, akkor ugyanolyan tökéletesen elfogadható diagnózist adunk, mint hogyha azt mondanánk, hogy vakbélgyulladása vagy lábgombája van. A PS-ekről szóló klasszikus szakirodalom Dr. Harvey Clackley, az Épelmélyűség maszkja című kötete. Dr. Clackley a Georgiai Orvosi Egyetem klinikai pszichiátria professzora volt, és 1941-ben adta ki híres könyvét. Olvassák el! Vannak, akik süketnek születnek, vannak, akik vaknak, stb. Ez a könyv azokról a vele születetten szellemi fogyatékos emberekről szól, akik ezt az egész országot és a bolygó számos egyéb részét teljesen megbolondítják. Ezek az emberek lelkiismeret nélkül születtek, és egyszer csak olyan helyzetbe kerültek, hogy bármit megtehetnek. A PS-ek szalonképesek. Pontosan tudják, milyen szenvedést okoznak tetteikkel másoknak, de egyszerűen nem foglalkoznak vele. Nem is képesek foglalkozni vele, ugyanis elmebetegek. Hiányzik egy kerekük. És van-e szindróma, mely jellemzőbb lenne az Enron, a WorldCom és a világ többi számos vezetőjére, akik tönkretették alkalmazottaikat, befektetőiket és az országot, miközben meggazdagodtak, és akik ennek ellenére is olyan makulátlannak érzik magukat, mint a ma született bárány, szemük sem rebben arra, hogy ki mit mond nekik vagy róluk. És fenntartanak egy háborút, ami a milliómosokból milliárdosokat, a milliárdosokból trilliárdosokat csinál, és övék a tévé, és ők pénzelik George Bush-t, és nem azért, mert ellenzi a melegek házasságkötését. Oly sok szívtelen PS van most fontos pozíciókban a szövetségi kormányban, mintha vezetők lennének, nem pedig betegek. Átvették az irányítást.
Átvették a kommunikáció és az iskolák irányítását, úgyhogy ennyi erővel akár a megszállt Lengyelország is lehetnénk. Talán úgy érezték, hogy ha beleviszik az országunkat egy véget nem érő háborúba, akkor egyszerűen tesznek valami határozottat. Többek között épp azt tette lehetővé sok PS számára, hogy feltörjenek a vállalatoknál is, már a kormányban is, hogy ennyire határozottak. Minden kibaszott nap csinálnak valamit, és nem félnek semmitől. A normális emberekkel szemben soha nincsenek kételjeik. Azon egyszerű oknál fogva, hogy le sem szarják, mi fog történni. Egyszerűen képtelenek rá. Csinálják ezt? Csinálják azt? Mozgósítsák a tartalékokat? Privatizálják az állami iskolákat? Támadják meg Irakot? Fogják vissza az egészségügyi ellátást? Hallgassák le mindenki telefonját? Csökkentsék a gazdagok adóit? Vegyenek egy trillió dolláros rakétaelhárító pajzsot? Basszák meg a habeas corpust, a Sierra Clubot és az In These Times-t, és nyalják ki a seggem? Drága alkotmányunknak van egy tragikus hibája, és nem tudom, hogyan javíthatnánk ki, és pedig a következő. Csak az elmebetegek akarnak elnökök lenni. Ez már a középiskolában is nyilvánvaló volt. Csak az egyértelműen dili srácok indulnak az osztályelnökségért. Michael Moore Fahrenheit 911 című filmjének címe Ray Bradbury klasszikus science fiction regénye, a Fahrenheit 451 címének a paródiája. A 451 Fahrenheit fok egész véletlenül a papír gyulláspontja. A papíré, amiből a könyvek készülnek. Bradbury regényének hőse egy végrehajtó, akinek az a feladata, hogy könyveket égessen. A könyvégetésekről szólván gratulálni szeretnék a könyvtárosoknak. Akik nem fizikai erejükről és nem politikai kapcsolataikról vagy vagyonukról híresek, ám akik az egész országban makacsul ellenálltak azoknak az antidemokratikus zsarnokoknak, akik megpróbáltak eltávolítani bizonyos könyveket a polcaikról. A könyvtárosok inkább megsemmisítették a kölcsönzési listákat, semmint hogy átadják a gondolatrendőrségnek azon személyek neveit, akik kikölcsönözték a szóban forgó címeket. Szóval még mindig létezik az az Amerika, amit szeretek. Ha nem is a Fehérházban, a legfelsőbb bíróságon, a szenátusban, a képviselőházban vagy a médiában. Az az Amerika, amit szeretek, a közkönyvtárak pultjainál létezik. Továbbra is a könyveknél maradva, mindennapi hírforrásaink, az újságok és a tévé annyira gyávák, annyira nem figyelnek oda az amerikai népre is, annyira kevés információt közölnek, hogy csak könyvekből tudhatjuk meg, valójában mi is történik körülöttünk. Hadd mondjak egy példát. Craig Unger, Bush háza, Saud háza című könyve, ami 2004 elején abban a megalázó, szégyenteljes, véráztatta évben jelent meg.

Ezzel vége a jó híreknek. Minden vonatkozásban. Bolygónk immunrendszere igyekszik megszabadulni az embertől. És pontosan ezzel érheti el célját. 2004. november 3-a, reggel 6 óra. Néhány évvel ezelőtt kaptam egy levelet Y-tiből, egy naív asszonytól. Tudta, hogy én is naív vagyok, ami annyit tesz, hogy egész életemben Roosevelt-féle északi demokrata voltam, az egyszerű melósok barátja. Az asszony gyereket várta, nem tőlem, és tudni szerette volna, hogy szabad ebben a gonosz világban életet adnia egy ilyen édes és ártatlan teremtménynek. Ezt írta. Szeretném tudni, mit gondol egy 43 éves nőről, aki végre gyermeket vár, de fél új életet adni egy ilyen rémisztő világban. Ne tegye! Ezt akartam válaszolni neki. Talán a gyermek lesz a következő George W. Bush, vagy Lucrezia Borgia. Abból a szempontból szerencsés lesz, hogy olyan társadalomba születik, ahol még a szegények is túlsúlyosak. Ám abból a szempontból szerencsétlen, hogy ugyanebben a társadalomban a legtöbb ember nem részesül egészségbiztosításban, megfelelő állami oktatásban, és a halálos injekció meg a háborúzás a tévéműsor része. Ahhoz pedig, hogy egyetemre menjen valaki, egy kezével és egy lábával kell fizetnie a harctéren. Mindez nem lenne elmondható, ha a gyermek kanadai, svéd, angol, francia vagy német lenne. Úgyhogy vagy próbálkozzon a biztonságos szexel, vagy vándoroljon ki. Ám nem ezt válaszoltam, hanem azt, hogy a zene mellett azok a szentek tették szinte elviselhetővé az életet számomra, akik bárhol létezhetnek. Szentek alatt azokat az embereket értettem, akik tisztességesen viselkedtek egy megdöbbentően tisztességtelen társadalomban. Joe, egy pittsburghi fiatal egy kéréssel fordult hozzám. Mondja kérem, hogy minden rendben lesz. Üdvözlöm a földön, fiatalember, válaszoltam. Nyáron meleg van, télen hideg, kerek, nedves és zsúfolt. Van vagy 100 éve, Joe. Mindössze egy szabályról tudok. Az isteni Joe, légy jó ember. Egy fiatalember nemrég a következőket írt a Seattle-ből. Nemrégiben felszólítottak, hogy a manapság általánossá vált módi szerint vegyem le a cipőmet a repülőtér biztonsági vizsgálatánál. Miközben feltettem a cipőmet a tálcára, egyszer csak olyan abszurdnak tűnt az egész. Le kell vennem a cipőmet, hogy egy röntgengéppel átvilágítsák, mert egy fickó a papucsával próbált meg felrobbantani egy utasszállítót. Arra gondoltam, hogy ilyen világot még maga Kurt Vonnegut sem tudna elképzelni. Most, hogy feltehetek önnek ilyen kérdéseket, hadd kérdezzem meg. El tudott volna képzelni ilyesmit? Mert ha valaki rájön, hogyan lehet robbanó alsógatyát készíteni, akkor nagy bajban leszünk. Ezt írtam vissza. A repülőtéri cipő, buzera meg a narancskót persze világméretű kibaszás, de az örök kedvencem az, amit A.B. Hoffman, a szent háború ellenes bohóc követett el a vietnámi háború alatt. Bejelentette, hogy a legújabb anyag a végbélen át beadagolt banánhé. Ezután az FBI tudósai banánhéjat dugdostak a seggükbe, hogy kiderítsék, igaz-e vagy sem. Legalábbis nagyon reméltük. Az emberek félnek. Vegyük például ezt a cím nélkül író férfit. Mit tenne, ha tudná, hogy valaki veszélyt jelent önre? Mondjuk pisztoly van a zsebében, és úgy érzi, egy pillanatig sem habozna önnel szemben használni. Tudjuk, hogy Irak veszélyt jelent ránk és az egész világra. Miért ülünk tétlenül, úgy téve, mintha biztonságban lennénk? Pontosan ez történt az Al-Qaidával és szeptember 11-ével. Irak esetében azonban sokkal nagyobb léptékű a fenyegetés. Dőljünk hátra, és legyünk kisgyerekek, akik csak ülnek és félnek és várnak? Ezt írtam vissza. Kérem, mindannyiunk érdekében fogjon egy sörétes puskát, lehetőleg egy 12-es dupla csövűt, és lője szét a szomszédságában mindazoknak a fejét, a rendőrökét kivéve, akiknél fegyver lehet. Egy férfi a Maine állambeli Little Deer Isle-ról a következőt kérdezte. Igazából mi készteti az Al-Qaidát a gyilkosságokra és az öngyilkos merényletekre? Az elnök azt mondja, gyűlölik a szabadságjogainkat, a szabad vallás gyakorlás jogát, a szólásszabadságot, a szavazati és gyülekezési szabadságot, az egymással való egyet nem értés jogát.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk, lépegetünk. Előre.

Chaos Radio. Folytatjuk. Isaac Asimov Acélbarlangok című regényének feldolgozásával. Az első részt egy hónapja, a második részt két hete hallottátok. Jó hallgatást!

0: Mert mi lesz ezután?
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó.
4: Jó.
1: Kertakaró.
5: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
6: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
7: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány ide, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass. Hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
5: Tilos Rádió?
1: Jó.
9: Ez nagyon jó.
5: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: A világ legkisebb szerelme. Rádiókarikatúra.
1: Írta Gyárfás Miklós. Halló, drágám, már kiöntöttem a teát.
2: Mindjárt.
1: Olyan furcsa a hangod, szívem. Csak nem vágtad meg magadat borotválkozás közben?
2: Ó, dehogy.
1: Indulnod kellene, és még nem is reggeliztél.
2: Ó, drágaságom, iszonyú dolog történt.
1: Szent Isten szívecském, azonnal nyisd ki a fürdőszoba ajtaját.
2: Nyitom, szerelmem. De csak akkor gyere be, ha a legrosszabbra is elkészültél.
1: Ne rémíts meg, ha így beszélsz, nem merek benyitni.
2: Akkor nem tehetek mást, magam tárom ki az ajtót.
3: Itt vagyok.
2: Nyisd ki a szemed. Én állok előtted, a férjed.
1: Nem.
2: Becsület szavamra mondom, hogy engem látsz.
1: Nem lehetsz egy fejjel alacsonyabb magadnál.
2: Én is azt mondom, drágám, nem lehetek, de az vagyok.
1: Tegnap este óta egy fejjel kisebb lettél.
2: Ez történt.
1: Életem, nagyon szépen kérlek, hagyd abba ezt a hülye viccet, és húzd ki magad.
2: Nem tudom. Teljesen kihúzott állapotban vagy.
1: Hát, hiszen a te magasságod 185 centi.
2: Ő csak volt. Az előbb mértem magam a fürdőszoba ajtó félfáján, pontosan 160 vagyok.
1: Azt akarod mondani, hogy az éjszaka folyamán 25 centit összementél?
2: Igen, méghozzá arányosan. Mindenem összement.
1: Uramisten!
2: Nézd meg, a nyakam lötyög a gallérban, a kezem alig látszik ki a manzsettából, és a nadrágom dereka a mellem ér.
1: Meghalok!
2: Nekem is ez volt az első gondolatom, amikor reggel megpillantottam magam az állótükrön. Sokáig havoztam, hova tegyem a borotva pengét. Készülékbe, vagy a torkom.
1: Ne fogtasd!
2: Ne aggódj! Amint látod, megborotválkoztam, és a fejem a nyakamon. Ne sírj, drágám, az ember 160 centisen is ember. Ha szeretsz, így is szeretni fogsz.
1: Hiszen tudod, hogy te vagy mindenem.
2: Majd megszokod az új méreteimet. Különben, ha jól meggondoljuk, én tulajdonképpen túl magas voltam hozzá. Talán nem is baj, hogy ezentúl valamivel kisebb leszek.
1: Te már is beletörődtél abba, hogy törpe vagy.
2: Nem vagyok törpe, csak alacsony vagyok.
1: De hát hova tettél magadból 25 centit?
2: Azt hiszed, hogy én csappantottam meg magamat?
1: Hát valahol csak lennie kell a 25 centinek.
2: Édes kicsi szívem, gondold meg, mit beszélsz. Próbáld reálisan mérlegelni a helyzetet, és rájössz, hogy itt valami csoda történt. Ez csak a természet különös játéka lehet. Bizonyos vagyok benne, hogy az emberiség történetében először fordulok elő.
1: Büszke vagy rá, hogy összementél?
2: Ó, megint félreértesz. Ahogy gondolkozom, valamint azonnal félreértesz.
1: Mondd, nem érzed rosszul magad? Nem szédülsz? Nincs hány ingered, vagy ilyesmi?
2: Nincs, csak szokatlan vagyok magamnak.
1: Mégis mitől mentél össze?
2: Erre nincs magyarázat.
1: Az lehetetlen.
2: Nem tudom, mire célzol.
1: Ha kiderül, hogy mi váltotta ki ezt a természeti csapást, reményünk lehet rá, hogy visszaállítsuk eredeti méreteidet. Az a professzor, aki a Cherford Road elején lakik, tavaly valami növekedési felfedezésért kapott Nobel-díjat. Most már úgyis elkéstél a bankból, azonnal elviszlek hozzá, szívem.
2: Nem, én nem akarok beavatkozni a természet titkaiba.
1: Inkább 160 centi maradsz.
2: Igen.
1: Szent Isten!
2: Mi történt? Csak nem.
1: De, igen, megint kisebb lettél valamivel.
4: Nem látok okot aggodalomra, asszony. A röntgenképek tanúsága szerint az önférjének csontrendszere és belső világa példás harmóniában van a test magassággal.
1: Professzor úr, 3 éve házasodtunk össze, imádjuk egymást. Ő 34 éves, én 27. Fiatalok vagyunk, és most mindennek vége.
4: Asszonyom, hangsúlyozom, Nem értelem, minek van vége.
1: Őszre vártuk a férjem igazgatói kinevezését a hitelosztályon, és szegényké most itt áll ezzel a termettel.
4: 160 centi testmagassággal, asszonyom. A történelem során többen ültek uralkodói trónuson is. Nem látom be, miért ne foglalhatná el a férje a hitelosztály igazgatói székét.
2: Mély hálával köszönöm a szavait, professzor úr. Lelket öntött belém. Magam is azt hiszem, hogy új és szerényebb formámban sem fogok kudarcot vallani a társadalomban.
1: Ó, drágám, ezek csak ábrándok. És ha tovább kisebbedel?
4: Nem kisebbedik tovább. Asszonyom.
2: Látod, otthon is pánikba estél. Uralkodnod kell az idegeiden, drágám. 160 vagyok és kész.
1: Vagyis a professzor úr szerint a férjem elérte a minimumát?
4: A rendes test magasságát érte el, asszonyom.
1: De hiszen tegnap még
4: beteg volt a férje, asszonyom.
1: Úgy érti, hogy a 185 centis magassága...
4: Igen, a 185 centis magasság a férje esetében kóros megnyilvánulás volt. A kedves férje előre pillantást vetni rá. Született alacsony ember, csak hát megnőtt, rendellenesen magas lett.
1: A 185 centis magasság azért nem nevezhető rendellenesnek, professzor.
4: Másoknál. Az alapjában véve magas embereknél. Ha például egy 2 méteres óriás csak 185 centi magas, akkor kifejezetten alacsonynak tekinthető. Viszont, ha egy 160 centis dugó 185 centire nyúlik, akkor beteges túlnövéssel állunk szemben. Valószínűleg gyermekkori hormonzavarok következménye volt, szerencsétlen régi magassága. Most ezt a gyermekkori betegséget végre kinőtte.
1: Kinőtte?
4: Elnézést, hanem a legmegfelelőbb kifejezést használtam. De az a fontos, hogy a férje végre akkora lett, amekkora a természetes mérete. Gratulálok, uram.
2: Köszönöm, professzor úr. Most már én is úgy érzem, hogy újjászülettem, mintha végre megtaláltam volna az ideális magasságot.
4: Örülök, hogy ilyen hamar felismerte életének a szerencsés fordulatát. Bizonyos vagyok benne, hogy ön a kóros elváltozás idején nem volt ilyen gyors felfogású.
2: Az események előtt valóban nem értettem volna meg mindent.
4: Lám. Az az érzésem, hogy ön előtt most nyílt meg igazán az út az érvényesülés felé. Nem lepődnék meg, ha a legközelebbi években bankelnöki székéből, hogy is mondjam csak, ugrana le üdvözlésemre, tisztelt barátom.
1: Örülök, hogy eljöttünk a professzor úrhoz, most már én is másként nézem a jövőt. Látod, szívem, nem akartál eljönni.
2: Nem is tudom, mitől féltem. Hiába, nők mindig okosabbak a férfiaknál. Nem igaz, professzor úr, kérem?
4: Ezt eddig nem vettem észre.
2: Nem?
4: Igaz, hogy 40 éve nem tudtam rászánni magamat, hogy nőkkel foglalkozom. Minden esetre érdekes kérdést vetett fel. Lehetséges, hogy megnősülök, és akkor majd utána nézek a dolognak.
2: Csak olyan nőt tessék elvenni, mint az én feleségem.
1: Ó, kicsikém! Na hát, milyen kényelmes így puszilgatni téged! Tudja, professzor úr, azelőtt lábujjegyre kellett ágaskodnom, ha meg akartam csókolni.
4: Lám.
1: És most szerelmesebb vagyok, mint valaha. Korom sötét van itt. Szívecském, alszol? Miért húztad le a redőnyt? Nem akarsz kijönni az erkélyre? Olyan szép odakint, ezüst színű a hold, mint az emlékeink, mint a tenger akkor hajnalban, amikor először csókoltál meg, vagy a hó azon az éjszakán, amikor... Ide ülök egy kicsit az ágyad szélére, jó? Nem felelsz? Ha nem akarod, hogy melléd bújjak, akkor megsimogatom a hajadat. Hol a fejed? Halló! Te sem feküdtél le, szívem? Kint vagy a fürdőszobában? Jaj, ez mi a kezemben? Ez a... Egy egér bújt a hálóingedbe. Most szaladt ki a tenyerem alól. Agyonütöm!
3: Ne is! Ne megír! Én vagyok!
1: De...
3: Engedj ki az ujjaid közül, nagyon szorítasz.
1: Szívem.
3: Drágám.
1: Nem.
3: De igen.
1: Ekkora lettél?
3: Arra ébredtem néhány pillanattal ezelőtt, hogy valami rettenetesen nyom. A hálóingem monogramja volt. Most is alig kapok levegőt a vászon alatt.
1: Felgyújtom az asztali lámpát. Most meg alig látok a fénytől. Hol vagy?
3: A hálóing ujjából mászok kifelé.
1: Várj, várj, segítek. Szétnyitom a manzsettát. Gyere, gyere.
3: Végre. Kim vagyok.
1: Drága gyönyörűségem. Hiszen te nem vagy több 10 centiné.
3: Ne nézz rám, könyörgök. Vedd le rólam a tekintetedet.
1: Miért?
3: Mesztelen vagyok.
1: Soha nem láttalak ilyen csinosnak. Minden sokkal szebb rajtad, mint amilyen életnagyságban volt.
3: Szívem!
1: Borzasztó, miket beszélek, de annyira magával ragadott a szépséget, hogy megfeledkeztem a katasztrófáról.
3: 10 centi vagyok, nem akarok tovább élni. Keres egy kombosít, és ölj meg!
1: Hallgass! Ha egy csöppet szeretsz.
3: Csöppet? Hogyan is szerethetnélek másképpen?
1: Ide térdelek az ágyat elé, megcsókolok ezeket a bindul kis lábaidat. Imádlak, imádlak.
3: Fázom!
1: A tenyerembe veszlek, megmelegítelek.
3: Ne nyújj hozzám! Ez olyan megalázó, és nem akarok mesztelenül a tenyeredben lenni. Úgy érzem magamat, mint egy kis állat lennék.
1: Várj, rád borítom a zsebkendőmet, így. Szépen összekötözöm a válladnál. Most csinálunk rá egy pár redőt. Már is olyan vagy, mint egy kis görög. Egy miniatűr Heraklész.
3: Nem vagyok Heraklész. Nem vagyok 10 centis görög. Én csak egy hűtlen alak vagyok.
1: Hűtlen?
3: Az.
1: Mihez lettél hűtlen? A társadalmi eszmédhez?
3: Nem.
1: A bankhoz? Csak nem követtél el valami meggondolatlanságot?
3: Hozzád lettem hűtlen, szívem!
1: Nem hallom, mit mondasz. Beszélj egy kicsit hangosabban.
3: Nem tudok, hiszen már így is torkom szakadt távol Arkita.
1: Akkor közelebb teszlek a fülemhez, ide ültetlek a vállamra. Ne félj, drágám, kapaszkodj a fülcipámba.
3: Te olyan jó vagy hozzám, hogy sírni tudnék.
1: Húzódj még közelebb a fülemhez, és beszélj, mit mondtál az imént?
3: Megengedett, hogy előbb megcsókoljam a cimpádat.
1: Csókolj, drágám.
3: Már csókolom.
1: Nem érzek semmit.
3: Ennél nem tudok nagyobbat csókolni.
1: Most érezte, nagyon jó volt, mint egy virágporzóra ért volna a cimpámhoz.
3: Pedig haraptam is.
1: Harapta?
3: Kétségbeesésből, szenvedélyből. Mit nevetsz?
1: Csiklandozod a fülkagylómon.
3: Úgy látszik, nagyon belehajoltam.
1: Várj, megigazítlak, így. És most halljuk, pici Heraklésze. Mit mondtál az imént, amit nem hallottam?
3: Nem tudom még egyszer kimondani.
1: Nagyon rossz.
3: Nagyon.
1: Akkor ne mondd, drágám. Na, le akarsz jönni a fülem mellé?
3: Nem. Jó. Mégis beszélek, kis cicám.
1: Jól esik, hogy kis cicádnak szólítasz.
3: Nem találod nevetségesnek egy egértől?
1: Nem. Most még jobban esik, ha becézel, mint azelőtt. Merésznek hat, férfiasnak.
3: Rettenetes.
1: Ne gondolj másra, csak arra, hogy szeretlek. hogy nő igazán szeret, ha nem játék és nem képmutatás a szerelme, akkor semmi sem pusztíthatja el az érzéseit.
3: Semmi?
1: Semmi. Ebben van a mi halhatatlanságunk.
3: Az sem, ha nem tudom kimondani ezt a szót.
1: Az sem.
3: Nem is tudod, mit akarok mondani.
1: Mindegy, akármit mondasz, csak egyet válaszolhatok. Szeretlek.
3: Akkor is, ha nem vagyok érdemes rá.
1: Akkor is.
3: Akkor is, ha...
1: Akkor is, ha egy centi lennél, akkor is.
3: Irtózatos.
1: És ha most kimondom a szívem egyetlen titkát, ha nem szeretnélek, nem tudnék tovább élni.
3: De az égszerelmére mit szeretsz rajtam?
1: Nem tudom. Ez éppen olyan megmagyarázhatatlan, mint az, hogy te ilyen kicsi lettél. Az emberi élet tele van csodával. Az én csodám te vagy. A szerelmem.
3: Iszonyatosan szégyellem magam.
1: Miért?
3: Mert szerelemre méltó örök értékeket látsz bennem.
1: Én soha nem láttam benned különös értéket, szívem. Sem a gondolkozásodban, sem a jellemedben nem találtam nagyságot vagy eredetiséget. Nem túloztam el egyetlen tulajdonságodat sem. Sem a jókat, sem a rosszakat. Ugye most már érted, mennyire szeretlek?
3: És akkor is szeretnél, ha...
1: Na, ne gyötör magad ezekkel a feltevésekkel.
3: De ha hűtlen lettem volna hozzád...
1: Tessék?
3: Igen. Felelned kell erre a kérdésemre is. Ha hűtlen lettem volna hozzád, akkor is szeretnél. Ugye nem? Ugye nem? Ugye? Akkor megvetnél, mint egy férget?
1: Akkor is szeretnélek. Megcsaltál?
3: Meg! Én szerencsétlen!
1: Mikor?
3: 3 nappal ezelőtt. Akkor sújtott rám a végzett keze. És amikor eljöttem attól a nőtől, elkezdett gyötörni valami.
1: Lelkiismeret furdalás?
3: Nem. Nem lelki gyötrelem volt. A végtagjaimban, a hátamon, a vállamon éreztem. Mindenem szúrni kezdett. Nem tudom leírni azt a kínzó érzést. Úgy látszik, akkor kezdtem kisebbedni.
1: Rohadt alak voltál.
3: Utolsó szemét.
1: Ha aznap bevallod, amikor még megvolt a teljes hosszúságod, lelőttelek volna, vagy megmérgezlek. Piszkos disznó voltál.
3: Most is az vagyok.
1: Már nem vagy az.
3: Nem. Nem akarsz agyonlőni, vagy megmérgezni?
1: Ugyan. Mennyi méreg kell egy 10 centis hűtlenhez?
3: Úgy látod, aljasságom is eltörpül velem együtt.
1: Olyan kicsi lett, mint te. Nem mérhető emberi mértékkel.
3: Nem haragszol?
1: Olyan parányi harag van bennem, ami inkább megbocsátásnak nevezhető.
3: Akkor hát nem tekintesz többé embernek, csak egy izének, egy lénynek.
1: Félreértettél. Lehet, hogy nincs rá magyarázat, de én most tele vagyok fájdalommal.
3: Miért?
1: Azért, mert most éppen akkora vagy, te szegény, mint azelőtt a nemzőkéd.
3: Ez borzasztó.
1: Ne sírj.
3: Hát ez lett belőlem.
1: Szeretlek.
3: Élni szeretnék.
1: Ne félj semmit, még így is boldogok lehetünk.
3: Nem érdemlem meg, hogy ilyen jól így hozzám.
1: Ez nem jóság, te szamár.
3: Jó élni, így is, hogy az ember alig van. Milyen szép egy ilyen táj. Lent a mélyben a szőnyeg mező, A lángoló bíbor és sárga színözön, a párnák hófötte csúcsa, és fönt, a magasban a csillár szikrázó csillagvilág.
1: Költő lettél?
3: Élek.
1: Tulajdonképpen miért csaltál meg?
3: Már nem is tudom.
1: Úgy hazudsz, mintha 185 centi lennél.
3: Igazad van. Kimondom a szintiszta igazat. Ezt soha nem tudtam volna megtenni, amíg igazi ember voltam. De most, mint Erdei Manó, vagy minek is nevezzem magamat, most úgy mondom ide a fület kagylójába, mint életem legszörnyűbb vallomását. Édes szerelmem, én téged nem kívántalak.
1: Mondd, drága, mondd.
3: Nem is gondoltam rád, amikor őt öleltem.
1: Folytasd, kis szívem.
3: Nem szerettem azt a másik asszonyt sem.
1: Persze, hogy nem szeretted.
3: Csak kellett.
1: Értem.
3: De most már nem tudnám megtenni.
1: Ebben biztos vagyok, szívem.
3: De most, ahogy itt állok a füled mellett, most látom, hogy milyen csodálatosan szép vagy. Mintha a Szent Pál kupolája alatt lennék fönt a magasban, egy angyal arca mellett. Eláraszt a szemed kéksége, és alattam az az iszonyatos mélység.
1: Te csak ugyan megváltoztál, szívem.
3: Tagadhatatlan.
1: Előnyödre változtál meg, így kicsiben, mintha több tartalom lenne benned.
3: Drágám, én rettenetesen félek.
1: Mitől?
3: Hogy még ennél is kisebb leszek.
1: Ne bolond. Ennél kisebb már igazán nem lehetsz. No, nem akartalak megbántani. Ne sírj.
3: Nem azért sírok, drágám. Utazzunk el innen.
1: Hova?
3: Itt a fülcimpádba kapaszkodva kérlek. Utazzunk el Olaszországba, valami zarándok helyre.
1: Zarándok helyre?
3: Ahol csoda történhet velem is. Visszakapom a...
1: Hogy akarod? Reggel fölhívom a bankot, beteg vagy, és néhány napig nem tudsz a munkahelyeden megjelenni.
3: És délelőtt elutazunk?
1: El. Csak előbb megérdeklődöm, hol találjuk a legjobb kegyhelyeket.
3: Kitől érdeklődöd meg?
1: Annitól. Ő az egyetlen barátnőm, járt Olaszországban. Vele megoszthatom a titkunkat. Már megint sírsz.
3: Anninak egy szót se, drágám. Azt nem élném túl. Vele csaltalak meg.
1: Anni! Látod, ő rá soha nem gondoltam volna. Elcsábított?
3: Nem.
1: Elcsábítottad?
3: Nem.
1: Akkor hogy történt?
3: Véletlenül találkoztunk Kensingtonban, és felugrottunk hozzájuk.
1: Csak úgy, minden előzmény nélkül?
3: Igen, csak úgy. Kicsit elbeszélgettünk, és aztán egyszer csak az enyém lett. Ne sírj egyetlen. Leesek a válladról.
1: Nem sírok. Pillanatnyi gyöngeség volt. Önzés, kiábrándulás, szóval nem lényeges. Most az a fontos, hogy te megmenekülj. Az olasz utazási irodákban is tudnak felvilágosítást adni a kegyhelyekről. Most lefekszünk, drágám. Ugye, együtt alszunk.
3: Nem fogsz agyon nyomni.
1: Dehogy. Én bebújok a hálóingedbe, téged pedig beteszlek az ing felső zsebébe. Így. Te szegény, szegény kis szerelme. Jó éjszakát. És milyen vizeket ajánl, főtisztelendő nővér, kérem?
5: Attól függ, milyen betegségről van szó, asszonyom. A nagy forgalomra való tekintettel szakosítani kellett a szentjeinket. Gyomorbetegségekre Szent Benedek kutyát ajánlanám a fasor végén. Lent a lépcsőzet alján torok, epe, vese, asztma bántalmakra Szent Lukács 4 forrása található. Idegi eredetű panaszokat nagyon gyorsan szüntetnek meg Boldog Katalin ülőfürdői.
6: Én a test egész izomzatát érintő összehúzódás esetére keresek valamit.
5: Az ízületi szentek a rózsakert utáni területen találhatók, 6 medence karra, lábfejre, derékra, nyakra, térdre és egy általános.
6: Az általánost szeretném.
5: Az általánosban teljesen meg kell merülni. 10 perc állás a vízben, ennek az időnek megfelelő ima hosszal.
6: Köszönöm a felvilágosítást.
5: Kérem, csak egy beszabott fürdőruha használható.
6: Azt hoztam, főtisztelendő nővér, és még csak azt szeretném kérdezni, hogy lehet-e az általános vízből külön egy befőttes üvegre valót is kapni?
5: Lehet, de a fürdő területéről nem szabad kivinnie. Inni akarja?
6: Természetesen.
5: Isten vezérelje.
6: Fogadja hálámat, főtisztelendő nővér.
5: Asszonyom, itt felejti a retiküljét.
7: Jaj, Szent Isten!
6: Köszönöm a figyelmeztetést.
5: Egészen elsáppadt, ékszerek vannak benne.
6: Ó, nem, sokkal nagyobb kincs, főtisztelendő nővérkém.
5: Értem, az imakönyve.
6: Igen, viszontlátásra dicsértessék.
5: Mindörökké, asszonyom.

0: Nem hideg?
1: Nagyon kellemes.
0: És érzel valamit?
1: Egyelőre semmit.
0: Egy perce állsz a befőttes üvegben, és 10 percig kell.
1: Nagyon sejmes, puha víz. Életemben nem fürödtem még ilyen kellemes érintésű vízben.
0: Nem mi?
1: Ugye, le tudok állni. Csak az Ádám csutkám, igen.
0: Jaj, valamiről elfeledkeztünk. Imádkoznod kell, a teljes 10 percet végig kell imádkoznod. Tudsz annyi imád?
1: Drágaságom, én most napokig el tudnék imádkozni egy húzamban.
0: Akkor nem zavarlak, szívem. Itt hagylak a szobában. A befőttes üveg jó helyen van az asztalon. Gyorsan bekapok valamit a büfébe. Neked is hozok néhány morzsát. Biztosan jól fog esni a fürdés után. Szerbusz, szívem.
1: Összeteszem a kezem, és most hozzád fordulok, uram. Ne fogd be a füledet. Nem kérek tőled nagy csodát. Én nem akarok már akkora lenni, mint amilyen voltam. Úgy sem mehetnék vissza a bankba. Te nagyon jól tudod, hogy nem lehet belőlem hitelügyi igazgató. Semmi sem lehetek. Nem kérlek arra, hogy olyan csodát tegyél velem, amelyet hitelügyi igazgatókkal vagy bankelnökökkel szoktál tenni. Csak akkora csodát tégy velem, amekkora egy 10 centis emberhez illő. Engedd meg, hogy egész életemben ekkora maradhassa, s hogy a feleségem halálomig szeressen engem. Engem, aki betévedtem egy idegen Kensingtoni lakásba, és légy szíves, azt is engedd meg, hogy egy gyerekem legyen a feleségemtől. Igazi, rendes, emberszabású kisfiú, akinek 5 éves korában elférek a zsebében, és aki mindenhová elviszi magával az apukáját, néha előhúzza, megcsókolja és megmutatja a barátainak. Nézzétek, nekem ilyen apukám van, ilyen senkinek sincs a világon. Add, Uram Istenem, hogy... Yes. Nem ér le a lábam. Kezd el lepni a víz. Istenem, nem hallottad, mit kértem? Még szerencse, hogy az egyetemen vízi polóztam is. Egészen jól megy a taposás. Mit ijedeztem? Tulajdonképpen pompás ez az úszómedence. Kicsit szűk az igaz, csak egy helyben lehet taposni a vizet. De hát mit számít az? Egészen jól esik a testmozgás. Egy, kettő. Nagyszerű. Látod, Istenem, milyen elégedett vagyok. Én boldog leszek, ha életem végéig 10 centi lehetek. Ezt jól eltaláltad, Istenem. Ne kísérletezz tovább. 10 centi az én igazi magasságom. Nagyon jó így. A víz kellemes, a világ szép. A feleségem biztosan jó ízű morzsákat hoz. Hálás vagyok, Uram, hogy 20-szor akkora lehetek, mint egy légy. Istenem, milyen hatalmas termetet adtál nekem hozzá képest. Köszönöm.

0: gyógyulásra serkentő iratot.
1: Elnök úr, ez a megtiszteltetés, nem is tudom, milyen rettenetes boldogság.
0: Ó, boldogságában sír. Nagyon rokonszenves, nagyon megható. Nincs csodálatosabb dolog a fiatal házasok együvé tartozásánál.
1: És éppen most érte ez a nagy elismerés.
0: Kérem, vezessen be a kedves férjéhez.
1: A férjemhez?
0: Hozzá.
1: A férjem nem található itthon.
0: Ó, kórházba kellett szállítani.
1: Nem, itthon van, de sehol nem találom a lakásban.
0: Bocsásson meg, de mekkora az önök lakása?
1: 3 szoba.
0: Ez meglepő. 3 szobában nem lehet megtalálni.
1: Elnök úr, egészen biztosan őrültnek tart engem.
0: Világért se, csak fölöttébb zavarban vagyok. Én magam egy 12 szobás házban lakom, de még sohasem fordult elő, hogy ne találtam volna meg benne a feleségemet.
1: Higgy el, mindenütt kerestem, ahol csak elképzelhető. Már megnéztem a gardróbszekrényben is.
0: A gardróbszekrényben? Hogy került volna a férje a szekrény?
1: Gondoltam, elaludt, és valami ruhadarabba keveredett.
0: Elnézést kérek, nem jól hallottam.
1: Jól hallotta, elnök úr, én vagyok teljesen összezavarodva. Ugyanis nem vallottam be, hogy a férjem betegsége zsugorodás.
0: Vese?
1: Ő maga.
0: Hogy?
1: Megkisebbedett.
0: A férje?
1: Ő.
0: Mennyivel?
1: Amikor utoljára láttam, ma délelőtt 10 órakor 9 centinél tartott.
0: Félelmetes. 9 centivel kisebb lett.
1: Nem, 9 centi maradt belőle.
0: Az egész emberből 9 centi?
1: Annyi. Ezért nem találom.
0: Nem tudom, higgadtam végig gondolni a hallottakat, asszony.
1: Nem is lehet, elnök úr.
0: Bár hallottam már ilyesmiről, a görög mitológiában előfordult hasonló eset, igaz, másról nem tudom. Asszonyom, mélyen meg vagyok döbbenve, és őszintén szólva, leküzdhetetlen vágy él bennem, hogy láthassam szegény barátomat.
1: Akkor próbáljuk meg ketten tovább keresni.
0: Megtisztel a bizalmával. Azonnal hozzáláthatunk. Hol kezdjük?
1: Esetleg a rekamé alatt.
0: Ott még nem kereste?
1: De igencsak lehet, hogy beszorult valahova.
0: Nem hiszem, asszonyom, akkor kiabált volna.
1: Sajnos ma reggel óta olyan gyenge a hangja, hogy 1 centiméternél messzebbre nem hallani.
0: Szegény barátom. Na, ne vesztegessük az időt, ha megengedi. Munkához látok. Elnézést a jelenlétében lefekszem. Én másképp nem tudok a rekamé alatt.
1: Csak tessék nyugodtan. Én addig bebújok a kandallóba.
0: Meglehetősen sötét van a rekami alatt, asszonyom.
2: Nincsenek lámpája.
0: Köszönöm, szóval nem hoztam.
2: Tessék kiabálni.

0: Ne
1: helyedj! Asszonyom, eredmény nélkül vár, de ismét elfoglalom függőleges helyzetem. Egészen beleizzadtam.
2: Nincs sehol.
1: Milyen házi állataik vannak? Kutya, macska, sündisznó?
2: Nem tartunk házi állatot.
1: Na, ez nagy szerencse akkor, hát ilyen értelmű katasztrófától nem kell tartanom. Bocsánat, valami mászik a puloverjén, asszonyom.
2: Hol?
1: Elnézést, de a bal keble.
2: Megvan, ő az, a férjem.
1: Valóban ő lenne.
2: Tessék megnézni, itt van a tenyeremben.
1: Csak ugyan emberi alak. Nincs több 3 centiméternél.
2: Szívecském, drága szívecském, az elnök úr van itt. Tessék nézni, milyen édes. Hasra feküdt és csókolgatja az ujjamat. Miért csavarogtál el a kandallóba? Soha többet nem engedlek el, drágaságom.
1: Úgy látom, tátog, és a kezével magyaráz valami.
2: De nem hallani a hangját.
1: Tegye egészen a füléhez. Biztosan felismert, mert ugyan izgatott.
2: Így sem hallom.
1: Asszonyom,

0: Remek ötletem támad. Öltöztesse fel egy kis papírba a kedves férjét, hogy a helyzet ünnepélyesen legyen. Van valami szép, sötét papírjuk itthon?
1: Inkább egy kis fekete pamutot tekerek.
0: Nagyon jó lesz az is.
1: Na, ne vigyázz, hogy drágám, tudom, csikland az a pamut, de mindjárt meglátod, megéri ez a kis viszket is. Tessék, ennyi az egész, már meg is vagy.
0: Látom, asszonyom, megérted. Most pedig szíveskedjék az írómappára helyezni őt. Úgy, köszönöm szépen. Kedves barátom, elnökségünk döntése szerint ez év szeptember 1-től ön lesz a hitelosztály igazgatója.
1: Megértettem, meghajol.
0: Engedje meg, hogy ünnepélyesen ide tegyem az íróasztalra a kinevezést tanúsító okmányt. És tiszta szívből gratulálok.
1: Nézze, elnök úr, milyen boldogan rohan rajta.
0: Gyönyörűen fut. 5 másodperc alatt végig szaladja az egész kinevezés.
1: Egyetemista korában sokat sportolt.
0: Hát örülök, hogy ilyen remekül sikerült a kísérlet. Lehet, hogy a kinevezés hatására elkezd növekedni. Végre is számos törpéből lett már nagy ember, miután kinevezték igazgatónak.

0: Már csak Nagyi túlencsével látlak, kedvesem. A bélyeg gyűjteményed mellett találtam ezt a nagyítót. Ezen keresztül egészen nagynak látszol. Talán egy centi is lehetsz. Ne izgulj, most is gyönyörű az alakod, teljesen arányos. Semmit se veszítettél a szoborszerűségedből. Ne, ne térdelj le ilyen kétségbe esetten, drágám, mert megszakad a szívem. Nincs még veszve semmi. Lehet, hogy előbb teljesen össze kell menned, Bette nagyságúra, és aztán kezdesz el növekedni, akkor viszont nagyon gyorsan akkora leszel, mint régen. Talán még nagyobb is. Csöngetnek, várj, itt az íróasztalon maradj, a kinevezéseden el ne mozdulj, ülj az elnök úr aláírására. Lehet, hogy az optikustól jönnek, rendeltem egy mikroszkópot, arra az esetre, ha... Várj szívem, mindjárt itt vagyok, és ne felejtsd el, hogy nagyon szeret téged a te kis cicád.
1: Te vagy az? Ami?
0: Én vagyok. Volt képed feljönni hozzám? Szóval mindent tudsz.
1: Igen.
0: Elmondta?
1: Bevallotta.
0: Itthon van?
1: Itthon.
0: Lehet, hogy nagyon aljasnak tartasz, de látni szeretném őt.
1: Láthatod, ha van nálad nagyító.
0: Mi?
1: Nagyító. Az enyémet nem adom oda. Ennyi büszkeség még van bennem.
0: Humorosan akarsz kidobni?
1: Nem doblak ki. Gyere be! A férjem bent van a dolgozószobában, az íróasztalon.
0: Nem értem. Miről beszélsz?
1: Gyere csak! Gyere! Miattad történt az egész? Gyere, nézd meg! Ott van az íróasztalon, a szeretőd.
0: Megőrültél?
1: Nem őrültem meg. Ott van azon a papíron, a kinevezési okmányán ül az elnök aláírás.
0: Legjobb lesz, ha orvosért megyek.
1: Nincs semmi bajom, azon kívül, hogy tönkretetted az életemet.
0: Szóval nincs itthon. És csak azért hívtál be, hogy kedvedre kigorombáskodhasd magad velem.
1: Mondom, hogy itthon van. Na. Fogd ezt a bélyeg nagyítót, azon keresztül megláthatod azt a férfit, akit ágyba fektettél. Ne tiltakozz, fogd meg a lencsenyelét, a szemedhez emeld, hajolj az íróasztal fölé. Látod? Ő az?
0: Ő.
1: Milyen az arca?
0: Szép.
1: Így is tetszik neked?
0: Nagyon.
1: Ha lehetne a lencsén át is az övé lennél?
0: Igen.
1: Rögtön add ide a nagyítót.
0: Nem adom. Még nézni akarom.
1: Add ide vagy?
0: Üss meg, tessék, azt se bánom. Szeretem őt.
1: Szereted?
0: Halálosan beleszerettem.
1: Borzasztó.
0: Különben itt a nagyítód. Véletlenül nálam van a férjem orvosi lupéja. Azzal fogom nézni őt.
1: Jó, nézzük ketten a férjeink nagyítóival.
0: Ezzel nagyobb, mint a tieddel.
1: Nekem ezzel is elég nagy.
0: Nem azért mondtam.
1: Így egy centisen is otthagynád érte a férjedet?
0: Ott.
1: És feleségül mennél hozzá?
0: Boldogan.
1: Ez rettenetes.
0: És te elválnál tőle?
1: Nem.
0: Annyira ragaszkodsz egyetlen centihez?
1: Az érzelmeimhez ragaszkodom.
0: Én is.
1: Nézd, milyen szomorú az arca.
0: Az én lupémen könny is látszik.
1: Miattam sír?
0: Vagy miattam?
1: Döntsön ő, kit választ kettőnk közül.
0: Jó. Alávetem magam a döntésnek. De ha mellettem dönt, nekem adod?
1: Neked.
0: Magammal vihetem?
1: Vitt.
0: Köszönöm. Nézz a nagyítóba. Beszélni akar.
1: De nem tud.
0: Ugye beszélni akarsz, édes oroszlánom?
1: Oroszlánnak szólítod?
0: Amióta az övé lettem. Meghallotta az oroszlánt, és bólogat, hogy beszélni akar.
1: Beszél is, mozog a száj.
0: Biztosan azt mondja, hogy engem szeret.
1: Nem igaz, téged csak lefektetett. Egyedül engem szeret a világon. Nézd csak, leszalad a kinevezésről.
0: Látom.
1: A tintás üveghez igyekszik.
0: Le akarja írni, hogy kit szeret kettőnk.
1: Leírni, hiszen meg sem tudja mozdítani a tollat.
0: Nem is akarja.
1: Fölmászik a tintatartóra, és belógatja a lábát a tintába.
2: Istenem, beleesik!
1: Nem kell őt félteni. Milyen ügyesen mászik kifelé. Most meg ráugrott a kinevezési okmányra.
2: Elindul a fehér papírmezőn.
1: Nézd csak, hogy megy.
2: Látom, szépen kaligrafikusan halad a papíron.
1: Betűk jelzik a nyomát.
2: E?
1: N.
2: Es?
1: E.
2: N.
1: K.
2: I.
1: T.
2: N.
1: E.
2: M.
1: Istenem, önmagával ír. Szerelem.
2: Drágaságom, hogy vonszolja magát. Még egy betű, még egy...
1: Most megállt.
2: Befejezte.
1: Olvasom.
2: Nem, én olvasom, nekem írta. N. Senkit nem tudta. Nem olvasom tovább.
1: Miért nem? Merjünk szembenézni az igazsággal. N. Senkit nem tudtam szeretni. Ezt írta. Nincs ékezet az első betűn. N. Senkit nem tudtam szeretni. Ékezetre már nem jutott tinta a lábáról.
2: Istenem, most már van ékezet is.
1: Csak ugyanott van. Én senkit nem tudtam szeretni. Hogy került az ékezet az E betűre?
2: Ő maga az ékezet, Anna. Összeesett az E betű fölött. Nem mozdul többet. Nagyíton át sem több egy milliméteres vonásnál. Az a vékony kis vonal az ő.

Tilos Rádió. A Keltakarót hallgatjátok. És benne két Gyárfás Miklós rádiójátékot. Az első a világ legkisebb szerelme volt, és most következik nem sokára a halálugrás. Jó szórakozást!

hogy ez a nagy szerelem a fejembe száll, mint a koktél és a rum vagy a gin. Az a gondolat, hogy van valakim, kínzóbb méreg ez, mint a kokain.

0: Kérjük kedves utasainkat, a biztonsági övet csatolják be, és szíveskedjenek beszüntetni a zuhányzást.
1: Bocsánat, hogy kicsit átgyűrődöm a karfán, és kényelmetlenséget okozok önnek.
2: Kérem, csak helyezkedjék el nyugodtan, egyáltalán nem szabad.
1: Mindjárt megleszek. Sajnos ez az öv nem az én alakomra van méretezve. Na végre, sikerült. Köszönöm a türelmét.
2: Ugyan, emberek vagyunk, uram.
1: Ami azt illeti, ebben nem vagyok olyan biztos. Valóban emberek lennénk?
2: Mi mások?
1: De hát ön szerint mit jelent ez a szó? Ember.
2: Na ne haragudjon, ennek a kérdésnek semmi értelme nincsen. A sebész professzor is ember, és a bankrabló is.
1: Igaza van. Szamár kérdés volt.
2: Sokat csalódott?
1: Ó, nem kenyerem a panaszkodás.
2: Ez nemes jellemre van.
1: Honnan tudja?
2: Magam sem szoktam panaszkodni.
1: Én inkább emésztem magamat, de teljesen eredménytelenül.
2: Ezt hogy érti, kérem?
1: Más ember annyi keserű tapasztalattól, mint én, csont és bőr lesz. Engem pedig hízlalnak a csalódás.
2: Ez csak ugyan szokatlan dolog.
1: Az, hogy kiábrándultam a világból, amelyben élek, nekem 25 kiló töbletet jelent.
2: Ne haragudjon, uram, ez meglehetősen nevetségesen hangzik.
1: Ah, tagadhatatlan. Nevetséges, de kegyetlenül megalázó.
2: És ha szabad kérdelem, ennyi keserűséggel miért utazik éppen Athénbe?
1: Egy haláleset miatt.
2: Valaki meghalt?
1: Csak fog. Hordár, hordár! Aktoforos!
3: Kalispera.
1: Kalispera.
3: Oriste?
1: Partetis valicernu sto taxi.
3: Kalos irthate, Florián úr.
1: Maga ismer engem?
3: Klasszika filológus. Magyarországról érkezett. A mi Hérodotoszunk kiváló fordítója. Már vártam önt.
1: Zavarba hoz. Egy hordár is ismer engem?
3: Utazása különleges céljával is tisztában vagyok.
1: Nincs semmiféle különleges célja az utazásomnak. Szeretem Athént is, jól akarom magamat érezni.
3: Hazudik.
1: Hallja!
3: Ne veszítse el a lélek jelenlétét, Florián Sándor, érkezése első percében. Nem mond igazat.
1: Hogy mer így beszélni velem?
3: Ilyen a modorom.
1: Talán a modortalanság.
3: Nézőpont kérdése. Én az igazságot az Atyaistennek is megmondom. Miért tegyek kivételt egy 117 kilós pesti klasszika filológussal?
1: 116.
3: Annyi volt, amikor beszállt a gépbe. De miközben utiszomszédjának siránkozott, egy kilót hízott. Ismerhetné már a természetét.
1: Maga nem hordál?
3: Már attól tartottam, nem veszi észre.
1: Nyomozó?
3: Ó, nem.
1: Titkos rendőr?
3: Erünnis vagyok.
1: Maga egész mulatságos fickó.
3: Annak talál? Majd meglátjuk, valóban az vagyok-e.
1: Nem kívánom magát oktatni, de az Erünnisek nőneműek.
3: Ó.
1: Kígyóhajuk van.
3: Ki hinné?
1: Kutyafejűek, denevérszányon röpülnek.
3: Teatro! A drámaírók mindenkorban kedvelték a képtelenségeket. Versengtek egymással az érdekességek hajhászásában. Ha tetszik, ha nem, bele kell törődnie, hogy Erünnis vagyok. Méghozzá az utolsó.
1: Utolsó?
3: Családtagjaim megunták a bosszúállás felemelő művészetét. Mindnyájan eumeniszek lettek. Jelenleg a megbocsájtás keserű kenyerét eszik. Egyedül én tartom még magamat, bár maga Apollon is rá akart venni, hogy mondjak le a gyilkosok üldözéséről. Nem mondok le.
1: Ezt miért mondja nekem?
3: Mert ha nem mond le gyilkos tervéről, az őrületbe kergetem, és háborodott elmével rohangálhat az idők végtelenjéig. Gondolja meg, mit tesz, Florián úr.
4: Jó estét, uram. Taxira várakozik?
1: Hogy?
4: Taxira várakozik?
1: Igen.
4: Parancsoljon.
1: legyen szíves, vegye el a Hordártól a csomagjaimat.
4: Hordártól? A csomagok az ön kezében vannak.
1: Az én kezemben? Csak ugyan. De hova lett a Hordár?
4: A közelben nem látok Hordárt, uram.
1: Ki sem fizettem.
4: Szabad a csomagokat?
1: Tessék.
4: Szíveskedjék beszállni.
1: Igen.
4: Hová vihetem?
1: Hotel Lagonisi. Tudja, hol van?
4: 40 kilométerre Athéntől, a Lagonisi félszigeten. Kellemes nyaralóhely.
1: Ismerem, már voltam ott.
4: Indulhatunk?
1: Igen.
4: Naton Hereste. Kalimera.
1: Kalimera.
4: Mit hozhatok reggelire, uram? Kávét, teját?
1: Kávét, vajat, mézet és gyümölcsöt.
4: Teletet ipot, aló?
1: Köszönöm, más nem kérek.
4: Nagy megtiszteltetés, hogy ismét vendégeink között üdvözölhetjük. Ritkaság az olyan külföldi, aki nem németül, angolul, hanem anyanyelvünkön szól hozzánk.
1: Szeretem Homérosz nyelvét. A mai görögöt kicsit nehéz megszoknom, de ennek nincs jelentősége.
4: Hozom a reggelit. Halakat, salátákat a svéd asztalnál talál.
1: Efaristópoli.
5: Bámulatra méltó ez a mai reggel. Nem gondolja, uram?
1: Nem.
5: A világért sem akarom zavarni.
1: Ez nagyon kedves öntől, maradjunk ebben.
5: De olyan szép ma a tenger. Nem tudom magamban tartani az elragadtatásomat.
1: Akkor talán az lenne a legokosabb, ha lesétálna egészen a parti útra.
5: És ön is imponáló látványt nyújt, ahogy itt ül a teraszon a tenger és az ég kettős kékségében. Szabad érdeklődnöm, hány kiló?
1: Nem tudom, miért foglalkoztatja a súlyom, de ha annyira érdekli, 117 kiló vagyok.
5: Ah, Istenem, el vagyok ragadtatva.
1: Nem értem, mit akar és mitől van elragadtatva.
4: A reggeli, uram.
1: Köszönöm. Tegye csak le.
4: Parancsoljon.
1: Efaristo.
4: Jó hitvágyat.
1: Nem felelte kérdésemre. Miért érdekli a testsúlyom, és miért van elragadtatva a 117 kilomtól?
5: Én valaha sokkal több voltam.
1: Maga? Ezzel a csenevész termetével? Most meg miért mereszti rám a szemét ilyen... Nem is tudom, hogyan. Megsértődött? Nem akartam megsérteni. Jó van, üljön le, és reggelizzen velem.
5: Nem sértett meg. Örömmel ülök az asztalához, de egy falatot sem eszem.
1: Mit reggelizett?
5: Semmit. A hotelben kapható ételek egyikével sem élek.
1: Lehetettem, hogy a bőséges választékot kínáló étlapon egyetlen kedvére való ételt ne találjon.
5: Pedig nincs.
1: Akkor rendelje meg étlapon kívül.
5: Sajnos, nem tudom megtenni.
1: Miért nem?
5: Az ilyesmi ma már törvénybe ütközik.
1: Nem értem.
5: Küklops vagyok. Önnek a klasszika filológusnak nem kell magyaráznom, hogy ez mit jelent. Táplálkozás tekintetében.
1: Küklops?
5: Küklops.
1: De hiszen a küklopsok kizárólag...
5: Eltalálta. Antropofágosz vagyok.
1: Ugrat?
5: Eszembe sincs.
1: Akkor pedig alábecsüli mitológiai jártosságomat. A küklopszok óriások.
5: Valaha az voltam. De amióta vegetáriánus kosztra kényszerülök, egyre jobban összemegyek. Nézzen rám! Egy gnóm ül önnel szemben.
1: Már megint rám düleszti a szemét.
5: Bocsánat, kicsit elmerengtem.
1: Min merengett?
5: Ugye ön azzal a szándékkal jött Hellászba, hogy tapintatosan szólva átadjon egy gyönyörűre meghízlalt klasszika filológust az enyészetnek.
1: Nem tudom, mit akar ezzel a körben font.
5: De, tudja.
1: De, elegem van ebből.
5: Engedje befejeznem a mondani valómat. Én egyetértek a tervével. Nem lát ki utat. Igaza van. Meghasonlott a világgal. De ez hallatlanul rokonszenves előttem. Rokonszenves és reális. Itt van például a jövő kérdése. A jövő. Ezzel nem mondok újat. Meghaladott fogalom. Nem várakozik semmiféle jövő az emberekre. A legszerényebb jövendő sem már, mint gyermeki utópia. De hogyha így áll a helyzet, már pedig így áll, akkor ne siesse el a dolgot. Bízza rám az elmúlását. Segítsen egy halhatatlanon, hogy ne kelljen neki átkoplalnia az örökké valóság. 117 kilót kidobni a szemétbe? Hát vétkes könnyelműség. Mint halálra szánt halandó, nemesebb célt szolgálhatna. Mondjuk, mint ünnepi lakom. Vagy akár egyszerű reggel.
1: Képes lenne engem megzabálni?
5: Mit talál ezen felháborítónak, amikor amúgy is pecsenyekész állapotban van?
1: Nevetségessé tenni a halálomat? Nem elég, hogy az életem az volt? Szedje a sátorfáját és tűnjön el.
5: Nem megyek.
1: Nem.
5: Várok, amíg meggondolja magát.
1: Azt akarja, hogy magára borítsam az asztalt?
5: Ha ez megnyugtatja.
1: Te! Nyomom!
4: Uramisten! Uramisten, mi történt, uram?
1: Hová lettem?
4: Micsoda, uram?
1: Semmi. Ügyetlen voltam. Megfizetem a kárt. Hirtelen álltam fel, és közben felborítottam az asztalt.
6: Így a hátamon fekve alig látom már a partot. A kövérségnek is megvan a maga jó oldala. Úgy fekszem a vizen, körülöttem a 117 kilómmal, mint egy kényelmes csónakban. Remek érzés egyszerre utasnak is lenni, és csónaknak is. Hullámok verdesik a tarkómat. Soha senki nem ért hozzám ilyen gyöngére. Ez a tökéletes magány. Az ember ringatózik az egyedülőjében. Fölötte az ég, alatt a víz végterenje. Erre vágytam. Erre a szabadító utazásra. A partról nézve, most csak egy parányi pontnak látszhatom, ezzel a böhöm nagy hasammal együtt. Egyetlen kecses, libegő pontnak, amely most... Igen. Most eltűnik a vízben is. És a fényben.
7: Hé, öregem, megbolondult! Megfullad! Kapaszkodjon az evezőbe!
1: Nem kapaszkodom! Engedjen!
7: Mit? Maráskodik, megfullad!
1: Azt akarom!
7: Na, gyere kifelé, ide a csólakomba! Hé-hó, én az ahjó!
1: Ne rád kikájulni, megadtálom!
7: Pofa be! Bocsánat a durva hang miatt! Így! Most pofáz! Ismételtem, elnézést kérek a modortalanságért.
1: Kicsoda ma.
7: Ikerpár vagyok, Amfion és Zétosz.
1: És hol van az ikertestvér?
7: Én magam vagyok.
1: Akkor hol a... Hol a...
7: De azt kérdezi, hogy hol vagyok én? Én is itt vagyok. Már egyszer bemutatkoztam. Amfion és Zétosz.
1: És ez a túlvilág.
7: Nem halt meg. Bár engem, mint Amfiont, nem zavarna az elmúlása, viszont, mint Zétosz, nem engedhetem megfulladni.
1: Azt akarja mondani, maga egyedül kettő?
7: Mindnyájan ikertestvérei vagyunk önmagunknak. Mi meglepő van ebben? Ma reggel például halászni indultam a nyílt vizekre. Amfionként legalább 100 gyönyörű asztakoszt fogtam ki.
1: Egyetlen halat sem látok a csónakban.
7: Mert Zétoszként visszadobtam őket a tengerbe.
1: De akkor mi értelme van a halászatnak?
7: Ami az életnek. Egyik felük gyűlöl, a másik szeret. Mindnyájan ketten vagyunk magunkra hagyatva. Egyikünk élni akar, másikunk meghalni. Vagy te hájgombóz, azt hiszed... Ja, bocsánat, uram, megint a goromba ikrem. Florian úr, ön azt hiszi, hogy ugyanaz követel életet bennünk, aki a halálhoz idomú.
1: És most?
7: Most szépen visszalapátolja magát a kikötőbe, ráfekszik a hátára, és az élet utáni heves vágyjal visszatér a partra.
1: Nem!
7: Megbillentem a csónakot, és ön már is
8: legalább megfulladó!
9: Lám csak! Már is úszik!
8: Mindentől megfosztott a világ, amiért érdemes élni.
9: Úszik!
8: A feleségemtől!
9: Úszik!
8: A szabadságomtól!
9: És mégis úszik!
10: Bácsi! Napszúrást kap, ha mozdulatlanul hanyat fekszik a vizen.
1: Szentély! Hogy mertél kiúszni ilyen messze a nyílt tengerre?
10: Hová?
1: Gyorsan vissza! Mielőtt baj történik!
10: Milyen baj? Itt a bólyák előtt 1 méter 20 centi a vízmélysége. Hát 10 méterre vagyunk a parton.
11: Itt vagyunk az Erechteion déli oldalán, a korék, azaz kariatidák csarnoka előtt. A mennyezetet oldalt 1-1, elől 4 márvány.
1: Bocsánat, uram. Szolgálatban van?
7: Igen.
1: Nem neheztel, ha megkérdezem, milyen mély lehet itt előttem ez a sziklafal?
7: Nem tudom. Rendőr vagyok, nem idegenvezető.
1: Itt szemre legalább 15-20 méternek látszik.
7: Lehetséges, de azért inkább 20.
1: És lent is csupa szikla minden?
7: Az.
1: Ha innen leveti magát valaki, arra biztos halál vár.
7: Az Akropoliszon ilyen esetek nem fordulnak elő. Itt az emberek örülnek az életnek.
1: De azért előfordulhat.
7: Kötve hiszem. Innen nyílik a legszebb kilátás Athénra. Aki itt megáll a mellvéd előtt, azt rabul ejti a város látványa. Adiósasz, Kyrie.
1: Adiósasz. 20 méter. A gyorsulás méterenként 90 fokos szög esetén, kétszeres átlaggal.
11: Itt vagyunk az Erechteion déli oldalán. A korék, azaz a kariatidák csarnoka előtt. A mennyezetet oldalt 1-1, elől 4 márvány leállalatban.
12: Csak 3.
1: Téved, asszonyom, 4.
12: 3, én csak tudom.
1: Honnan?
12: Én vagyok az egyik.
1: Úgy értsem, fogta magát és ott hagyta a többieket?
12: Mindegy, hogy érti.
1: Nem fog összedőlni?
12: Nem. Tökéletes építmény.
1: Mi oka volt rá, hogy ott hagyja a társait, és ide jöjjön hozzám?
12: Nézzem meg alaposan. Nem emlékeztetem valakire?
1: Zavarba hoz a kérdésével. Mikor és hol találkozhatunk volna?
12: Félreértett. Nem találkoztunk. Én azt kérdeztem. Nem emlékeztetem-e valakire?
1: Nem tudom. Valóban, mintha...
12: Segítek. Maga 10 éves volt. Ő 30. Szép. És fiatal.
1: És? És?
12: Ne féljen. Nézze az arcomat. Mondja ki.
1: A mama.
12: Ő. Abban az esztendőben karácsony előtt halt meg.
1: A mama.
12: Ne érzeleg ilyen. Elfelejtette.
1: Nem igaz.
12: Halála után 1 esztendővel már nem is gondolt rá.
1: Ki maga?
12: Láthatja. Egy kariatida. Véletlenül hasonlítok egy 10 éves kövér kisfiú mamájára.
1: Engem nem szeretett a mama.
12: Vádolja.
1: Nem is lehet igazán szeretni.
12: Miért nem?
1: Mert nem csak kövér, de... ügyefogyott is vagyok. Valaki, akire nincs szükség.
12: Ezt honnan veszik?
1: 5 is megelőztek a katedra megszerzésében.
12: És ez elkeseríti?
1: Olyan országban élek, ahol a nagyszájúak és hízelgők érvényesülnek elsősorban.
12: Ez minden országban így van. És ez nagyon előnyösen hat az olyan emberek tehetségére, akik, ahogy az előbb mondta, ügyefogyottak.
1: Azt gondolom, hogy én...
12: Szerencséje, hogy magán át lehet gázolni, félrelökni, eléállni, nevetségessé tenni. Ezt jól szolgálja a kövérsége is. Élete legfőbb értéke a lomhaság, ami abban is megakadályozza, hogy megalkudjék és beálljon a törtetők közé. Maga érzelmi lustaságból felejtette el a mamát is, kitalálva kényelme biztosítására, hogy ő nem szeret. Florian, maga puszta kényelem szeretetből akar meghalni.
1: Azt gondolja, hogy a mama is ezt mondaná.
12: Ezt magának kell kitalálnia.
1: Én azt hiszem, hol van? Mama, Karyatida, hol van?
13: Itt vagyunk az Erechteion déli oldalán, a korék, azaz Karyatidák csarnoka előtt. A mennyezetet oldalt...
14: Uram, elől... miért nem mozdul a szakadék mellől?
1: Hát, ha visszajön.
14: Ki?
1: A mama.
14: Nem jön vissza.
1: Honnan tudja?
14: Tudom.
1: Kérem, nézzen az Erechteionra. Ott vannak a Karyatidák?
14: Ott.
1: Hány márványnő tartja az épület mennyezetét?
14: Hány tartaná? Oldalt egy-egy, velük szemben négy.
1: Biztos benne?
14: Több mint két évezrede ennyien tartják.
1: Jól látja őket?
14: Jól.
1: Mind a négyet?
14: Persze. Maga rövidlátó?
1: Igen. Rövidlátó. Süket, sántot, ladogó hájkokat, minden.
14: Mit beszél?
1: Isten áldja!
14: Állj!
1: Engedjen az akómat.
14: Mire készül?
1: Semmi köze hozzá.
14: Az orrom előtt akar leugrani a szakadékba.
1: Az életemben én rendelkezem. Akkor vetek véget neki, amikor nekem tetszik.
14: Kanatte lathoz.
1: Nem tévedek.
14: Inepszemeta.
1: Hogy mer engem hazugsággal vádolni?
14: Nem hazugsággal vádolom, hanem gyilkossággal.
1: Jogom van ítéletet mondanom magam fölött.
14: Ne vitatkozzon, velem jön az őrszobára. Ott majd tisztázhatja magát.
1: Mit erőszakoskodik? Ha nem hordja el magát, azonnal rendőrt hívok.
14: Úgy látom, megfeledkezett róla, hogy magam is rendőr vagyok.
1: Elég. Hát nem bírom tovább. Engedj el az akomat!
14: Dehogy engedem. Együtt ugrunk a szakadékba. Ha elengedném, 1,25 század másodperc múlva szörnyet halna.
1: Maga is ugrani készül?
14: De mennyire?
1: Szintén meg akar halni.
14: Zeuszra maga bolond. Az őrszobához repülünk.
1: Hát tiltakozom. Külföldi vagyok, itt az útlevelem.
14: Ne hadonászom. Hiszen már repülünk. Nyomja a szemét, ha szédül. Most szépen elkanyarodunk az Akropolisz mellett. Itt most lebegünk egy kicsit. Nézem, milyen szép. A Parthenon felülnézetből. Ne rukkapál. Elég volt nekem a fiamat elveszítenem, amikor túl közel repült a naphoz.
1: Miféle őrszobára visz?
14: Az Aeropagosra.
1: Tiltakozom. Nemzetközi fórumokhoz fordulok.
14: Ebben a rendőrség nem fogja megakadályozni. Nálunk mindenki szabadon védekezhet, ha már le van tartóztatva.
1: De nem szolgáltattam okot a letartóztatásra.
14: Ezt majd az őrszobá mondja el. Tessék, már itt is vagyunk. Alattunk az Aeropagosz. Most lassan, óvatosan leereszkedünk.
3: Törvényeink őre, és minden közrendet érintő ügy felügyelője. Pallas Athéné nevében megkezdem a kihallgatást. Álljon fel!
1: Tiltakozom!
3: Állva tiltakozzék!
1: Tiltakozom! Tessék, állok!
3: Helyes! Tiltakozásának nem adok helyet.
1: Ön kicsoda?
3: Gyávaságának ellenfele. Civilben rendőrszázados. Neve?
1: Megtagadom a választ.
3: Helyes, tehát Florián Sándornak hívják.
1: Nem mondtam meg a nevemet.
3: Azért mondtam meg én.
1: Hát tudtam, miért kérdezte?
3: Hogy ismertessem a vádat.
1: Nem érdekel.
3: Nem azért hozattam ide, hogy szórakoztassam.
1: Emlékezetem szerint az Aeropagoszon nem szokás ilyen cinikus hangot használni.
3: Nem szolgálhatok mással. Ha tragédia költő ülne a helyemen, biztosan ünnepélyes kihallgatásban lenne része. Én komédiaíró vagyok. Mióta ilyen kövér?
1: Magánügy.
3: Nem ismerek magánügyet. Ostoba előítéletnek tartom az ilyesmit. Na, és most lássuk a vádat. Magát Flórián Sándor, szolgálatban álló rendőrünk tetten érte, amikor előre megfontolt szándékkal meg akart ölni egy embert.
1: A saját életemnek akartam véget vetni.
3: A gyilkosság akkor is gyilkosság, ha a gyilkos és az áldozat személye azonos. Apollón örök időkre megszabta az igazságot. Az egyszer kiontott vér pótolhatatlan.
1: Alapvető emberi jogaim közé tartozik, hogy személyemmel szabadon rendelkezzen.
3: Ez így igaz. A személyével. De az ember személye csak addig létezik, amíg él. A halál minden személyeset megszüntet bennünk, a hulla személytelen. Senki és semmi. Nincs.
1: Meg akarok halni. Ebben Apollón sem akadályozhat meg.
3: Elismeri vagy nem ismeri el bűnösségét?
1: Abban az esetben, ha a vádat a lehető legsúlyosabbnak minősíti.
3: Ennek semmi akadálya. Annak minősítem.
1: De miért?
3: Mert 4 milliárd öngyilkosságra készülő embert tartok nyilván az Aeropágos őrszobáján. Ha fölmenteném magát a gyilkosságra való kísérlet vádja alól, ugyanezt kellene tennem még 3.999.999.999 esetben. Erre azonban még a magamfajta halhatatlannak sincs ideje.
1: És ha nem teszek le a szándékomról, mi lesz az ítélet?
3: Halál.
1: Halálra ítél azért, mert halálra ítélem magamat?
3: Igen.
1: És ha elállok a szándékomtól?
3: Szabad lábra helyezem.
1: És ha nem?
3: Akkor Teoszor Eston. Nyugodjék békében.
1: Köszönöm.
3: Mit köszön?
1: Hogy nem kell magamnak bíbelődnöm az elmúlással. Úgyis meguntam már a halál félelmemet. Még egyszer. Köszönöm. Indulhatunk a vesztőhelyre.
4: Hová sért Flórián úr?
1: A tengerpartra.
4: Esti séta?
1: Igen.
4: És ugye nincs semmi baj. Őszintén szólva aggódom, hogy ön, aki anyanyelvemet tökéletesen beszéli, éppen ön hotelünk egyetlen szomorú vendége.
1: Magányos természetű vagyok. Túlságosan elfoglalnak a gondolataim. Ennyi az egész. Nagyon szeretem Hellaszt.
4: Nagy kő esett le a szívemről, uram. Azt hittem, csalódott bennünk. Egy kellemes sétát, Flórián úr.
1: Köszönöm. Hold fény van. Ilyenkor legszebb a tenger.
4: A tenger mindig szép.
1: Mert időtlen.
4: Nem tudom, hogy ezt hogy érti, az ilyesmi nem tartozik rám. Én fürödni szeretek benne. Ha tehetem, egy órával korábban jövök be a szolgálatba, hogy munka előtt kicsit megmártózzam. De néha a szolgálat után éjszaka is szoktam úszni egyet.
1: Lehet, hogy ma este én is megpróbálom.
4: Ilyenkor lágyabb és melegebb a víz, mint nappal.
1: Köszönöm a tanácsot.
4: Jó szórakozást.
1: És azt is köszönöm, hogy ilyen figyelmes volt hozzám.
4: Kalinichta.
1: Jó éjszakát.

0: nem félek. Már nem kínoznak, látom mások. Cápa? Istenem, cápa. 10 perc alatt felfalnak, és kész. Fejedelmi lakoma leszek. Nem kell sokáig sóban pácolódni. Otthon egy sírhely felszabadul. Kalinita Florian, jöhet az utolsó sír. Csak ugyan langyos a víz. Atya Isten!
1: Ó, merre van? Tartsa magát! Indulok! Megyek meg! Kiabálom! Születésül! Hajom az irány! Kiszárteni! Mindjárt! Mindjárt! Ott leszek! Csak néhány! Már csak egy-két másodperc! Itt van! Kapasz meg itt velem!
2: Köszönöm!
1: Saj egy kicsit, kapos egy kis napot, amíg leszivárom a rólcipémet és ruhát. Látulnak mozgál, egy kis türelem, már szivárom. Leci, leszivártam.
2: Kapaszkodj! Nem ott van!
1: A vállamat fogja, különben engem is leránt.
2: Élek.
1: Ott sem jóra. Várjon. A hátamra fordul, és a lábfejemre fogja.
2: Forduljon!
1: Most jó. Így könnyebben víz fölött tartanak a zsírpánáim. Elnézést a mesztelenség miatt.
2: Nem húzom a lábát.
1: Kicsit randozom, de kibírom. Ne annyira. Látja már a parkot?
2: Igen, most már látom.
1: Kormányozom a lábfejemmel, nehogy ferdén haladjak, és visszasodródjunk.
2: Jó, haladunk.
1: Sok vizet ivott?
2: Rengeteget.
1: Nem marja a gyomrát?
2: Élek. Alig tudom felfogni ezt a csodát.
1: De hogy történt ez a...
2: Minden este ki szoktam úszni a tengerre. Olyankor korlátlanul szabadnak érzem magamat.
1: Szabadnak?
2: És boldognak.
1: Igen. Mennyire van a part?
2: Egész közel.
1: Mi baj?
2: Semmi. Leír a lábam.
1: Nekem? Még inkább.
2: Drága ember. Köszönöm. Megmentette az életemet. Megcsókolhatom.
1: Ha nem undorodik.
2: Undorodom. Maga. Jöjjön. Ne ácsorogjunk válig a vízben.
1: Nem mehetek. Mesterem vagyok.
2: Ki törődik most ezzel? Megmentette az életemet.
1: Hogy megyek vissza a hotelba? Csupaszon vonuljak át a hallon?
2: Majd én felszaladok a szobánkba. Lehozom a papa egyik öltönyét.
1: Nem fog a papa haragudni?
2: Arra, aki a lányát visszahozta a halálba.
1: És milyen súlyú a papa? Körülbelül.
2: Tegnap a szolárium mérlegén 123 volt.
1: 123? Micsoda szerencse. Talán még bő is lesz az öltöny.
2: A parton van a fürdőkabátkám. Jöjjön, abba megtörülközni.
1: Nem. Itt várok a vízben, amíg visszaér. Elsüllyednék a szégyentől, ha egy ilyen
0: Gyönyörű lány, mesztelenül megpillantam.
2: Milyen gyámoltam. Nem tudja felfogni, hogy életem megmentőjét akár hajtja meg, akár nem, hősnek látom.
0: Ne csapja be magát. Ne üljön fel a káprázatoknak. Én aztán tudom, milyen kegyetlenek a káprázatok. Hősnek lát engem, aki a világ gyávája vagyok.
2: Gyáva? Az életét kockáztatta, értem.
0: Nem kockáztattam sem.
2: Mit akar ezzel mondani?
0: Azért gázoltam a tengerbe, hogy végezzek magammal. Hosszú ideje készülöttem a halál. Görögországban akartam végbevinni elhatározásom. Hogy miért éppen itt, azt úgysem értenének, de talán el sem tudnám mondani. Elindultam a tengerben a halál felé. És hogy beljebb haladtam a vízben, hirtelen belehasított a csendbe a maga kiáltása. Már derékig álltam a tengerben. A kiáltás megismétlődött kétszer, háromszor, nem tudom hányszor, és olyan volt, mintha maga a tenger. Vagy mit tudom én, talán az egész mindenség azt kiáltotta volna. Flória, te hülye! Még mindig nem hallod a hangomat?
2: Maga kövítő?
0: Klasszika filológus vagyok.
2: És Flórián az mi?
0: A nevem.
2: Maga fázik.
0: Nem fázom.
2: Csak ugyan nem jön ki a partra?
0: Nem.
2: Én orvos leszek, már csak két vizsgám hiányzik. Előttem nyugodtan lehet mesztelen.
0: Nem.
2: Jó, akkor csókoljon meg itt a vízben.
0: Megcsókol.
2: Igen, most megcsókol maga szép. Tagadt, klasszika filológus.
0: Köszönöm.
2: Mit köszön még mindig?
0: Sosem fogom megtudni, hogy kettőnk közül kimentettem el a másik életét.
2: Mulatságos feladvány. Egy életen át lehet gondolkodni rajta. Hiszen még meg sem mondtam a nevemet. Heleni Antroposznak hívni.
0: Antroposznak?
2: Miért van úgy meglepve?
0: Antroposznak. Antroposz a három párka közül az, aki ollóval elvágja az emberek életének fonalát.
2: Flórián, én nem vagyok párka.
0: Biztos benne.
2: És amint látja, nem hordok magammal ollót, ha a tengerben úszom.
0: Én nem vagyok egészen magamnál.
2: Két percen belül itt vagyok a papa öltönyével. Sietek! Fehér neműt is hozok. Mozogjon a vízben a papa! Várjon, Flória!
0: Siessen! Heleni! Várom! Már nem is fázom! Minden istenek atya, Kronosz, hogyha visszajön, ne legyen nálam.

0: lesz ezután?
1: Kell takarom.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó.
4: Jó.
1: Kell takaró.
5: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
6: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
7: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass, hallgass.
8: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
5: Tilos Rádió.
1: Jó.
5: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.

站，看着，走。

0: Szent kert, bőlomb, tárt zöld szárny, fönn lent tág éjjő kék ár.
1: Kínai templom.
0: Négy fém cseng, szép, jó, hír, rang, majd mély csönd leng, mint hűlt hang.
1: Tekereg a szél, kanyarul.

Ofo. Unis da furcio ferde fat, mint hajlik a patakon át. Ó, lehet-e, hogy ne szerest, hogy benne társad, ne kerest. Már ága között az aranynapot nem tartja, madara elhallgatott, virága nincs már, sem gyümölcse. Ő mégis áll, az alkony bölcse, mint a tűnődő, ki így estelen a végtelen titkába elmerül, és testtel is szelíden arra dől, amerre lelke vonja, testtelen.

Babics Mihály, a lírikus epilógium. Csak én bírok versemnek őselemni, első és utolsó mindenik dalomban. A mindenséget vágyom versbe venni, de még magamnál tovább nem jutottam. S már azt hiszem, nincs rajtam kívül semmi, de hogyha van is, Isten tudja, hogy van. Vagdióként, dióban zárva lenni, s törésre várni. Bemegundorodtam. Bűvös körömből nincsen mód kitörnöm, csak nyílam szökhet rajta át a vágy. De jól tudom, vágyam sejtése csalfa. Én maradok magam számára börtön, mert én vagyok az alany és a tárgy. Jaj, én vagyok az omega s az alfa.

Thank you.

Halljuk, miket mond a lekötött kalóz. Tündérváltozatok műhelye a világ, mint a poézis bálnak. Ám de csak egy az igaz, nagy és jó, melyek mosolygó jelcíme lett a szép. Hogy mint a szerelem játszi gyönyör kezén, folytassa titkon a teremtés műve görög folyamát gyönyörrel. Ennek teremtő ihlete alkotá Hellász rózsakorán a vidor életet, mid a mosolygó égieknek ünnepein lebegett az ének, a szépet érző emberek ajkain, szívből szívbe gyönyört zengve, s vidám erény. Midőn a nyájas áldozóknak nyájas örömbe jelent meg a menny. Ó, a poézis rózsaszín ujjai fonják azt, az öröm gyenge virágiból, örömre intve csalta össze a vadonok ridegült lakói. Most a halandó, mint ama büszke jány, villámfénybe vonult Isten ölén enyész, a szent poézis néma hattyú, s hallgat örökre hideg vizekben. Szűnj meg te is hát, zárt fület és kebelt a szép ifjú világ bájra inteni, halottas ének zúg felette, mint mikor Afrika sámjelje, a port az éggel összezavarva dúl, forró porvihara folytja az életet. Ó, a halandó jányka szíve, emberi szép kebelén viruljon, mint a mosolygó helleni szé, midőn a félisteneket szülte szerelmiben. Gyönyörre nyílt szívi nyíladozza a szeretet csuda két virág, a szent poézist és a dicső erény, melyek hajdan örömünnepi vékenék a nagy görög nép boldog éltét, s létrehozák örök ideálit.

a szirének. S én a viasz nagysúlyú korongját szeltem az éles ércel kis darabokra, s utána erős tenyeremmel nyomkodtam, meglágyult nyomban, mert nagy erőmet, s Éliosz Hyperionidész sugarát befogadta, és fülüket betapaszt azonnal. Ők meg az árbóchoz fűzték a kezem meg a lábam, ott álltam, s a kötél végét törzsére tekerték, sorba leülve az ősztengert evezőkkel ütötték. Majd mikor ott jártunk, ahová még ér a kiáltás, gyorsan hajtva hajók, meglátták, hogy közelükbe fürge hajóért, hát éles dalukat fölemelték. Jer, te dicső Odysseus, jer, akhályok nagy nevű dísze, állíts csak meg a bárkádat, hogy halljad a hangunk. Senki se húzott el még erre a barna hajóval, míg mézes dalait meg nem hallgatta a szánknak. Benne gyönyörködvén ment el, gyarapodva tudásban. Mert mit tudunk mindent, mit a tágterű trójai síkon tűrtek a trójai és argoszi küzdők isteni szóra, és mindent, mi az életadó földön megesik még. Így szólt a gyönyörű szép hangon zengve, s a szívem vágyott hallani. Kértem a társakat, oldjanak el már, inteve szemöldömmel. De azok nekidőlve evesztek.

Tragédia. Mindenki a sarudi lány holnapi lakodalmáról beszélt. Ebéd után lehevertek az aratók a keresztek tövébe, vagy a villágból, gerebjékből rögtönzött apró sátorok alá, ahol egy-egy szoknya adott egy kis árnyékot a fekvők arcára. Elég az csak, hogy napszúrást ne kapjon az ember. A nagy sárga mezőn vidáman izektek, mozogtak ezek a hangyaszorgalmú emberek, és az embertelen nagy munka közben, amely úgy tetszik, mintha végtelen és határtalan volna, örömet találtak abban, hogy a karjukat mozgatták, szájukat jártatták, és a legények meg a lányok olyan kacagba csipkedték meg egymást szóval és kézzel, mintha ez volna az élet fő-fő tennivalója. Kis János megette az almás ételt, amit szeplős, málészájú fia, aki ijesztően hasonlított hozzá, kihozott utána. Azután körülnézett, de lusta volt keresztig menni, és ott helyben dűlt el a tarlón. A kalapját az arcára tette, és nyomban elaludt. Még annyit hallott, hogy Sarudi Pál bornyút is vágatott a lakodalomra. Azzal elaludt. Senki sem törődött vele, a tulajdonfia sem. Ez elővette a cserépfazekat, s belenézett, nem hagyott-e az apja egy kicsit neki is benne. De bizony nem hagyott. Olyan üres volt az edény, mintha a bodri már ki is mosogatta volna. Ezzel felborította a mázas csuprot, és elment a kutya után Földi Mogyorót keresni. Mikor Kis János felébredt, első dolga volt megnyalni a száját. Álmában, lakodalomban volt, s nagyon jól telehette magát. Kedvetlenül gondolt rá, hogy elfelejtett mindent, azt is hol volt, azt is mit evett. Legalább ne ébredt von fel. Hozzá volt szokva, hogy neki egész életében mindenről le kell mondani, hát nem soká sajnálkozott. Másik oldalra fordult, s újra el akart aludni. Nem sikerült. Az arca olyan vörösre vált a kalap alatt, mint a főtrák. Lelökte a piszokban feketült szalmakalapot, s jól esett, hogy a mezei szellő hűvösen érte a bőrét. Egye meg a fene ezt a vén sarudit, gondolta magában. Eleget dolgoztam neki életemben, meghívhatna a jány lakodalmára. Adlak még jól egyszer. Felemelte a hüvelykujját. Lesz húsleves, jó sárga, zsíros, tyúk húsleves. Az jó lesz, abból megeszek egy tállal. És már habzsolta is, szopogatta a sűrű, apró, sárga színű tészta csigákat, amiket marokszámra eregetett le a nyeldeklőjé. Dolgozni, emberek! Kiáltotta valaki. Kis János meg sem mozdult. Eszébe jutott, hogy egyszer gyerekkorában valami lakodalomban volt. Rokona is volt az a család, mégse kapott az egész lakomából más csak tyúklábát. Tehetetlen harag, vaddű fogta el a keze ökölbe szorult, s érezte, hogy most olyat, de olyat tudna ütni, hogy minden törne zúzna utána. De a hüvelyke mereven állott. Erről lassan az eszébe jutott, amire az imént gondolt. Azután töltött káposzta. 60-at megennék belőle, de ha 50-et, nem egyet sem. Dologra! Kiabálta valamit. Ő is föltápászkodott, éhesnek érezte magát, oda nézett a fekete falú cserépedényre. Üres. Úgy sem volna benne, csak valami lötty. Megrúgta az edényt megvetően és dühösen, annak beszakadt az oldala. Különben is drótozva volt, már is egy drótszál a bocskorához akadt. Üssön meg a guta! Áramkodott Kis János, és lerugdosta a lábáról a kölöncet. Már míg élek, mindig ebbe a szegénységbe kell szuszogni, az a vén bitang nem fog elhíni. Egész nap rossz kedvű volt. Észre se vette senki, Kis János ám olyan láthatatlan ember volt, akit senki sem látna. Így élte le az egész életét, sohasem volt egy percig sem érdekes ember. Se nem erős, se nem gyenge, nem kicsi, nem nagy, nem sánta, nem begyes, mi lett volna, ami feltűnt volna rajta. Olyan volt, mint egy ember, két szeme volt, meg egy orra. Bajusza is volt, és sohasem jutott eszébe semmi. Ha reggel volt, felkelt, este lefeküdt, mikor eljött az ideje, megházasodott. Akkor lakott utoljára jól. Beteg is lett tőle. Katona nem volt, a faluból 10-szer se volt kint, akkor is csak a vásáron. Nevetni csak egyszer nevetett életében jó ízűen, akkor, amikor az apja le akarta őt ütni, amiért megette az egész tál galuskát, s amint feléje sújtott, a saját ütésétől megtántorodott, felbukott, s falba vágta a fejét. Bele is halt.
Még ez az egy érdekelte, az evés. A feleségét emiatt szokta elverni. Ha gondolt valaha valamire, arra, hogy mit volna jó enni. De ezt nem tudott sokat elképzelni, hiába a tapasztalat nem segítette. Este, ahogy hazamentek, s a gazdának megmondták, mit végeztek, az ő falujokban mindenki a maga kosztján dolgozott, azt mondta a vén Sarudi. Emberek, asszonyok, hónap este mindenki elgyűhet a jányom lakodalmára. Annyit ehettek, amennyi belétek fél. Kis János majdnem elszédült. Valósággal megijedt. Attól ijedt meg, hogy nem bír majd megfelelni a feladatnak. A többiek újongtak, éljeneztek, de ő hallgatott. Ott állott hátul, sötétedő este volt, senki se törődött vele. A többiek közt azután ő is elindult, nehézkes léptekkel hazafelé. Otthon megette a vacsorát, korpacibere volt, csendesen, szótlanul. Félre rúgta a macskát, amely a lába szárára kapaszkodott, s nyávogott. Nem gondolt semmit, de igen különösen érezte magát, mintha nagy-nagy feladat várna rá a legnagyobb életében. Nem volt tisztában vele, de félbe gondolt a holnapi lakodalomra. Egész éjszaka nem tudott aludni. Sokszor felébredt és ébren hánykolódott, de ha hozzáfogott arra gondolni, mi lesz holnap, igen nagy nyugtalanság fogta el. Kinyújtotta a hüvelykújját. Először lesz tyúk húsleves. Ebből megeszek egy dézsával. Elmosolyodott. Arra gondolt, hogy ha egy kádba öntenék azt a sok krumpli levest, kemény magos levest, megy, korpa, lekvárciberét, meg azt a mindenféle habart lét, amit ő életében megevett. Ajjajjaj. Olyan nagy kád nincsen a világon, még az egri érsek pincéjében sincs olyan hordó. Ha azután együvé öntenék azt a jó ételt, amit ő evett valaha, ha voltám még az az ócska fazék se lenne tele, amit ma felrúgott a mezőn. Hirtelen úgy tetszett neki, mintha a lábán volna a bocskos, érezné, ahogy beleakad a dróttal az edény. Nagyot rúgott. Ha ágyon feküdt volna, az menten összerogy. De ez a szalmadikó nem sokat törődik az ilyen fickándozással, pedig Kis János nagyot rúgott. A szegénységet rúgta el magától. Másnap reggel mogorván ébredt. Ahogy a rossz álmot kidörzsölte a szeméből, tisztán érezte, hogy igen nehéz a melle, mintha pántok szorítanák. Egye meg a fene a vén Sarudit, ma kieszem a vagyonából. Eleget kapáltam neki. Nem mert reggelit enni. Ebédre meg se kóstolta az ételt, félt, hogy estére nem lesz éhes. Máskor, ha összeveszett a feleségével, akárhányszor megtette, hogy egész napon át nem evett egy falatot sem, észre se vette. Most reszketett az egész belseje, és szédülés fogta el az éhségtől. Összeszorította a fogát, széles, erős nagycsontú állkapcáját, és szürke szemeivel mereven nézett előre. Egy vadállat makacs dühével viaskodott önmagával, de nem evett. Megállotta. 50 töltött káposztát, ismételgette magában, s vas elhatározással vágta kaszájával a rendet, taktusra, mint az aratógép. Megszűnt körülötte a világ. Nem látta a nagy búzatáblát, sem a körülötte dolgozó embereket, nem ismert senkit, semmit. Nem volt múltja, jövője, egész valója az egyetlen nagy akarattá keményedett. Úgy ment eléje, mint valami emberi léten felüli feladatnak. És érezte, hogy az egész belseje gyomra átalakult, sihetetlen munkára képes. Amint szikrázó szemmel belenézett a világba, képes lett volna vállalkozni arra, hogy a kévéket úgy eregesse le magába, mint cséplőgépnél az etetőkotomba. Végre alkonyodott. Hazamentek a munkából. Otthon már délóta állott a lakodalom. Idősen volt a hozzákészüléshez, le kellett ülni a terített asztalhoz. Kis János egy zúgba került. Annál jobb. Falnak veti a hátát, csak akkor hagyja jön az ellenség. Ezzel a vak és vad elszánással szállott szembe valamelyik őse egy 2000 emberből álló török sereggel. Hozták a levest. János nem sokalt, nem keveselt semmit. Jó mély cseréptányért kapott, amit a szakácsné színig öntött neki.
Újnyi vastag volt a tetején az a sárga zsír, mely már nem is szakadt karikákra, hanem egybefolyt. Kis János fogta fakanalát, s nyugodtan, komolyan kezdett munkához. A Béla reszketett, és alig bírt uralkodni a mohóságán. A tizedik kanálnál rettenetes megdöbbenés érte. Úgy érezte, jól van lakva. Sápadtság futotta el az arcát. Megérezte, hogy roppant feladatot vállalt magára. Megérezte emberi kicsinységét, mint valami szél suhant át agyán a gondolat, hogy nem fogja megbírni, amit vállalt. Összerántotta a szemöldökét, alacsony homlokán függőleges ráncok gyűrődtek, széles vasálkat szája összekattant, s nekidült újra a csatának. Gépiesen, ahogy a kaszát eregeti ívben jobbról balra, most a kanalat emelte taktusra a szájához, míg csak a tányér ki nem ürült. Akkor szédülést érzett és utálatos csömört. Az étel túl zsíros volt, kiványott, gyenge, zsírtalan löttyökhöz szokott gyomrának. Túrós csusza következett. Ízes, tejfölös, töpörtős, kövér. Jól telerakták a tányérját, és Kis János kivette a sárga csontnyelű törött villát, és ugyanolyan nyugodtan, mint az imént, ezt is sorra beraktározta. Nem érezte az étel ízét. Nyomást érzett odabent, és szeretett volna levegőre menni. Majd legalább káromkodni egy nagyot keserveset. És végtelen fájdalommal, irítséggel nézett körül a népen. Mindenki vidám volt, nevetett, habzsolt. És ő már tudta, hogy vége. Ma már evett annyit, mint egész életében egy ülésre szokott. De összecsikorította a fogát, s oda tartotta a tányérját a harmadik fogásnak. Ez lencse volt orjával. Kint a cserédek és munkások közt nem tartották meg a szokásos sorrendet, amit odabent a bőfény verssel szabott meg. Azt adták, ami közelebb esett. Ez ebből evett, az abból. Kis János mindenben. Így ment ez két óra hosszáig, megállás, pihenés nélkül. Akkor jött a töltött káposzta. 50-et, mondta magában Kis János, és a szemére fátyolt szállott. Nagy darab húsok voltak a töltött káposzták közétéve ráadásnak, és Kis János, amint a három hatalmas töltelék után egy ilyen darab szívós, fövetlen, rágatlan húsdarabot le akart gyűrni, rémülten állott fel. A szeme kidagadt, szinte kiugrottak szemöldei alól, nyakán az erek kötélvastagságra dagadtak, utolsó józan eszével kirohant a házból. Az eperfához ért, mikor megszabadult a bajtó. A torkán szorult darab, amely már szinte megfojtotta, visszacsúszott a szájába. Szemébe könnyek gyűltek, és állkapcsát olyan keményen vágta össze, hogy éket sem lehetett volna közéverni. Azzal a szenvedély rétegségével mondta el magában, dögölj meg, kutya! Újra lenyelte a húst. És most is képtelen volt rá. Megakadt az a torkán, s többet nem ment selese fel. Az ember két keze a levegőbe kapott, sovány hosszú teste megfordult, s hanyat vágódott. Irtózatos vonaglásban vergődött hangtalanul a földön, még csak végleg el nem csendesedett. Senki se vette észre, hogy eltűnt, mint az sem, hogy ott volt, vagy azt, hogy élt.

0: Mit akar?
1: Csak magamat nem látom, és azt, hogy becsvágyom, hová vezet. De azt hamar megtanultam, hogy az ambíció a legnagyobb gyöngeség. És a válaszút? Halál? Vagy teljes újjászületés? Forradalom? Forradalom! Egy csiga versenyfutása, egy nyúl harca, egy haldokló kaméleon lelkesedése lett volna, ha egy kövér, pöffeszkedő, káposztaevő, csibukozó magyar atyafiakkal egyetlen lépést is próbálnánk tenni a dicsőség felé. Nem szeretek a magyar ügyekről beszélni. Jobb föl nem ébreszteni az alvó magyart. Ne érezze a vonaglás fájdalmait, ne az elkorcsosodás bűntudatát, csendesen múljék ki. Magyarországon még nincsen nemzet. Ki marad-e honban, ha tehetsége van másutt is tartózkodni? Szinte senki más, mint aki jobbat nem ismer, körülményei is a hazához kötik, vagy akinek benne dolga van. Leserényi Miklós barátságával sokat nyertem. Lángoló hazaszeretete elbájolt a lelkemet, és szívemben napról napra erősödött az a hit, hogy az ember csak annyit ér, amennyi hasznot hajt embertársainak, hazájának. Kevés embert ismerek, kinek elvei tisztábbak volnának. Kreszansz akkor azt mondta, önnek a legrosszabb, vagy a legtökéletesebb emberré kell válnia. Az ő műve volna, hogy hazámat szolgálta. Mi a cél? A lehető jót elérni középúton, nem a képzelt jót, melyet csak a más világon lelhetünk fel. A múlt balga gyászolásával ne foglalkozzunk. Nekem nincs arra gondom, valaha mik voltunk, nézzük idővel, mik lehetünk. Utam középen visz, úgy hiszem koporsónik. A megfagyásnak épp olyan jelensége vagyok, mint a megégésnek. Nem vagyok sem a kormány állandó orgánuma, sem opponense, sem a honimocsok pártolója, sem a józan magyarság kifejtésének ellensége. A kormányi önként épp úgy restellem, mint a hazai rozsdát gyűlölöm. Két szóban koncentrálom az egész emberiség jussait. Szabadság és bátorlét. Gazdálkodás, kereskedés, nemzeti dolgok vezérlik mostan a nemzeti géniuszát. Mindenki azon iparkodik, hogy az élet mindazon édességeit megszerezze, melyek nélkül elei ellehettek, sőt, legkisebb becsben sem tartottak. Gyarapodni, pénzt nyerni, amit szerzett már azzal bátorságban élni mindenki akar. Mert változik a századok leforgása alatt. A nemzetekben is a boldogságról való képzelet. Az embereket a magasabb haszon reményével lehet szorgalomra bírni, de az Istenért a patriotizmust ne keverjük össze a gazdasággal, a kereskedéssel. Egy jó gazda hazafi, egy vagyonos kereskedő hazafi többet tehet, mint a szegény tehetetlen patrióta, bármi szép lélek lakja is szívét. Csendes reformációt hozni a hazára. Ez a mi legszebb tisztunk. Fogjunk tehát magunk a dolgainkhoz, segítsünk magunkon, Úristen, kire várunk? Más mozdítsa elő önhasznunkat? Más iparkodjék hevesen érettünk? Csak a rossz kertész vár mindenkor esőre. Öntözzük magunk gyönge palántáinkat. Aki sok gyümölcsfát nevelt, a föld alatt is csendben nyugszik. Sokan azt mondják, Magyarország volt. Én azt szeretem hinni. Lesz. Pozsony, 1825, országgyűlés. Ülés után. November 3-án szót kértem, magyarul beszéltem. Nekem itt szavam nincs, az ország nagyja nem vagyok, de birtokos vagyok. S ha feláll oly intézet, mely a magyar nyelvet kifejti, és azzal segíti honosaink neveltetését, jószágomnak egy évi jövedelmét feláldozom. Suttogás támad a teremben. Mennyi lehet az? 60 000 forint! Éhezés terki. Végre világosan látom rendeltetésemet. Eszméim, terveim ingadozása megszűnik. Életem határozott irányt vesz. Minden, amibe kezdek, haladni fog. Minden mag, melyet elvetek, ki fog kelni. Ez azonban nem lesz az én nevemmel összekötve. Mert hogy ki kell jelent, el kell hitetnem a világon, hogy más kertész ültette. Engem nem szeretnek. Miért? November 25-én erényszövetséget kötünk. Veselényivel, Eszterházival. Hitvallásunkat magyarul tesszük papírra. Művelni kell nyelvünket. Az anyanyelv a nemzetnek az, ami fognak a zománc. Ha az egyszer megtörik és megromlik, a belső csont is bizonyosan utána rothat. Az, ki honi nyelvünk mellett van, nemzetünk életét hordja szívébe. És az akadémiára 154 000 forintot írnak alá. Metternich magához rendel. Az ön vége tragikus lesz. Én önt becsületes embernek tartom. Még nagy karrier áll ön előtt, még sok szolgálatot tehet a monarchiának. De önöknél opozíció van és fáklyavivők. A fáklyavivőknek benn kell égniük a házban. A császár haragszik önre. Tessék, az ön híres tefferje. Ha az országgyűlés elején eljött volna hozzám, megmondtam volna, mit kell tennie. Vonuljon vissza. Ön okos ember. Ön az egyetlen, akivel az ember beszélni tud. Az öregek tök fejek. Kedves teffer, ön rossz karrier csinál. Főméltóság úram, én a jót, a becsületest akarom. A végemmel nem igen gondolok. Túl messzire megy, teffer. Meg fogja bánni. Az Istenért ne kényszerítsenek bennünket, hogy akasztassunk. Csak a király kezdeményezhet, a törvényeket csak neki szabad értelmeznie. Ön elrontja az ifjakat. Excellenciás uram, ön tudja, én híve vagyok a monarchiának. Ne ragadtass el magát a mai tapsoktól és éljenektől. Gondoljon a holnapiakra, Steffe! Én reszketek önért. Ön reszketek önért. Becsapott. Én pedig hittem, hogy a félreértéseket Metternich révén elsimíthatom. Azt hittem, beszélgetni akar velem, de nem jutottam szóhoz. Metternich csak a saját hangját szereti hallgatni. Elképzeltem akkor, hogy írok neki. Kifejtem álláspontomat, tapasztalataimat. Az alkotmányról például, amire annyit hivatkozunk. Kérdem, van nekünk olyan alkotmányunk, mely alapján Magyarországot a szokásos szóval alkotmányos monarchiának nevezhetnénk? Van, avagy nincs? Ugyan mi történik, ha a király akarata és a törvények ellent mondanak egymásnak? Ki győzhet, ha a vádlott egyszer s mint bíró is? Célszerű alkotmány minden nemzet jelenték, minden nemzet jelentéktelen. Elkezdem írni

0: kétség, az önzést, elbizakodottságot, hiúságot leleplezni, megmentetni. Mindenki fejlődés, előmenetel, erő, érték és szerencsének legmélyebb sarkallatja a kiművelt emberfő. Az ész erő, a tudományos emberfő mennyisége, a nemzet igazi hatalma.
1: Jelentés First Lipót rendőrfőbiztostól 1830. február 10-én. Széchenyi István rövidesen Bécsbe érkezik, hogy Angliába utazzon, új terve a híd miatt. Új könyvét, a Hitelt személyesen adta át a nádornak. A könyvből Esterházy Miklós 20 példányt visz Bécsbe magasabb hivatalnokok számára. Helyes volna a cenzúrát újra szabályozni, mert Drescher egyedül nem győzi a munkát.

Metternich a hitel megjelenése után ismét magához rendel. Ez a könyv az alkotmány támadja. Óva intem önt attól, hogy a boltozatból egyetlen követ is megmozdítson, mert az egész dől össze. Hitel? Hátrébb van Magyarország, mint a Hanza városok 500 évvel ezelőtt. Metternich védi a magyar alkotmányt. Figyelmesen hallgatom, igen bölcsen beszél. Most sem hágy szóhoz jutni. Miért lehet az igazságot csak egy alkotmányos országban napfényre hozni? Mert egy abszolút monarchiában az egyik rész beszél és ítélkezik, a másik rész hallgat. A nemzet boldogsága csak magában a nemzetben rejtezik, s ez minden lakósnak az emberiség közös jussaiban juttatása és mindenkinek egyenlő politikai léte. A hitel után megírom a világot. Az újabb vádakra a stádiumban felelek. De ezt már a cenzor tiltotta, megjelentettem Lipcsében. És engem fák jelzemével vár a 833-as pozsonyi országgyűlési ifjúsága. Nem úgy a nádor. Fájlalnám, ha a Széchenyi esetében magasabb parancsokat kellene végrehajtanom. Hazudott, ijeszgetett. A stádium fellelhető példányait minden esetre elkobozzák. Se baj. Levágják a szárnyamat, a lábamon megyek. Levágják azt is a kezeimet. Ha azt is kitépik, a hasamon csúszom. Még Andrássy György is, ki pedig barátom volt, megrémül könyvemtől. 40 éve sincs, hogy hasonló lázító eszméket vérpad követett. Ez a könyv égő fákja, amit sem eloltani, sem szabályozni nem lehet. Nem értem, nem értem, hiszen én a stádiumban világosan kifejtem. Én a csendes reformáció híve vagyok, a középút hirdetője. De ha nem adunk reformokat, nem teszünk idejekorán engedményeket, legyilkolnak bennünket a parasztok és kisnemesek. Hunnia minden lakosinak polgári létet kell adni. Szabadság és bátor lét. És ehhez józan törvények. Metternich újra magához rendel. Ön sok bajt csinál. Jelentéseink vannak arról is, hogy Veselény ügyében izgat. Tudom, hogy mindenfelől megfigyelnek, ami igazán nem kellemes és felemelő érzés, különösen, ha bizalmat, igen, teljes bizalmat érdemelnék. El kell jönnie a napnak, mikor rájönnek Bécsben, nincs nálam hűségesebb védelmezőjük. Én híve vagyok a monarchiának. Én természetem és hajlandóságom szerint sose voltam az ellenzék embere, de a felvilágosító ellenzés hasznát senki sem tagadhatja. Hogyan tudhatja meg valaki az igazat, ha mindenki minden szavát igenli? Ha tagadóra nem lel. Sokan az ellenzéstől úgy félnek, mint a sötétségtől. Mindenben csalódottnak érzem magam. Én azt hittem, hogy szerencsém és sikerem

0: mindenben.
1: Tehát el fogok süllyedni. De harc nélkül nem adom meg magam. Veselényi a legjobb barátom az országgyűlési ifjak tapsai között. Lázító beszédeket tart. De hát ez a reformok kora, nem a forradalomé. S amire számítottam, bekövetkezett. Veselényit perbefogják, és vele összetaposva a virágaim mind. Korszakomnak vége? Mit tegyek? Mindenki másfelé húz. Erőnek erejével legyek pártember. Én nem vagyok politikus. Én építek, tervezek. Út, híd, dunaszabályozás, gőzhajók. És selyemhernyó tenyésztés. Egy emberöltő múlva annyit kereshetünk selyemhernyóból, mint most birkából. Most nem az a kérdés, hogy kivesse el a jó és hasznos magot, hanem hogy el legyen vetve, és valaha csirázzék, zöldüljön is. De a patriotizmust ne keverjük össze a gazdasággal, hitellel, törvény előtti egyenlőséggel, a polgárosulás szükségességével. Ami hasznot nem ád, sikertelen marad. Új dolgot ritkán lehet egyszerre végbevinni, a sokaságot csak lépve lehet vezetni. Az egész nemzet cinkosunká kell váljék a szabadságban és a jólét keresésében.
2: Jelentés. A Széchenyi alapította pesti kaszinó mintájára a vidéki városokban egyre több kaszinó létesül. Ez egyesületek célja nem csak az olvasás és szórakozás, hanem a magyar nyelv és nemzetiség előmozdítása, a közvélemény irányítása, az ellenzék nézeteinek és terveinek a terjesztése. Széchenyi az ellentétes véleményeket igyekszik kiegyenlíteni, ebédeket ad, híveket toboroz városfejlesztési terveihez. Az ellenzéktől elszakadni nem akar, bár Kossuthtal a legádázabb harcot vívja.
0: Deák kell, hogy a centrumunk legyen. Félre minden irítséggel, hazám fiai. Adjuk Deáknak az elsőséget. És megegyezünk Deákkal. Most nem kell semmi erőszakos agitáció, semmi túlzás. Vége az országgyűlésnek, és én hiszek abban, hogy van jövőnk. Őrültség. Kossuth megkapta a pesti hírlapot. Ezzel a kihívással kezdte. Veletek, általatok, ha akarjátok, nélkületek, sőt, ellenetek, ha kell. Ez nekem szól. És Kossuth a börtön dicsfényével magával ragadja az ifjakat, és mellette Veselény. Az ember csak barátai, néha szent barátai árulják el. Útjaink elválnak, mert én tudom, lelkesedés kezdi, őrjöngés kíséri, s megbánás követi a forradalmakat. Taram-param, bam-bam-bam-bam-bam. Ezek nem olvassák Lamartine könyvét a francia forradalomról. Ezek nem tudják, minden forradalmi állapotnak ilyes szokott lenni a természetes progressziója. Mirabeau csak hamar Pecsovicsá válik Démulenhez mérve. Ez pedig Dantonhoz állítva lesz azzá. De végre ő sem kerüli el ezen kvalifikációt Robespierrehez hasonlítva. Míg berekesztésül a forradalmi hagymás szabadság illúzióit az önkény zsarnok keze töri ketté. Ezért rettegem én Kossuth és Veselényi útját. Deák szerint egy a célunk. De más a sorrend, más a modor. Ő követel, én kérek. Ő lelkesít, én építeni szeretnék. Stancsics népkönyv, ez már a falban. Mit tegyek? Nem értek semmit. Csak szerencse volt az egész. És a szerencsém elhágy, oroszlánbőrből kibújt szamár ezek? Én komolyan fontolgatok. Főbe lövöm magam. Az életnek talán könnyebben mondunk búcsút, ha a jó barát megígéri, korhat csontjainkat hazámba viszi. Most egy hajszálon függ minden, és én oly kimerültnek érzem magam, hogy a legnyíltabb gáncsoskodásra is nehezen tudok válaszolni. Az a sok hazaprofogtatás. Megnyerni a nép kegy árját. Kossuth a képzelet fegyverével dolgozik.
1: a szívhez szól, ahelyett, hogy az észhez szólna.
0: Egy megyegyűlésen engem a legnagyobb magyarnak nevezett. Nem tudja tám, hogy nem szolgálhatni valakit gonoszabbul, mintha dicséreteink által igen magasra, úgy szólván egy magas toronyra állítjuk, melyről szégyen nélkül nem ereszkedhetik alá, de magát sokáig nem is tarthatja oly magas helyet.
1: Még egy.
0: A királyt fogom támogatni. Felajánlom szolgálataimat, hogy mentsem szegény hazámat. Nincsen más támaszom, csak Metternich.
1: Kedves Steffen, a forradalomnak három stációja van. Az elsőt könnyű gyógyítani, a harmadikat már nem lehet, és Magyarország a másodikban van.
0: Igaza van. Nyílt forradalmat látok én is, és többé nem tudom föltartóztatni, már nem lehet.
1: Kedves Steffel, ön a közmunkák minisztere, titkos tanácsos, de kérem, ne lobogtassanak örökké fáklyákat Magyarországon.
0: Ne lobogtassunk fáklyákat. Akkor ő miért ád lapot Kossuthnak, s én minek szabályozzam Attiszát? 54 éves vagyok. A fogaimban tombol a fájdalom. A gyomrom, a mája, oda a lázas is vagyok.
1: Felenni, aludni, soha többé föl nem ébredni. Sehova nem szeretni.
0: Lehet valakinek sikere, tekintélye, akit mindenki csak úgy hív, a Steffer! És Kossuth?
1: Nevéhez mit akar? Magyarország átka? Áldása? Vagy együtt leszünk, találkozunk a feledésben?

Iszonyú és hamari finálét sejtek. Anarchia közeleg, és az emberek halucinálnak. Egy hang bennem is szüntelenül, ha nem születtél volna meg. Te kezdted a hitellel, az én öntelt hiúságom. Micsoda ostoba tréfája a sorsnak, hogy én hagyom magam Kossuth mellé befogni. Meghalunk itt mind, de Kossuth legalább a véleményéért fog meghalni. Én azonban oly doktrináért, ami ellen szüntelenül küzdöttem. És ha itt hagyok mindent, mi lesz a hidammal? Bevégezetlenül áll majd, mint Bábel tornya. Elpattan a felvonódóbb egyik gyűrűje, a lánc, a mélybe zuhan intőjel. Pusztulás, el vagyunk veszve. Visszasüllyedünk a barbárságba. A híd sose fog elkészülni. A híd az oka mindennek, az én híd a mementó. A híd törvény a közterviselés első diadala volt. Erre mondta Ciráki, sose fog átmenni a hídon, mert hídpénzt már csak nem fizet. Szemere, bizottságot küld ki, hogy vizsgálják meg, ki a felelős. A leszakadt láncért.

a meséről. A meséhez mennyi unalom kell, hogy a boszorkányos madarak röppenjenek izgatott seregben, s aprót nagyot mulattassanak. A meséhez mennyi szánalom kell, mennyi gyűlölet és sérelem, hogy a gonosz mind pokolba veszék, a jó végül győzelmes legyen. A meséhez mennyi bizalom kell, hogy kavicsmód sok legyen a kincs, és a mondott rózsa illatozzék, és nyisson az álmodott kilincs. A meséhez mennyi félelem kell, kályha mellett, hol semmi veszély, minden zugból manó leskelődjék, torkot tácson odakinn az éj. Még most sem szoktam meg egészen, hogy torkom van, gyomrom belem, mit anyaggal tömök naponta, és csak ezáltal létezem. Még most sem szoktam meg egészen, hogy minek olyan lényeges ezt vágyni, amazt elkerülni, s hogy szeressenek és szeress. Még most sem szoktam meg egészen, hogy látó vagy rágó tagot szépnek vagy csúnyának tekintsem, és hogy van élő és halott. Még most sem szoktam meg egészen, hogy teljest föl nem foghatok, hogy csak a részek kavarognak és rajtuk túl nem nyúlhatok. Tokkáta. Ahogy öregszem, érezem, mint forra múltba életem, lentebbre válja a gyökerem, a történelmet viselem. Gyerekkorom tündér manó, nem volt tévé, se rádió. Kocogott sok száz ló, csacsi, ritkaság volt a gépkocsi, mögötte gyors kölyök csapat, csodálkozó lovolt szaladt. Az ég üres volt, kék mező, még nem csíkozta a repülő. Vasút vagy villany, távoli kis állomások lángjai. Fél száz éven merül tovább, a nagyapát, a dédapát, mendemondából hámozom, emlékeimből toldozom. Klapkát percelt rég ösmerém, úgy szólítám, uram öcsém, mert már Rákóczi vagy Drugett öreg koldusnak nézhetett. Oly vén vagyok, hogy borzalom, láthatott volna már Platon, de voltam fura figura, s ő pislogott Szeppi ura. Amikor még ember se volt, páprány bokor fölém hajolt, apónak hívott a bokor. Mikor születtem? Semmikor. Két jó marékport könnyedén a teremtésből hoztam én, kóvájgó senki, a nevem Maitreya, ámor, szerelem. Őskezdet óta itt vagyok, de a lepkével meghalt.

nem számít. Ha kettesben maradnak, már magukra maradtak. Megszakadt minden összeköttetés, minden településsel. A környezet nem számít. Egyszerre csak a dombhát megint beépítetlen. Megszűnt az összefüggés. Áll kiszolgáltatottan a kis kőház magában. Készleteit kiegészíteni a faluba két messze idegen érkezik a hegyekből. A környezet nem számít. A dunaparti házsor hirtelen idegen város. Megérkeztek. Az ablakot kitárják. Milyen fényűző lakosztály. Miféle tévedésnek előnyét élvezik most? A hídon át legyorsan megnézni az idegen várost, hiszen egy-két napon túl úgysem lesz maradásuk. A tévedés kisülhet, két ügyetlen kalandor eltűnik észrevétlen. És az idő se számít. Körülöttük mindig ősz van. Vörhenyes szín a fákon. Ideges koronáik hullámzanak a szélben. Mindig vad őszi szél fúj elvadult őszi kertbe. A dombháton föl kell tűrni a gallért. Lobog a tűz a házban. De az idő nem számít. A Duna mindig ködben. Mint egy világító toronyban ülnek a nagy szobában, állnak az ablak előtt. Arcuk az ablak üvegén. Előttük a sirályok lebegnek és lecsapnak. Fehér sirályok úsznak a szürke tengeren. A lakás a vízre kiugrik. Mert az idő nem számít. Hány éve? 20? Hiába. Az öregség se számít, nem számít okirat pecsét. Valami régi bűnnek, feloldozatlan bűnnek, vad köpeny lobogása tekeredik mögöttük. A környezet nem számít, mert az idő se számít. Meredek hegytető, vár, lobog két árva fákja. Két fölnyergelt ló vár az udvaron. Irat, pecsét se számít. Járatlan tengeren szökevény, régi gája, egy kalandor vitorla, s az a sziget, ahol a nap leszáll. Mert kettesben maradtak, már magukra maradnak. Megszűnik összefüggés. Feltárul összefüggés. Az ég felén a felhő. Felhők mögött a holdfél, másik felén a csillagok. A dombtetőn figyelnek zúgó fák jóslatára. Zavartan összenéznek. Elvégre öregek már. Micsoda vadregény, mondják civilizáltan, pedig tudják magukban, hogy ez semmit sem. Hiába veranda, villan. Már kettesben maradtak. Magukra is maradtak. A megszűnt összefüggés. Feltárult összefüggés. A hold lassan kibúvik, gyorsan a szél erősül, vár omlik, ház üres lesz, sziget és gája süllyed, valami közelít a kertben, betörik minden ablakot, ülnek, szemüsség.

0: ember vagyok. Új élet, új utas, ki azt hiszi, friss titkokat kutat, s szűzös réttől. Ám bennem csöndesen ezernyi ős mozgás jár vén utat. Sok régi ritmus, sűrű és borús zajlás a test titkos mélyeiben. Távol a fénytől, s mégis biztosan hibátlan. Ős híreket izen. Ó, jaj, ki tudja, hány bús ükapám testében élt már ez az idegen világ, mely fáradt gesztusok felé lankasztja lázadozó ideget. Mosolyognék egy boldog új mosolyt, de a szívem bíbor öbleiből sejt-sejtnek adja. Csöndesen remek szememig a hold könnyek vödre föl. Dacolnék új szép daccal, ám kevés szájam körül már gyáva gödröt ás, szelíd barázdát, halavány mosolyt, valami ősi meghunyászkodás. Én régi-régi jobbágy ős. Hát értek mi? Jaj, hány rossz éven át vonszolja még a csüggeteg utód sötét parancsok konok csapatát. Vagy kába álom minden szabad út, és nem is lehet újat kezdeni? S csak egy parancs van a földön örök, dolgozni s új rabszolgát nem zeni. Én nem hiszem. Van kicsi gyermekem, én nélkül. Hát, ha az ősi sejt ő benne tisztul dús örömre, és minden homályos vénbúlt elfele. Ó, hát, ha jő a tiszták s boldogok szűz birodalom, a szebb új világ, s dallá dobognak a szemben, a bús, fáradt ritmusok, a hold alák.
1: Nem mondhatom el senkinek,

Üvítnek napjaink a forró sortüzek, s valamit minden nap elmulasztunk. Robotolunk lélekszakadva jóttevőn, s valamit minden tettben elmulasztunk. Áldozódunk a szerelemben egy életen át, s valamit minden csókban elmulasztunk. Mert valami hiányzik minden ölelésből, minden csókból hiányzik valami. Hiába alkotjuk meg, s vívunk érte naponta, minden szerelemből hiányzik valami. Hiába verekszünk érte halálig, ha miénk is, a boldogságból hiányzik valami. Jól lakhatsz fuldoklásig a gyönyörökkel, az életedből hiányzik valami. Hiába vágysz az emberi teljességre, mert az emberből hiányzik valami. Hiába reménykedsz a megváltó egészben, mert az egészből hiányzik valami. A mindenségből hiányzik egy csillag, a mindenségből hiányzik valami. A világból hiányzik a mi világunk, a világból hiányzik valami. Az égboltról hiányzik egy sugár, felőlünk hiányzik valami. Földből hiányzik egy talpalatnyi föld, talpunk alól hiányzik valami. Pedig így szólt az ígéret a múltból, valahol, valamikor, valami. Hitették a bölcsek, hitték a hívők, mióta élünk, e hitetést hallani. De már reánk tört a tudás, valami nincs sehol. A mi dolgunk ez bevallani, s keresni azt, amit már nem szabad senkinek elmulasztani. Újra kell kezdeni mindent, minden szót újra kimondani. Újra kezdeni minden ölelést, minden szerelmet újra kibontani. Újra kezdeni minden művet és minden életet. Kezünket mindenkinek újra oda nyújtani. Újra kezdeni mindent a világon. Megteremteni, ami nincs sehol, de itt van mindnyájunkban mégis, belőlünk sürgetve dalol, újra hiteti, hogy eljön valami. Valamikor.

Valmiko Reigen, negny syytet fiatal ja juugasta fiatal. Älvettä palsikit mariskonki. No te, a fiatal ember nem nagyon szerette pöldnös munkahal foglalkozni. Jobban szeretett inkább 24-re kardja annyi, vagy iszóka annyi a kocsmába. Hogy ülnék ki az állatokban, ne legyen olyan nagy baj, fogadott egy cseléd legint, egy cseléd fiú. Annyira ment, annyira, hogy a megyecske csak főzött még a Madison Towns pénzből tartott. Mikor fogytam, már azt mondja, ember, hát adja a pénzt, mert nem tudok főzni, nincs miből. Adott neki egy krajcart. Valamikor úgy szakadt így, hogy krajcart. Itt van egy krajcart. Vegyél belőle egy véka búzát, az őröld is meg, és akkor tudsz miből sütni meg főzni, mert ha nem, akkor a bőrözet lesz érte. Hát a Mariska ugye elsírta magát, hát mi hol vegyen egy krajcari búzát? Két ő honnan? Menj barnatóba, hogy máj, valami máj lesz vele elvész világnak, hogy veszi a krajcart, meg siratul. Összetanulkozik a tisztelendő úrral. Ennyi Mariska, azt mondja, hova ilyen nagy sírdogáló, hova még? Tisztelendő úrtam meg sem mondom. Na csak mondjad Mariska. Írott az uram egy krajcart, hogy vegyek egy véka búzat, meg őrüljem is meg, ha nem, akkor a bőröm veszületek ér. Jó Mariska, majd ne sírja. Gyere hozzam, majd jelent neked egy véka búzat. Befogad a kocsiba, el is ugye malomban, meg is őrök, ha is viszi neked a véka búzat is. Majd azt elintézik. Jó. Elment a Mariska, vitte a zsalkot, tisztelni befogadott, elvitték a malomba, béka búzat, megőrölték, el is vitték Mariskának a lakással. Jó van majd a Mariska, mert tisztelni megköszönni. Nagyon szépen köszönöm, hogy jó van Mariska, így is meg kell köszönni, de arról úsz, hogy majd elintézik az most. No, de hogy tisztelni úr, hogy gondolja? Ide figyel, azt mondja, tudod azt mondja, Dobrovában nekem hol van a búzam? Tudom tisztelni. Mondja, arra tavasz előtt. Ott azt mondja, tudna tanulkozni, ekkor is akkor este felé. Ott elintézik. Jó van, tisztelendő. Hogy jövünk össze? Majd én előbb elmegyek, mint te, Mariska, kimegy a búzának a felső végére. Te meg az alsó végén, te később jössz. Megvard azt a hangot, amíg én azt mondom, mint a fűrjecske mondja előbb, hogy mevev. Akkor te mondod, mint a fűri mondja, puty-purutty. Így a hangra majd összekerülünk. Jó van, tisztelendő, rendben van. Megy a Mariska hazafelé, hát én elmúlt szomorodva, tört a vitat, hogy tudom én ezt elintézni, és mi még nem foglalkozott még olyan. Tanulkozik a kaplanyúrral. Mariska, amhol jár? Hát, kaplanyúr, megmondom őszintén, úgy, ahogy van. Adott az uram egy krajcart, hogy vegyek egy véka búzat, még örüljem is meg, mert ma most épp. Tedd el a krajcart. Arra kéne neked egy véka búzat, majd azt akkor tanulkozunk valahol. Hozz a zsalkot! Elviszi Mariska zsalkot, bele a véka búza, elvitette a kapra és a malom, megörölték magunk, két véka búza volt, meg liszt Mariska van. Krajcar még megvolt, mert a kapra is visszatadta neki a krajcar. A Mariska ugyanúgy elmegy a kapra nyúrról, megköszönni a jó zsalkot. Jó van Mariska, de most már meg is kell beszélni, hogy hát hol tanulkozunk a véka búzai. Jó van kapra nyúr, tanuljunk ki valamit. Mariska, te hogy gondol, hogy volna a legjobb tanulkozni? Hát kaplanyúr, az én elgondolások szerint azt mondja, a Dobron tisztelendő úr búza olyan. Jó, Mariskám, rendben, az hogy az, hogy oldana unna? Majd én előbb elmegyek, mint a kaplanyúr. Én felmegyek a felső végére a búzana. Kaplanyúr később jön, a kaplanyúr várja meg, még én mondom, mint a fűrjecske a felső végére, hogy bevet. A kaplanyúr azt mondja, hogy puty-purutty. Így a hangra szépen összekerül. Meg volt beszélni, hogy mérlik este felé lesz a... Egyet tisztelendő úr, kidéjült a búzának a felső végére. Elhelyezkedik. Kaplanyúr is tudja, hogy őnek is kell menni a búzának a alsó végére. Mariska meg örvend otthon rög. Tisztelendő a felső végén vár valamit, kaplanyúr meg az alsó végén. Sokkal jön eszébe a tisztelendőnök, hogy ő neki kell előbb szólni, hogy bevet. Öregesen a tisztelendő úr belekövet, bevet. Kaplanyúr az alsó végén, puty-purutty.
Megint dolnak halannak összefelé. A hangra, hogy neve Pütyi. Akkor összeérnek. Azt mondja a tisztelendőr Karpony, Karpony úr, meg a mit keresik? Én, amit a tisztelendőr mit keresik? Jó, egyen meg a fenekkel, gyerünk hát.

0: Azt szeretném megkérdezni, Pista bácsi, hogy otthon a faluban mi volt, amikor ez elhangzott a rádióban?
1: Majd mikor elhangzott a rádióban ez én mesém a trufába, este persze, másnap reggel, alig, hogy kimegyek az utcára, de már ott dömhögnek, volt, aki gratulál. Volt egy egyes asszonyok, hogy meg a, még anyádnak is megmondjuk. Megmondjuk a plébános úrnak, a tisztelendő úrnak is, hogy őket sértetted. Nem vagy katolikus, ne is gyóntassanak meg. Hát én dühöngtem érte. Nem is tudom, hogy ilyettem be, hova legyek, hogy engem a papsi gyóntat, én is katolikus ember vagyok. Egy alkalomkor eljön hozzám a tisztelendő úr, ott vagyok egy délután, egy szerdai nap délután. Beköszön, dicsertesen, mindjárt. De én tényleg azt gondoltam, hogy ma nem is gyóntat engem meg a pap. Így mondom, így fogom a tisztelendő komolyan, talán mondom, gyomont a tisztelendő. Nem, bocsánat, biztos, nem, azt mondja, ne hallgass olyan rossz hírekre. Hanem azt mondja, megmondom először röviden, hogy miért jött. A tisztelendő úr, mikor hallgatta ezt a trufa mesét, én a másik szobában dolgoztam papírokkal, de a tisztelendő nagyon nevetett. Kiszólt kétszer is, gyere csak be. No, de én mikor be tudtam menni, akkor a tisztelendő nem tudta mondani, hogy mit hallott, mert nagyon nevetett. Máskor is kérdeztem, hogy mi volt az. Azt kérdez meg a Csirmegyi bácsi, mert én nem tudom elmondani a nevetéstől. Azért jöttem el maga Csirmegyi bácsi, legyen szíves, mesélj el nekem ezt a dolgot. Ami maga nagyon fél van hevülve, hogy az asszonyok mit beszélnek a faluban. Hát elmondtam én a tisztelendő úrnak, hogy volt, mi volt a mese. Lássa Pista bácsi, azt mondja, itt ma én megmondtam a híveknek, hogy ne sértessék magad, mert maga úgy nem sértette meg egy papot sem. Mert azok a papok vagy születtek, vagy nem születtek. Hol volt, hol nem volt. Ez így van a mesében. És a Mariskára gondoljanak a mostani élet, megmondtam neki. A Mariska annyira gerinces nő volt, hogy se a férjét nem csalta meg, se a papok alá nem adta magát, hanem csak megtréfalt a két papot.

Ma vidám jó polkát játszol, hegedű és bombardon. Tud a jó kedvem lesz tőle, ha Erikus hallhatom. Larinét is szóljon benne, no meg egy-két szaxofon. A dobos megverje vígan, ezt a ritmus nagy dobon. Könnyű tánc, itt nem kell más, elég, ha lépni tud. Addig járod ezt a táncot, míg van benned egy kutu. Ha vidám jó polkát játszol,

Hosszú ideig a nyugat körül lebegett. Míg nem a szerkesztő feltalálta füst nélküli nyugatot, azóta csak gyéren jelentkezik. Az 1905-ös olimpiai versenyen egy 35,4 méteres versorával ő nyerte meg a távköltés világbajnokságát. Első verse is Pulnira csavarva jelentek meg. Kritikusai még nem végeztek a lebonyolítással, így versorainak még csak az elejét ismerjük, hátulról visszafelé állítólag így van értelmük. Aggok a hideg vízben című drámájának alapgondolatát a leküldött bányászoknak még eddig nem sikerült felhozni. Jelenleg egy hosszabb versoron dolgozik, visszavonulva birtokaira a sarokasztalhoz, közvetlen a fizetőpincér hófötte csúcsai mögött. Epigram. Első sor. Jaj, uram, engem bántanak. Második sor. Nekem hideg nyállal kenik homlokom is. Harmadik sor. És bizonyos tekintetben mindig rúgnak. Hátulról. Negyedik sor. Jaj, roppant hideg hagymákat ezek. Ötödik sor. És nekem kezeim ragadnak. Hatodik sor. Jaj, tele van a föld bélűről, kukacokkal. Hetedik sor. És most jut eszembe, hogy az ember nem él örökké. Nyolcadik sor. Jaj, Istenem, szerkesztő úr, mit tetszik szólni hozzá, hogy az ember meghal? Kilencedik sor. És fekete földben sötét homokot eszik, ragadós gombocokba összeragadva. Tizedik sor. Jaj, keserű így az élet. Azért mondom, szerkesztő úr, kérem, borzasztó nehéz az ember élete itt ezen a földön. Bizony, bizony. S a súlyos angyal letorpad. Tizenegyedik sor. S fákjáját lefelé fordítja. Kemény Simon. Karperec. A szeretőmnek arca kék legyen, és két oldal csúrogja lefelé. Hideg barackot egyék, véresen, mesztelen egy kémény tetején. Két lábúja közt tartson egy topást, és a fején 5 darab smaragd. Szájában régi drága türkizek, s röhögjön sírva, s szóljon így, harabd. Langyos tejában üljön homlokig, és énekeljen régi éneket, és zongorázon régi hegedűn, amíg a türkiz serleg szétreped. Hajába főt gyémántok üljenek, egyik fülében lógjon 2 agát, másik fülében lógjon 5 narancs, s ha megunja, akassza föl magát. Szépernő. Mint egy szép aj, szűz kisasszony, ajjaj, szép fehér kisasszony, fehér kisasszony, szép kisasszony, kisasszonyka, kisasszonyka, olyan az én éltem dolga. Én kérem szépen, nem vagyok már kicsi fiúka, nem vagyok már pedig, de jó volna, de jó volna, de jó volna, ha én kicsi fiú volna. Ha én kicsi fiú volna, csilingelne, lovagolna, újságokba sose írna, sose írna, sose írna, télen, nyáron csilingelna, gyermekkorom, fehér bárány. Jaj, mint tiszta havas márvány, csilingelve elment messze, és már nem tér soha vissza. Csilingelne gyermekkorom, kicsi kocsim, kis vasutom, kicsi lábam csilingolna, csilingolna, csilingolna, volt rézhalam, rézangolna, én már mostanám nem játszom, én már nagy fiúnak látszom. Mostan nekem nincs játékom, nincs játékom, nincs játékom, de még akkor volt játékom. Mostan már nincsen játékom, de még akkor volt játékom, csilingeltem, csilingeltem, csilingeltem, de most nincs játékom nekem. Nincs játékom, Isten bácsi, azért mondom bácsi, bácsi, ajaj, kicsi fiú voltam, fiú voltam, fiú voltam, csilingeltem, csilingoltam, nincsen játékom nekem most.

0: Fogjátok el és vágjátok le Mózes népét!
1: Parancsolta a fáraó.
0: Meggondoltam magam. Mégsem engedek el egyetlen népet sem a szolgálatomból.
1: Amikor az egyiptomi harci szekerek hirtelen felbukkantak Mózes népe körül, megrettent mindenki, és a vezérükre támadtak. Miért hoztál ide minket? Nincs talán elég sír Egyiptomban, hogy ki kellett jönnünk meghalni a pusztába?
2: Jól nézzétek meg az egyiptomiakat,
1: parancsolta Mózes.
2: Jól nézzétek meg ezeket az embereket, mert most harciasak és fenyegetőek. De soha többé nem látjátok őket harciasnak és fenyegetőnek.
1: Ugyan kiharcol majd ellenük? Közénk hajtanak a harci szekereikkel, testünkbe döfik a dárdáikat is, lenyilasznak minket. Kivéd meg bennünket!
2: Az Úristen!
1: Felelte rendületlenül Mózes, és felemelte a pálcáját, és ráütött vele a Vörös-tenger vizére. És Izrael fiai begyalogoltak a Vörös-tengerbe, és átkeltek rajta száraz lábbal. A víz pedig, mint valami fal, állt mellettük jobb felől és bal felől. Az üldöző egyiptomiak is kutész harci szekerek, belerakt közül az utolsó is kikapaszkodott a túlsó parton. Mózes újra kinyújtotta a vesszőjét a víz felé, és a tenger összezárult. A vízfalak lezúdultak jobbról és balról, és a hullámok összecsaptak az üldözők feje felett. A nép megdöbbent. Megértették, hogy nem csak úgy akárhogy, hanem hatalmas karral hozta ki őket Isten a szolgaság házából. Hittel és félelemmel tekintettek ezután Mózesre. A harmadik hónap végén megérkeztek a Hórep-hegyéhez, ahol Mózes az égő csipkebokrot látta.

0: Jöjj hozzám, hogy megkapd a törvény kőtábláit.
1: És Mózes fölment a hegyre, és Izrael fiai látták, hogy valami emésztő tűz lángolott, ahová a vezérük elment, és vártak, és telt az idő, de Mózes nem jött, mert 40 nap és 40 éjjel Istennél volt, fönn a hegyen. Amikor látták Izrael fiai, hogy a vezérük csak nem akar visszatérni, azt hitték, hogy oda vezet, és nagyon megijedtek, hogy már most mi lesz velük itt a pusztában Isten nélkül. Ezért elővették Áront. Nem jó nekünk így Isten nélkül bolyongani a pusztában, mert ugyan kivéd meg bennünket, úgyhogy csinálj nekünk egy Istent, aki megvéd bennünket. Rendben van, egyezett bele Áron. Szedjétek le az ékszereket a feleségeitek füléről. Én majd beolvasztom a függőket, és csinálok a függőkből nektek Istent. Ami aranyuk csak volt, odahordták Áronnak az emberek. Ő pedig formált az aranyból egy borjút. Tessék, mondta az embereknek, itt az Istenünk. Ez hozott ki minket Egyiptomból, a szolgaság házából. Csak ugyan, lélegeztek fel az emberek, ez a mi Istenünk. Ez a borjú hozott ki minket Egyiptomból, a szolgaság házából. És imádni kezdték az aranyborjút, énekeltek neki, és táncoltak körülötte. 40 nap elteltével pedig leereszkedett Mózes a Sínai hegyről, és hozta magával a 10 parancsolat 2 kőtábláját. Én vagyok az Úr, szólt a parancsolat, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálatházából. Ne legyenek neked idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képeket, ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban harmad és negyediziglen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezeriziglen azokkal, akik engem szeretnek, és a parancsolataimat megtartják. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felnevett, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek a szombatja. Semmi dolgot ne tégy azon. Mert 6 napon át teremtette az Úr az eget és a földet, és mindent, ami azokban van. A 7. pedig megnyugovék. Ezért megáldá az Úr a szombat napját, és megszentelte azt. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened adta neked. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj. Ne tégy a fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Ne kívánd a te fele barátodnak házát, ne kívánd a te fele barátodnak a feleségét, se szolgáját, se szolgáló lányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te fele barátodé. Jött le Mózes a hegyről, hozta a 2 kőtáblát, amelyekre Isten saját ujjával írta fel a 10 parancsolatot, odalent pedig ujjongott és táncolt a nép, bódultan ünnepelve az aranyborjút. Amikor ezt Mózes meglátta, iszonyú dühében felemelt a 2 kőtáblát, és földhöz csapta azokat, és a kőtáblák izzé porrá törtek.
0: Hamar letértek arról az útról, amelyet én rendeltem nekik,
1: szólt Isten Mózeshez.
0: Aranyborjút öntöttek maguknak. Eltörlöm őket, amint eltörültem Szodomát és Gomorát. Téged pedig, Mózes, mert igaz ember vagy, és tántoríthatatlan. Nagy néppé teszlek a leszármazottaidban.
1: Akkor Mózes leborult Isten előtt, és könyörögni kezdett Izrael fiaiért.
2: Bizony kemény nyakú nép ez. Kemény nyakú nép vagyunk, Úristen. De a te néped. Mindenki tudja, milyen hatalmas karral hoztál ki bennünket Egyiptomból.

0: vajon azt akarnád-e, hogy a népek nevessenek rajtad? Hogy azt mondják az egyiptomiak, ugyan, vesztükre vitte ki őket az ő istenük a pusztába. Könyörülj rajtunk, Úristen! Bocsáss meg nekünk!
1: Isten megrendült attól, hogy Mózes milyen mélyen szereti az ő testvéreit.
0: Írj új kőtáblákat. Siess, vár a bolyongás 40 esztendeje. 40 év. Neked semmi. De nekünk az egész életünk.
1: Isten akkor szétsöpörte a felhőket, és úgy állt Mózes elé, mint egy másik ember.
0: 40 év elteltével mindenki meghal, aki kijött velem Egyiptomból. Mind, uram!
2: Éppen ezt akarom. Mert senki nem mehet be a Kánaánba, aki látta Egyiptom húsos fazekait. A legdrágább kincs a szabadság, én tudom. De az emberek sokszor eladják magukat egy marék aranyért. Az aranyborjú előtt hajbókolnak. Azt akarom, hogy népem lélekben is szabad legyen. Ne sírja vissza senki a szolgaságot.
0: Én sem mehetek be az ígéret földjére.
2: Senki, Mózes. Senki az egyiptomiak közül. De ha majd legyőztél minden veszedelmet, és elvezetted a népet Kánaán kapujáig, akkor fölviszlek egy magas hegyre, ahonnan megnézheted az ígéret földjét. Valóban tejjel mézzel folyó ország az. Megnézheted Kánaánt, de be már te sem mehetsz. És ha eljön az időd, én magam temetlek el.
1: Uram, akart még valamit mondani Mózes? De az Isten szeliden a szavába vágott.
2: Eredj, fiam, indulj, fogd kőtábláidat. Vár a bolyongás keserves 40 esztendeje. És ne félj, mert bármerre mégy, felismerik az emberek, hogy az én küldöttem vagy. Mert világít a te arcod, mint a hold, vagy mint a nap.
0: 40 éven át. Világítani.
1: Csodálkozott Mózes, de Isten a fejét ingatta.
2: Nem 40, hanem 400 és 4000 éven át világít, amíg csak ember lesz a földön, és amíg tisztelik a törvényt. Mert ha azt mondom, Mózes, ezt felelik rá, törvény. És ha így szólok, törvény, Mózes 10 parancsolata. Mert a törvény, ami mától a te nevedhez fűződik, az igazság világít, mint a nap. Hiába mesterkednek a gonoszok, nincs, ami erejét megtalálja, fényét elhomályosítsa.
1: Indult Mózes hóna alatt a nehéz kőtáblákkal. Nézte a hegy tövében nyüzsgő tömeget, Izrael fiait, akiket Isten nevével szabadított ki a fogságból. És úgy érezte, hogy elszáll belőle minden nyugtalanság,

0: És a továbbiakban hogy alakult? Én olvastam, hogy ön a trópusi betegségekkel is foglalkozott.
1: Igen, Pozsonyba mentem asszisztensnek, a Mansfeld professzor mellé. Elmentem először Prágába, onnan Berlinbe, hogy tanuljak egy is valamit, de akkor a pénzem kezdett kifogyni teljesen. Nekem már családom, feleségem és egy kislányom volt, úgyhogy hát azoknak a jövőjét, hogy biztosítsam, onnan Hamburgba mentem a trópusi higiéniai intézethez, avval a gondolattal, hogy megtanulom a trópusi higiéniát, trópusi betegségeket, mert a trópusokon mindig kellett orvos, mert azok meghalnak ott mindig, a járványokat megkapják, aztán meghalnak, úgyhogy mindig van üresedik. Már megvettem a trópusi felszerelésemet, a szép fehér sisakot és fehér ruhát és mindent, amikor véletlenül ugyanott Hamburgban volt az ülése a holland élettani társaságnak, és ott volt Verzár professzor is, akinek ott egy jó állása volt Hollandiában.
0: Ő magyar származás.
1: Ő magyar származás, most Svájcban él. Éppen hazakészült Magyarország, és az állás üresedésben volt, és engem beajánlott ott a főnöknek, aki aztán befogadott, úgyhogy átkértem Hollandiába. Ott először Leidenben dolgoztam, aztán felmentem Groningenbe, és ott kezdtem komolyan kémiával foglalkozni. Nagy szerencsém volt, mert hát állásom nem volt általában, és már pénzem se volt, de ottan a professzor, gyerekprofesszor, bonyolult állatműtétet csináltak ott, és az összes állatot megdöglött. És a professzor hallotta, hogy ott egy fiatal magyar fiziológus, hát azt mondta, hát próbálja meg ő is. Hát én is megpróbáltam, az én állataim mind életben maradtak.
0: De vajon a sejtlégzés tanulmányozása, amit először növényeken kezdett a professzor úr próbálni, az általánosabb következtetésekre, élettani következtetésekre is ad lehetőséget? Mondjuk az állatok, esetleg az ember szervezetének bizonyos megoldatlan életjelenségeim szempontjából?
1: Én azt hiszem, hogy igen. A természet az mind nagy elveke van építve. A természet nem épít külön elveket egy fának, egy bokornak, egy virágnak, egy embernek. Az mind egy nagy közös alapelvre van építve. Úgyhogy végedben mindegy, hogy mit tanulmányozunk. Ha elég okosak vagyunk, megértjük az életet, az egész életnek az alapelvei, az egész szerkezetet. Úgyhogy én akkor korán növényekkel kezdtem foglalkozni, mert az egyszerűbbnek látszott. És hamar láttam azt, hogy kétféle növény van. Olyan, amelyik megbarnul, ha megsértem, például mindenki tudja, az almáját leejti, másnap egy barna folt keletkezik az alma megütőben. Ez az egyik fajta növény, amelyik megbarnul, és ez a barnulás ez nekem azt jelentette, hogy itt van valami rendkívül folyamat, amit lehet tanulmányozni, mert a tudománynál nem csak az a kérdés, hogy mit gondolunk, hanem hogy mit lehet kísérletileg megfogni. Ezt a barnulást ezt meg lehetett fogni, úgyhogy azt kezdtem tanulmányozni. Na, aztán kisült, hogy az egy érdekes folyamat, de nem vezetett oda, hova én adottam. Ez az inkább csak egy védekezési reakció sejtett. Akkor aztán áttértem azokra a növényekre, amelyek nem barnulnak meg, például a narancs vagy a citrom, az ember hiába ejti le vagy lép rá, sose fog megbarnulni. Akkor ezeket kezdtem tanulmányozni, és azt láttam, hogy egy bizonyos reakciót elvégzek, akkor ott egy egész kis késés figyelhetőnek. Ugye egy reakció, aminek azonnal kellett volna bekövetkezni, az késett egy másodpercet, vagy fél másodpercet. Eredményeimet annak köszönhetem, hogy én nagyon szeretem az életet, mindent megfigyelek. Ezt nem minden tudományos ember csinálja, mert a gépek már mind fontosabbak lesznek, ezek beteszik egy gépbe, aztán csinál valamit, és csak a mutatót olvassák le. De én mindig az élő anyaggal foglalkozom, szagolom, tapogatom, nézem, és megfigyelek kis dolgokat, amik aztán jó. Ezek beteszik egy gépbe, aztán csinál valamit, és csak a mutatót olvassák le. De én mindig az élő anyaggal foglalkozom, szagolom, tapogatom, nézem, és megfigyelek kis dolgokat, amik aztán jó útra vezet.
0: Tehát nem az eredmény, hanem a folyamat.
1: Nem az eredmény, hanem a folyamat, igen. Úgyhogy én itt láttam egy kis késést, már most egy vegyész lát valamilyen folyamatot, tudja, egy anyag okozta, akkor amit kell csinálni az, hogy azt izolálja. Ez nagyon fontos. Izolálás azt jelenti, kérdezik, hogy meg kell tudni, hogy az anyag micsoda. És ez néha nagyon nehéz. Ez nagyon egyszerűnek hangzik, de nagyon nehéz, mert minden sejtben 100 és 100 különböző anyag van. Mind rendesen, nagyon kis koncentrációban. És azokul, hogy én megtudjam most, hogy egyik anyag micsoda, ahhoz ki kell tisztítsam, ki kell vegyem a többi száz anyag közül. És ez néha egy nagyon nehéz és hosszadalmas folyamat. De ez a vegyésznek a dolga. Úgyhogy én, mint leendő vegyész, hogy úgy mondjam, kezdtem nézni, hogy mi okoz ezt a kis késést. Ez kisült, hogy ez egy redukáló anyag, hogy én oxidáltam valamit, ez megint redukálta, úgyhogy ezért késett az egész folyamat, és akkor végre kikristályosítottam az anyagot, amiről aztán később kisült, hogy a C-vitamin.
0: Illetve az aszkorbinsav.
1: Az aszkorbinsav. Kisült, hogy az aszkorbinsav.
0: Na most, hogy az aszkorbinsav az azonos a C-vitaminnal, az rögtön kiderült?
1: Az nem. Engem a vitaminok nem nagyon érdekeltek. Úgyhogy vetettem a fiókomba egyszerűen az anyagot. De akkor pár év múlva jelentkezett nálam egy nagyon derék, magyar származású amerikai fiú, aki azt mondta, hogy ő ezt csinálta egész életén át, meghatározni, hogy valami vitamine vagy nem. Akkor azt mondja, hogy itt van egy por, nézze meg, azt fogja találni, ez a C-vitamin. És akkor ő megnézte, és ez volt a C-vitamin. A C-vitamin sosem nem volt egyszerű, mert ugye mostan megvolt az anyag tisztán, most meg kellett mondani, hogy az micsoda. De ehhez nagyon kevés volt belőle. Én egyszer Amerikába átmentem, mert csak ott tudtam egy anyagot találni, amiből kristályosan elő tudtam ezt az anyagot állítani. Úgyhogy egy évi munka után 15 g-nyi anyaggal tértem vissza, ami egy óriási eredmény volt, amire nagyon büszke voltam. De azt a 15 g-ot is elhasználtuk, anélkül, hogy megtudtuk volna, hogy micsoda. Úgyhogy tulajdonképpen a vizsgálat itt megáll. És én a világ összes növényeit átnéztem, és sehol se találtam kellő mennyiséget, és akkor Szegedre kerültem, mint tanácsvér. Szeged a paprikatermelés központja, és egy este a feleségem paprikát adott vacsorára, nekem, amit nem volt kedvem megenni, de nem volt elég bátorságom ezt mondani. Úgyhogy akkor nézve a paprikát, az jut eszembe, ezt a növényt én még sosem próbáltam ki, és azt mondtam a feleségemnek, hogy ezt inkább elviszem a laboratóriumba, ahelyett, hogy megegyem. És még aznap éjjel tudtam, hogy ez egy kincses tárháza a C-vitaminnak, és egy pár héttel később másfél kilogramm vitamin volt a kezemben, addig csak ezredgrammi mennyiségek voltak, másfél kiló. Azt szétosztottam az egész világon, és onnan tudtuk meg, hogy micsoda, és ennek a következménye, hogy máma tonna számra gyártják, ez emberi egészségnek egyik nagy kultforrása.
0: Tehát így lett egy vacsorai kifogásból egy Nobel-díjas.
1: Így lesz egy férj gyávaságából lesz elfedezés.
0: A vitaminok körül heves viták voltak. Hogy reagált a tudományos világ? Elfogadták?
1: Minden felfedezés azért felfedezés, mert ellentétbe áll az ösmert tudással. Ha nem áll ellentétben, akkor csak egy kis adalék. Én életemben három dolgot fedeztem fel, az egyik a C-vitamin, és a felfedezés lényegéhez tartozik, hogy azonnal elvetik, és azt mondják, hogy ez hibás. Úgyhogy a C-vitaminnak akkor volt egy nagy szaktekintélye Londonban, aki azonnal egy cikket közölt, hogy ő nagyon keveset tud a C-vitaminról, azt az egyet tudja, hogy amit én csinálok, az hibás, és az rossz. Sajnálatomra később aztán őt kidobták az állásából pontosan ezért, mert ő föltartotta az egész fejlődést ezzel a kijelentésével. De aztán később izomról tettem nagy felfedezéseket, azokat is azonnal teljesen elvetette a standard tudomány, mert újszerű volt. És ma is úgy vagyok még, hogyha valamit mondok és elvetik, akkor mondom, ez nagyon jó, ez lehet, hogy ez egy felfedezés. És ha valamit elfogadnak azon, akkor elszomorodok, és mondom, úgy látszik öregszem, és már semmi újat nem tudok mondani.
0: Professzor úr, mi a véleménye arról, hogy az ember és a környezet közötti diszharmónia, és ez a vitamin ellátása is vonatkozik, egyre fokozódik. Mit lehet itt tenni?
1: Kell alkalmazni a környezetet a mi szervezetünk szükségletéhez. Ugye, szóval a mi szervezetünk nem csak szokva arra, hogy levegő helyett füstöt lélegezzen, vagy benzingőzöket, a környezetet kell magunkhoz alkalmazni, mert mi nem tudunk alkalmazkodni, az millió évekbe telik, amíg egy szervezet alkalmazkodik egy új környezethez.
0: De ez vonatkozik például a lakóházakra is. Hát a minden. Beton sem tesz nyilván jót a napsugárhoz szokott emberi szervezetre.
1: Ez mindenre vonatkozik, igen. Nem lehet azt mondani, hogy nincs jó környezet és rossz környezet. Ugye, mert egy halat kiveszek és kiteszem a legszebb fűre, azt mondja, hogy ez nem jó környezet. Viszont ha nyulat beteszek a tengerbe, azt mondja, hogy ez sem jó környezet. Szóval nincs jó és rossz környezet, csak ahhoz mihoz vagyunk szabva.
0: Professzor úr beszélgetésünk elején röviden, összefoglalóan elmondotta, hogy először elkezdte a nyullal, mint kísérleti alannyal, aztán átért a baktériumokra, majd a molekulákra, majd tovább az elektronokra. Amikor a molekuláris biológia egy sor problémája még megoldatlan, akkor ön miért tartotta szükségesnek, hogy lemenjen a molekuláris szint alá, tehát a szubmolekuláris szinten keresse ezeknek a problémáknak a megoldását?
1: Az életnek a nagy bája, az a életjelenségeknek a finomsága és a gyorsasága adja. Például az agynak a működése az hihetetlenül gyors, mert egy egyszerű mozdulat kiviteléhez sok-sok központnak, agyi központ kell együtt működnie. És az ilyen borzasztó gyors és finom reakciókat molekulák nem tudják elvégezni. A molekulák azok elég nagy egységek, amelyek nagyon nehezen tudnak mozogni, és hogy valamit csinálnak, ahhoz meg kell őket lökni, kvázi egy aktivációs energiát kell nekik adni. Az én érzésem szerint nagy molekulák az élet finomságát nem tudják létrehozni. Ahhoz sokkal kisebb és mozgékonyabb részek kellenek, és ilyen csak egy van, azaz maga az elektron, ugye? És az emberi szervezet össze lehetne hasonlítani az emberi társadalomhoz, és a tudományos embert, aki nem vesz tudomást az elektronokról, össze lehetne hasonlítani egy marslakóval, aki megpróbálná megérteni az emberi társadalmat, anélkül, hogy tudná, hogy van elektromosság, hogy van telefon, és vannak hullámok. Teljesen az emberi társadalmat elektromosság nélkül nem lehet megérteni. A tudománynak mindig az volt a betegsége, hogy mindig a nagy problémákat mindig avval a tudással akarta megoldani, ami volt. Ugye én emlékszem, medikus koromban alig tudtunk valamit, de meg tudtuk magyarázni az életet. Azt hittük, hogy meg tudjuk, hogy a mai molekuláris kémia is megmagyarázza az életet, de az én érzésem szerint ez egy borzasztó tökéletlen magyarázat, és azt a nagy finomságot és gyorsaságot azt nem tudja megmagyarázni. De az én vizsgálataim teljesen föltárták most ezt az elektromos dimenziót, úgyhogy most egy nagy fejlődést lehet várni. Az elektronok szabadon tudnak mozogni, nem az egész szervezetben, de bizonyos pályákon. Ugye, mert az elektron magában nem tud mozogni, csak akkor, ha egy vezetőre kerül. Ugye elektromosság csak akkor tud menni, ha a drót van. Úgyhogy az egyik nagy alapkérdés az, hogy a proteinek ezek vezetőke vagy nem.
0: Értem, tehát az élet fonalát kell valahol megtalálni.
1: Így van. Így.
0: És ez nem feltétlenül a DNS.
1: Nem.
0: Értem, tehát a molekuláris és a szubmolekuláris biológia között tulajdonképpen ebben a kérdésben van az alapvető különbség.
1: Igen. A molekuláris téma teljesen helyes, ez rendben van, de nem elég.
0: Egy más dimenzió.
1: Egy más dimenzióba kell lenni.
0: Vagy más szint.
1: Más szintre kell lemenni, igen.
0: Most engedje meg, professzor, hogy egy olyan kérdést tegyek föl, amiért lehet, hogy egyes orvosok megharagszanak. Ha az ember bevesz egy gyógyszert, ami jó arra, hogy elmulassza a fülfájását vagy a hascsikarását, akkor annak a hatásmechanizmusának bizonyos részével vagyunk tisztában, ha egyáltalán tisztában vagyunk.
1: Ezeknek a hatását csak akkor fogjuk megérteni, hogyha értjük az egész élet lényegét. Amíg nem értjük az egész élet mechanizmusát, addig nem tudjuk megérteni a gyógyszereket is. Amit eddig a tudomány csinált, az úgynevezett szimptomatológia, a szimptomákat írja. Ha fejem fáj, veszek aspirint, akkor nem fáj a fejem. Ezt tudjuk, de ez nem magyarázat, ez egy tünet.
0: Tehát a tünetet és nem az okot szüntetjük.
1: De az okot nem ösmerjük. Ugye a tünetet, azt le tudjuk pontosan írni, és az orvostudomány erre alapítja a gyógyítást, tudja, hogy tünetek hogy változnak, de az igazi magyarázatot majd a kémia fogja megadni, de még ma nem tudjuk.
0: De nem az a kémia, amit mi klasszikus kémia.
1: Nem a klasszikus kémia, hanem az a következő nagy fejezet a kémiának, az úgynevezett hullámmechanika. Az elektronokról nem tudjuk, hogy azok részecskék vagy hullámok, lényegében mind a kettő egyszerre, de nincs még komoly elképzelésünk, micsoda, csak tudjuk, hogy nagyon kicsi és nagyon mozgékony. És az én nézetem szerint ezek magyarázzák meg az életnek a finomságát.
0: Az ön utóbbi évtizedben megjelent cikkei közleményei arra mutatnak, hogy érdeklődése szinte teljes mértékben a sejtbiológia problémái felé fordult. És mivel köztudott, hogy a rákkutatás alapkérdései a sejtbiológia alapkérdéseivel szervesen összefüggenek, ezért különösen érdekesek a számunkra. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a hagyományos rákkutatási módszerek, illetve irányokkal szemben ön egy bizonyos értelemben ellentétes, illetve újszerű megközelítést választott.
1: A legtöbb kérdés. Ugye, és a igazi kutatás abból áll, hogy az ember azt látja, amit már ezren láttak, de más gondol. Ez a fölismerés. Szóval én kerestem ennek a rejtélynek a titkát, és egy gyermekesen egyszerű. A megoldás egyszerűen.

0: hangsúlyozik, hogy a természet az értelmesen feltett kérdésekre értelmes választ ad. Hogy kell ezt ismeret elméletileg értelmezni?
1: Hát erre van egy nagyon egyszerű magyar mondás, ami azt mondja, hogy ostoba kérdésre égben sincs felelet. Ez tulajdonképpen a válasz. De például azt kérdem a természettől, hogy miért van fábula vas? Arra a természet mit mondjon? Mond valamit, mert ha egy gépet megint, az valamilyen választ ad, csak az egy ostoba válasz lesz, aminek nincs értelme. Vagy azt kérdem, hogy 2 × 2 = 5? Erre nincs válasz. Ha azt kérdem, hogy 2 × 2 az mennyi, arra a természet felel. Szóval egy értelmes kérdésre értelmesre felel. De értelmetlen kérdésre nem tud felelni. Vagy hogy mond valamit, hogy ne se semmi fog meg jól. Aztán ez a válasz.
0: De ezt úgy is lehet értelmezni, hogy a természet objektív válaszokat ad.
1: Objektív és a természet az egy tiszta rendszer, abban csak tiszta válaszok vannak. 2 × 2 = 4.
0: Természetben van az igazság, és a rosszul feltett kérdésekben vannak a tévedések.
1: Azok a tévedések, igen.
0: Ön, amikor Szegedre került, már világjárott ember volt, és nagyon sok intézetben, egyetemen megfordult, és bizonyos értelme rendhagyó professzor volt, ahogy nevezték, rendhagyó professzori, pedagógusi, kutatói magatartást itt be. Mi az ön véleménye tulajdonképpen az oktatásnak, az egyetemnek? Milyen jelleggel kell bírnia, hogy megfeleljen a kor követelményeinek?
1: Én azt hiszem, és ezt már gyermekkorom óta magam iskolai tapasztalataiból tudom, hogy az egész oktatás ügyét áthatja egy nagy tévedés, egy óriási tévedés, ami abból áll, hogy azt hiszik, hogy a könyv az arra való, hogy az ember a tartalmát belenyomja a fejébe. Az én nézetem szerint a fej az gondolkozásra való. És a könyv arra való, hogy ne kelljen mindazt itt tartani. Az sokkal egyszerűbb a könyvtárba tartani. És akkor a fejemet használhatom sokkal jobb dolgokra, a gondolkozásra például. De a fejemet megtöröm szecskával, szóval mindenféle adatra, akkor ezt nem tudom használni semmire. Ugye? Nemrég valaki nekem küldött egy könyvet, amiben nagyon atyailag tanácsot ad, hogy hogy kell kutatói pályára menni, az azt mondja, hogy először zárkózz be 4 hónapra egy könyvtárba, ugye? Hát ennél nagyobb zöldsége én nem hallottam, mert ha 4 hónap után egy ilyen kezdő élve jön ki, akkor nem alkalmas már semmire. És nem csak gondolkozni, hanem élvezni, látni a szellemi élet nagyszerűségeit, az örömeit, a tudományokat, azt át kell élni, ugye én azokkal a kísérleteimmel élek. Shakespeare-t azt nem megtanulni kell, hanem átélni kell, ugye? A zenét azt nem megtanulni kell, hanem azt megélni kell. Mindent meg kell élni, ugye? Velem a középiskolában megutáltatták az irodalmat, megutáltattak mindent, mert csupa adattal tömték meg a fejemet, ahelyett, hogy megtanítattak volna, hogy lássam a szépségét az irodalomnak és a szellemi alkotásnak. És evel meg is bénítják, ez egy borzasztó kárt tesznek, mert megbénítják az embert.
2: Mert az a sok szecska, amit az ember fejébe beledik,

Hát ennél nagyobb zöldséget én nem hallottam, mert ha 4 hónap után egy ilyen kezdő élve jön ki, akkor nem alkalmas már semmi. És nem csak gondolkozni, hanem élvezni, látni a szellemi élet nagyszerűségét, az örömeit, a tudományokat, azt át kell élni. Én azokkal a kísérleteimmel élek. Shakespeare-t azt nem megtanulni kell, hanem átélni kell. Ugye? A zenét azt nem megtanulni kell, hanem azt megélni kell. Mindent meg kell élni. Ugye? Velem a középiskolában megutáltatták az irodalmat, megutáltattak mindent, mert csupa adattal tömték meg a fejemet, ahelyett, hogy megtanítottak volna, hogy lássam a szépségét az irodalomnak és a szellemi alkotásnak. És ezzel meg is bénítják.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

0: gyerekkoromban ismertem őt. Aztán azért is figyeltem rá, mert azon kevés színészek közé tartozott, aki a szentesi tájnyelv zárt e hangját megőrizte a színpadon. Egyik méltatója azt mondta, hogy senki nem tudja úgy mondani a színpadon, lehetetlenséget kívánsz, mint ahogy Őzele is mondta. Sokszor gondolkoztam rajta, tényleg van lehetetlenség az ő pályájában. Mégpedig az, hogy nagyon mélyről indult. Értem ezt úgy, hogy családi körülményei folytán, anyagi helyzete miatt, képzettsége folytán, mert egy mezőgazdasági szakközépiskolát végzett, amely akkor nem 4 éves, hanem 3 éves volt. Ő gyors talpalónak nevezi később, és egy egészen más pályára ment. Ő azt mondta egyszer nekem, hogy amikor fölkerült Pestre, és már főiskolás volt, meg kellett neki tanulnia, hogy a 6-os villamos hol jár, de ő akkor hallott először arról, hogy volt Szofoklész. Én azt hiszem, hogy ez az egész pályáját meghatározta. A pszichológia Casson betegségnek nevezi azt, hogyha valaki olyan helyzetbe, olyan körülmények közé kerül, jelen esetben nem mélységben, hanem olyan magasságba kerül, amelyre a gyerekkora nem készítette föl.
1: Szentes két párt volt, az első pártól laktak a gazdagok, az alsó pártól laktak a szegények. A szegénység az kubikolásból áll, harmados munkából áll, kukoricatörésből állt, a felső pártiak alkalmazták az alsó pártiakat. A szegénységgel együtt jár valami, büszkeség, tartás, egy végtelen önbizalom, mert mi van, csak a két kezünk, és ebből a két kézből élni kell. A két kézből.
2: Egy rendkívül visszahúzódó és nagyon magába zárkózott ember volt, mint egy gyerek is.
3: Például emlékszem, hogy volt egy sufni, ahol ő általában rendszeresen elbújt.
4: Zugli, úgy hívtam.
3: Zugli, igen, pontosan. És akkor, mikor én nem voltam, ott kisgyermekként én erről semmit nem tudtam. Utána már, mikor az ő édesanyja fölköltözött Szentesre, a házat nem bírta eltartani, oda is sokat járkáltunk le még együtt. Utána kérdeztem meg, hogy végül is ugye az emlékeim alapján mondja el, hogy hol volt az a zugli, ami
4: Kölek,
3: az ő, ami az ő hátul a, emlékszel a hátsó falra, amit mindig messzelni kellett?
4: A klotyó mögött.
3: Budi mögött.
4: Igen.
3: Na, ott volt egy ilyen. És utána...
4: Hogy hívták? Ott a kis patak partján.
3: Igen.
4: Patak meg a ház között.
3: De addig, hogy ő neki mit jelentett ez a környezet, vagy ő hogy élt lent, vagy őnek, az arról érdekes, hogy soha nem volt szó. Mi ott nagyon boldog hónapokat töltöttünk. Az csak
4: de
3: utána.
4: Neki szerintem az volt egész Szentesből talán a legfontosabb, mivel kizárták a közösségből, mert Dadovot esetleg megverték. Ő, mint később, de ezt én is csak később tudtam meg, hogy odavonult mindig olvasni újságot, mindent elolvasott, ami betű volt.
5: Az egyik tanárnője ébresztette rá, de inkább használnám azt a kifejezést, hogy tudatosította benne, hogy ő benne van egy nagy adag talentum, ami a színészetben nyilvánulhat meg. Őze erre a szerepre attól kezdve nagyon tudatosan készül. Ennek egyik bizonyítéka az, hogy olykor beszédhibás volt, bizonyos idegi problémái következtében, ez egy pszichológiai, pszichiátriai kérdés, nem tudom jobban elmondani. Ezzel együtt olyan óriási akarat ereje volt, hogy szinte demoszteniszi módon kavicsot téve a nyelvéhöz le tudta szoktatni magát.
2: Ő egyszer elkezdett nekem mesélni arról, hogy ő valahogy nagyon-nagyon vonzódna a színház iránt. De életében nem volt még színházban. És akkor egyszer megszerveztük az egész osztály részére egy kirándulás Szegedre, és elvittem a színházba őket. Tangazdaságnak a teherautójával, ponyvás kocsival vonultunk be Szegedre, és mentünk a színházba. A gyerekek a legjobb ruhájukat vették föl, mert azért érezték azt, hogy ha egyszer színházba kell elmenni, akkor oda föl is kell öltözni. Nagyon élvezték, valóban látszott rajtuk, hogy örömmel vannak ott, és visszafelé jövett ugyancsak a ponyvás kocsival, és egy kanta vízzel, mert más lehetőség nem volt, jöttünk Szentesre. És határtalan élményben volt részük. És akkor mondta Lajos, hogy ez olyan indítatás volt neki, hogy ő úgy érzi, hogy szeretne színész lenni. De vajon van-e neki elég tehetsége, hogy ezt megvalósítsa?
6: Szóval az én emlékezetemben az Őze Lajos az egy fekete kalapos, megviselt arcú klaun, aki egy kicsit tompa szögbe jár mindig, egy kicsit összehúzott szemmel, behúzott vállal, ül egy fotelban és a társalgóban is nézi a bejövőket és a kimenőket. És azon a szempáron mindig ott volt a vélemény.

0: Nincs valami...
1: Nincs. Mikor szabadultál?
0: Napokban múlt 2 hete.
1: És most hol vagy?
0: Föld alattina, Keszonban. Mert nehezebb munka nincsen, bevágtak a földbe terénkig. Tudod róla, mit tudsz?
1: Pistáról, Lacikám. Csak annyit, hogy 7 éve múlt, hogy befordult itt a sarkon, Amerikába. Azóta nagy semmi, kérlek.
0: Hát fájhat neki, hogy nem mentetek vele.
1: Miért nem hívott jobban?
0: Miért kell titeket annyit hívni?
1: Kiket, minket? Ha te most rajtam akarod leverni, hogy téged ott hagyott a médikéd, akkor menj máshova ezzel. Engem ne vegyél egy kalap alá.
0: Neki is igaza van. Fiatal. Nem volt gyerekünk. Csak velem szúrt ki. Mindenkinek igaza van. Még a szar is le van szarva.
1: Laksz te valahol?
0: Nem én, de miért is. Amíg bent voltam, őt is kirúgták a lakásból. Most valami nagy kutya lakik benne, hát neki is igaza van. Neked is, Évikém, mindenkinek igaza van.
1: Én nem azt mondtam.
0: Látom, rendben vagytok.
2: Úgy érzem, lassan egyedül maradok most. Nem, minthogyha újabb generációkkal nem lenne nekem nagyon jó, de egyszer csak a múltam elfogy, és úgy feltűnik, hogy milyen gyorsan. Úgyhogy azon kapom magam, hogy én is félek, hogy egyszer csak eltűnök. Szóval én félek a haláltól, mindig is féltem. Lajosról mit is tudnék mondani? Nem tudom, mi marad meg egy színészből.

0: Emlékszem egy vizsgálőadásra. Nem tudom, hogy mi volt a darab. Nem tudom, hogy mit játszott. De soha nem fogom elfelejteni, hogy állt egy zongora előtt, egy fehér ruhába, egy szálvirággal. És vannak ilyen képek. Ül a Szeged Szeggel Shakespeare előadásba, ül egy sarokba. Pilinszky mondta a Sherry Suttonról, hogy krátert tud ülni. Na, olyan volt a hajós.
1: A színjátékos az az, attól nagyon sokat szenvednek a kollégák. Az sose tud egyforma lenni. És az ő igazi baja az volt, hogy valamit megcsinálni kétszer-háromszor egyformán. És ez szakmailag, ez összeférhetetlen egy színházi színésznél. Megint csak azon, hogy mi volt előbb, hogy ezért kellett inni, hogy ezt a rendszerességet tudja hozni. Az igények nem voltak túl nagyok. Tehát az ő belső igénye sokkal nagyobb volt, mint amit meg lehetett tőle kívánni. Mint amit a helyzete, a szerződése megkívánt. És ez nagyon sokáig és hosszú ideig volt így. És amikor kevés volt már a partner, aki el tudta, el akarta, elviselte őt, vagy kevés volt a partner, akire fölnézett, akkor túl sokat kellett adni. És a színész mindig ad, és abba bele lehet rokkolni.
2: Ő nem belebújt egy más ember bőrébe, hanem kibújt a sajátjából. Ez látszólag ez egy lyukas mondat, amit mondok, de hogyha az ember jobban belegondol, akkor rájön arra, hogy ez egy rendkívüli adottság. És ráadásul ezzel a nagyon szomorú, nagyon bánatos, tényleg azt kell mondani, hogy clown arccal olyan derültségeket és olyan drámákat tudott teremteni, ami nagyon kevés ember képes rá.
3: 10 évig öltöztem vele egy színházban, egymás mellett ültünk. Nem volt ő bőbeszédű ember. Keveset beszélt, de akkor velősen. Meggondolta mindig, hogy mit mond. Amellett, hogy szenvedélyes ember volt. De a szenvedélyét azt hiszem mindig a produkciókra spórolta. Az életben nem láttam soha kiborulni. Azt lehetett rajta látni, hogy örökös feszültségben él. De valami elképesztő fegyelemmel. 10 év alatt igazából azt a bizonyos disztingvált 3 métert, amit ő láthatatlanul is leírt maga köré, abban nagyon-nagyon ritkán lehetett belépni. Kiválóan tudtunk egymás mellett hallgatni.
4: Ugyanakkor, amikor az ember a színpadon állandóan érezte, hogy otthon van őze, hogy mindahhoz, amit a rendezőktől kapott, hozzá tud adni olyan ötleteket, és meg is tudja valósítani, ami kifejezetten és kizárólag az ő sajátja. Nos, ez az ember a magánéletében az az érzésem eléggé bizonytalan volt. Nem találta a helyét, nem volt kapaszkodója, magányos volt.
5: Nem voltunk ezt. Ebédre mindig hoztak ilyen csokoládépont, amit azt mindig odahordták elénk, mert mi imádtuk, és megettük az egész üdülőjét, ez a nemzetnek az üdülőjében volt. Sok ilyen piramis ki volt rakva, vagy csoki pudingból. Mérhetetlen büszke volt arra, hogy ő nem tud felállni az asztaltól, hogy neveljen le őt csoki pudingos tányért, mert annyi akkora mennyiség volt. Meg egyetlen siófokon.
6: Siófokon nagyon sok maradt, képünk.
5: Mert az egyetlen rendszer, az 3 évig ment, az egyetlen ilyen rendszerbe foglalt kapcsolat az volt, hogy levitt minket Siófokra egy 2 hétre, nyáron.
6: Ezek ilyen meghatározott, elég éles kontúrú blokkok, nála is, meg nálam is. És de itt is voltak olyan mozzanat, ami magára utal, ahogy mentünk például egyszer, taxival mentünk Siófokra, miért ne. És ott a Sió csatornán középen van ez az üdülő, úgyhogy gyalog lehet csak bemenni a hajógyáron keresztül, és addig egy hordát fölbérelt, az vitte a bőröndöket, és akkor értünk, akkor fizetni akart, kivette a zsebéből, így elkezdett benne kotorászni, azt így megmondta, hogy ne, és így az egészet oda a hordán.
4: Valami hallatlan ösztön és magával hozott tapasztalat alapján két mondat után tudott közvetlen kapcsolatot teremteni bárkivel, aki oda ment hozzá. Olyan természetes módon tudott az élet legkülönbözőbb szféráiról beszélgetni, amilyen készség keveseknek adódott meg, adatott meg. Őzében volt valami utolérhetetlen férfias bár.
7: No, mit kapok ezért? Nem tudod elképzelni, hogy milyen nehéz volt belenyomni a labba. Tudod, hogy évek óta fel nem ráda. Egy verset is írtam hozzá. Szeretem Balaton lellét, de még jobban Naluszi mellét. Naluszi mellét. Tudod, hogy neked van a legszebb. Ellen a béketában van.
8: Ernő, szeretnék kérni.

0: nagy harapással élt. Ő maga nem volt óvatos. Nagyon tudott enni. Szerette az intenzív ételeket. Mindent nagyon csinált. Egy olyan ember, aki gyerek és felnőttként adja magának a parancsokat, abban az irányban is, hogy nehogy nagyon felnőtté váljon, hogy tudjon úgymond játékos lenni, és tudjon játszani. Úgy tudta magát valóban oda törni a lelkét egy-egy dologhoz, hogy már-már mindenki csodálatát. Mert ugye sikeres lett, és az a sikerrel együtt járnak az irigységek. Sose vette észre. Annyira gyermek volt, hogy a rámondott ilyen-olyan jelzőket kikérem magamnak, néha olyan dolgai voltak, hogy nehezen viselték az abszolút steril józan kollégák. Ami az aggasztó helyzetet jelenti, ez már a betegség bevonult az életébe, és onnantól kezdve bizony, ahhoz, hogy a létét, az életét, a pályáját, a játszásait, a fellépéseit megtartsa, úgy érezte, hogy neki azt muszáj kompenzálni. Mert akkor már fájt. Fájt fiziológiailag az élet, és gondolom a félelem is erősen korbácsolta őt ahhoz, hogy nem lehet józanul nekem csinálni valamit, mert fáj.
1: Én úgy mondom, amikor Lajosnak fájt valami, és tudjuk, hogy mi fájt, hogy mi nyomta. Nem csak a lába, ami úgy nézett ki, mint egy ezer helyen felszaladt nejlonharisnya. Nem csak ez a szörnyű nyomás, amit az anyán lehetett, az már a műtét előtt és a műtét után. Akkor volt, amikor semmiféle medicina nem segített rajta, és akkor Lajos bizony fölé hajult a pohárnak, benyomta az 1-2-3 cseresznyepálinkát, és akkor mindig megrettent az egész színház, mert amikor Lajos tompaszögbe jött be, kicsit megdőlve derékbe, a kalap behúzva, akkor az összes igazgató összeszaladt. És akkor álltak két oldalt a portálba, és soha nem felejtem el, hogy egyszer így jött meg téli reggel előadására. Volt egy gyönyörű monológia, amiből ő a próbák folyamán egy valóságos magánszámot csinált, bármelyik, a világ bármelyik cirkuszi porondján elment volna. Most ezzel nem azt mondom, hogy egy előadásban nem fér bele, nagyon is belefér. Na most két oldalt állt az összes igazgató, és várományos igazgató, darab rendezője, pályatársak, akik azt mondanám, most végignézzük, hogy ez hogy szalad le bele a függöny. Lajos bejött mezitláb, addig cipőbe jött be mindig. Így lógott a nyakába a két hatalmas csuka. Úgy mondta ezt a nézőtérnek a dolgokat, nézőtér halálosan jól szórakozott, mellesleg szólva annak is szólt a jelenet, tehát arról szólt a jelenet, hogy itt a nézőknek nagyon jól kell szórakozni. Adott ponton letette a cipőt, és aztán ott is felejtette. Már mindenki ott nézték egymást, a rettenetes igazgatók. Mert Lajos megkerülte a cipőket, és egy olyan másfél méterről, helyből a két csukába beleugrott. De csong nélkül, ahogy a kosárlabdában mondják. És aztán így kinézett a dirikre, ez volt, ezután már csak egy mondata volt, az elment, kiment, nyílt színitaps. Szóval ő így jött be, úgynevezett illuminált állapotban a színpadon. Hogy egy ilyen ajándékot tudott adni mindenkinek azon az estén.
0: Ő soha egyetlen mondattal nem jelezte be, hogy ő jár kezelésre, besugárzásokra. Kihullott a foga, hát apám sokat ívott, nyilván azért mondta, hogy rosszak az ilyenfajta fiziológiai dolgai. De nem törődött vele, belejátszott a szerepbe, nem volt foga, stb. Imádta például a Korbacsóba, hogy ő neki rossz a foga. Bos figurát alakított. Ott már csak nézni lehetett, mert egyszerűen zseniális volt.
1: Emlékszem, a Latinovics Zoli halála után mindenki jelentkezett, mint nagy barát. Megalakultak a Latinovics baráti társaságok, és a Lajost is meg

0: Kérdezték egyszer, hogy hát ilyen nagy egyéniség, akik gyakorlatilag egykorban éltek, és egyszer érték meg a sikereiket, és soha nem keresztezték egymást, nem bántották egymást, nem próbáltak közöttük kialakítani konfrontációkat. És Lajos elmondta, hogy ő soha nem volt neki barátja, mármint a Zolinak. Viszont egyszer az Őskalánt olyan jól mondta valahol ő, mint Őzer, valami kultúrházban, mint ahol a Zoli is ott volt, talán valami közös fellépés lehetett, nem tudom. Hogy ez a két nagyság, mikor befejezte az Őze a verset, ment ki, a Zoli a zsebébe nyúlt és adott neki egy forintot. Soha senkinek nem adott, mert a Zolinak meggyőződése volt, hogy ő az, aki verset tud mondani, és ebben volt is valami.
1: Hú, Babilon ideje óta az Őskaján harcol velem, ott járhatott egy széda ősöm, s nekem azóta cimborám, apám, császárom, Istenem! Korhely a hol, gúnyos arcú, palástja csusszan lova vár, de áll a bál és zúg a torna, s bújdosik, egyre bújdosik véres asztalon a pohár. Nagyságos úr, kegyes fajtásom, bocsáss már, nehéz a fejem. Sok volt immár a jóból, sok volt a bűn, az éj, a vágy. Apám, sok volt a szerelem. Nyögöve kínálom törött lantam, törött szívem, de ő hozzá. Ravogva jár kell, fut az élet, énekes, véres és boros, szent kocsma ablakunk alatt. Uram, kelj mással viadarra, nekem az öröm nem öröm, fejfájás a mámor, s a hírnév. Szulalmokban elkopott a büszke oroszlán terem. Uram, az én rögöm magyar rög, mettő, kisajtól, mit akar a te nagy mámor biztatásod? Mit él a por és féráldomás? Mit él az ember, a magyar uram, én szegény fósza szolga, elhasznált nagy bolond vagyok, miért vagyok most már rogyásig, pénzem nincs, hitem elinalt. Erőm elfogyott.
0: És a Lajos megkapta ezt a forintot, és azt mondja, hogy nem voltam én barátja, de ez a forint a mai napig itt van a nyakamba. Tehát ők becsülték egymást.
2: Úgy tudom, igazában soha nem kerültek közelebbi barátságba. Ami összefűzte, és egy kicsit azt hiszem, hogy szét is választotta természetesen őket, az a két különböző módon megnyilvánuló, nem tudok jobb szót, zsenialitás. Nem érdem, erre születni kell, ők ketten erre születtek.
0: Az ötödik pecsétre gondolunk mi mindnyájan. Hát az elképesztő volt. Azért is, mert hát, hogyha körülnézel, már csak szinte a Horváth Satza él. Szóval Márkus Laci meghalt, Zoli meghalt, Őze meghalt, Liba meghalt, és ott van az a sor, emlékszel, aki a kihallgató pincéből a kadáverrel szemben, és abból már csak egy ember él. Ja, és itt van ez a mozdulat, ez nem véletlen, mert a Lajos ugye így távozott, miután ő egyedül, akinek ezt a sok gyereket kéne nevelni, enni adni. Ő elvállalta az arcúcsapást, és soha többé nem tudta letenni a kezeit.
3: Neki minden megnyilatkozása olyan mértékben volt domború, hogy az ember mellette érezte, hogy erre majd emlékezni fognak. Szóval nem lehet a hétköznapi ember egyszerűségével mérni, hanem minden megnyilatkozása mögött ott van, hogy minősíthető, és rendszerint úgy, hogy milyen szögben. Van, aki a sterilebb oldalról azt mondja, hogy ez rettenetes. Van, aki azt mondja, hogy Istenem, ettől én ezt láttam, mondjuk a Korbacsot, vagy emezt, vagy amazt. akkor azt mondja, hogy ennek ezt meg lehet bocsájtani egészen odáig, hogy ő kicsit ide-oda ringve-lengve ment haza hajnalat, és ki volt téve a tej a közért előtt. Akkor fölemelte, megitta, visszatette, oda tette a pénzt, és tovább ment. Szóval ezt ugye nem mindig csinálja meg az ember, de ő benne volt a teljes szabad élet akarása. Szóval az, hogy ő úgy szeretne élni, hogy éppen a kedélye viszi. Na most a kedély ennek volt olyan töltete benne, amiből az egész színészeti táplálkozott.
4: Olyan szédületes irónia és olyan humor az érszükülettől, az alkalom keresztül, a feladaton át, a te hülyeséged. Olyan humor, ami nincsen, ami legalább 20 éve nincsen. Az olyan mélységes humor, egy megvadult, kidüllett szemű ember, vérfagyasztó módon tudod, hogy lekaparod a rögéstől a falat. És ez old, és ez visz, és ez nincsen. Ez nincsen, tehát a humor a meg a tartása.
5: Egyszer majd kérni fogunk magától valamit.
6: Tessék már kérni.
5: Mindent a maga idejében.
6: Nem bírom a feszültséget.
7: Gogolá köftársnő, egy pillanatra.
5: Ez egy új szoknya magán, igaz?
8: Új virágelftárs.
5: Hurta. Hagyjuk a szexualitást a hanyatló nyugat ópiumának. Nincs erre nekünk szükségünk. Igaz, Pelikán elftárs?
8: Értettem, virágelftárs.
5: Nehéz. Nagyon nehéz. Kulturális forradalom egy nagyon fontos posztján kell őrtálnia. Politikailag, eszmeileg kell átgyúrni a kérdést.
6: Éppen nekem.
5: Ahol nem vagyunk mi, ott az ellenség. Mától fogva maga az Angol Park igazgatója.
6: Angol Park? Miért Angol Park?
5: Ez a neve, nem mindegy.
6: De miért Angol? Mi nem Vidám Park, vagy Vicc Park?
5: Ez az. A torkánál ragadta meg a kérdést, Pelikán elvtárs. Angol Park? Hogy az angol imperialista világbirodalom röhögjön a markába? Egy frászt? Vidám Park. Ezt kell a dolgozó.
9: De nem tudom, te arra mennyire emlékszel, amikor egyszer születésnapra hazajött. Az egyik ilyen születésnapi emlék például, hogy hozott nekünk egy két indián fejdíszt. Az egyik egy ilyen fekete ilyen
10: lobonc volt, a másik
9: izasztó, ilyen törzsfő. Lobonc, a másik törzsfő. Egyszerre fölvette, kiment a kertbe a... Nem, azt hiszem az utcán már ebben jött végig. Szóval nem teljesen, csak nyilván fölvette. Bement a kertbe, és pont kint volt a Kormos nevezetű, akkor...
10: Akkori kutyánk, mert mindig akkori volt kutyánk.
9: És egyszerűen hát nem tudta ki ez, és neki esett. Megérült. És akkor iszonyatosan élvezte, és elkezdte hergelni. Egy ilyen indián fejdíszben.

0: élete utolsó idejében, akkor nagyon közel kerültünk egymáshoz. Mikor az el nem készült utolsó filmünkkel készültünk, én kifejezetten őhá találtam ki ezt a figurát, illetve választottam ezt a filmet, és akkor kórházban volt. Megéheztem, hogy elkezdjük ezt a filmet, de ezt sose fogjuk befejezni már.
1: Cselekhetetlen, hogy ez a járni nem tud már. Enni, beszélni szinte alig tudó ember felemeg a hordányról. Két lépcsőt kellett fölmennie, amíg a szöveghez került a dolog, és míg odavitték, támogatva, addig nem volt ember. Csapó után egyszer csak megjelent az a Wecker úr, ameddig a szerepe ott tartotta.
0: Ebben a filmben volt egy jelenet, ahol neki tangóznia kell Bánsági Ildikóban. De a lábai már annyira meg voltak dagadva, ilyen ödémásak voltak, hogy egyszerűen nem bírt cipőt húzni. Papucs volt. És így ment le ez a jelenet, hallatlan nehézségek közepette. Mi ott videón visszanéztük mindig az aznapi munkát, és este behívott a szobájába Lajos, és azt mondta, na hogy sikerült a jelenet? És nem tudtam, mit mondjam, mert a jelenet valami szívszorítóan borzalmas haláltáncán sikerült. És azt mondtam neki, hogy hát Lajos, őszinte leszek hozzád, ennél már te csináltál jobbat is. Akkor először dühös lett, elkezdte szívni a zenét, elkezdte szívni a partnernőjét, elkezdett szívni engem, aztán azt mondta, te, ismételjük meg holnap a jelenetet. Én leveszem azt a rohadt papucsot, egy papucsba nem lehet tangózni. És cipőt veszek. És másnap tényleg iszonyatos küzdelemmel fölvette a cipőjét a feldagadt lába, és vett egy mély lélegzetet, és fantasztikus módon megismételte a jelenetet, utána ölbe vittük el, mert nem bírt lábba állni, úgy szenvedett.

0: Emlékszem, a kórházban meglátogattam, és ültünk egymás mellett, az már halála előtt egy pár héttel volt. És hogy csöndbe üldögéltünk, engem, ugye az ember ilyenkor nem beszél a halálról, ő nem adja tudtomra, hogy ő mit tud. Én próbálok úgy viselkedni vele szemben, mint aki gyógyultan távozik. Az ember nem tud. Szóval rájön, hogy nincs többé találkozás. Akkor egyszer csak vágya van arra, hogy nem is tudom. Talán, hogy vajon, bár ezt nem kellett mondani, de hogy eleget mondtam-e neki, hiszen mindannyian árvák vagyunk, hogy én mire tartom őt. Lehet, hogy igazán talán nem. Vagy például most nagyon sajnálom, hogy ő már nem láthatja a fiát játszani. Biztos nagy öröme lett volna.
1: Az ő beszédre hasonlít rá. Szabadságából adódik, amiben nyilván meg, hogy dalog.
2: Időnként.
1: Időnként, bocsánat. Nekem meg a ilyen ösztönös gesztus, amiből a cigarettát tartom például. Én nem bírok egy helyben megülni például. Nagyján mindig azért piszkált, mert így járt a lábam állandóan ugrált, a kezemmel mindig csináltam valamit. Szóval én inkább külsőségekben hasonlítok rá, ő meg... Hát azért van bennem is, ami belsőleg is, úgy érzem, hogy azonos vagyok vele, de ő mélyebben azonos vele belsőleg, azt hiszem.
3: Az őze. A nagyon kevés ember kapja meg ezt a jelzőt. A saját nevét az élete dicséreteként. Az őze az ma is fogalom.
4: Van egy világ, hol nincsen fájdalom. Minden eljátszottam már, Tibor-sztól Biberáki, ebben a darabban csak egy van még hátra. Nem tudom, hogy mikor leszek Melindácska.
5: És most, amikor úgy tűnik, hogy megértettük egymást, a születő gyerek, meg a temetendő valami, akkor köszönöm, hogy figyeltek erre a valamire. Mert már hallom, hogy vár és röhög, de röhög a rög, hogy betakarjon.

0: Temetésem. Szünetésem. Temetésem. A kanyargósti szapartyám, ott születtem. Oda vágyik vissza az én szívem, lelkem. Most van a nap lemenét. Kimegyek a temetőbe. Szentesen születtem egy nagyvárosban, és vidéken ért a pusztulás Budapesten. Ne tessenek kacagni. Itt ért a vég egy csomó dolog után, amit elvégeztem, nem végeztem, nem tudom. Nem tudom. Önök azt mondják, hogy elvégeztem. Milyen volt Szentesen az élet? Viharsarki élet folyt, olyan, mint Szabolcsban. Vagy Szabolcsban olyan volt, mint Szentesen. Csongorádon, mint Szenten, Szegváron, Árpádhalmán, Szarvason, Orosházán, Kunszentmártonban, ahogy akarom. Igaz az, hogy a szegénység király volt ezen a vidéken. Nem tudom. Van egy világ, hol nincsen fájdalom. A két kezünkből éltünk édesanyámmal. Apám katona volt, nem tudtuk, hogy hol. A keleti fronton. Csak aztán nem jöttek a tábori lapok, és élni kellett. Édesanyám font. Rokkán, éjszakákon át. Nekem meg kell tanulni font. Anyámnak segítsek, vettünk még egy rokkát, ketten fontunk, és ebből éltünk. Ezért kaptunk élelmet. Kötöttünk, fontunk éjszakákon át, és mi nagyon keveset beszéltünk, dolgoztunk. Pergeti a kerék az orsót, és ennek van egy monoton hangja. Egy ilyen zsongító. És akkor, mintha a rokka azt mondta volna, hogy ők játszanak, zabálnak szüntelen, mintha bennek mindenik tagocska egy-egy gyomorral volna állva. És nekünk kéményeinkről elpusztulnak a gólyák, mivel magunk emésztjük meg a hulladékot is. Van egy világ, hol nincsen fájdalom. Minden eljátszottam már, Tiborztól Biberákig. Mindent eljátszottam már, Tiborztól Biberákig. Ebben a darabban csak egy van még hátra. Nem tudom, hogy mikor leszek Melindácska.
1: Amit hallottak, nem stúdiófelvétel, és nem is Csehov, bár ő is írhatta volna. No, nem e pár mondat irodalmi értékelésére gondolok, csupán a hangulatára. Én tudom, erősen teátrális, annak ellenére, hogy erre esküdni mernék, nem póz szülte. Ennek a szertelen embernek, ennek a szabálytalan színésznek sokan nem hittek, amikor látványosan dühöngött. Talán volt is benne némi teatralitás.
0: Van egy világ, hol nincsen fájdalom. Minden eljátszottam már, Tiborztól Biberáki.
1: Igen, egy önéletrajzi vallomásban dalra fakadni legalábbis zavarba ejtő. Az én számomra mégis hiteles. És most gyorsan hozzáteszem, ez nem valami védőbeszéd. Én Őzének se barátja, se kollégája nem voltam. De egyike vagyok azoknak, akiket Őze elbűvölt. Talán éppen a szabálytalanságával. Talán azzal, hogy a magánéletben sokszor éreztem póznak egy-egy kirohanását, ám a színpadon sohasem volt teátrális. Szerintem. Amikor odaállt a mikrofon elé, kiderült, mindent tud az emberi nemről, az erényeikről, a fogyatékosságaikról. És hadd tegyem hozzá, ha felment a színpadra, ha odaállt a mikrofon elé, sosem volt teátrális.
0: Mindent eljátszottam már, Tibor-sztó Biberági. Ebben a darabban csak egy van még.
1: Olyan ez a kissé ügyetlenül kibudjanó dalfoszlány, mint egy látlelet. Amikor őze vallott magáról, már tudta, hogy halálos beteg. Csak hogy ez a másoknak sok gondot okozó ember jóval korábban is úgy viselkedett, mint egy halálra ítélt. A körülötte jövő menőkre sohasem ügyelt, csak ha bajban voltak. Különben csak a szerepeire, melyek néha meghökkentően nyúlfartniak voltak, mint például a cseh Toman a Folyó varázsa című hangjátékában, amit azért idézek fel, hogy éreztessem, az igazi, a nagyszínész egy néhány mondatos szerepben is képes egész embert, sőt, egy egész kort ábrázolni.
2: Hozhatok valami frissítőt az igazgató úrnak?
3: Frissítőt? Nem. Mi is a maga neve, kérem?
2: Én az Inos vagyok, tisztelettel.
3: Maga František, ugye? Ez a neve.
2: Tulajdonképpen igen. De a nagyságos asszony azt mondta, ez itt elképzelhetetlen, így szíveskedjen ön is François-nak nevezni. Ezt tetszik tudni. Így való.
3: Hová való, Simon?
2: Csemorva felvidéki, igazgató.
3: Ó, hiszen akkor földiek vagyunk. Én is Dárban születtem. Volt ott? A Százava folyó mellett. Ismer is Dárt?
2: Hogyne, hát közel van a határoz, Morvában.
3: Micsoda gyönyörű vidék, igaz?
2: Igaz, igazgató.
3: Azok a haragos zöld hegyek, mi? Azt mondják, egyáltalán nem valami gazdag vidék. Hát ez meg lehet, szegényes, de szép. Újvárt ismeri? Valami haj van?
2: Újvár?
3: Hát ott van a...
2: Szolgálatára, igazgató úr.
3: Mitől sábadt el így?
2: Tetszik tudni, eszembe jutott valami.
3: Valami történt ott? Nekem elmondhatja, mindig jó, ha valakivel megosztjuk a keserű emlékeinket. Az ember tulajdonképpen olyan magányosan él a világban. Ritka eset, hogy... Na, nos, mi történt Újvárott?
2: Hát én, igen, bizalmas dolog. És hát félreérthető, ha megkérhetném az urat, hogy köztünk maradjon.
3: Hiszen ez természetes.
2: Na, hát kérem, az úgy volt, hogy az egyik vasárnapon a sokasságban egy nő elvesztette a pénztárcáját, és az én zsebemben találták meg.
3: Magánál?
2: Valami kapca betyár dugta oda, bizonyára csendőrök üldözték is. Meg akart szabadulni a zsákmánytól.
3: És mi lett aztán?
2: Hát engem tartóztattak le.
3: Hó.
2: A csendőrnek hiába mondogattam, hogy nem tudom, hogy jutott hozzám. Egy szavamat se így.
3: Gyalázat.
2: A védőszentembe esküszöm pedig, hogy...
3: Fölösleges barátom, magának rendes, becsületes fölvidéki képe van. Mi fölvidékiek nem lopunk.
2: Így igaz, nagyságos.
3: Na.
2: Az igazgató úrnak jó szeme van.
3: Lecsukták?
2: 6 hetet kellett ülnöm. De megszöktem, kérem.
3: Hogyan?
2: Jaj, csodálatos, illatos éjszaka volt. És még oda az emeleti 5-ös zárkába is beragyogott. Tisztára fölvidéki éjszaka volt. Hát ilyenkor az ember megvakul. Tetszik tudni. Meg a szeretőire gondol, és a honvágy akkorára nő benne, mint egy jegenye. Ahol direkt behúzott a felhők mögé, és úgy feküdt mögöttem, pokrózkodva, halott. Sűrű zsíros forróság volt.
3: Nem.
2: A felügyelő sörözik, gondoltam, és nincs fegyőr, aki ilyenkor nem lopakodik le innát. Fölfejtettem a szalmazsák húzatját, szalagokra téptem, kötelet fontam belőle, tisztelete. Az ablak rácsa vidéken mindig rozsdás. Nem nehéz kitörni.
3: Micsoda legény maga, František.
2: Jobb, ha François-t tetszik mondani.
3: Persze. Nagy dolog meglépni egy börtönből.
2: Pár perc múlva búcsút mondtam Újvárnak.
4: mert egyetlen isteni kegyelem van a világon. A szabadság.
5: Lipót, te az inassal purpárlézol itt? És hogy áll a nyakkendőd? És ha rátok nyit valaki? Maga, François, itt szolgálja a vendégeket?
0: Bocsánat, asszonyom.
3: Hát, egy vidékről valók vagyunk, és ismeris Dárt, a szülővárosomat. Frantisek rendes.
0: François.
3: Becsületes ember.
5: Frantisek? Mit mondtam én magának, François? Lipót, menj a szobádba, és szedd össze magad.
1: Kevés színész tud úgy hazudni, hogy ne tegye idézőjelbe a mondatait. Őze ebben a szerepben olyan elegánsan, színesen és őszintén füllent, ahogy az igazi széltolók teszik. Vagy ezt csak én éreztem nála? Őzéről a legjobb indulattal sem merném állítani, hogy képes volt tárgyilagos lenni, akár a kollégáival szemben is. Az én számomra a legragyogóbb példa erre Moldova György Éberling a Magyar Apa című nagy sikerű hangjátékának felvételei közben adódott. Köztudomás, hogy Latinovicsot nagyon nagyra tartotta. Ugyanakkor a kettejük kapcsolata sokszor alakult át kutya-macska barátsággal. A Moldova darabban a címszerepet Latinovics kapta, aki emlékezetes alakításával pillanatok alatt elbűvölte a jelenlévőket. Őze már az olvasó próbán félrehúzódott. Mereven a stúdió mennyezetét bámulta. Szünetben kivonultunk a folyosóra, ahol azonnal rágyújtott. Cigarettáját nem elszívta, de elrágta, a vak is láthatta, maga alatt van. Ő ugyanis ebben a hangjátékban csak egy kikiáltót alakíthatott. Egyetlen tiráda jutott neki. Megcsinálta jól, bakia se volt, de amikor a padon leültem melléje, vicsorgott. Nagy színész ez a Latinovics, sziszegte a fülembe, mert kevés színész képes egy rossz felfogást úgy eladni, hogy a kutya se vegye észre, egy szót sem ért az egészből. De azért, vágtam közbe, de azért, a rendező sem meri megmondani neki, hogy nem erről szól ez a figura. Tudod miért? Mert ez a Zoli egy közönséges zseni. Mindent el tud adni, még a bóvlit is.
6: Bajtársak, magyar testvérei, most, hogy zászlótokon büszkén lengenek már, hol leányaink sejem szalagjai, piros szalag, dobogó szívük vérének pirosa, hófehér szalag, a lelkük patyolata, egy névtelen magyar kíván hozzátok szólani, egy egyszerű magyar apa, akinek a fejét már beezüstötte az idő hava, akinek becsületes kezei egy dolgos élet kemény munkájában kérgesedtek meg, akinek arcára mély barázdákat vésett a könyörtelen sors, aki most itt, íme, áll előttetek.
3: Beszéljen már!
7: Drága véreim, fiaim, apátok helyett állok itt, olyan apa, aki már elbúcsúztatta a fiát, kendőt lopogtatva a vonat után, amelyre az volt írva, mint a ti vaggonotokra is, hat ló, 40 ember. Nem volt könnyű a búcsú, egyetlen fiam, legfőbb támaszom hagyott itt engem, aki helyett most egyedül nekem kell húzni a barázdát, vágni a rendet, rakni a szekeret, pedig látjátok, már megettem a kenyerem javát, rászolgáltam volna a pihenésre. Mégis azt mondtam, menj! Te sem maradhatsz itthon, hogyha híj haza! Mutassátok meg, hogy él még a magyar! Legyetek méltók dicső őseink emlékéhez! Hogy idehaza nyugodtan aradhassunk!

0: طريق أن إيرتتك إن أن إتسري مجرفة بوتوز أم تولتك إشتملتك راقف يايب تيريتك بس جيستشن إيش هكال إن أباتك مندم نكتك ne sajnáljátok a véreteket se, mert nincs dicsőbb dolog, mint meghalni a hazáért!
1: Ám amikor lehetőséget kapott rá, pokolian mulatságos tudott lenni. Pokolian. Azt mondtam, igen, pokolian. Mert mi más jelzőt használhatnék például az ő Corbaccio alakítására a Volponéban? A közönséget a legnagyobb komikusok elementáris ereivel ragadta magával, ugyanakkor a figura félelmetessége se sikkad el benne. Még a halálról is olyan kíméletlenül fogalmaz, hogy az ember beleborzong. Ilyen komikumra csak drámai színész képes. Ennek ellenkezőjére példa, újra csak a hangjátékokról beszélek, hiszen én a rádió dramaturgja voltam. Vészi Endre Sufni című hangjátékában Nyári Ernő őze megformálásában. Vészi hangjátékai szinte kivétel nélkül líraiak. Ez az iparos ember tulajdonképpen egészen szürke, ugyanakkor álmodozó lény, de leglényegesebb tulajdonsága a hétköznapiság. Őze ebbe a figurába is belecsempészte a maga alig lefolytható indulatait. Azt hiszem, erre a színészi megformálásra mondják, hogy eszköztelen. Eszköztelen. Érdemes belehallgatni.
2: Az ember a hátán hozza ezt a sötétséget. Mi nem gyújtasz lámpát? Angéla?
3: Kicsit elszundítottam. Kerek 13 órája várlak. 8 percet késett a hét.
2: Majd még unod is. Annyit leszek a nyakadon.
3: Hát igazán elhatároztam.
2: Nézd, Angéla, már annyiszor elmagyaráztam. Én nem nyugdíjba megyek. Az igazi munkám most kezdődik. Költöztetem haza a szerszámaimat részletekben. Hogy mennyi minden gyűlik össze az ember ládáiban. Van itt két műhelyre való minden. Mondtam Kauderernek, nézze, Károly úr, amit elviszek, minden egyes darab személyi tulajdon. Gyaluk, vésők, fűrészlapok, esztergakés, fúrófejek, erre ő. Akár ne is mutassa a nyári szak.
4: De azért a fél szemét megreszkírozza.
2: Na most szépen üzembe helyezzük az állami díszkivilágítást. 4 lámpa felsrófolva. Komplett velencei csillár. Laci?
3: Itt volt délután, téged keresett és elsietett. Jelezte már neked, hogy tavaszra tervei vannak?
2: Azzal a nyesz egy kis csajjal? Még kétszer is meggondolja magát, eddig már hányszor próbálkozott?
3: Tervei vannak. 28 éves.
2: Mindent megvettem, amit kértél.
5: Szagold ezt a kenyeret. Augusztusi szaga van. Mm-hmm. Perzsöl gabonaszög. Mm. Spiritus. Só. Jufazsír. Minden. Ez egy újfajta német műanyag ragasztó. A plexihez. Ez lesz a nagy szám, Angéla, a plexi. Abban leszek én, spéci. Mit szólsz a velencei csilláros, fiam? Fényáradat. Petróm szaga van, de fényáradat. Az ember adja meg a szemnek, ami az övé, meg a léleknek is. Sötétből jöttünk, sötétbe megyünk. Na de oda se neki. 15 oszlop és itt a villany.
3: Képzeld. Azt álmodtam, már bent van a szobában.
5: Igen, és mindig közelebb. Kúszik, mint egy szemölcsös hernyó. Áprilisra idejér, akkor aztán átpofozom a sufnit. Tudod, mi lesz abból a hodálból? Üvegmennyország, meszelt falak, fehérre mázolt szalufák, forgó transzmissziók, minden gépesítve. Nem műhely, Angéla? Műterem? Műterem. Akkor az esztergapadot is átkapcsolom lábhajtástól elektromosra. Az öreg vulkán főző helyett négylapos tűzhely sütővel. Lámpahelyek, csatlakozók. Villanyvasalód lesz. Öt csillagos hűtőszekrényed, ventilátorod. Én meg ott ülök a nagy fényben a balostás pofámmal. Hát muszáj lesz minden nap alatt válkozni. Villanyborotva. Nem hiszed?
3: Az ablakon meg világos kék függönyök voltak. Muszlibó.
5: Az a jó állam, amiben színek vannak. A néhai nagybátyám, tudod, aki megvakult a fronton. Mindig színekkel vámadott. Körös. Lila. Sárga. Ezek voltak a fix színei.
3: Megmelegítem a vacsorát.
6: Jó estét, nyári úr. Dircsókom asszonyom.
3: Jó estét.
6: Suk lennék.
2: Jó estét. Ja, persze, tyúkok miatt sufúr.
3: Közben lehetnél, mert kiül az ételt.
6: Talonyás hús. Nagyon gusztusos. Jó étvágyat. Hány darab is lenne összesen?
3: Hogy a tyúkok miatt?
6: Nyári úr nem informálta? Likvidálja a tyúkokat, vagyis én átveszem tőle az egészet.
5: Már mondtam, fiam, de elfelejtetted. Nekem kell a sufni. A tyúkokat meg a kecskéket ki kell rakni onnan. Így aztán tudja sukhú, egy-kettőre nyugdíjba megyek, te. Önként akkor távozzál, amikor még emelt fővel mehetsz. Viszem magammal a tudásomat, a kedvemet. Az üzemek macerálnak, nyúznak, maradjak. Hát persze jó nekik a tudós szamár, akinek a szeme precízebb, mint a toró mérce, a keze biztosabb, mint a satú. Így kell kivonulni, fiam, ilyen stabil állapotban. Azt mondja a főmérnököm, aki pedig kipróbált fej. Nézze csak, nyári, az ilyen melósnak, mint maga. Hát van rangja, becsülete, márka a piacon. Én erre azt feleltem neki, és mennyit adnak erre a főpénztárban, doktor úr?
3: Pedig folytathatnád még egy ideig nyugodtan beosztással. Téged becsülnek erre.
5: Zsebkendőben elhordani a hegyet. Halálomig.
1: Talán a legelején említhettem volna, hogy Őze Lajos nagyon keserves ifjúságot hozott magával. Egy alkoholista apa primitív terrorja alatt a félelem sokja dadogóvá nyomorította. Már nálam illetékesebbek megírták, elmesélték, én csupán érzékeltetni szeretném azt a heroikus küzdelmet, amit ennek a nagyon mélyről jött falusi fiúnak át kellett élnie ahhoz, hogy ne csak ember, de színész, nagy színész lehessen belőle. Ezt nem csak másoktól tudom, hiszen néha együtt utaztunk órákon át, néha az Isten háta mögé, egy-egy könyvheti propaganda ürügyén. Vagy fél órán át meg se mukkant, csak ivott a kocsiba csempészett üvegből. Ebben az időben talán első számú rajongója voltam ennek a különös természetű és különös sorsú embernek. Olyannyira, hogy egyenesen nekiírtam egy főszerepet, és Őze meg is hálálta a maga módján. A Mindenki tűzoltó című hangjáték sikerét és nívódiát nagy mértékben neki köszönhettem. Nem volt szüksége instrukcióra. Belelapozott, és amikor hozzá akartam fűzni pár szót, legyintett. Bízd rám!
7: Jobb, ha már az elején tudják. Elvtársak! Máma itten nagyon komoly munka következik. És jobb, ha már most az elején döntenek. Figyelnek, vagy nem? Nekem 8. Én itten nyerekben vagyok. Láthassák, én egészen barátságos ember vagyok. De tényleg, én nekem van egy olyan elméletem, hogy az emberek általában véve jók. De aztán vannak elvadulások. Amikor egy ember olyan, akár az állat. Van ilyen. Vannak rá példák. A múltkor itten például 21-en hallgattak végig. itten, ahol máma például, vagy 300-an vagyunk. És abból a 21-ből még előadás alatt, vagy 6-an megszöktek. Szomorú? Nem? Máma, ez nem fog előfordulni, elvtársak. Részben, mert máma itten más emberek ülnek, részben meg azért, mert bezárattam az összes kiáratot. Érte vagyok? Na lássák. Én azokra az elvtársakra, meg elvtársnőkre, akiknek a fele harisnyát kötött itten, meg családi fotográfiákat nézegetett, én nem haragszok. De azt már most megmondom, úgy mellékesen, hogy ebben a házban ők már nem dolgoznak sokáig. Így, ahogy mondom. Mert holnaptól fogva szélese hazában munkát más egyén fel nem vehet, csak is kiképzett tűzoltó. Így, ahogy mondom. Na lássák nekem, jó? És most nagy szeretettel bemutatkozok az elvtársaknak. Hufnagel Béla tűzoltó ezredes vagyok, az elvtársak parancsnoka. Most néznek, ugye? Pedig hát ez az igazság. És én jó ember vagyok. De szigorú. Miért vagyok szigorú? Az elvtársak érdekében. És mert lazaságok vannak. Óriási lazaságok. Undorító lazaságok. Vizsgázni fogunk. Világos? És nem itten ám. Ami mit nem? Itt nálam. A laktanyában. És aki nem vizsgázik le, aki nem ismeri tökéletesen a tűzoltó kötelmeit, az mehet. Annak le is út, fel is út. Istenkém. Legfeljebb munkaerőhiány lesz szerte hazában. Nem fenyegetésképpen mondom, de majd megtudják, hogy hol lakik a magyarok istene.
1: Az ő mulatságos figurái mindig dermesztőek voltak. Őze ösztönösen tudta, hogy minden drámai szerepnek van humora, s hogy minden vígjátéki hősben ott lapul a tragikus figura is. Csak gondoljunk egy igen szép ír drámának, John Millington Synge a Szentek kutya című művének rádióváltozatára. A színen ott botorkál egy vakházas pár. A vaksághoz a szerző nem fűz instrukciót, a két ember fecseg, filozófál, morgolódik, pletykálgat. Ma sem tudom megmagyarázni, mitől érzem Őze figurájában a vakot, de a megmukkanás pillanatában közdi velem, hogy a két ember világa semmivel sem szegényesebb, mint az enyém, de a fogyatékosságuk mégis döbbenetes.
3: Most hol járunk, Martin Gül?
2: Túl a beomlott falon.
3: Jaj, de sokára. Hallod-e? Ahhoz képest, hogy késő ősz van, igazán melegen süt a nap.
2: Miért ne sütne melegen, ha egyszer délre jár? Addig fonogattad azt a szép szőke hajadat, amíg ráment a dél előttünk. Most meg már mindenki elment a vásárba.
3: Ha adnak valamit, amúgy sem oda menet adják, amikor fölhagyják a marhát, hanem hazafelé.
2: Ülj le! Így.
3: Tudod te azt jól, de muszáj mindig mondanod valamit.
2: Mondanom. Ha nem mondanék, csak hallgatnám, ahogy kárász, bele is pusztulnék, hisz a hangod, Isten bocsássa meg, akár a repet fazék. Még ha rád nézni, talán jó is.
3: Évszám ülök itt, ha esik, ha fagy, már hogy ne volna olyan. Nem teszám jót ez az élet a hangnak, Martin Dool. Bár azt mondják, ettől a nyírkos déli széltől szép fehér marad az ember bőre, mint az enyém is.
2: Azért néha eszembe jut, mitől is volnál te olyan szép, s hogy igazán olyan szép vagy-e? Hiszen legénykoromban, amikor még megvolt a szemem világa, arcra is azok tetszettek, akiknek a hangja szép volt.
3: De csak ne beszélj! Hallottad, hogy Timi a Kovács, meg Matt Simon, és Pecs Ruhád, és még sokan milyen szépeket mondtak rólam, az arcomról? És azt is nagyon jól tudod, hogy odahaza, Belinetonban én voltam a szép vaklány.
2: Az este meg Molly Byrne azt mondta, alig vagy szebb, mint egy madárijesztő. Hallottam?
3: Féltékeny volt. Isten bocsássa meg neki, mert Timi Kovács a hajamat dicsérte.
2: Féltékeny.
3: Ugyan, féltékeny, Martin Dool. És még ha nem is, ezek a tyúkeszű lányok mindig megpróbálnak csúfot üzni a vakból. Azt szeretnék, ha felülnénk nekik, mintha bizony nem tudnánk mind a ketten, milyen szép pár vagyunk.
2: Hosszú éjszakákon néha elgondolkodom, milyen jó is volna, ha egy órára, egy percre legalább láthatnánk magunkat. Aztán, ha meggyőződtünk róla, hogy mi vagyunk a legszebb pár a keleti hét megyében, hadd hazudozzék ez az aljas látóbanda, amit akar. Hadd kárhozzék el, mint mi ügyet se vetnénk egyetlen szavukra.
8: Ha nem volna akkora szamár Martin Dull, most se törődné velük. Hisz ezek, akiknek épp a szemük világa, mind komiszok. Ha valami szépet látnak, úgy tesznek, mintha nem is látták volna, és abban lelik örömüket, hogy össze-vissza hazudoznak mindenféle ostobaságot. Mint ez a Molly Byrne is, te neked.
2: Hát, ha hazugsága volt is, olyan szép hangon mondta, hogy napestig elhallgatnám. Még ha a disznónak kiáltoznék, vagy a tyúkokat hívogatná, azt is. Szép, lágyhúsú, gömbölyű, fehér nép lehet. Vaj, ha ilyen a hangja.
8: Te csak ne törd rajta a fejed, hogy lapos-e vagy gömbölyű. Persze, ahhoz nagyon ért, hogy a férfiakat bolondítsa. Hallgass csak meg Timit a műhelyében. Majd, hogy nem eszét veszti. Liheg és a kezét tördeli, ha ez a lány ott megy el, Grianámból jövet.
2: Timi azt mondta többször is, hogy ez a lány hozzád képes semmi. Mégse hallottam soha, hogy egy férfi lihegne, ha rád néz.
8: Mert én nem vagyok olyan, mint ezek a lányok, akik csak futkoznak az úton, farukat riszálják, nyakukat nyújtogatják a férfiak után. Ó, a világban rengeteg a huncut, rengeteg a tyúkeszű nő Martin Dull, aki nadrág után lófrál, szemét meregeti, édeskedik nekik.
2: Le! De azt mondják, szemre nincs szebb, mint egy fiatal lány az ország úton.
8: Ha megvolna a szemed világa, te se volnál külön a többinél. És én nagyon is jól tettem, hogy vakhoz mentem feleségül. Pedig voltak vagy 20-an, épp szeműek, akik a kezemet kérték. De a látás fura dolog. Sose tudni, mit művel, aki lát.
2: Valaki jön.
8: Mi?
2: Valaki jön. Egy ezüstöcskét szegény vak Martinnak tisztelt úr. Egy ezüstöcskét, vagy legalább egy részgaras. És kérni fogjuk az Istent, hogy áldás kísérje az útján.
1: Ez nem életrajz. Én csupán a saját bizonyítványomat szeretném megmagyarázni. Miért hangsúlyozom újfent és újfent, hogy őze a színház művészet legnagyobbjai közül való. Tudom, meg kellene említenem életrajzának néhány fontos motivumát. A rettenetes gyerekkort, a mellőzéseket, a megaláztatásokat, melyek már ifjú korában érték, részben a dadogása miatt, részben szabálytalan alkata miatt. Én a saját élményeim segítségével próbálom felidézni őzét, aki valóban kiszámíthatatlan ember. Néha megbízhatatlan kollega volt, hiszen semmi értelmese lenne elhallgatni egyre elhatalmasodó úgynevezett szenvedélybetegségét. Én arról szeretnék pár szót ejteni, amit egy életrajz kapcsán a már megboldogult Dorogi Zsigmond is elmondott. Őze nagyon szerette a rádiózást. Ő is úgy érezte, hogy a hangjátékokban a színész korlátlan úr. Az ő lélegzetét hallja a hallgató, közvetlen közelről, ő emel a halhatatlanságba írót, rendezőt, örökbecsű figurát. Az én tapasztalataim szerint őze akkor vált némiképpen bizonytalanná, amikor alkoholistát kellett életre keltenie. Nem tudom, mi fogta el ilyenkor. Szemérem, düh, a kiszolgáltatottság érzése. Elég az hozzá, hogy őze részeg embereiből hiányzik mindaz, ami az ittszer szerepeket jellemzi. Az ő részegein nem mulatunk. Vegyük például Lázár Ervin kapricsójából Drinócit, az alkoholistát, őze megfogalmazásában.
2: Azt mondja, nem emlékszik.
9: Mit mondasz?
2: Beállított egy csavargó. Még az árnyékokra is emlékszem, a szagukra. És te mások a szaguk, teltebbek. Hullámokban jött a hűvös levegő a kert felől, és hozta az esti szagukat. Kacsaúztató rothadász szagát, a levágott pucernál. A hűvös levegőben felerősödtek a szagok. Sejtelmesek lettek.
9: Nem értem, mit mondasz. Miért nem beszélsz hangosabban?
2: Mondom, beállított egy csavargó.
9: Ide?
2: Dehogy. Még otthon.
9: Ja, mikor?
2: Gyerekkoromban.
9: Hány óra? Megint elkésem.
5: Még hét sincs, bőven odaérsz.
9: Na tessék, fut rajta a szem. Nincs szerencsém ezekkel a rohadt harisnyákkal.
5: Az arcára már nem nagyon emlékszem, mint a borostás lett volna. A tartására. Igen, a tartása. Ahogy ott állt. Kiszolgáltatott volt, és valahogy mégsem. Szállást kért.
9: Pista, ne haragudj, hogy félbeszakítlak, de ígérd meg, hogy amíg hazajövök, nem mész el sehová.
5: Úgy gondolod, kocsmába?
9: Nem gondolok semmit. Csak ne menj el sehová. Sietek haza. Majd este elmegyünk és járunk egy nagyot. Addig foglald el magad. Olvasgass, pihenj.
5: A felfüggesztett Rinóci hever.
9: Nem vagy felfüggesztve. Rédei megmondta, hogy ad neked 3 hetet. Itthon maradsz, pihensz, összeszeded magad. Ha ezt a 3 hetet meg tudod állni, akkor minden rendben jön. Meglátod.
5: Rédei úgy számít, hogy nem tudom megállni.
9: Azért is megmutatjuk neki. Miért hallgatsz?
5: Megpróbálom. Abban hiba nincs.
9: Szedd szépen a tablettákat. Ne félj semmitől. Jövő héten kiveszem a szabadságom, és elmegyünk a hegyekbe.
5: A hegyekben nem.
9: Dehogy nem. Már elintéztem a turistaházat. A hegyi levegő jót tesz. Meg a nagy nyugalom. Na, Pista, ne hallgass így. Bíz magadban. Meg bennem. Pista, legalább az én szeretetemben bíz.
5: Persze, Klárikám. Majd minden jó lesz. Összeszedem magam.
9: Látod, így kell beszélni. Jaj, rohannom kell. Ja, és főzzél magadnak. A főzés megnyugtat, majd meglátod. Bablevest főz. A babot már tegnap beáztattam. Nagyon sietek haza. Vigyázz magadra. A csavargót meg majd elmondod, ha hazajöttem.
5: Milyen csavargót? Ahogy ott álltam apám mellett, fogtam a kezét is. Nagy szívszorító szánalom fogott el. Ahogy csak egy gyerek tud szánakozni, csak nehogy azt mondja, hogy nem ad szállást. Főzés közben én mindig iszom. Csak úgy szeretek főzni, ha iszom közben. Bableves. És azt mondja, nem emlékszik. Nevetséges. Hely, fiam, ha én minden kújtorgóra emlékeznék, aki a istállomban ott. De erre az egyre emlékeznie kell. A kújtorgó lefeküdt a szénára. Biztos rögtön el is aludt, mert nagyon fáradtnak látszott. Maga meg elfújta a lámpát és bejött. És megfeledkezett róla.
6: Miről?
5: A csavargóról.
6: Már hogy feledkeztem volna meg?
5: De igen, mert lefekvés előtt kiment, ahogy máskor is. Hogy egy villa szénát dobjon a lovak elé. És nem gyújtott lámpát.
6: Miért gyújtottam volna? Eligazodtam én ott a sötétben is.
5: Éppen ez az. Megfogta a villát. Lépett 2 vagy 3-at, amennyi a szénakupacig kellett. És valamiért nem szúrt rögtön, ahogy máskor szokta, hanem meglapogatta a villa hátával a szénát. És egy döndülést hallott.
6: Döndülést?
5: Azt, mert nem a szénát lappantotta meg, hanem a csavargó melkasát.
6: A szentségét miket tudsz te kitalálni?
5: Nem érti. Ha akkor egyből szúr, megölte volna azt az embert.
6: Még hallani is rossz, ne beszéljenek.
5: De mikor magával történt, hát bejött, fehér volt, mint a fal. Szava is alig volt hozzá, hogy elmesélje. Még talán reszketett is. Nem emlékszik.
6: Nem. Nem emlékszem.
5: Hát akkor mire emlékszik az ember? Mire emlékszik az ember? Miket rostál ki az emlékezet? Nekem most is össze

0: Olvasta maguk közül valaki a nagy Gatsbyt? Persze, hogy nem olvasta. Nem érdekes, nem tamanyok. Meg amúgy is az irodalom nem fontos. Mellőzhető. Hol is tartottam? Ja! Fitzgerald! Ez az ember, kérem, alkoholista volt. Úgy is mondhatnám, ivott szefetül. De nem akart inni. Minden áron le akart szokni az ivásról. Azt mondta. Ha az ember egy kortyot sem iszik, az semmi. Az nem bizonyíték. Az csak szűkölő félelem. Az igazi férfi, aki valóban le akar szokni az alkoholról, reggel megiszik egy fél decit, és utána állja meg. Értik? Utána. Persze, hogy nem értik. Ez csak az érti, aki maga is iszik. Fitzgerald óriási író volt. Olvasták maguk, ahogy a nagy Gatsby tűnőd vál az esti kertben? Mit gondolnak? Megállta? Nem. Nem állta meg.
1: Elnézést, én itt a saját benyomásaimat mondom el. Az én értékítéletem egyetlen egy ember véleménye, de nem tudok szabadulni attól a gondolattól, hogy azokban a darabokban, melyek elsősorban a fenkölt teatralitást igényelték, őze sosem érte el azokat a kivételes pillanatokat, melyek az egyszerűséget, a közvetlenséget követelték a színésztől. Nagy komédiás volt, így sosem lógott ki a sorból a történelmi művekben, de sosem tudta úgy megrázni a nézőt, mint egyebütt. Igaz, ritkán volt módja történelmi szerepekben bizonyítani a képességeit. Ötvös Magyarország 1514-ben című művének hangjáték változatában ő alakította Dózsa Gergelyt.
2: És te, Dózsa Gergely?
3: Úgy látszik, Márton, vannak közöttünk, akik ez úgynevezett tanácskozásban eleve elhatározott szándékkal jelentek meg.
2: Úgynevezett tanácskozás? Ki meri azt mondani? Mi nem úgynevezett, de valóságos tanácskozásra gyűltünk össze. A Szent Keresztes seregnek más törvényes tanácskozásai nincsenek, és ha Júdás volna köztünk...
3: Az az út, amelyen most járunk, a hazát szenvedésekhez, magunkat csak gyalázatos halálhoz vezethet.
4: Aki a haláltól fél, ne nyúljon vashoz. Dicsőség lánként nem ragyog anélkül, hogy a tárgyat, amit körülfogott, föl nem észteni.
5: És te félsz, öcsém? Dózsa Gergely? És a haláltól remeg?
3: Én nem félek a haláltól. Nincs. És nem is lesz soha. Miért félulnod, öcsédől, György? Adja így, hogy te öcsédet a bakók kezei között épp oly nyugodt szívvel lásd, mint én a bárdot, mely fejem fölött emelkedik.
2: Öcsém, te a bakó kezei között soha.
5: Inkább tépjenek szét darabokra. Kínozzanak, hogy szenvedéseimet borzadással mondja el fiának az apa, még századok után is. Hogy sem csak egy hajszálad a bántság.
3: És mi más, mint ocsmány halál várhat rád, rám, és mindazokra, akik zászlóidhoz álltak, ha ez szörnyű embernek, Lőrincnek tanácsait követed.
6: Úgy van, mit remélhetünk a lázadás büntetésénél egyebet?
4: Szóval, Szálleres és te, Gergely, azzal vádoltok, hogy tanácsimmal vezérünket rossz útra térítem? De a tanácsaim csak ugyan rosszak. Miért nem mondhat Dózsa Gergely más valami lehetőséget, mint amelyet én felállítottam?
5: Igen. Mondd el tanácsodat, Gergely. Csalódol, ha akárki vak eszközének tartasz, vagy ha testvéri szeretetemben bízva, nekem mások előtt így szemrehányásokat mersz tenni. Mondd el tanácsodat. Én azt teszem, amit legjobbnak tartok, és ne feledje senki, hogy az egész hadvezére én vagyok, és senki más.
7: Más lehetőséget mondjak, de szükséges-e, hogy ezt elmondjam? Nem érzi-e köztetek mindenki, hogy helyzetükben csak egy lehetőség van? A király parancsa szerint hadainkkal holnap a török

0: indulni, hogy az esküt, melynek emlékére a vörös keresztet ruháinkra felvarták, teljesítsük!
1: Hogy amíg mi az ország külső ellenségei ellen küzdünk, addig az ország belső ellenségei feldúlják házainkat és hátrahagyott testvéreink üldözése, nők megbecstelenítése, ártatlan gyermekek kínzás által bosszulják meg a bátorságot, mellyel ahelyett, hogy földeiket műveljük, e hazát védelmezni merészeltük. A táborba költözők éhséget és az inség minden nemét tűrték. De az urakat nem bántotta senki, és mégis nem támadtak-e meg bennünket 100 helyen, nem hurcolták-e sok testvérünket erőszakkal vissza, nem követtek el hallatlan kegyetlenséget azoknak szülein és gyermekein, akik zsarnokaik felszólítására nem hagyták el a keresztszent táborát. És ki az, aki először fellázadt? Nem, de azok, akik miután a keresztes hadat a pápa nevében, a királyhegyben hagyásával kihirdették minket attól, hogy a felhívásnak engedjünk, erőszakkal visszatartottak? Kik nem hallgattak a király szavára? Kik vetették meg az egyházi parancsot?
2: És az istentelen nemesség velünk az úr felszentelt szolgáival sem bánik jobban. A szegény szerzeteseket szolgáiknak tekintik.
3: Ha valaki, akkor mi, székelyek, igazán tapasztalhattuk az urak kegyetlenségét. De a nép sorsa még sosem vált jobbra lázadás által.
0: Emlékezzél vissza, György! 1505-re!
3: Látszólag kedvezőbb körülmények szabadságunk visszaszerzésére sosem voltak, és mi volt a végső eredmény?
0: Még nagyobb elnyomás!
4: Újra és újra eszembe jut az a dal, az az ügyetlen kis dal a monológiából.
5: Van egy világ, hol nincsen fájdalom, minden eljátszottam már,
4: ez a rögtönzött és nagyon is teatrális dal, ez arra késztet, hogy visszatérjek mondandóm lényegéhez. Őze vallomásaiban összekeveredik a sokszor megélt szerep a valósággal. Térjünk csak vissza az önvallomására. Nem olyan ez a keserű morfondírozás, mintha valami fura és félig kész darabból idézne?
5: Mert már hallom, hogy vár és röhög, de röhög a rög, hogy betakarjon.
4: Ez bizony az utolsó betűig teatralitás. Ám egy olyan színész szájából, aki, ezt már említettem korábban, a színpadon, a mikrofon előtt, sőt, filmjeiben sosem volt hamis. Ha beleolvasunk a róla készült emlékkönyvbe, sok olyan kolléga már-már elmarasztaló emlékezésébe ütközünk, akik arról vallanak, hogy néha meg tudták volna ölni, amikor minden bizonnyal kótyagosan, fegyelmezetlenségével szétzilálta az előadást. Szerintem az ital már védőszer volt az ellen a benne égő pokol ellen, melytől saját vallomása szerint is annyit szenvedett.
5: Van egy világ, hol nincsen fájdalom, minden eljátszottam már, Tiborztól Biberákig. Mindent eljátszottam már, Tiborztól Biberákig.
4: Sokszor gyanúsítottam őzét azzal, hogy az élet legvulgárisabb pillanataiban is szerepet játszik. Nem hittem el neki, hogy minden kis ütéstől halálos sebet kap. Sokan nem hittek neki. Pedig ő volt az az ember, aki még a pózaiban is figyelemre méltó volt. Fájdalmasan kevés bizonyíték maradt utána arról, hogy a legnagyobbak között van a helye. Én esküdni mernék rá. Lángokban álló ember volt. Lángolva égő ember. Mint nagyon sok kivételes tehetség.
5: Van egy világ, hol nincsen fájdalom, és higgyék el, van egy világ, hol nincsen fájdalom.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Ez már a feltámadás, avagy a nemzet mély repülése. Életem egyszer már véget ért. Ez most a ráadás, ha nem is a végső, mégis föltámadás. Valami morajló folytatás, melynek hullámverése mélyén ott rejlik, rejtőzik halálod, mint lakatlan képzettársítás. Ez most az utolsó utáni még egy esély. Így járkálj hát a földön, így aras, így szeres, így élj, így beszélj. Mintha hunyót játszottál volna, te szerencsés, halálod ennyi volt csak. Here comes a candle to light you to bed. Itt jön a gyertya, ágyadhoz elvezet. Antanténusz, Szórakaténusz, te vagy a hunyó magyar nemzet. Életem egyszer már megfőtt, véget ért. Életünk egyszer már véget ért. A magyarokat kiirtották, a nagyhatalmak és kishatalmak, az októberi forradalmak, az Antant és az Antanténusz, a dombocskáját árusító magyar kurv, vagy mondjuk Vénusz, elvitt minket a háború, az árulás, a drágulás, a dögvész s a születés szabályozás. A folytonos hadviselés önmagunk ellen, s a zuhanás át a történelmen. Szebben mondva szabad esés, vagy még szebben mély repülés. A körúton szél lenget vadvirágot, és ott, ahol az ország háza állott, ott sárga arcát most egy búzatábla, a fénybe szórja, cséplőgépre várva, s a vár helyén most csőszkunyhó vigyázza, hogy vadkecske a szőlőt meg ne rágja, s a moszkvatéri metroállomásban meggyűlt a víz, s odajár éjjelente egy öreg őzbak inni egymagában. S Kolozsvárt a főtéri lovasszobor, bezúzott arcában két bogyó úgy remeg, mint forró vaslapon hideg eper szemek. Így nézett ki a nemzet halál, bevégeztetett. És lám csak, mégis új esélyt mérlegelhetünk, új esélyeket. Ránk néz a jövő, fölteszi szemüvegét, a tényeket. Fölfordulás, föltámadás és számvetés és számadás. A föltámasztottak száma úgy 10-15 millió, s ha nem túl nagy is, de mégis van ismét olyan ország, ahol az adjon Isten magyarul viszonozzák. S hallasz megint magyar szót Visegrádon, és működik a Moszkva téri metró, s megint áll Mátyás szobra Kolozsváron. Jövő időben ragozott igék, ti, tettek hátizsákjai. Szónoki ez a vers, és elég hagyományos. Bár, hogyha elolvasná, hümmögne Arany János. Hát mérlegeld, és járd körül az új esélyeket. A minap jól kivesztünk, s köztudott, kihalni összesen csak egyszer, vagy legfőnnek csak még egyszer lehet. Itt jő a gyertya, ágyadhoz elvezet, nem lehet kétszer is megúszni a nemzeti szívszélhűdést és hasonló betegségeket. Jövő időben ragozott igék és főnevek átvilágítják, mint a röntgen sugár, a kerteket és nyelvtankönyveket. A tények szemüvegén át figyelnek téged. Ne habozz sokat, várja, hogy szót kérj és szavazzál benne a történelmen s időn át létező összmagyar országgyűlést figyelni. Vladimir és Ösztrogén. Gyermekvers. Petrának és Köncei Csillának, aki a kolozsvári táncházat vezette, majd a gyermekek táncházát, míg azt is be nem tiltották. A szevillai bordély falában éldegélt egy csontváz és egy mordály. Nevüket is megsúgom, Borzadály és Mordehály. Tente baba, tente. Egyik napon arra mén Vladimir és Ösztrogén. Örült nekik, úgy bizám, a sok hidrokurtizán. Megtelt vígsággal a bordély, folyt a sör és szólt a bordal. Jól esik a hideg sörhab, még ha nem is Bayer is, isszák is a törzs vendégek, Chopin is és Haier is. S noha jutna mindenkinek
Vladimir és Ösztrogén összevész az osztrigán. Ekkor lépnek ki a falból Borzadály és Mordehály. Tente, baba, tente. Megszeppennek a vendégek, ajajaj, hajajaj, itt a nyakunkon a baj. De a két csúf szerzemény kifordul a házból, keresztet is vet nekik három lelkipásztor. Kihalszik a hegedű a tánc óvodából. Gólya, gólya, gilice. Slám a rusnya csontváz, meg a másik fajzat, rázza magát, kontráz. Ebugatták, benne vagytok derékig a pácban. Vége legyen azon nyomban, mi ez itten, tánc van? Tente, baba, tente. Szevillában, szerencsére, tudja minden kisgyerek, semmi baja nem lesz annak, aki sosem pityereg. Ki apjának szót fogad, és anyának is jó fia, vigyáz rá az óvonéni, cápafejű Zsófia. Most aludj szépen, aranyom, ez mind csak mese volt, nem jár csontváz a falban, s nem a mordály csaholt. Nyugodt lehetsz, a kisgyerekek álmát sokan őrzik, vigyázzák. Janicsárok, villők, cápák, vasorrubábák, Jágó bácsi, harmadik Richard, s a drága jó Heródes bácsi is. Születésnapomra. Ma 32 lettem én is. És mennyi van még hátra? Beleolvad a számítás a sűrű éjszakába. Isten a van s a nincs között, s a gumiban is létezik. Forgolódik a gumibot, álmában rám emlékezik. A gumibot is aluszik, s a társadalmi tudat is. Máma már nem hasad tovább. Hibátlan rímekben ragyog e versnek belső égi mása. Az éjszakában megbúvik az erkölcs napfogyatkozása. Szemedben fűnő kedvesem, árnyékvető reája, látásodban a félsz füve és geometriája. A napfogyatkozás sötét ernyővel földet ér, de ébred a mértankönyvben egy másik féle tér. Szabadabb távlatú és igaz mértanú, amelyben van tavasz és nincsen vétel. 7 éve így beszéltem én. Levelem ne cenzúrázza börtönőr, s a fal se legyen nagyon-nagyon tömör, és nyíljon az események s dolgok közt annyi rés, amennyin átférhet épp a kéz s a kés. S úgy 5-6 éve nem estem el én a harc mezején, nem folyt az ifjúi vér ki szívemből. De aki akkor szeretett, azóta már nem szeret. S levelem cenzúrázza börtönőr, s a fal is áll, s nagyon-nagyon tömör, s nincsen az események közt annyi rés, amennyin átférne még a kéz, s a kés, de egyszer csak lehull a fal kövével és tégláival, s egy távcsövet találnak ott, s egy sűrűn gépelt űrlapot. Űrlap. Nemzetisége. Csángó egyiptomi és részben volga német. Anyám kopt volt, az apám csángó. Hova szeretne kivándorolni? Mondanám, ha itt most közhelyel élhetek, mondjuk a jövőbe mennék, vagy élnék a múltban, s ha lehetne, a jelenben is szeretnék. De nem az számít, mikor és hol és mennyit. Mit követett el ellenünk? Orwell szavával elmebűnt. Állampolgársága. Az volt hazám, ahogyan éltem. Haza a magasban s a mélyben. Szabadság nyelvtana, szabadság levegője. Ki ilyen levegőt szív, nem tud aludni többé, se nélküle, se tőle. Virrasztva él, álmatlanul, és célba lő, s nyelvtan tanul. Vagy épp az eget kémleli, az árnyékból kifejlő, hatalmas csillagmondatot, mely egyszer érzi feljő. Azokhoz szól, akik remélnek, s hisznek a költő
énekének. Az író és a bíró. Így éltem. Rosszul? Jól éltem? Éltem. Hol volt, hol nem volt? Én vepszeköltő voltam. Hol voltam, hol nem voltam? Én inkeri öregasszony voltam. Vállamra szárnyat ragasztottam, hátamra tollacskát ragasztgattam. Megszületetlen vepsze angyal voltam. Röpködtem itt ezen a réten. Tűlruhában és tollruhában. Szerelmek és bőrkabátok kísérték az életem. Könnyű volt-e élnem így? Létem meg nem mérhetem. Éltem, mint Liv a living roomban. A drótot az orvos javasolta. Benő az ember fejelágya. Bölcsen már fél pohár lété vízzel issza a felejtés elleni tablettákat. S lehull a szárny, a toll, a tüll. Lonc nő a réten, árny figyel, a hegy mögül, a fák közül. A tablettában három szó lakik. Lonc nő a réten, eltakar. A kiáltásod eltakar. A rétre árnyék lép elő, kilép az árny a rétre. A három főnév eltakar. A lét, a lonc, a léte. A rét. Drót járja át a szív izomzatát. A szívizmokat drót járja át. Nem tudod már a házbért sem fizetni. Eréten volna jó találnod keskeny és végleges hazát. Kihagyó, hibás ütemek, szivattyú, távoli beszéd, mindegyre elfulladó, légszomjasan, de dolgozik még nyilalva, rángatózik a drót, a szív, a szó, a fű alatt. Miféle nyelv ez? Ezen a nyelven hallgatsz majd, barátom, mikor majd hallgatni fogsz. Mikor majd szívedben dróttal, szádban tablettákkal, a fű alatt forgolódsz, s ragyogsz. Ez az a nyelv, amelyen nem fizetsz, barátom, vagy fizetsz a császárnak adót. E nyelven szól az élő holttest, meg az izsor és lűd, s a vót. Tükre előtt a temetőben a jelző jelzi még a szót, szépíti magát még a nyelv, a vepsze nyelv, a lűd, a vót, az inkeri, a vót, a lív. Lüktet a rím, a drót, a szív, véres a géz, a vastüdő. Nem fizetsz házbért, házadót, tiéd a fű, a rét, a drót. Példázat az illúziók hiába valóságáról. Néhány héttel ezelőtt egy budapesti belvárosi iskolában Radnótiról tart órát a tanár. Az osztály nem is annyira passzív, inkább ellenséges közömbösséggel hallgatja a magyarázatot. A szenvedés nem rontotta meg a költőt. A lélek nagysága, a szó nemessége, az ember méltósága. Az utolsó versek a halálból küldött palackposta. Tudjátok, honnan kerültek elő? Csönd. A tömegsírból. Ekkor megszólal valaki hátulról. Hát ez még ott is írt. Radnóti biztosan megbocsátotta volna ezt, de te nem tudsz annyira elnéző lenni. Hát érdemes? Az írástudók, morfondírozol, a vót írástudók. S erre minduntalan az jut eszedbe, mint rím, a fáradt halál, der müde tod. A rákkórház környékén sétálgatsz ezen a szentestén, lévek a Lebensraumban, mit hoz vajon a holnap? Ekkor megtörik a csönd. A kivilágított épületben hirtelen harsány, mindent betöltő, rekettes, de öntudatos dal hangzik föl 10-15 torokból, és az ének helye hulyázó és áhítatos, gondtalan és keserves. Nem kétséges, ki énekel, miféle kórus ez. A rákosok dalárdája.

Radnóti Miklós, à la recherche. Régi szelíd estét, ti is emlékké nem esettek. Költőkkel s fiatal feleségekkel koszorúzott ündöklő asztal, hova csúszol a múltak iszapján. Hol van az éj, amikor még vígan szürke barátot ittak a fürke barátok a szép szemű karcsú pohárból. Versorok úsztak a lámpák fénye körül, ragyogó zöld jelzők ringtak a metrunk tajtékos taraján, és éltek a holtak, s otthon voltak a foglyok, az eltűnt drága barátok, verseket írtak a rég elesettek. Szívükön Ukrajna, Hispánia, Flandria földje. Voltak, akik fogukat sikorítva rohantak a tűzben, s harcoltak csak azért, mert ellene mit se tehettek. Még riadozva aludt körülöttük a század a mocskos éjfedezéke alatt, a szobájuk járt az eszükben, mely sziget és barlang volt nékike társadalomban. Volt, ahová lepecsételt marhakocsikban utaztak, dermedten s fegyvertelen álltak az aknamezőkön, s volt, ahová önként mentek, fegyverrel a kézben, némán, mert tudták, az a harc, az az ő ügyük ott lenn. S most a szabadság angyala őrzi nagy álmuk az éjben. S volt, ahová mindegy, hova tűntek a bölcs borozások. Szálltak a gyors behívók, szaporodtak a vers töredékek, és szaporodtak a ráncok a szép mosolyú fiatal nők ajka körül s szeme alján. Elnehezettek a tündér léptű leányok a háború hallgatagévei közben. Hol van az éj, az a kocsma, a hársak alatt az az asztal, és akik élnek még, hol vannak a harcra tiportak, hangjuk hallja szívem, kezem őrzi kezük szorítását, művük idézgetem, és torzóik aránya kibomlik, s mérem, néma fogoly, jajjal teli Szerbia orr. Hol van az éj? Az az éj már vissza se jön soha többé, mert ami volt, annak más távlatot áld a halál már. Ülnek az asztalnál, megbújnak a nők mosolyában, és beleisznak majd poharunkba, kik eltemetetlen, távoli erdőkben s idegen legelőkön alusznak.

0: tarkasága, fehér pöttyök és piros pontok, virágos fák, tavaszi gondok, tavaszi sírok, ciprus ága, fehér virág hull barna sárba, szelet mond az alkonyi pír is, halál vágy száll a bús múzsákba, mikor zöld köntösét cifrázza íris. S megjön a nyárnak tarkasága, poros utak, száraz porondok, a kert karókon piros gombok, ezüst zápor piros rózsákra, piros pipacs hullós virága, minden virág lehull, ha nyíl is, hajlós rozs érik a kaszákra, mikor meleg szemét kinyitja Íris. S megjön az ősznek tarkasága, aranyos lombok, piros lombok, gyümölcsös berkek, hangos dombok, sápat levelek ordas ága, avarok zörgő pusztasága, a kósza szél kacag is, sír is, az estnek rögös ege sárga, mikor felhős fátyolát tépi Íris. Herceg, hát ha megjön a tél is, lesz fehérsége, barnasága, lesz jégvirágos tarkasága, mikor fehér gyászát felölti Íris. Midőn az est, e lágyan takaró, fekete síma bársony takaró, melyet terít egy óriási dajka, a féltett földet lassan eltakarja, s oly óvatosan, hogy minden fűszál lágy leple alatt egyenesen áll, és nem kap a virágok szirma ráncot, s a hímes lepke kényes dupla szárnyán nem veszti a szivárványos zománcot, és úgy pihennek e lepelnek árnyán, e könnyű síma bársonyos lepelnek, hogy nem is érzik el lepelt tehernek, olyankor bárhol járja nagy világban, vagy otthon ülhetsz barna bús szobádban, vagy kávéházban bámészan vigyázd, hogy gyújtják sorban a napfényű gázt, vagy fáradtan domboldalán ebeddel nézzed a lombon át a lusta holdat, vagy országúton, melyet porlepett el, álmos kocsisod bóbiskolva hajthat, vagy a hajónak ingó padlatán szédülj, vagy a vonatnak pamlagán, vagy idegen várost bolygván keresztül állj meg a sarkokon csodálni restül, a távol utcák hosszú fonalát, az utcalángok kettős vonalát, vagy épp a vízi városban a Ríván, hol lángot apróz matt opál tükör, merengi a messze múltba visszaríván, melynek emléke édesen gyötör, elmúlt korodba, mely miként a bűvös lámpának képe van is már, de nincs is, melynek emléke sose lehet hűvös, melynek emléke teher is, de kincs is, ott emlékektől terhes fejedet a márványföldnek elcsüggesztheted. Csupa szépség közt és gyönyörben járván, mégiscsak arra fogsz gondolni gyáván, ez a sok szépség mind mire van? Mégiscsak arra fogsz gondolni árván, minek a sejmes víz, a tarka márvány, minek az est, e szárnyas takaró, miért a dombok, s miért a lombok, s a tenger, melyben nem vett magvető. Minek az árok, minek az apályok, s a felhőke, bús danaid a lányok, s a nap, ez égő szizifuszi kő. Miért az emlékek, miért a múltak, miért a lámpák, és miért a holdak? Miért a végét nem lelő idő? Vagy vedd példának a piciny fűszálat, miért nő a fű, hogyha majd leszárad? Miért szárad le, hogyha újra nő? Hozzám már hűtlen lettek a szavak, vagy én lettem, mint túláradt patak, oly tétova, céltalan, parttalan, s úgy hordom régi sok hiú szavam, mint a tévejgő ár az elszakadt sövényt, jelzőkarókat, gátakat. Ó, bár adna a gazda patakom sodrának medret, biztos utakon vinni tenger felé, bár verseim csücskére tőle volna szabva rím, előre kész, s mely itt áll polcomon, szent bibliája lenne verstanom, hogy ki, mint Jónás, lesz szolgája, hajdan bujkálva később, mint Jónás a halban, leszálltam a kínoknak eleven süket és forró sötétjébe. Nem három napra, de három hóra, három évre vagy évszázadra megtaláljam, mielőtt egy még vakabb és örök cethal szájában végképp eltűnök, a régi hangot. Szavaim hibátlan hadsorba állván, mint ő súgja, bátran szólhassak, s mint rossz gégémből telik, és ne fáradjak bele estelig, vagy míg az égi és ninivei hatalmak engedik, hogy beszéljem, s meg nem.
1: Irodalmi lépegető. Csak is előre. Jó van.
2: Ősz és tavasz között. Elzengett az őszi boros ének, megfüllett már hűse a pincére. Szélyes víz csap a csupasz szőlőtőre, ludbőrzik az agyagos dombőre, elomlik, és puha sárrá rothad, mint mezitlen teste egy halottnak. Este van már, sietnek az esték, álnokul, mint a tolvaj öregség, mely lábhegyen közeledik halkan, még egyszer csak ugrik egyet, s itt van. Nem tudjuk már magunkat megcsalni. Ó, jaj, meg kell halni, meg kell halni. Leesett a hó a silányföldre, talán csak hogy csúfságát befödje. Most oly fehér, mint szobánkban este fekhelyünk, a készen vár megvetve puha dunnánk, makulátlan párnánk. S mintha a saját ágyunkon járnánk, mint a pajkos gyerekek, amik nem akaródzik lefeküdni, szépen sétálnak az ágy tetején, ringva, míg jó anyjuk egyszer meg nem unja, s rájuk nem zeng, paplan alá, hajcsi! Ó, jaj, meg kell halni, meg kell halni. Már az év, mint homokóra fordul, elfogy az ó, most kezd fogyni az új. S mint unt homokját a homokóra, hagyja gondját az ó év az újra. Mennyi munka maradt végezetlen, s a gyönyörök fája megszedetlen. Türelmetlen ver a szívünk strázsát, mint az őr, ha tudja már váltását. Idegesen nyitunk száz fiókot, bucsú ízzel izgatnak a csókok. Öreg öröm nem tud vigasztalni, ó jaj, meg kell halni, meg kell halni. Olvad a hó, tavasz akar lenni. Mit tudom én, mi szeretnék lenni? Pehely vagyok, olvadok a hóval, mely elfoly, mint könny, elszáll, mint sóhaj. Mire a madarak visszatérnek, szikkad a föld, híre sincs a télnek. Csak az én telem nem éj mulandó, csak az én halálom nem halandó. Akit egyszer én elresztettem, az a madár vissza sose reppen. Lombom, ami lehullt, sose hajt ki. Ó, jaj, meg kell halni, meg kell halni. Barátaim egyenként elhagytak, akikkel jót tettem, megtagadtak, akiket szerettem, nem szeretnek, akikért ragyogtam, eltemetnek. Ami betűt ágam írt a porba, a tavasz sárvize elsodorja. Száradt tőke, únt, tavai vendég, nekem már a tavasz is ellenség. Csak te borulsz rám, asszonyi jóság, mint a letört karóra a rózsák, rémült szemem csókkal eltakarnak.

édes az otthon. Mikor a szőlő leve budján, barnul a fanyar berkenye, kalászt szentel a dűlő útján, az egyház, az Isten menye. A nap aranysávot vet a falra, s a vidám iskolás fiúk táska fület lóbálló raija a tanteremből rétre fut. Édes az otthon. Mikor a zsaluk leeresztve, mert fél homály kell, nem üveg, lord hűs kövön nyelvet eresztve, hemperg és áll a létsüveg. Kereszt útnál, hol tó csapottcsant, máskor most por füstölg eléd. Izzadtan áll meg, s levest locsant az ebédet vivő cseléd. Édes az otthon. Mikor a nappal megint enyhe, mikor az ember újra víg, mikor csupán a beteg renyhe, amikor a diót verik, mikor szellőztetik a pincét, s a gazda a tanyán időz, őrizni a hegyeknek kincsét, fényes fokossal jár a csősz. Édes az otthon. És mikor a kályha tüze pattog, mikor a szoba jó meleg, halkon a régi óra kattog, jégcsapot olvad a gyerek. Benn nyájas körtől víg az asztal, s a meghitt lámpa gyűl korán. Bár új hó ablaknál marasztal, merennyi lepke záporán. Édes. A földek alatt.

Babics Mihály, Jónás imája. Hozzám már hűtlen lettek a szavak, vagy én lettem, mint túláradó patak, oly tétova, céltalan, parttalan, s úgy hordom régi sok hiú szavam, mint a tévejgő ér az elszakadt sövényt, jelzőkarókat, gátakat. Ó, bár adna a gazda patakom sodrának medret, biztos utakon vinni tenger felé, bár verseim csücskére tőle volna szabva rím előre kész, s mely itt áll polcomon szent bibliája lenne verstanom, hogy ki, mint Jónás, rest szolgája, hajdan bujkálva, később, mint Jónás a halban leszálltam a kínoknak eleven süket és forró sötétjébe, nem három napra, de három hóra, három évre vagy évszázadra megtaláljam, mielőtt egy még vakabb és örökcet hal szájában végképp eltűnök a régi hangot, s szavaim hibátlan hadsorba állván, mint ősúgja, bátran szólhassak, s mint rossz gégémből telik, és ne fáradjak bele estelig, vagy míg az égi és ninivei hatalmak engedik, hogy beszéljek, s meg ne halljak.

Jónás könyve. Mondta az Úr Jónásnak, kelj fel és menj Ninivébe, kiálts a város ellen. Nagyott a baj, megáradt a gonoszság, szennyes habjai szent lábamat most. Szólt, és fölkele Jónás, hogy szaladna, de nem hová a mennybeli akarta, mivel rühellé a prófétaságot, félt a várostól, sivatagba vágyott, ahol magányi, sem hogy a feddett népség megkérdezze. Kerülvén azért Jáfó kikötőbe hajóra szállott, mely elvinné őtet Tarzisz felé, megadta a hajóvért, futván az urat, mint tolvaj a tókét. Az Úr azonban szerzett nagy szelet, és elbocsátá a tenger felett. S kelt a tengernek sok nagy tornya akkor, ingó és hulló kék hullámfalakból, mintha egy új Ninive kelne hullna, kelne s percenként összedőlne újra. Forgott a hajó, ketté tört az árboc, deszkaszál nem maradt hű deszkaszálhoz. A görcshajósok eszüket veszítve, minden terhet bedobtak már a vízbe, s míg arcukba csapott a szörnyű sós lé, ki-ki a maga istenét üvölté. Jónás mindent kiadva, elcsigázva, betámolygott a fedélközi házba, le a lépcsőkön a hajófenékre, ott zuhant bódult félálomba végre, gurítván őt az ázott, rengő padlott. Így lőn, hogy a kormányos belebotlott, a deszkákat vizsgálva, s rája szólt. Mi dolog ez, hé, te nagy alható? Ki vagy te? Kelj föl, kiállts a keserves istenethez, talán ő megkegyelmez. Vagy istenet sincs. Szólj, miféle nemzet szült? Nem te hoztad ránk a beszedelmet? Mely városval polgárának büdös, s e fene vizen át velünk, mi végre jössz? Ő mondané ki, zsidó vagyok én, s az egek istenétől futok én. Mi közöm nékem a világ bűnéhez? Az én lelkem csak nyugodalmat éhez. Az Isten gondja, és nem az enyém, senki bajáért nem felelek én. Hagyjatok itt megbújni a fenéken, ha süllyedünk, jobb itt fulladni véken. De ha kitesztek még valahol élve, tegyetek egy magányos erdőszélre, hol makkon tengjek és keserű medgyen, békében, s az Isten is elfeledjen. De a kormányos gyükkel csapta vissza. Mit fecsegsz itt erdőről össze-vissza? Hol itt az erdő, és hová tegyünk ki? Innen csak a tengerbe tehetünk ki. Ki is teszünk, mert nem tűröm hajómon az ilyet, akit mit tudom, mi bűnnyom. Már biztos, hogy te hoztál bajba minket. Magad mondod, hogy Isten átka kerget. Ha Isten üldöz, az ördög se véd meg. Hé, emberek, fogjátok és vigyétek ezt a zsidót! S már 8 marok ragadta, nehogy hajójuk süllyedjen miatta, mert nehéz a kő, és nehéz az ólom, de nehezebb kit titkos súlyú bűn. Jónás azonban jajgatott, nyögött, és meglóbálták a tenger fölött. Vigyázz, hó, rukk, pusztuljon, aki nem kell! Nagyot locsant, s megcsöndesült a tenger, mint egy hasas szörny, mely megkapta étkét. Már a hajósok térden csúszva, két rét görbedve sírtak és hálákat adtak, könnyelmű áldozatokat fogadtak, és a messzeségben föltűnt a szivárvány. A víz simán gyűrűzött, mint a már.
az Úr pedig len készített vala Jónásnak egy hatalmas cethalat. És elküldte tátott szájjal, hogy benyelné halacs vizet vederszám nyelve mellé, minek sodrán fejjel előre hosszant Jónás simán s egészben úgy lecsusszant gyomrába, hogy fején egy árvahaj nem görbült. Ájultából csak hamar fél ébren pislogott ocsúdva, kába szemmel a lágy, vizes, halszagú éjszakába. És így jutott a szörnylét belsejébe, vakringások eleven bölcseibe. És lakozék három nap, három éjjel a cethasában, hol éjfél a déllel egyforma volt, s csupán a gondolatnak égre kigyózó lángjai gyulattak, mint fullat néből pincetűz hatában. És könyörge Jónás az ő urának a halból mondván, kiáltok te hozzád, haj meg, Isten, mélységből a magasság felé kiáltok, káromlok, könyörgök, a koporsónak torkából üvöltök. Mert dobtál vala engem a sötétbe, stengered örvényébe vettetékbe, és körülvett a vizek veszedelme, és fűtekeredett az én fejemre, bőhullámaid átnyargaltak rajtam, és egyetemet fenekébe hultam, a világ alsó részeibe szállván, ki fencsücsültem vala koronáján. Én, aki Jónás voltam, ki vagyok már? Ki titkaidat tudtam, mit tudok már? Kényedre hányvet hánykódó vized, s nyálkás húszáraiba zárt egyszer. Lélegze Jónás, mivel hogy kifulladt, sűrűn szíván kopoltyúját a halnak, mely csupa verdesés és lüktetés volt, s a vízből szűrt lélegzet mind kevés volt, a roppant haltest lihegve, dobogva, szokatlan terhét ide-oda dobta kínjában, míg Jónás émelyegves étlen tovább üvöltött a büzös sötétben, s vonítva, mint a farkas a veremben nyögött. Bezároltattál, uram, engem, sarak aljába, sötétségbe tettél, ragyogó szemed elől elvetettél. Mindazonáltal szemeim vakodva nem szűnik nézni te szent templomodra, sóvár tekintetem nyilát kilőttem, s a feketeség meghasadt előttem. Éber figyelmem erős lett a hitben, akárhogy elrejtőzöl, látlak, Isten! Rejteztem én is előled, hiába! Utánam jöttél tengerviharába, engedetlen szolgádat meggyötörted, magányos gőgöm szarvait letörted. De mennél csúfabb mélybe hulle szolgád, annál világosabb előtte orcád. Most már tudom, hogy nincs mód futni tőled, s ki nem akar szenvedni, kétszer szenved. De te se futhatsz, Isten, én előlem, ha már e halban sós hús lett belőle. Ekkor nagyot ficánkodott a cethal, Jónás meg visszarugott dupla talpal. Új fájdalom vett mindkettőn hatalmat, a hal Jónásnak fájt, Jónás a halnak. És mondta Jónás, ki táncoltat engem, ki az, aki nem hágy pusztulni csendben? Besóztál görgő tengeret csavával, és csapkodsz, mintha játszanál csigával, mert megfogyatkozott bennem a lélek, de az én uram akará, hogy éljek. Ebének kíván engemet a pásztor, és megszabadított a rothadástól. Jössz már, uram, jössz, záraim kizárod, s csahos szókkal futok zargatni nyájad. Mert imádságom elhatott te hozzád, és végigjárta a magasság hosszát. Csapkodj hát, csapkodj, ostorozva bölcsen, hogy amit megfogadtam, ne felejtsem, mert aki éltét hazugságba veszti, a boldogságtól

melynek 3 nap volt járó vidéke. 3 nap taposhatta azt akárki, s kanyargós utcáiból nem talált. Menvén hát Jónás, első nap kiére, egy sátrakkal telt csillagforma térre, s az árusok közt, akik vadszakállát és locskos, rongyos, ragadós ruháját, ahol helyet vőn kórusban nevették, kiáltott, mint az Úr meghagyta, ekként. Halld az egek urának Istenének kemény szózatját, nagy Ninive téri meg, vagy kénkövekkel ég föl ez a város, s föld alá süllyed 40 napra mához. Így szólott Jónás, s szeme vérbe forgott, kimarjult arcán verítéke csorgott, de az árusok csak tovább nevettek, alkuttak, csaltak, töröltek, meg ettek, s Jónás elszelett búsan és riadtan az áporodott olaj és dinnyezat. Másodestére másik térre ére, a színészek és mímesek terére, kik a homokon illegve kigyóztak, s szemérem nélkül a nép előtt csókolóztak. Ott Jónás a magas ülés sorok csúcsára hágván olyat bődült bozontos szája, hogy azt hitték, a színre bika lép. Mohón hökkenve némult el a nép, míg Jónásból az Úr imígyen dörgött. Retteg Ninive, starcs bűnbánva böjtött. 39-szer megy le még a nap, s Ninive napja lángba, vérbe kap. S az asszonyok körébe gyűltek akkor, s kísérték Jónást bolondos csapattal. Hozzá simultak, halbüzét szagolták, és mord lelkét merengve szivatolták. Így ért az asszonyoktól közrevéve 3. nap a királyház elébe. Ott már tudták és várták, és bevitték egy nagy terembe, hol aranyteríték mellett hevertek a hatalmasok, üsgvén köröttük szép rabszolga sok, és mesztelen táncoltak ott a szolgák, vagy karddal egymást ölték, kaszabolták játékot. Jónást meg egy cifra oszlop tetejébe tették, hogy szónokoljon és jövendője végét a világnak. És Jónás akkor egy iszonyú átkot kiáltva a királyra s udvarára, s az asszonyokra és a palotára, s a színészekre és a mímesekre, s az árusokra és a mívesekre, s az egész Ninivére mindenestül leugrott, és az őrökön keresztül kitört, s a termen át, s a szoborerdőn, csarnokon, folyosókon és a kerten, tavat megúszva, rácsokon lekúszva, s a vízvezeték csatornán lecsúszva, utcán és bástyán fal mentén szaladva, rohant ki Ninivéből a szabadba, egyetlen látomással dúlt szívében, hogy kőkövön nem marad Ninivé. És méne a pusztába, hol a sáskák a gyér fűszomjas zöldjét mind levásták, hol aki a forró homokra lépett jó saru nélkül a talpa megégett, ott megfogadta. 38 napig böjtölves imádkozva ott lakik, s nem mozdul, míg nem messze kénköves lángoktól lenne az égveres, s hallanék, hogy a föld egyszerre szörnyet dördül, s a nagyvár tornyai ledőlnek, s úgy elpusztul minden Ninivei, maga és apja s anyja, fiai és lányai, húga öccse, nénye bátyja, mint hajdan a Jeroboám családja. S azon túl 38-ból visszamenve, a napokat számlálja vala rendre, kiáltozván az Úrhoz. Halt hatalmas, híres bosszúálló, szavamra hallgass. Elküldtél engem,

Férgekhez a férget, kik ellenedre s fricskád nélkül éltek. Én inkább ültem volna itt a pusztán, sorvadva, mint ma, gyökéren és sáskán. Te böjts, jámborság, néked, mint a pélva, mert vétkesek közt cinkos, aki néma. Atya fiáért számot ad a testvér, nincs mód nem menni, ahova te küldtél. Csak hogy a gonosz fittyet hágy a jóra. Lám, megcsufoltak egek alkotója. Szolgádat pellengérre állították, mert gyönge fegyver, szózat és igazság. Nincs is itt haszna szép szónak s imának, csak harcnak és a hatalom nyilának. Én Jónás, ki csak a békét szerettem, harc és pusztulás prófétája lettem. Harcolj velük hát, uram, sújtsd le őket, írtsd ki a korcsfajcs gonosz nemzedéket, mert nem lesz addig igazság, se béke, míg gőgös Ninive lángja nem csap az égre. S elmúlt egy hét, és kettő, három, négy, öt, és már a 38. nap eljött. Jött a reggel, és a tél, és az este, Jónás egész nap az ég alját leste. S már a láthatár elmerült az ében, s egy árva ház sem égett Ninivében. Mert látta az Úr, hogy ott egyik-másik szívben még Jónás szava kicsirázik, mint a jó magha termőföldre hullott, s pislog, mint a tűz, mely titkon kigyulladt. S gondolta, van idő, én várhatok. Előttem szolgáim, a századok fújják szikrámat, míg láng lesz belőle. Bár Jónás ezt már nem látja, a dőre. Jónás majd elmegy, de helyette jő más. Így gondolá az Úr, csak ezt nem tudta Jónás, s azért felette megharagúvék, és mondta, mikor ide kijövék, s azóta napról napra, s egyre többen jöttek a városból kérdezni tőlem, kicsit gúnyolva, kicsit félve bánva, hány nap van hátra még, s én számról számra közlém pontosan, s most szégyenben hagytál, hazudtam én, és hazudott a naptár, és hazudott az Isten. Ezt akartad, bűnbánók jó szándékát megzavartad, hiszen tudhattam, kellett volna tudni, azért vágytam hajón Tarziszba futni. Mert te vagy, aki fordít rosszat jóra, minden gonosznak elváltoztatója, de már az én lelkem vedd vissza tőlem, mert jobb nekem meghalnom, hogy sem él. Tudnivaló pedig itt, hogy kimenve a városból Jónás, ül vala szembe a város ellenébe napkeletnek, árnyékban, mert egy nagy levelű töknek indái ott fölfutva egy kiszáradt, hőségtől sújtott fára olyan árnyat tartottak ernyőt eltikkadt fejére, hogy az alul leshetett Ninivére fátylában a nagy fények fontaködnek. S örül-e Jónás mód felett a töknek. Aztán egy reggel, hajnaltájra szerzett a nagy Úristen egy kicsinyke férget, mely a töknek tövét megrágta volna, és tette, hogy indája lekonyulna, levele megpörögve kunkorodna, s az egész tök elaszva szomorodna. Oly vékonnyá fonnyadt, ami nagyra felnőtt, nem tartott többet sem árnyat, sem ernyőt. S akkor az Isten szerze meleget, s napkeleti szárasztó szeleket, s lőn, hogy a nap hívsége megsütötte Jónás fejét, és megcsapván felette bágyattá szédítette, úgyhogy immár úgy érzé, minden körülötte himbál, mintha megint a hajón volna,
gyomra kavargott és gyötrőn égette szomja, s ezt nyögte csak. Lelkem, vedd vissza, kérlek, mert jobb már, hogy meghalljak, sem hogy éljek. S mondta az Úr Jónásnak. Lásd, valóban méltán búsulsz, s vádolsz-e haragodban a széles lombú kövértök miatt, hogy hűs árnya fejedről elapadt. S felelt kitörvén Jónásból a méreg, méltán haragszom azért, míg csak élek. Mondta akkor az Isten. Te szánod a tököt, amely egy éjszaka támad, s egy másik éjszaka elhervadott, amelyért kezed nem munkálkodott, amelyet nem ápoltál, nem neveltél, lombja alatt csak lustán elheveltél. És én ne szánjam Ninivét, amely évszázadok folytán épült valafel, melynek tornyai vetekedve kelnek, mely mint egy győztes harci tábor terjed a sivatagban, és utcái, mint képes könyv, amit a történet írt, nyílnak elém. Ne szánjam Ninivének ormát, mely lépcsőt emel a jövőnek. A várost, amely mint egy fáklya égett nagy korszakokon át, és nemzedékek éltek fényénél, s nem bírt meg vele a sivatagnak annyi vadszele, melyben lakott sok százszor ezer ember, s rakta fészkét munkálva, türelemmel. Ő sem tudta, és kiválasztja széjjel, mit rakott jobb, s mit rakott bal kezén. Bízd azt, Reám, majd szétválasztom én. A szó tiéd, a fegyver az enyém. Te csak prédikálj, Jónás, én cselekszem. Ninive nem él örökké, a tök sem, s Jónás sem. Eljön az ideje még, születni fognak újabb Ninivék, és jönnek új Jónások, mint a töknek magvaiból új indák cseperednek. S 40 nap, 40 év, vagy 1000 annyi, az én szájamban ugyanazt jelent. Így szólt az Úr, és Jónás hallgatott. A nap az égen lassan ballagott. Messze lépcsős tornyai Ninivének a hőtől ringatva emel. A szörnyű város, mint zihálva, roppant, eleven állat, nyúlt el a homokban. Jónás imája. Hozzám már hűtlen lettek a szavak. Vagy én lettem, mint túlárat patak, oly tétova, céltalan, parttalan. S úgy hordom régi sok hiú szavam, mint a tévejgő ár az elszakadt sövényt, jelzőkarókat, gátakat. Ó, bár adna a gazda patakom sodrának medret, biztos utakon vinni tenger felé, bár verseim csücskére tőle volna szabva rím előre kész, s mely itt áll polcomon, szent bibliája lenne verstanom, hogy ki, mint Jónás, rest szolgája, hajdan bujkálva, később, mint Jónás a halban, leszálltam a kínoknak eleven, süket és forró sötétjébe, nem három napra, de három hóra, három évre vagy évszázadra, megtaláljam, mielőtt egy még vakabb és örök cethal szájában végképp eltűnök, a régi hangot,
szavaim hibátlan hadsorba állván, mint ősúgja, bátran szólhassak, és mint rossz gégémből telik, és ne fáradjak bele estelig, vagy míg az égi és ninivei hatalmak engedik, hogy beszéljek, s meg ne hagyom.

0: következik Babits Mihállyal, a Sanremo-i díj nyertesével. Részben hangfelvétel. Sanremo ősrégi ligur kikötő feleúton Genovas Marseille köz. Egy püspöktől kapta a nevét, akárcsak a dél-francia Sanremo. Az egzugós óvárost valósággal beboltozza a parti Madonna kupolája, a sziklákon, lapos tetőkön, erkélyeken, sarácsok köz, délszaki cserjedi. A hullámok Gibraltártól görögnek a küszöbére, szemközt Tunis fekszik a tenger túlsó partján. Sanremo tehát római, katolikus és mediterrán városka, s a Sanremo-i díjat egy kis fokozással mediterrán díjnak nevezhetnünk. A külföldi irodalmi kitüntetés, ami Babitsnak jutott, a dél és a déli tenger ajándéka, az évszázados oktatást most követte a jutalom, s a jutalom leglatinabb tájunk szülöttének szó. Janus Pannonius hazajáról lelke egy pillanatra megnyugodhat, királya és bírája Mátyás jubileumi évében az imádott Olaszország egy dunántúli magyart koszorúz. Tegnap még éjszak hódolt a természettudományunk előtt és Stockholm vendége, ma a dél tünteti ki nyelvünket, s egy mediterrán kikötő ünnepel. Van miért harcolnunk, van mit védenünk, észak és dél megbecsülése kötelez az önbecsülésre, a további nemesedésre és az örök függetlenségre. Az olasz bírák előtt bizonyára a Dante fordítás feküdt. De az olasz műveltség nem Dantéval kezdődik, s Babitsnak is csak kiinduló pont volt, visszafelé, az olasz nyelv előtti Itáliába. Lefordította a keresztény himnuszokat, márpedig az első himnuszok szerzője az olasz Milánó püspöke, Szent Ambrus volt. Olasz volt Celánói Tamás a végítélet, s Jacopone da Todi a kereszt költője is. Afrikai latin volt Szent Ágoston, aki a háború alatt magához fogadta a kitagadott költőt, s didergő lelkét nagy lelkébe takarta. Görög volt Theokritos, a legvidámabb, és Szofoklész, a legszebb fordítói emléke, márpedig Olaszország Nápoly alatt átváltozik Ó Görögországra. Szofoklész darabjait például Szicíliában, ma is az eredeti görög színházban játsszák. A Sanremo-i díj tehát nem csak az olasz, hanem az olasz földön összefoglalt egész mediterrán műveltséget utalmazta. Olaszország csak gyűjtő színhelye, az olasz nyelv csak végső fejleménye annak a láncolatos görög-római keresztény műveltségnek, amelyen a dél-itáliai Pitagorasz, a szicíliai Theokritos, a latin Catullus, a milánói Ambrus, a firenzei Dante, a dél-olasz Leopardi, Babits mintái közösen munkálkodtak. Hölgyeim és uraim, a kitüntetés alkalmából a Magyar Rádió meghívta a hangszóró elé Babits Mihályt. A költő engedett a kérésnek, hogy röviden tájékoztassa a magyar hallgatókat az olasz műveltséggel való kapcsolatáról. Kedves barátom, mikor kezdtél olasz irodalommal foglalkozni?
1: Igazából nem is az olasz irodalom volt az, amivel foglalkozni kezdtem. Dante volt az. Igen, mindjárt is egyenesen Dante. Vidéki diák volt, amikor először elém került fordításban. Mint a ködön át láttam volna valami gyönyörű. Úgy éreztem, nem bírom ki, hogy eredetiben meg ne ismerjem. Megszereztem a könyvet, s kommentár nélkül, nyelvtudás nélkül, egy rossz szótával próbáltam kiámozni a csodálatos sorok értelmét. Nem sokára fordítgatni kezdtem, itt is, ott is, csak úgy magamnak. Szinte azért, hogy a magam számára közelebb hozzam. Szinte csak azért, hogy jobban megértsem. Boldog örömmel éreztem egyre jobban és jobban, hogy édes hazai nyelven megbírja a Dante hatalmas szárnyalását, visszhangozni tudja a zenéjét. De hosszú esztendők teltek még el, míg megfogott a vakmerő gondolat, a fölszaporodott töredékeket teljes magyar Dantévá egészíteni ki. Ez a gondolat több mint egy évtizedre rabbá tett, s ez az évtized, mintha nem is munkában, hanem lobogásban telt volna. Dantének még fordítása is az alkotás hatalmas élményét adja.
0: És milyen a kapcsolatod az új Itália szellemi életében?
1: Az olasz irodalmat eleinte csak Dante kedvéért kezdtem tanulmányozni. Először jóformán csak azt olvastam, ami Dantéval összefüggött. A kommentárokat, a Dante irodalmat, Dante közvetlen előzőit, a középkori olasz költészetet. Mert Dantéból már nagy és gazdag múlt árad a jövőbe az egész középkori, sőt az egész ókori latin kultúrának csodálatos múltja. Igazad van abban, amit mondottál. Az olasz irodalmat mindig az egész latin kultúra összefüggésében láttam. Ami igazában a földközi-tengeri kultúrát jelenti, melynek még mi magyarok is növendékei és részesei vagyunk. Milyen öröm volt felfedezni aztán, hogy ez a pompás és otthonos latin kultúra, a Vergilius és Dante kultúrája nyelvben és hagyományokban is diadalmasan él tovább mindváig, megszentelt régi hazájában, a tündéri Itáliában.
0: Kik érdekeltek az újabb olasz irodalomból?
1: Természetesen elsősorban a költők, a Leopárdik, a Pascolik, akiknek már neve is és említése is jelképezi az olasz és latin kultúra egységét és töretlenségét. De érdekel maga az egész olasz irodalom gyönyörű folytonosságában, maga az olasz nyelv ősi és örök fiatal zengésében, a latin szavak zengésében, melyek szinte épp olyan otthonosnak érdek, mint a magam nyelvének zengését. Szeretnék még jobban benne élni, mint amennyire ma benne élhetek, s remélem ez a Sanremo-i tavasz megint közelebb hoz Itáliához, az olasz irodalomhoz és az egész mediterrán latinsághoz.
0: Emberileg és irodalmilag foglalkozol-e még Dantéval?
1: Csak a napokban dolgoztam át fordításomat egy új kiadás számára, mely összegyűjtött munkáim sorozatában jelenik meg. Emberileg pedig sohasem állt még a latinságnak ez a nagy balnoka oly elevenségben és közelségben előttem, mint manap. Az olasság egységének nagy költője, az emberi egység költője is, a katolicizmus nagy költője, és nem csak költője, hanem egyúttal harcosa. Az ő szenvedélyes és nemes állásfoglalása az emberiség politikai vajudásaival szemben, s minden poklokat megjárt, s minden magasságokba fölemelkedő embersége ma többet mondhat nekünk, mint valaha.
0: Szóval mindenképp lemégy Sanremóba.
1: Mindenképpen le szeretnék menni. Hosszú betegségem óta ez lesz az első nagyobb útam. A meghívás egészen váratlanul ért. Az embert ritkán éri a váratlan öröm, az ilyesmi mindig úgy hat, mint a tündérmese. A tündérmese azonban csak ott válhatik teljessé, a gyönyörű Sanremo tavaszi pompájában.

0: kettő az es. E lágyom takaró, fekete sima bársony takaró, melyet terít egy óriási dajka, a pilcet földet lassan eltakarja. S oly óvatosan, hogy minden szűszál, lágy leple alatt egyenesen áll, és nem kap a virágok szirma ráncot, s a hímes lepke fényes dupla szárnyán nem veszi a szivárványos zománcot, és úgy pihennek, ellepelnek árnyán e könnyű, sima, bársonyos lepelnek, hogy nem is érzik el lepelt tehernek. Olyankor bárhol járja nagy világban, vagy otthon ülhet barna bús szobádban, vagy kávéházban bámítan vigyázz, hogy gyújtják sorban a napfény gyász, vagy fáradtan domboldalán ebeddel nézzed a lombon át a lusta holdat, vagy országúton, melyet forlepeddel álmos kocsisod bóviskolva hajthat, vagy a hajónak ingó padlatán szédül, vagy a vonatnak pamlagán, vagy idegen város folyván keresztül, állj meg a sarkokon, csodálni restül a távon utcák hosszú vonalát, az utcalángok kettős vonalát, vagy épp a vízi városban, a Ríván, hol lángot apróz matkopál tükör, merengj a messze múltba vissza Ríván, melynek emléke édesen gyötör. Elmúlt korodba, mely miként a bűvös lámpának képet, van is már, de nincs is, melynek emléke sose lehet bűvös, melynek emléke teher is, de kincs is. Ott emlékektől terhes fejedet, a márvány földnek elcsüggesztheted, csupa szépség közt is gyönyörben járván, mégis csak arra fogsz gondolni gyáván. Ez a sok szépség mind mire való, mégis csak arra fogsz gondolni hárván, minek a sejmes víz, a tarka márvány, minek az es, e szárnyos takaró, miért a dombok, és miért a lombok, s a tenger, melyben nem vesz magvető, minek az árok, minek az apályok, s a felhők, e bújtanaid a lányok, s a nap, e végő szizifuszi kő. Miért az emlékek, miért a múltak, miért a lámpák, és miért a holdak, miért a végét szemlelő idő? Vagy beszéldának a picin szűszálas, miért nő a fű, hogyha majd leszárad? Miért szárad le, hogyha újra nő?
1: Esti megérkezik. Az esti sötét halk mezei lelkét a mohó kilométerek hús messzibe nyelték. Kocsim ablakait most veri a fény, hét sorban a lámpák jönnek elém. Szépet takaró lett már a sötétből, csak az ég, a nagy ég fut velem a rétről. Kiejtik az utcán a csönd mezei csokrát, a kiránduló fáradt kezei. De arcom a lángok lármája, a lámpák csillám a szemembe csengeti lángját, máshol az éjszaka csendje halálos, itt villan a villany, és villog a város. Ide lenn a város, villanya villog, de fenn a nagy égszáz csillaga csillog. A villany a földi, a csillag az égi, a villany az új, a csillag a régi.

Megtépázzuk a csillag fényét és leteperjük. Sárba taszítjuk a távoli bolygók népeit egyik. Majd ha lerágtuk a csontról a húscafatok maradékát, még hivatását elvégzendő mocsarakat épít az ember. S nagy gondárán űrszemetét odahordja. Végül a tág univerzum sivatagi tájain át kell, s újra a Föld nevű pinduri bolygón lel menedéket. Végtelen álmai elhervadtak, közeleg a végzet, vagy tán éppen elérte a célját, közeleg a végzet. Gyengül a lendületünk nyomatéka, lelassul a forgás. Sűrű időnk dekitágult, szépek az alkonyi fények. Az ég zöld lila bíború fólia reszket egy fölfele nyúló dróton. Lassul a forgás. Árad a vak csend. Szusszan az élet, nyugszik a molekula, fárad a pezsgés. Megkövesedne az árván elherdált szomorú távolság. Porlathatnék jában, anyaggá termed. Most az idő már nem lepihenni, de szűnni szeretne.

Egy hazám van, annak az égboltja fekete. Nyomora végtelen, ötletek nincsenek, a dráma nagy csöndbe zár, a villanyóra nem ketyeg, határtalan átéléssel önmagamnak kertelek. Egy hazám van, de nincsen házam. Hazámban otthonom még meg nem találtam. A hivatal nem ismer, és ezért, hogy csak titkon, de mégiscsak itthon érzem magam itthon. Félig ős magyar vagyok, félig meg cigány. Brácsás a nagyapám, tábornok a bácsikám. Nálad nem butább, csak egy picit lelkesebb. Könnyebben sírok, mert könnyen elkeseredek. De ha odaintesz nekem, hogy cigány, zenéj, én odakuporodom, mert simán enyém ez az életöröm, én ezt örökölöm, és átélheted, csak fizesd a köröm. Én futni fogok előlük, de maradok mögötted, ha addig bíztattalak, hogy a rendőrt tényleg leköpted. Én magyar vagyok, több száz éves nemes. Méreckednél velem, de ebben hidd el, nem érdemes. Elpattam bennem a szittya paritja, ha valaki a magyarságát szemétre taszítja. Hogyan vehetnék el a szólás szabadságát, ha olyan szavakat használsz, amiket a szádba valaki más rág? Viszont nem szeretem, ha a dolgaimat piszkálják. Mikor történelmi jelképeket lóbálnak a fejük felett, hozzájuk kúrnék egy kamionnyi dísztárcsát. Nem teszed le rögtön, mert a kezedet eltörröm. Csavart ki a kezéből, és cserélt ki valami másra, egy akármilyen hétköznapi használati tárgyra. Aztán érdeklődj nála, hogy megindul-e a nyála, ha arra gondol, hogy ezt most föltolom a valagába. Szóval, azt mondom neked, hogy stop hiszti, kus. Én fél cigány vagyok, hadd legyen ő nácisztikus. De neki azt mondom, skinhead testvér. Tessék, itt egy pál lesz. Hallod, ahogy a dob pereg? Dobd már le a bombered, de nagy mutatvány lesz. Örülj neki, hogy van haja, csináltass egy frizurát. Tarts meg egy turulmadarat, a többiből vegyél magadnak új ruhát. Ha tiszára cserélnéd a bakancsodat, tapadnának a gágyik, mint a parancsolat. Mit bambulsz ebben a bomberban, ember? A bombázónak palota kell, nem pedig egy bunkó bunker. Ha az énekemet nem ennéd, tedd föl a kezedet. Ha az énekemet nem ennéd, tedd föl a kezedet. Sose verekedtem még. Inkább piát fizetek, és ha jobbról-balról úgy érzik, hogy már eleget gyalázták, akkor most tisztelettel visszakérném a turult, a zászlót, meg a kokárdát. Hagyjuk már békén őket, koptassuk le róluk a gyalázatot. Nem légfrissíthetnénk fel végre ezt a szájba aszott halálszagot? Aztán némuljunk el, tanuljunk halászatot.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: fia is volt. Volt egy fia. Csak egyet vágott Kend a fejére, kész volt. Ne tessék nekem ilyet mondani. Én nem beszéltem vele soha, se vele, se a fiával. Ha nem beszélt, akkor nem beszélhetett. Hallgatós ember volt. Mit akart tőlem a tekintetes? Hogy megkönnyebbüljön. Egyel több vagy kevesebb. Ami nem illet, nem vállalhatom. Gondolkozzon rajta. Nincs mit gondolkozz. Ásót is vittek magukkal? Ásót? A szamáron. Szamáron? Mert tiszta munka volt. Nem enyém, uram. A birkát elhajtották? Volt nekem birkám, tekintetes uram. Nem voltam kíváncsi a máséra. Pedig szép birka volt. 300. Derék ember volt a bodrijuhász. Maga szerezte, maga takarította. Egységes. Nem tudok felőle. Ott van a birka még most is a nyájjal, vagy eladta Kend? Nekem ilyet ne tessék mondani. Hallja-e Kend? Nem gyermek? Aki beismerte minden bűnét, ne cigánykodjon 300 birka miatt. Mi az Kendnek? Most, mikor már tisztán mehet az Isten elébe, a bodri juhász szennyezze be a lelkit Kendnek? Nem tehetek róla. Szembe köpöm Kendet, mint egy taknyos gyereket. Oda mentek napszállat után, fejbe ütötték, a kutyákat is elölték, a homokba ásták. A veres juhász megmakacsolta magát, a szeme égett és szembenézett a vizsgálóbíróval. Nem illet, uram. Lóduljon, Kend, pimasz! Nem akarom többet Kendet látni! A juhász megingott. Ki a szemem elől? Nyája juhász, Kend, csorvasz, himpellér! Tudja meg, hogy az akasztófán sem lesz békessége. Ami nem enyém, nem vehetem magamra.
1: Mars!
0: A juhász megfordult, és elindult nagy, kemény léptekkel az ajtó felé. Mikor odaért, és a kezét akarta tenni a kilincsre, hátra tántorodott. Nem tudott a kilincshez nyúlni, nem tudott moccanni, csak nézett mereven, és a szája elkezdett habot verni. A kilincsre akasztva ott lógott a szíj, résszel kiverve. A juhász lassan a fejéhez nyúlt, aztán visszafordult. Tekintetes uram, beismerem. A vizsgálóbíró nem szólt egy szót se, csak nézett az emberre parás szemmel, csak úgy égetett a szeme. Vinköltük meg bodri juhászt a 300 birkájáért, meg a 2 szamaráért. Ebből meghajtotta a fejét. A vizsgálóbíró nézte, aztán csengetett. 2 pandúr lépett be. Vigyétek, adjatok neki 25 botot! A juhász lehajtotta a fejét, és megrokkadtan ment ki az ajtón. Köszönöm, alássam. A bíró utána nézett, és eltűnődött. Barbárok.
2: Tragédia.

0: Saint-Simon emlékirataiból.
1: Rákóczi nagyon magas növésű, anélkül, hogy túl magas volna, nem sovány és nem kövér, nagyon arányos és jó alakú, külseje erős, hatalmas és nagyon nemes, tekintélyt parancsoló minden durvaság nélkül. Arca elég kellemes és egész jellege tatár, bölcs, szerény, mértéktartó. Egészben véve jóságos és értelmes, nagyon udvarias, de nagyon megválogatja, kivel áll szemben. Igen könnyed mindenkivel és, ami ritkán található együtt, ugyanakkor sok benne a méltóság anélkül, hogy modorában bármi is éreztetné a dicsőségét. Nem sokat beszél, de azért részt vesz a társalgásban, és nagyon jól adja elő mindazt, amit látott anélkül, hogy magáról beszélne. Rendkívül tisztességes, egyenes, igaz, a végsőkig bátor ember. Ha közelről láttuk, csodálkozunk, hogy olyan nagy pártnak volt a vezére, és olyan nagy hírt támasztott a világban. Rákóczi Ferenc herceg már születésekor többet hozott magával, mint amennyi szükséges volt ahhoz, hogy gyanús legyen a bécsi udvar előtt.
0: Vannak Márki 14. Lajos magyarországi követének beszámolójából mindarról, ami fontosabb éjszakon történt 1700-tól 1710-ig.
2: Jól kell ismerni a magyarokat és a lengyeleket, hogy megértsük, mi mélyen gyökerezik szívükben a szabadság szeretete.

0: bajainkat csupán az idő orvosolhatja.
1: Csécsi János naplójából a Széchenyi Országgyűlésen.
0: Célja ezen összvegyűlésnek az volt, hogy a fejedelem konföderáció vezérének neveztessék, és hogy a vallást illető versengések elcsillapítassanak, és ezt kívánták a táborozó vitézek is, mégpedig azon jelentéssel, hogyha ez meg nem történnék, ők a fegyvert leteszik. Eznap tehát Bercsényi hatalmas beszédben adta elő a konföderációba lépés nagy hasznait, felhozván például a belgákat, kik noha csak maroknyi nép, ezen egységbelépés által győzhetetlenekké, boldogokká, s temérdek gazdagságúakká tették magukat. Ez a szerencse vár bennünket is. Úgymond, kivetjük nyakunkból az elviselhetetlen igát. Mind visszanyerjük, sőt, miénk lesz az is, mit most ellenségeink kevékedve bírnak. A szó nagyon tetszett a fejedelemnek, s elvala végezve, hogy a következő nap az összfeszövetkezés aktája, valamint az esküvés formulája, mit a fejedelem mond a hazának, a rendek a hazának és a fejedelemnek, papírosra tétessenek, és ennek kidolgozása Jánoki Zsigmond kancellárra és az ország titoknokaira bízatott.
2: Esküszöm az élő Istenre, hogy ezen konföderált nemes magyar haza státusinak és rendeinek, az ausztriai

szeretlek a Ganges tájain. Ott szelíd holcsugárban virágzó kert susog, rád nővérükre várnak a lengyel lótuszok. Ibolyák enyelegnek halkan, fent csillag gyúl magasan. Mese csordul a rózsák ajkán, rejtelmesen, illatosan. A gazellák rád függesztve szemüket néznek komolyan, és hallod, amint messze morajlik a szent folyam. Leheverünk a gyepre, hol pálmák árnyaring, s álmodjuk mindörökre szerelmes álmaink.

Tűzből ment egy hegedű. Tűzből kimented hegedűddel, mihez kezdesz, szegény cigány? Siholsz-e még nótát belőle, vagy vályogot vesz ezután? Kezedben régi kincsed roncsa, a fája üszkös, húrja lóg, de próbáld csak, tán fölzeng rajta a keserűt, a ríkatót. Madzaggal kötve toldva húrja, akkor is. Hát, ha szólna még, ha más nem, azt a percet sírja, mikor a rongyos putri ég, mikor veszett csiviteléssel a tébolyodott fecskepár pucér fiókáit, hogy mentse a lángoló ereszre száll, mikor ebeddel vonítottad a pusztulást, hogy az egen együtt csikarjon cigány sorsod, s az ősi csikaszféle. Ezt húzd, ha más nem, ezt a percet. Aztán aludj, amíg az éj aludni hágy, míg jő a vénység, a térdigság, a trágyalé, s a vályog gödörben teremtsz. Hogyan cifráztad egykorom? S hull rád az emlék, mint a pernye, beszállj a szíved.

hangzavart. Azt. Ha nekik az, ami nekünk vigasz. Azt. Földre hult pohár felcsattanó szitokszavát, fűrész foga közé szorult reszelő sikongató jaját tanulja hegedű s éneklő gége. Ne legyen béke, ne legyen derű a bearanyozott a fennen finom elzárt zeneteremben, míg nincs a jaj sötét szívekben. Hangzavar. Azt. Ha nekik az, ami nekünk igaz, hogy van. Van lelke még a népnek. Él a nép, s hangot ad. Egymásra csikorított vasnak s kőnek szitokváltozatait vár a zongora s a torok fölhangolt húrjaira, ha így adatik csak vallania a létnek a maga zordigazát, mert épp e hangzavar, e pokolzajt zavaró harci jaj kiált harmóniát, mert éppen ez a jaj kiált mennyi hazugú szép éneken át a sorshoz, hogy harmóniát, rendet, igazit vagy belevész a világ. Belevész a világ, ha nem a nép szól a hűja. Ölségeset, szikár, szigorú zenész, hű magyar, mint annyi társait közt hírhedett. Volt törvény abban, hogy éppen e nép lelke mélyéből, ahová leszálltál, hogy épp emélység még szűk bányatorka hangtölcsérén át fülted a sikolyt föl a hideg-rideg óriás terembe.

Ben még néha felragyog a régi büszkeség, amivel az első szeretőt vállaltátok, papák, mamák, a világ vágyja előtt. Nem sütöttétek le a szemeteket, ahogy illett akkoriban, és nem bújtattátok a szempillák fátylába démonion.

0: fággyal egy. Ó, micsoda förtelmeket látott később a szemetek, micsoda rettegéseket, micsoda mocskot, hány halált, hány börtönön át őrizte nekünk megváltó mosolyát, mögötte hány holt férfi enyész, hány otthon füstölök. De ma is hogy tud ragyogni még a romjaitok között? És fiatalok boldog feje fölött, ha összenéz szemünk, ma is, mint rég volt, vagy rég se volt, tudással telve ölelkezünk. És utcán vagy hangversenyen, ha feltűntök szembe velem, a fejetek fölvetését már messziről megismerem, mert ilyet nem tudnak semmi mód az édesek, a maiak, a macska tekintetű puhák, a sejtelmesek, a démoniak, a szemükbe hulló hajúak, a lankatag idegbabák. Ahogy ti értettétek vívni a szerelem párbaját, és az ősbúja bajvívásnak új értelmű kedvet adott a tiszta, nagy homlok, a hátra símult grétagarbos hajatok, ahogy irodában is tudtatok ülni és állni a műhelyekben, és tudtatok várni keményen, hívőn, hitetőn, töretlen, a hegytetőn fölszegett fejjel megállni a hajnali szélben, az ágyban az új gyönyörökkel szembenézni merészen, és tisztán a szennyben, a vészben, ti erősek, ti szépek. Még ma is a tömegben megismerem, ha ti léptek, mert izmos lábatok ma is ruganyos még, ma se csoszog, mert ma is a jövőbe léptek, ti tegnapi asszonyok, mint amikor a lábatok föl a csúcs felé kapaszkodott tarágakon átragyogó nap elé, vagy a lejtől lefelé nagyokat szökelve rohant, vagy sílécet egyensúlyozott az ormótlan bakancs, mely kedvesebb volt a szívemnek, mint most a tűsarok. S hogy tündöklött a lábatok, ti tegnapi asszonyok, mikor a Dunán alkonyi fényben, a guruló padoson a deszkának feszült a hosszú szárkapocsizom, és mennyiféle fáradtság gyűlt össze, hol mindenütt járt a lábatok, micsoda sarakban, táborokban, és fáradt lábatokkal is hogyan karoltatok. Az erőtök is micsoda gyönyör volt, ti tegnapi asszonyok, és hányunkat karoltatok, ti tegnapi asszonyok. Milyen szomorú társaság, ha visszagondolok. Mindegyitekhez milyen szeretők tartoztak, micsoda férjek, kik innen-onnan, amíg lehetett, hozzátok visszatértek. Társaim, hova tűntetek, ti tegnapi férfiak? Milyen sírok temettek el, milyen börtönfalak, milyen vesztőhely várt titeket, miféle új gyalázatú tűz, miféle titkos kapcsolat az, mely minket összefűz. Nekem testvérem mind, aki titeket szeretett, ti tegnapi bátor asszonyok, mind, aki veletek akart új életbe kezdeni, nem ahogy adatott, ahogy ti tudtátok élni a szépet, ti, tegnapi asszonyok. Csak értetek volt szép a kalandos kurta átmenet, mert szebben éltünk, mint tegnapiak, mint ahogy lehet. Ezért hiszem, hogy a föld alá nagyobb kincs soha nem jutott, mint amikor lekerülnek oda a ti csontjaitok, a tatár koponyák, a buksi fejek, vagy a különös keletiek, a lábszárcsontok, a csodatudó ujjak, csigolyák, perecek. S aki közületek oda rég lekerült, mikor virágban állt, azóta átragyogtatok idefönt minden homályt, s a szépségből, a tegnapiból nem tudom mi maradt, de felsugárzik titkosan, mint föld alatt nap.
1: Cambridge-i

0: eszmék és tánclemezek. Hol vannak már 20 év előtti eszméink? Megvalósulóban. Bár ne tudnám, hogy az egészben valaha én is benne voltam. Hogy kettőnknek valaha ez volt a legszebb ifjúság, az élet. Ha élnél e teljesedésből, átkarolva kimentenélek. De most már hordoznom kell őket, mert bennük téged is a sírik. Volt eszméink számban, szívemben emlékedet megkeserítik. De mosolyod mézét, megőrzi az, amire nem is figyeltem. A kopott lemezen recsegve forog, legyen a horvát kertben. Nem tudtunk mi táncolni erre, ütemei hozzánk verődtek, ahogy a Dunán lecsurogtunk, pihentettük az evezőket, meghallottad, elmosolyodtál, a bukónapra visszanéztél. Mosolyod húnyó napsütését, nem tudta betemetni. 20 év. Költözés. Minden, mielőtt végleg felszámoltatik, minden jelentéséből kikopik, már csak valami lefokozott élet. A kibukkanó szögek, vezetékek, csupaszodó falak, a lehulló vakolat, fiókok tartalma szanaszét, egymásba gabajodva, mint a tudat küszöbre szabadult gondolat és képzett társítások. Egy összetépett gúnyvers, a modelljét fél évre rá megölték, régi tagkönyv, az elsüllyesztett fénykép, az utolsó, az a megkínzott arca búcsúzáskor, a méltóságos asszony levele, mikor kellőképpen tájékozódott, leányom ennél fogva kénytelen a tanfolyamból végleg kimaradni. Levelek, meghalt, aki írta, meghalt, akinek írták, hirtelen sorok, indulván messze földre, szeretettel üdvözöl az, akire néha gondolj, rejtett asszociációk. Ez volt a lakás láthatatlan idegzete, és most a szálak fájnak, összegubancolódtak, lecsupaszodtak, szolódtak, lecsupaszodtak. Nem takarja se csont, se bőr, leapadt róluk kímélő zsírpárnázata. Tetünk futtában megérinti, minden kikandikáló sor külön vonaglani kezd. Görcsbe rá. Puszta, csontüresek a polcok, szekrények tátonganak, idegek, zsigerek átkötözve. Csomag, csomag, csomag, csomag. Aztán megmozdulnak a bútorok, drótok, körték, elhagyják a falat. Aztán hiány sem. Csak merő üresség. Mi marad? Mi maradt abból, hogy 15 évig itt éltünk, írtunk, festettünk, szerettünk, itt rettegtünk, nevettünk, öregettünk? Mi maradt? Ez az összevisszaság. A teherautó 3 fordulóján ez a megbomlott összetartozás. Hogy higgyük, hogy majd odáll a túlsó part, újra összeáll és eltart még egy darabig. Higgyük. Miben? Halottainkban, akik az otthont éltetik. Medárd. Körös körül izgalmas szürkeség. A Dunalassúságnak a lapító zivatar árnya kón színűre festi ezüstjét. Csak a madarak cikáznak izgatott szürkeséggel. Csak a szívünk. Az óceán meg a sztyep szándékai megint egyszer fölöttünk csapnak össze. Atlanti hűvös légtömeg a szárazföld belsejét nyugtalanítva záport fakasztón fékezi forró nyúlunk. Felhők fölött Légtömegek fölött a sztyepp s az óceán küldöttei versenyt keringenek, mire a hold mostantól kezdve kétszer szabadul a földárnyékból, ember járta már. És ettől mi változik majd? Semmi sem. Vagy tán jövőre könnyebb lesz utaznom ki Szentendrére helyi érdekünk? Vagy minek is folytassam? Eszetek és vakmerésetek és technikátok a naprendszerből előbb fog kijutni, mint bölcsességtek az egérfogóból, hol körbefut. A túlparton az új hotel idétlen váza eltakarja a belváros kihűlt hiányait. Ha áll majd, frissen tündökölve, mint a békés együttélés záloga, s a túl az operenciáni élet jelképe, mit hoz át a szél? Keringőt, vagy villanyos gitár géphangosított világvadmacska zenéjét Budára egy év múlva medárdus éjszakáját? Miféle tarka óperenciás fényegyveleg vetül az elmaradt Duna sötét vizére, és kinézi ablakból kihajolva Pest felé? Kíváncsi sem vagyok már. Alkonyi izgalmas szürkeségből csak az új hídakaratunk halvány ezüstje villog sejtelmesen. A híd, a híd. Medárd szele borzong az ón színű folyón, és esőt jósol, mélyebb szürkeséget, és van akinek ón színű folyót. Majd elvonul. De ha betelik Medárd magánjóslata, kinek sütnek ki majd a hónapok? Már nem vagyok kíváncsi. Nem vagyok. Mikor a rózsák nyílni kezdtek, emlékszel, amikor a rózsák nyílni kezdtek, már nem voltunk fiatalok. Házunk körül virágzó sírkeresztek, szívünkben sok friss halott. Tudtuk, hogy a boldogság lopott jószág akkor is, ha férj, feleség nézi, hogy bomlanak bokron a babarózsák, fogják egymás kezét. Sok hajszálad lett ősz éppen abban az évben, emlékszel? Volt is oka. De ami fekete maradt, még feketébben ragyogott, mint szemedbe, a töretlen csodájú vattükörbe tört fényeket rejtett a rémület, és zavarosabb lett tiszta, haragos zöldje, s attól lett édesebb. Újongó áhítattal ébredtünk reggelente, te a kertre, én te rád. Ez az öreg nyarunk szeríden betemette Velencét s Angliát. Mint furcsa ráadást, vagy veszélyes messzeséget kezdtük nézni a holnapot. Ez volt az a nyár, mikor a tél szele szívet koszorújába kapott. Volt vidámabb nyarunk, s merészebb azelőtt. De emlékszem, ez volt a legszebb. Némán kertünkbe hajoltak a szomszéd temetők, mikor a rózsák. Nem számít. Ha kettesben maradnak, már magukra maradtak. Megszakadt minden összeköttetés, minden településsel. A környezet nem számít. Egyszerre csak a dombhát megint beépítetlen. Megszűnt az összefüggés. Áll kiszolgáltatottan a kis kőház magában. Készleteit kiegészíteni a faluba két messze idegen érkezik a hegyekből. A környezet nem számít. A dunaparti házsor hirtelen idegen város. Megérkeztek. Az ablakot kitárják. Milyen fényűző lakosztály. Miféle tévedésnek előnyét élvezik most? a hídon át le gyorsan megnézni az idegen várost, hiszen egy-két napon túl úgysem lesz maradásuk. A tévedés kisülhet, két ügyetlen kalandor eltűnik észrevétlen. És az idő se számít. Körülöttük mindig ősz van, vörhenyes szín a fákon, ideges koronáik hullámzanak a szélben. Mindig vad őszi szél fúj elvadult őszi kertbe. A dombháton föl kell tűrni a gallért. Lobog a tűz a házban. De az idő nem számít. A Duna mindig ködben. Mint egy világító toronyban ülnek a nagy szobában, állnak az ablak előtt. Arcuk az ablak üvegé. Előttük a sirályok lebegnek és lecsapnak, fehér sirályok úsznak a szürke tengeren. A lakás a vízre kiugrik, mert az idő nem számít. Hány éve? 20? Hiába. Az öregség se számít, nem számít okirat pecsét. Valami régi bűnnek, feloldozatlan bűnnek vad köpeny lobogása tekeredik mögöttük. A környezet nem számít, mert az idő se számít. Meredek hegytető, vár, lobog két árva fákja. Két fölnyergelt ló vár az udvaron. Irat, pecsét se számít. Járatlan tengeren szökevény, régi gája, egy kalandor vitorla, s az a sziget, ahol a nap leszáll. Mert kettesben maradtak, már magukra maradunk. Megszűnik összefüggés, feltárul összefüggés. Az ég felén a felhők mögött a holdfény, másik felén a csillagok. A dombtetőn figyelnek zúgó fák jóslatára. Zavartan összenéznek.
1: Ez végre.
0: Öregek már. Próbálnak mosolyogni. Micsoda vadregény. Mondják civilizáltan, pedig tudják magukban, hogy ez semmit sem jelent. Hiába veranda, villany. Már kettesben maradtak. Magukra is maradtak. A megszűnt összefügg. Feltárult összefüggés. A hold lassan kibúvik, gyorsan a szél erősül, vár omlik, ház üres lesz, sziget és gája süllyed, valami közelít a kertben, betörik minden ablak. Ülnek, szemük se repül. Egymásra mosolyognak. A kimondhatatlan. Itt ülsz egyedül. Hogy is lehetne másképp ezen az órán? Vagy felállsz, ablakot nyit, az aszályra elered az őszi eső. Bent fűtesz, az ablakot megfogja a pára. Halottak napja jön. Még lomban a fák, még lomban a szándék, bár vörhenyével befogta az októberi rozsdát. A szív kihűl. A szándék is kihűl. Becsukod az ablakot, mert kihűl a szoba. Tegnap még dobogott, és többé már soha. Kivirágzik a temető ezen az óra. A lombot majd lemarja november szélviharja, mint a tüdőlombjait a rák. Hamis hangon rikoltanak a gyásztrombiták, és röhög az alvilág ezen az órán. Hogy remegett a napsugarakban a kimondhatatlan? Miért nem nyúltál utána? Nyár volt. őszi eső jön az aszályra. Kár voltál. Lemondtál. Minek? Röhögnek az istenek. Azt hitted, ez is olyan, mint a kártya, hogy visszadobod a lapot, mert rosszul osztatott, de a zsókert azt megtarthatod egy másik kombinációra? Új osztást kérsz. Nocsak, tám megkapod. Bolond, az eldobott lapjaidban bujkált a lehetőség, a kimondhatatlan. Eső veri az ablakot. Akár ki is nyithatod. Nem baj már, ha kihűl. Mert ez az az út. Bemondtál. Kire fog jutni? Ez a te kis napod többé sose süt ki. Ott foszlik szét kívül az eső alatt ezen az órán. És most majd mi lesz? Olyan föld alatti naptán felsugárzik még belé. És te mit csinálsz itt egyedül? Így áll, ha borod van, míg téged is meg nem esz az, ami kimondhatatlan. Mindig előre. Elrejtezem a füstköt szürkeségbe. Igaz, köhögtet, de mögötte senki sem követheti a távozó lépéseit. Köhögve és bicegve boncolódik. Az élet lopja magát. Nem először. Hányszor bújt régen is ködökbe, mocsármagányba, hatalmasabb ellenség elől, erőt gyűjteni és kivárni az első alkalmat, első ködön átnyilalló rőtsugarát a győzelemnek. Mindig volt kiút. Csak türelem kell a figyeléshez, a némasághoz, a névtelen, az észrevétlen léptekhez, léthez. Mindig volt kiút, mindig volt felszabadító szövetség. Most nagyobb ellenség, hátrányosabb feltételek között. Nagyobb a köd, szűköl, szorongatott a türelem, sajogva sántikál. De a ködön túl, micsoda új szövetség vonul föl mentesítő villámhajóhadával. Köhögve, vonszolódva odáig ellopózni. A füstköt szürkeséget névtelenül kibírni, türelemmel, a tenger felé, ami titkos északnyugati átjárónkat füstködben megtalálni. Előre! Pionírok! Nyárban ősz. Ismeritek-e azt a percet, mikor a nyárban itt az ősz? Megborzongnak a teli kertek, élednek a szikkadmezők. Előbb a nyár nagy heve marta a követ, az emberi bőrt, azután zúgva, örvényt kavarva a vihar kitört. Most tiszta és csillog minden, az élet az este, a Duna a hidak alatt, és megalázó bódulatból ébred, tisztázó gondolat. Megvilágítja a városi tájnak minden ismerős szokát. Mi is ez? Nem tudtam, hogy így boldogítva fájhat az, ami volt, és az, ami lesz. Megvillan a hűvös éjféli holdban, mosolya a vízen rezeg. Tudom, milyen volt, mikor kicsi voltam? Sejtem, milyen lesz, ha már nem leszek. Tudom, hogy jönnek új bölcsek, bolondok, jövendő emberek. Tudom, hogy volt, mikor nem voltam. Tudom, hogy lesz, mikor nem leszek. Tudom, hogy a Duna akkor is így susog. Így reszkednek a levelek. Tudom, lesz még ilyen este, és valahogy

Köszönts rám vers. Köszönts rám vers. Várj meg a tengerparton este. Tárd felém pálmáid, felső szoknyáid. Mutasd meg nekem a... Köszönts rám vers. Emeld meg szalmakalapod az utcán. Incs vissza, ha rád nevetnék. Hiszen téged kereslek minden tájon. Csak érted vállalom ezt a prolongált, gyönyörű nyomorúságot, amit az újságok az egyre biztonságosabb és szakadatlanul fejlődő létnek neveznek. Te tudod legjobban, 20 éves korom óta többször meg kellett volna halnom, és én túléltem a biológia baleseteit, a mikrobák hadjáratait, többször túléltem saját halálomat. S ma már csak puszta ajándék éveimet élem. Mit kapok, mind nem várt ráadás, ezért csak nevetek ezen a pimasz szerencsén. Amit én élek, halálon túli élet. Azok akarata ez, kik annyi nyomorúság ellenére kénytelenek élni. Az ő tiszteletlen, vigyorgó grimaszuk vagyok én, hogy a szabályszerűek pofájába nevessek, s mocskos kis törvényeiket sértegessem puszta létemmel naponta. Sokan élnek itt lehajtott fejjel. Az ő arcukat emelem fel arcomon. Sokan harapnak ajkukba közöttünk. Azok helyett nyitom ki én a számat. Sokan görnyednek alázatos robot ritmusában. Kell, hogy valaki közülük felálljon egyszer. Nálunk a nép az úr. Azt mondják, hát legalább néhányan közülük jártassuk itt a szánkat, ha már annyian kushadnak közülük, s ha már annyian beszélnek helyette mások. Ki beszélne róluk, ha én nem, aki annyiszor meghaltam közöttük, kinek temetésére összegyűltek a tanyai parasztok, súlyos szívüket szánokon hozták a betemetett tanyákról, s akit feltámasztott minden halálból a tanyai parasztok új öröme, új káromkodása. Ki beszélne róluk, ha én nem? Ki meghalt közöttük annyiszor, s ki feltámadott közülük annyiszor, mert fel kellett kelni itt a halottnak is, hogy ne maradjanak némák, akiknek föld tömi száját. A föld fia vagyok, de kiköpöm számból a földet, s most sokak igazsága jár kél szabadon. Feltámad végre egyszer minden, aminek élni kellett volna. A korán haltak élete tovább ég, a koplalók most mindent megkóstolnak. S mindenhez te adtál erőt, vers. Köszönj hát itt is. Lép ki a tömegből, fogd át a vállam, kísérj a tengerpartra este, s kezd hát el, hogy is volt itt minden, amiért újra érdemes élni. Építs tetőt. Az alapot mélyre lerakták. Te emeltél rá falokat. Reád dőlne, ha nem folytatnád. Eltemet, amit abba hagysz. A ház azé, ki betetőzi. Másra hagynád, majd kizavar. Mire építsz, tiéd az ősi telek, s mit raktál rá, a fal. Tetőt fölé, ha gerendának magad feszülsz is. Magasan. Csak építsz, foglald el hazádat, mert gürcölhetsz benn hontalan. Építsd magad, egymásba illő, kegyetlenül kiszámított, egymást égre tartó, feszítő gondolatból boltozatot. Építsd magad, akár a kristály rendeződik tökéletes, belülható törvényre tisztán, jövője rég örökletes. Építsd világod! Len a mélyben tervezi lombját a gyökér, tudatos rendszere készen, mire győztesen fénybe ér. Építsd magad!
mint csont a testben, észrevétlen. A szervezet köréd rendeződik, s te csendben örök jövőd így szervezed. Csak annyi légy, mint a kés éle. Ne látsz, ne légy, helyet ne kérj. A bajban ott leszel a kézben, s a szegésre kész a kenyér. Ezer nyelven hallgatok, ezer erdő zsong bennem ébren, mindent érző levelével, ezer rét fűszálával érzem, hol jár barátom, ellenségem, tenyeremben fut mind, tudom ki, hol jár sok ezer úton, kilopakodik ellenem, lépte visszhangzik mellemen. Ezer lehúnyt pillám alatt millió rögzített adat. Ezer húnyt szemmel őrizem, mit felednek már csendesen. Míg kötözik a csonkokat, egyengetik a sírokat, lehunyom százezer szemem, ellenállok, emlékezem. Ezer arccal rejtőzöm el, arcom viseli százezer, és mind mögül én figyelem előretörő seregem. Ezer arc, ezer pajzs elém, ezer arc mögött várok én, hogy összegyűjjön seregem. Várakozom mindenkiben, szétosztva, mint a szétszedett részenként cipelt lövegek. Ezer nyelven hallgatok, ezer dologról mit tudok. Ezer el nem sírt szót tudok, százezer tilos mondatot. Hallgat ezer átok, szitok, fogadalom és esküvés, fogak között ezernyi kés. Megszólal, miről hallgatok, beszélni kezd és dalba fog. Világ hallja e dallamot, beleborzad és feldobog. Ezer elhallgatott dolog kinyitja ajkát és susog. Lábak alatt a föld mozog, nyöszörögnek a friss sírok, ökrendeznek a zöld folyók, hörög a kút, a csonkított halott sebe felbugyborog. Nyűszít, sír, miről hallgatok, százezer nyelven hallgatok, piszkos árnyak erdeiben, a horda vonul, nem pihen, vakkan, szemvillan, szállak és pénztől, vértől mocskos a kéz, őserdők ösztöne üvölt, kitör, borzadva vár a föld. Hatalom, pénz és babonák, fajgők, vallás, politikák tüzelt vadritusára ráng újra elvadított adag árja, a gát már átszakad. Ezer nyelven hallgatok, ezer dologról mit tudok. Még megszólalok. Ezt itt most. Én itt lakom lenn Pest talpa alatt, és angyalföld keményen összeszorított öklében, és a dobutcai ágyak lepedőin alszom, ha felkelnek belőle a bérlőtársak rongyolt mosolyokkal, és lágymányos pohárnyi tiszta.

Csak itt, ezeken a makacsul kitérő utcákon indulok el engedelmes útjaimra. Itt kell a napok hordalékából kimosni életem maroknyi aranyát. Itt kell szeretnem, ha van kit szeressek. Itt kell vacognom 20 fokos magányom. Itt kell megállnom, mint a pompei őrnek, amíg elönt a város láva fénye. Én nekem ezt a homloknyi országot, ezt a kitépet szívnél nem nagyobb hazát, e népet és ekkor meredekjeit adta sorsomul a lét. Ezt a néhány rövid tavaszt és hosszú telet, ezt a földet és ezt a levegőt, a levegőhöz ezt, ezt a tüdőt, ezt a rendet és ezt a zűrzavart. Ebben a földben kell meggyökereznem, akácnak homok, gyopárnak a kő. Nem várhatnak trópusi televényre, a kőre hult magnak kőbe kell marni. A rozs futóhomoknak könyörög, barázdával nem vitázhat a mag. Csírázni kell, rövid az egy tavasz, virág lesz vagy trágya, de mégis a barázda győz. A tüdő nem tagadhatja meg a levegőt. Ó, most kell élnem ezt az életet. Gyorsan, forrón, mély lélegzettel. Most kell élnem, ha élni, sírni, szeretni és szenvedni akarok. Ha barátokat akarok karolni, őket kell szívemre ölelni, kik most élnek köröttem. Nincs időm megvárni tökéletes unokáikat, és nem szerethetem bölcs atyáikat. Ezt az életet kell megértenem. Forró, piros, tisztító vészeit átdobogtatni hulló szívemen. Ezen a kövön vessétek meg ágyat. Piros és sárga lámpák tilosaiban, és tolongások fájdalmai közt, a törtetések dárda erdejében, itt, itt, ez utak rácsai közt, merre menjek, s az elzugó napok, melyik partjára, hova álljak, ha maradok? Utat, irányt, célt, itt mutassam. Aki előttem akar járni, itt járjon az, és itt vezessen, ki azt akarja, hogy kövessen. Méltó hatalmat. Mély, súlyos, barna sóhaj ez a föld. A láthatáron sötéten lebeg. Galambrajokként drága kört suhog lelkem a szórt tanyát felett. A gépkocsi, mint zümmögő bogárka dönög az alkony üveg ablakán, de mint aranypor az útszéli fákra, megül a bánatom, leszáll a tájra, s itt hagynám lelkem, mint tollát a szárny a tájon, mely felett terítve száll. Már nem a szél zilált kazdait bánom, a roskalászok porát térdemen, a csillagok mészcsepjeit a számon, s nyírfákra vésett sebed, szerelem. Csak álmaim homokban kelt vetését, mely oly nehezen emeli kalászát, s hogy már is jól lakott az ezeréves éjség, mert naponként jó ebéddel kínálják. A honfoglalni felzúdult merészség egy új házban már megleli hazáját. Mert bár szorongatott hazában éltem, nekem szabadságnak az nem elég, ha a nyomorúság leveszi népem szájáról folytogató tenyerét. Azért csupán, mert már nem szolga régen, még nem szabad a nép. Nem szolga már! De még nem szabadult fel urai zsarnok. Szabadsága csak néhány eltanult jel, miket fentről lesett el valahol. Nem érti, úrrá lennie nem úgy kell, ahogy úrtól tanult nótát tanul. Nem érti, hogy a ház, a jó lakás csak a lencsén eladott jog, s történelmi látszat. Így nem hatalmat nyer, helyet cserél,
s az uralkodásról lemond a szerepért. A volt urai még biztatják. Zabált csak, amit kihánytunk mi már undorodva, legyőzhetetlen rendünk udvari bolondja, bohóckodj és imád sok korcs szokásunk, míg pózaid mögött mi nem is látszunk, megszervezzük kitartó országlásunk. Nem! Nem ezért folyt 100 évig a vér. Minden hatalmat, a mindenséggel mérd magad. Ez éltette a földre vert hadat. Hát vezényszónak kevés ma, egyél! Ma áruló az, ki csak hű marad, mihez, ha csak majmol kis urakat, szolgaként parancsol, sunyít, henyél! Hogy kiáltsam, hogy ráébredjenek, csak az uralkodik, azé a hatalom, az hódít hazát, jövőt, lelkeket, kié az erkölcs, tudás, szorgalom. A teremtés démona szállta meg, tetteivel nyert érdemet, művében hisz, hát él már szabadon. Ó, teljesedj ki, értünk lett forradalom. Teremts már egyenlő esélyeket a jövőbe emelkedő úton. A nép kielégülten, gazdagon lássa be horizontjait, a terepet, meredek pályáit a szabadságnak, a jogokat, kötelességeket, melyeket vállalva nekivághat, hogy méltó hatalmát hódítsa meg. Legkorszak. Íme, így termeljük a legmodernebb technológiával a legkülönbözőbb célokra a legazonosabb termékeinket a legkülönbözőbb osztályozásban, de azon belül a legegyformább méretekre a legéberebben vigyázva, a legérthetőbben, nem de, mivel egy-egy osztályon belül a legkisebb különbözés a legnagyobb zavart okozná, ez csak a legvilágosabban a legérthetőbb, ugyebár. A legnemzetközibb érdek kívánja a legegyedibb szükségletek leguniverzálisabb kielégítését. Ma akkor a legegyénibb valami, ha a legáltalánosabban elterjedt, akkor a legeredetibb, ha a legeslegolyanabb, mint a legeslegkülönbözőbbek, legtöbbje. Mindenki leginkább olyan szeretne lenni, amilyen ma már leginkább mindenki. Az a legegyénibb egyéniség, aki a leghasonlóbb mindenkihez, és akihez a legkönnyebben hasonlíthatunk. Az a legeredetibb, ami a legtöbb által a legkönnyebben megvalósítható. Ma az a legellenállóbb, aki a legkönnyebben elfogadható. Az a legellenzékibb, akivel a legkönnyebb a legtöbbnek a legtöbb dologban egyetérteni. Az a legforradalmibb, ami a legkevesebb kockázattal, a legártatlanabb céllal, a leghaszontalanabbul a legtöbbnek eljátszható. Ma az a leg, ami csupán csak. Ez talán a legérthetőbb, a legkevesebbek előtt is, a leghiába valóbban, ugyebár. Staccato. Ó, hajnali felkelések, ébresztők doppergése, vekkerórák sortüze, az öntudat puskatusa, eszmélet szomorú szélütése, ébredés. Az álmatlanság koronája, a kábulatok sisakja fejünkön. Esdeklés hűs zuhanyokhoz, a friss levegőhöz, a kávé varázsigéi, motyogás, mákonyaink, új mi atyánkjaink, jaj, az ingomb, a reggeli torna, a reggeli hírek, a halottak, földrengés, kolera, lezuhant, feldarabolta, figyelmezteti, forradalmi, kivégzi. Fürdők, tornák, kávék szertartása, undorító italok hordóbűzeti mérgek, porok és ihletek, szánalmas hiúságok rajta, segítsetek élni, rohanni a buszhoz. Tárgyalások ritusai, ima malmai. Igen, az elvtárs
Építés, fegyelem, szociális, pénzügyi érdek, találkozók vallásos áhítata, presszók, sekrestye homályai, füst, vita, átok, főpapi méltóságú fotőjök, cigaretták, áhítatos konyakok, uralkodói gőg, államtitkok úrvacsorája, ostyában bevett fogadalmak, kávonalak Deus ex machinája, titkárnők szentpéteri kegyei, napidéjak, félájultan az utcán. Na végre pihenhetsz. Dehogy. Itt jön a költő, a korfia, hősünk, a régi barát, az egykori iskolatárs. Ölelés, ima, csók, hogyne, igyunk rá. Az volt az idő, hagyd le, az a tróger, eladta a hazát. Nem közlik a versem. Nincs Isten az égben, rend idelen. Így áll, ha magyar vagy. Gyere fel feketére. Mit az a gyűlés? Jaj, tényleg a gyűlés. Villamos, átszálló, balra 2 kilométer. Ott kell a kultúrforradalomba avatkozni. Üdvözöljük a döntő súlyponti időben. Mi persze nem olvastuk. A kezdeti nehézségek 20. éve a front szakaszon. Na végre, arra tessék a kijárat, hazadöcöghet a szív. Kerestek ezek és ezek is, hívd őket azonnal. Telefonhumanizmus, vicsorgó mosolyok. 10 óra, barátok, kezdődik előről. A probléma merő hipotézis, a vidék ugyan a nép. Ezt a lemezt újra, imádom, hülye vagy, tölts még a vesén. Holnap a tárlat, elmentek ablakokat. Olvasni, de hol kezdjem el, kihull a kezemből. Jaj, a levél, haza sürgöny, apám neve napja. A cikk, az anyag, az elemzés, Lajosék is, a röntgen, Marival séta a várban, a kontroll az orvos, ma is hova lettek, de mikor? És ott az a fasor, nem arra mentem, arra hosszú az út. Végül mit is értem el? Mit is végeztem? Tettem e nap.

Végre mondd, mit is akarsz hát, te bolond? Ki biztatott-e sorsra itt, hogy szívedet rohamra vidd, és kitárt mellel odaállj, hol a veszély szíven talál? Honnan vetted rá a jogot? Ki volt ki felhatalmazott, hogy érte és a neviben egy szót is szóljál? Senki sem. Kiválasztott és kijelölt, hogy ostorozd és védjed őt? Kikérte forró haragod, szeretni, kibújtogatott? S hogy felgyújtsd magas éjjelek csúcsán lobogó életed, és élni is kevés erőd úgy szervezd, mint egy haderőt, s hadseregek indulatát vezényeld a szíveden át. Mondd, miért becsülted túl magad, hogy fejed így dologra add, és magad olyan ügyre szánd, melyre téged senki se várt. Látod? Már azok, éppen ők, kikért elszórtad szép erőd, megvannak nyugton nélküled. Kivívják győztes ügyüket, sorsukat bizton terelik, cél felé időnk medrei. Mi űsz hát mégis? Végre mondd, ez az értetlen hajsza gond, kamasz szerelem, mire kell, hogy izgas, tüntes, énekelj, s országos árulásokon elbőgd magad még, te bolond! Te hivatlan is érkező, szólítatlan jelentkező, kit minden jó ügy besoroz, a baj magához toboroz, hol nem számítnak rád soha, ott vagy legjobb sorkatona. Lóhátról gúnyolt szuronyos, taposó szívű gyalogos, a homokzsáknak szánt baka, aki hadjárat egymaga. Cselédek fia, drága, szép ügyhöz szegődött hű cseléd, kamaszként már a tanító eljegyzett sorsát álmodó, tanya ügyvédje, mérnöke, történelmünk vad ügynöke, paraszt fiúkért szájaló, állásaikért házaló, nyilvános összeesküvő, biztat cinkosod, a jövő. Eszpresszók és tanyák között bújkáló, mindig körözött, népszerűsített lázadó, ki érvet, fegyvert, lázító híreket hordoz, jelszava, járda, villany, gyár, iskola. Te gondok fölött számadó, országügyében utazó, történelmi alkalmazott, irodalmi vándorbotok örököse, zarándoka, te eszmék hivatalnoka, ünneprontó az ünnepen, te országosan szemtelen, feszengve hallgatott pimasz, számon kérő hangú paraszt. Rád szólnak, lásd, leintenek, mosolyognak, legyintenek, hagyják, hogy haragot kiöntsd, nem árt, ha magában dühöng. Halálos indulataid nem érti, kire tartozik. De mondd, kiáltsd, terjezd, dadogd jogos igazad, igaz jogod. Kiáltsz, s nem hallgatnak oda? Te nem hallgathatsz el soha. Elhallgatnak? Légy hangosabb. Nincs jogod, hogy hangot ne adj azoknak, kiknek motyogás a hangjuk, meg káromkodás. Verd magad, mint a szív. Zuhogj, ne éltessen már csak egond. Magad értük halálra roncsd, míg összed.

Léden, mint a szél. Szőkén, szelíden, mint a szél, feltámadtam a világ ellen. Dúdolva szálltam, témferegtem, nem álltam meg, nem is siettem, port rúgtam, ragyogtam a mennyben, cirógatott minden levél. Szőkén, szelíden, mint a szél, minden levéllel paroláztam. Utamba álltak annyi százan, fák, erdők, velük nem vitáztam. Fölényesen, legyintve szálltam ágaik közt, szép suhanásban, merre idő vonzott, s a tél. Szőkén, szelíden, mint a szél, nem erőszak, s akarat által,

Ó, szinte mozdulatlan szárnyal áradtam a világon által, ahogy a sas körözve szárnyal. Fény, magasság sodort magával, szinte elébem jött a cél. Szőkén, szelíden, mint a szél, a dolgok nyáját terelgettem. Erdőt, mezőt is siettettem, s a tüzet égjen hevesebben. Ostort ráztam a vetésekben. Így fordult minden vélem szemben. A fű, levél, kalász is engem tagad, belém köt, hogyha lebben. A létet magam ellen szítom én. Szőkén, szelíden, mint a szél, nem lehetett sebezni engem. Ki bántott, azt vállon öleltem, értve szánva úgy megszerettem, hogy állt ott megszerettem.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Elő.

0: Szervusztok! Itt a Sznobok órája, morcos műsor másként mondolkodóknak. Én Széki János vagyok, az ÉS-nek a rovatvezetője. Vendégem Mitrovics Miklós történész, polonista, a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézetének tudományos munkatársa. Természetesen Lengyelországról, a lengyelek és magyarok összehasonlításáról, a lengyel-magyar kapcsolatokról fogunk beszélni. De nem kell megijedni, mert sokkal többet mond el ez a viszonyítás Magyarországról, mint azt általában szeretnék hinni. Itt volt például tegnap, amikor a kormányoldal és az ellenzék különféle irányzatai megünnepelték az 56-os forradalom és szabadságharc évfordulóját. Volt egy jelenet rögtön az állami ünnepség kezdetén, amikor Áder János nagyon barátságosan, kvázi a hátát lapogatva a szónoki emelvény felé kísérte Duda lengyel köztársasági elnököt. Most tudni kell, hogy előző napon ugyancsak Áder János kitüntette, illetve bocsánat, de hogy kitüntette, előléptette az AVH utódának egy tisztjét, aki most a rendészetért felelős államtitkár. Na most hát tudni kell, hogy az 56-os forradalomnak belpolitikai viszonylatban a fő ellensége, fő célpontja az az AVH volt. Ez eléggé perverz aktusnak rémlik. Azon kívül Magyarországon elképzelhető, Lengyelországban elképzelhetetlen. Utalnék még egy ilyen esetre, amikor a múltkor Kaczynski, akkor lengyel kormánypárt vezetője Orbánnal és Cukor József volt berlini nagykövettel, jelenleg külpolitikai főtanácsadóval, szintén az AVH utódának valamikori munkatársával együtt hajókázott a Dunán. Nem tudom, hogy értesítették-e akár Dudát, akár Kaczynszkit arról, hogy milyen társaság, milyen kapcsolatban vannak mondjuk egy nulla vagy egy készfogásra az illető uraktól. Miért elképzelhetetlen ez Lengyelországban?
1: Én is üdvözlöm a hallgatókat. Igen, érdekes volt ez a felvezetés, és azt hiszem a lengyel és a magyar politika közötti különbségek egyik legfontosabb, vagy legneuralgikusabb pontjára is tapintottál rá ezzel. Nem nagyon tudják ezt Lengyelországban, hogy a magyar kormány kiket preferál, kiket tol pozícióba, kiket léptet elő, kiket nevez ki tanácsadónak, kiknek a tanácsaira hallgat. Egy-két cikk jelenik meg elvétve, az is általában mondjuk magyar forrásból táplálkozva, tehát maguktól nem is gondolnak arra, hogy egy konzervatív vagy nemzeti párt az egykori AVH és utódszervezetének a munkatársaiból merít, táplálkozik 25-26 évvel a rendszerváltás után. Lengyelországban ez elképzelhetetlen, de nem csak a jelenlegi kormány házatáján, tehát a jog és igazságosság Jaroszláv Kaczynszki pártja házatáján, hanem hát ez elképzelhetetlen volt a Donald Tusk vezette kormányban is, vagy mehetünk korábbra is, tehát ez gyakorlatilag a rendszerváltás óta Lengyelországban az egyik legfontosabb téma, nem az ügynökközés, vagy az, hogy most tényleg ki volt ügynök, ki nem volt, hanem önmagában a megtisztulás, hogy a demokratikus rendszernek meg kell tisztulnia attól a kommunista örökségtől, és itt ezen a kommunista öröksége nem is ideológiát értenek annyira, persze azt is, de ez inkább másodlagos, nem kerül elő annyira, nem erről vitatkoznak, hanem arról, hogy kik vesznek részt az állam működtetésébe, és hát az átvilágítási, vagy a Lengyelországban mondják, lusztrációs törvények is mind ebbe az irányba mutattak. Voltak radikálisabb verziók, voltak kevésbé radikálisabb verziók, de a lényege az volt mindegyiknek, hogy valamilyen szinten, ahogy annak idején még Csehszlovákiában 90-91-ben ezt megcsinálták, majd aztán ezt tovább vitték a csehek, hogy a politikai irányításban, a közéletben ne vehessenek részt ezek az emberek. Na most nem mondom, hogy ez Lengyelországban tökéletesen sikerült, hiszen tudjuk, hogy ott is voltak bizonyos aggályai az Alkotmánybíróságnak ezekkel a törvényekkel, de azt lehet mondani, hogy azért tudatosan egyik párt sem alkalmaz ilyen embereket, és ugye ott megvan az a joga a Nemzeti Emlékezet Intézetnek, hogy ha valaki ilyen szerepet vállal, annak megnézik a múltját, oda meg is mondják neki, hogyha találtak róla valamit, ettől függetlenül elvállalhatja a pozíciót, de az IPN-nek, tehát ez most lengyel rövidítés, a Nemzeti Emlékezet Intézetnek joga van ezt feltenni az internetre, a saját adatbázisába. Tehát kinevezhetnek egy volt, teszem azt, állambiztonsági tisztet Lengyelországba is, de akkor az felkerül az internetre, ha ő maga ezt nem hozza nyilvánosságra. Tehát, és ennek azért van visszatartó ereje. Szerintem az utóbbi 10 évben nem nagyon volt olyan ügy, hogy ilyen, na, egy-kettő elvétve persze, de hogy ilyen prominens embereket, vagy kormányközeli embereket kineveznének, nem ebből a körből, egykori állambiztonsági körből nem nagyon volt példa, de hát Kaczyńskiról meg tudjuk, hogy ő gyakorlatilag az Iker testvérével együtt kezdetektől harcolt ez ellen. Nem véletlenül Jog és igazságosság ennek a pártnak a neve. Ugye annak idején még a Buzek kormányban igazságügyi miniszterként Lech Kaczyński le is mondott, mikor szembesült ezzel a mindent átszövő hálózattal. Megalapították ezt a pártot, mikor kormányra kerültek, feloszlatták a katonai. Erre volt reakció, tehát nem is csinálhatnának mást. Persze tudjuk, a politikában sok mindent lehet csinálni önmagunkat.
0: Ez szocialista kormányzás alatt volt, ha jól emlékszem.
1: Nem, ez a Jerzy Buzek, ez a szolidaritás választási akció 97 és 2001 között. Volt egy rövid ideig Kaczyński, tehát az elhunyt államfő, később államfő, az igazságügyi miniszter, és ő ott le is mondott, szembesült ezzel, és erre volt egy reakció, tehát kiváltak gyakorlatilag ebből a koalícióból, és csináltak egy pártot. És másik, hogy a katonai hírszerzési hivatalt ezért oszlatták föl az első kormányzásuk alatt 2006-2007-ben, mert azt mondták, hogy ez a legegyszerűbb módja megszabadulni ezektől az emberektől, ha ezt az egész hivatalt megszüntetik.
0: Ami szintén egy óriási különbség, tudnék, ottan, tehát Lengyelországban pontosan tudták, vagy okkal feltételezték, hogy a kommunista időszak állambiztonsági szolgálatát, ugye annak idején a szovjet állambiztonsághoz igen erős szálak fűzték, tehát, és hát a lengyelek igen erősen orosz ellenesek, és feltételezték, hogy igen, ez azt is jelenti, hogyha nagyon jelen vannak, hogy komoly orosz behatolás van a lengyel államapparátusban, tehát ez egy motiváció volt, hogy most ezt sürgősen le kell zárni, rendet kell rakni.
1: Abszolút, ez volt a kimondott célja, a jelentés is készült, és ott most a pontos számokra nem emlékszem, de ott meg volt adva, hogy menjen, feltételezhetően menjen állnak kapcsolatba az orosz titkosszolgálattal, stb. Tehát ez kimondott célja volt ennek az intézkedésnek. Igen. És egyébként ezt megszavazta akkor az ellenzékben lévő polgári platform is, tehát ez nem egy olyan, egyébként a Kaczyńskék lusztrációs törvényét is megszavazta a polgári platform, tehát ez nem egy ilyen dolog, hogy ezt most Kaczyńskék happy-e, ezt mondom, ezt a polgári platform is csinálta, megszavazta, és végig a kormányzás alatt is ezek a törvények életben voltak.
0: Tehát beszélhetünk arról, hogy ugye ott volt ott ebben egyszer ebben volt konszenzus a magyarországival ellentétben.
1: Tehát itt is nálunk van konszenzus, ugye az, csak
0: hogy
1: másban.
0: Nehogy véletlenül lusztráció legyen. Ez az egyik ellenkező konszenzus. A másik az, amiről majd megkérlek később, hogy beszélj részletesebben, hogy 1900 89-90-ben konszenzus volt arról, hogy ami addig volt a gazdaságban, azt nem szabad folytatni. Magyarországon pedig abban volt, hogy csak nehogy véletlenül ne folytassuk, mert abból rettenetes dolgok lennének. És ez elindította a lengyel gazdaságot egy másféle pályán, amit nagyon nehéz Magyarországon akár csak elhitetni. Most nem emlékszem, hogy ki posztolta, hogy a lengyel GDP, egyfőre jutó lengyel GDP 1990-ben a fele volt a görögnek, most pedig nagyobb a görögnél. Ehhez tudni kell persze, hogy a görög gazdaság közben összeomlott. Megnéztem Magyarországot, ahol a 1990-ben mondjuk ugye a kétharmada, valamivel több, mint a kétharmada volt a görögországinak. Ez azt jelentette, hogy másfélszer annyi, mint Lengyelországban, és most kevesebb egy picit a görögországinál is, és valamivel többel kevesebb a lengyelországinál is. Ez mit bizonyít?
1: Igen, ez egy régi vita, mondhatjuk, a rendszerváltástól származik, hogy sok terápia vagy fokozatos gazdasági átmenet a tervgazdaságból, szocialista tervgazdaságból a piaci...
0: Szociális
1: piacgazdaságban. Ezt a fogalmat egyébként nem is ismerik Lengyelországban, amikor az Élet és Irodalomba írtunk a Magyar Bálinttal egy esszét erről a lengyel-magyar rendszerrajzokról, összehasonlításról, és ezt lefordítottattuk lengyelre, kiváló fordítóval, tehát nem a nyelvi korlátok voltak a problémák. Ezen ültünk az asztalnál a fordítóhölgyel, és órákig gondolkodtunk, hogy az ilyen fogalmakat, mint például a szociális piacgazdaság, hogyan lehet lengyelre lefordítani. Le lehet szó szerint, csak nem érti a lengyel, hogy ez mit akar jelenteni.
0: Tehát, tehát benne van ilyen uniós alapdokumentumokban.
1: Hát igen, de ez Lengyelországban ez egy átlag újságolvasó nem érti, hogy hogy jön ide a szociális a piacgazdasághoz. Ha beszélget az ember lengyelekkel, mondjuk én korosztályaimból szoktam általában emberekkel beszélgetni Lengyelországban, ami azt jelenti, hogy mondjuk 35-45 év közöttiekkel leggyakrabban, és hát elég sok jobboldali, nemzeti oldali barátom van Lengyelországban, ismerősöm, akik teljes mértékben elutasítják ezt a szociális jelzőt. Tehát ők olyan kapitalisták, amit itt Magyarországon el se tudunk képzelni. Itt esetleg Bokros Lajos jut eszébe az embereknek.
0: Például hát ott van ugye a Novocseszna a legnagyobb ellenzéki párt, az olyan, vagy még olyanabb, mint hogyha Bokros Lajos volna az ellenzéknek.
1: Hát igen, tehát nem azt mondom, hogy dogmatikusok, vannak ott is dogmatikusok, de azt, hogy a szabad piac, a vállalkozás szabadsága olyan adórendszer legyen, ami a kis és középvállalkozókat segíti, tehát az állam a lehető legkevesebbet szóljon ebbe bele. Ez egy olyan alapelvárás, hogy ez nekik ez a szociális jelző, ez sehogy se élik, és mondom, ezek jobboldali, abszolút nemzeti. Nyilvánvaló, de Magyarországon mást akar a jobboldal. Nekem nem egyszer mondták, hogy a magyar kormány ez egy szocialista kormány, mondják Lengyelországon. Persze nem tudják, hogy mi van Magyarországon, majd arról is beszéltünk, hogy micsoda tévképzetek vannak, de ebben történetesen igazuk van, hogy a szabad versengés megteremtése szempontjából nem mondható klasszikus jobboldali pártnak a Fidesz vagy a ADMP, hiszen azért úton útfélen akadályozzák ezt. Na most visszatérve az eredeti kérdésre, Lengyelországban ez a sok terápia ebből a szempontból bejött, bár óriási társadalmi veszteségeket vagy károkat okozott, de ez valószínűleg akkor is óriásikak lettek volna a társadalmi károk, ha nincs sok terápia, hiszen a lengyel államszocialista gazdaság már nem 89-ben, hanem gyakorlatilag már 80-ban összeomlott, 79-80-ban. Már 76-ban is összeomlott egyszer, de aztán még mindig voltak hitelek, meg még mindig lehetett egy-két beruházást elvégezni, ami felszívta esetleg a munkaerőt. Ugye Lengyelországban óriási volt a népesség robbanás, ezt elfelejtjük mindig, amikor a történelmről beszélünk. Gyakorlatilag a 60-as évek közepétől, ez a háború utáni népességrobbanás, ez azt jelentette, hogy ugye beszélünk akkor egy olyan 35-6 milliós lakosságról, és ez azt jelenti, hogy évente 300 ezer új munkaerő lépett be a munkaerőpiacra, tehát ilyen 17-18 évesek, 60-as évek végétől 70-es évek közepéig ez rendszeres volt, tehát nyilván ezeket az embereket a nagyipar tudta felszívni. 70-es években azért iparosítottak úgy, mint a sztálinizmusban, építették Katowicét, meg bányákat, Novahutát, azt még korábban mondjuk, de hogy mondjuk a Huta Katowicét, azt igen, meg a, tehát azt tudott ember milliókat felszívni, de ugye ezzel járt a probléma, hogy nem tudott a lakásépítés ütemet tartani, stb. Tehát társadalmi feszültségek voltak. Magyarországon ilyen probléma nem volt, tehát ez azt jelenti, hogy a lakosság viszonyítva azért az a 300 ezer ember az sok, tehát 1%-a a lakosságnak folyamatosan belemegy abba a korba, hogy munkát kell neki adni, meg lakást kell neki adni, mert fiatal, megkülönösül, stb.
0: És amennyire én tudom, ebből származik most a római katolikus egyháznak a fogamzásgátlással kapcsolatos politikája, mint megint.
1: Visszatérhetünk, igen, minden összefügg, csak ez arra akartam kiukadni, hogy ez az iparosítás, ez akkor se lett volna fent működtethető Lengyelországban, ha nem sok terápia jön. Igen. Tehát ezt kell látni, hogy azért üresek voltak a boltok. Az emberek nem azt akarták már egy idő után, hiába volt ott a szolidaritás mozgalom, amit le lehet írni egy szocialista szerveződésnek is abból az értelemben, hogy az 56-os munkástanácsokhoz nagyon hasonló célkitűzésekkel, sőt nem csak a munkástanácsokhoz, hanem a önkormányzatisághoz nagyon hasonló célkitűzések képtek fel. Csak azt akarom mondani, hogy ez 88-89-ben az embereknek már inkább az volt a lényeg, hogy ne kelljen napi másfél órát sorbálni, a gyereknek tudjak hazavinni ennivalót, stb. És legyen egyáltalán valami a boltba, sorbáltam. És erre semmi más megoldás nem volt, mint hogy meg kell nyitni a piacot, és hát erre Leszek Balcerovicsnek
0: adósságmoratóriumot kérni.
1: Így van, és egyébként például az elképesztő inflációt még nem a Balcerovics féle sok terápia okozta, hiszen az csak 90 decemberében fogadja el a Szejm, hanem az utolsó szocialista kormány Rakovszky vezetésével 89. augusztusában szabadítják föl ugye az árakat, és augusztusban 700%-os infláció van. Tehát azért az első nem kommunista kormány Mazovieckivel, meg Balcerovics és a többi megörökölt azért egy katasztrófa helyzetet, valljuk be, amire ez egy lehetséges és válasz volt, ami abban a pillanatban okozhatott 25%-os munkanélküliséget, iparvidéken akár többet is, de hosszú távon láthatjuk, ha a GDP-ket egymás mellé tesszük. Lengyelország GDP, az egész szocialista rendszer, az egyfőre jutott GDP, az egész szocialista korszakban jóval alacsonyabb volt, mint a magyar, meg a csehszlovák. Hát a csehszlovák az egy más kategória, de a magyarnál is. Rendszerváltásnál is, ugye ott mindegyik csökkent, de a lengyel jobban. És a 2000-es évek után metszette át a lengyel egyfőre jutott GDP a magyart, és ugye a magyar még stagnál, meg csökkent is 2008-2009-2010-ben, a lengyel nem csökkent egy pillanatig se, és gyakorlatilag tendenciózusan emelkedik, miközben a magyarok nem nagyon tudnak előrelépni.
0: Mielőtt visszatérnénk 56-hoz, mondanám, hogy az a zene, amivel bejelentkeztünk, az Muddy Watersnek a Got My Mojo Working című száma volt 1957-ből, azt hiszem 56-ban vette föl, és pedig a Chess nevű chicagói lemezszégnél, aminek a két alapítója közül, Philip és Leonard Chess közül, Leonard már régebben, Philip a múlt héten hunyt el. Ez egy korszakos jelentőségű lemezszég volt, mind a modern bluesnak, mind a rock and rollnak a történetében. Csak annyit mondok, hogy a Rolling Stones a Satisfactionnek az első változatát a Chessnek a chicagói stúdiójában vette fel, oda zarándokoltak el, mint az igazi blues és rock mekkájába, ahol mondjuk Chuck Berryt is felfedezték. Most viszont egy 56-ról szóló hip-hop szám következik.
1: Mondhatok róla még valamit?
0: Légy szíves.
1: Én hoztam ezt a számot, ez két Mezó és Ovál névre hallgató két lengyel rapper száma 2006-ban írták, semmiféle állami felkérés nem volt ez a poznányi felkérés 50. évfordulójára, tehát ezt maguktól készítették, gyakorlatilag a poznányi felkelés követeléseit örökítik meg szerintem, és ezt a számot egyébként akkor, tehát 10 évvel ezelőtt a nagy állami ünnepségeken Poznányban ők élőben is ezt előadták. Van benne egy idézet, amit nem ők énekelnek, hanem a rádió, korabeli rádióból van bevágva az elején, illetve a közepén és a végén is elhangzik, hogy ezt József Cirankievics akkor 56-ban miniszterelnök volt, ő mondta a híres vagy hírhet rádióbeszédében a poznai felkelés másnapján, amiben azt találta mondani, hogy semmilyen, hogy minden őrült és minden kalandor jobb, ha az eszébe vési, hogy a népi hatalom nem fog eltűrni semmiféle. Nem fog eltűrni a népi hatalom, a kezet emelnek rá, mert az a kéz le lesz vágva.
0: Aha, aztán még jó sokáig miniszterelnök
1: és az
0: volt.
1: Az érdekes, hogy 56-os fordulat, októberi fordulat után is miniszterelnök volt egészen 1970-ig, úgyhogy azért Lengyelországban majd beszélünk 56-ról, hogy az 56-os fordulat mennyivel volt fordulat, és mennyire nem. De azt hiszem, ez egy nagyon jó példa. Én nem vagyok alapvetően ennek a műfajnak a kedvelője, inkább a rockzenét szeretem, de egyébként a lengyel hip-hop az egy nagyon erős széna, tehát az mondhatni, hogy talán a legnépszerűbb műfaj a lengyel könnyűzenén belül. Nagyon sokan művelik, nagyon sok fanzinje van, és nagyon sok médiuma, és szerintem jók is, úgyhogy azt hiszem ilyen számokon keresztül, persze most a magyar hallgató nem fogja érteni a szöveget, de a YouTube-on egyébként fent van magyar felirattal is, egyszer megcsináltam, tehát ez közelebb tudja fiatalokhoz is hozni ezeket a történelmi eseményeket, úgyhogy hallgassuk.
0: A fiatalokhoz.
1: A fiatalokhoz.

0: bowiem raz jeszcze. Nie ostoi się długo żaden rząd i żadna władza, jeżeli terror i przemoc będą jedynym jej oparciem. W ostatniej instancji bowiem decydował i decyduje nadal człowiek.
1: Itt a Snobok órája, morcos műsor másként mondolkodóknak. Széki János vagyok, vendégem Mitrovics Miklós, történész, polonista, azaz lengyel szakértő. Adástelefonunk 215-37-73, várjuk a hívásokat is, ha bárkinek bármilyen hozzászólni valója, vagy kérdése, vagy vitatkozni valója van. 56-nál tartottunk. Magyarországon meglehetősen bezárkózó a történelem szemlélet, tehát elég nehéz megmagyarázni, hogy mennyire függött, mennyire következménye volt a magyarországi 56 a lengyelnek. Például vannak tévhitek Poznányról is. Mi történt Poznányban 1956-ban?
2: Igen, vannak tévhitek. Először is tisztázni kell, mikor volt Poznány és mikor volt Budapest. Mert ezek nem egy időben zajlottak, ahogy ezt gyakorlatilag

0: a magyar ötvet a kapcsolatban, de nem ez a hivatalos, vagy úgy bevett valami. Tehát inkább ez egy lázadás volt, ami abból adódott, hogy a poznányi munkásokat a kormány nem fizette ki, a túlórát nem fizette ki. Ez emiatt folyamatosan tiltakoztak, Varsóba jártak delegációkkal, nem fogadták őket, vagy éppen fogadták, akkor megígértek nekik valamit, majd nem teljesítették, stb. És végül úgy időzítették a tüntetésüket, ez ugye a poznányi vagongyárról van szó, úgy időzítették a tüntetésüket, hogy Poznányban mindig van egy nemzetközi vásár. Ez volt már akkor is, egyébként ez a pályaudvartól nem messze van, és a belvárostól nem messze van, ez egy épített...
1: Apám kiment, mert a belkereskedelmi minisztériumban dolgozott, de már nem engedték be őket a városba.
0: Na, hát igen, tehát ez már 50-es években, stb., mint a BMW Budapesten, vagy mit tudom, Brunóban is van, meg stb. És úgy időzítették, hogy azért akkor kezd sztrájkolni, mert akkor rengeteg külföldi tudósító lesz a városba, és akkor hát ezért Poznány nem Varsó, de vidéki város, hát még egy fővárosban is tudjuk, hogy abban az időben nehéz volt információkat a külvilág felé kiengedni, hát nem egy vidéki városba, de ez egy jó alkalomnak tűnt, és ugye előző napokban pont Varsóba mentek a munkások delegációi, és üres kézzel tértek haza, és sőt elterjedt a reggel kirobbantott sztrájkban, hogy némelyüket le is tartóztatták. Aztán nem volt teljesen igaz, de minden esetre a sztrájk egyre indulatosabbá vált, ez mi benne a gyár területén, majd aztán kitalálták, hogy hát ha nem jön ide a párt képviselője, nem jön ide a város képviselője, akkor menjünk mi oda, és akkor hát ez ahogy akkor lenni szokott, elvonultak a városközpontba, egyébként a császári palotta, mert nem tudom, hogy volt Poznányban, tudja, ott most van 3 kereszt, 56-os kereszt, emlékmű, de nyilván akkor nem volt ott, német császári palotta, igen. Mellett van közvetlenül egy ilyen csúnya épület, sarki épület, ahol volt a pártház. Ott se fogadták őket, ezért oda aztán már 8 óra, 9 óra fel betörtek, stb. Hát lehetett szokni, szokásosan el tudunk képzelni egy ilyen hirtelen össznépi felindulásból. Természetesen, amikor odaért a munkáscsoport, akkor már mindenki hozzájuk verődött, tehát akkor már egy rendes nagy tömeg volt, több tízezres, és akkor bementek, kidobálták a Lenin képeket, meg mit tudom én, amit ott bent találtak, mi nem találtak bent senkit, de a párt vezetők reggel 8-kor nem szokta dolgozni, tehát nem volt ott senki. Mentek tovább, akkor megtalálták azt az épületet, aminek a tetején volt a zavaró antenna, ami a Szabad Európa Rádió adóját zavarta, akkor oda fölmentek, azt leverték, majd aztán akkor következő lépés. Hát egy teljesen szokványos forgatókönyv, egyébként bárhol így szokott kinézni, menjünk akkor az AVH-nak, vagy a lengyel AVH-nak, az állambiztonsági intézménynek a börtönéhez, mert ott vannak politikai foglyok, azokat szabadítsuk ki. Azt is közben fegyvereket szereztek, stb., de már 10 órakor Varsóban, a politikai bizottságban Edward Ohab, aki már ugye nem a Sztálin-Rákosi megfelelője volt, hiszen az Boleszláv Bierut volt, csak 56 tavaszán Moszkvába meghalt.
1: A 20.
0: kongresszus alkalmából. Sokkolt, amit ott hallott, és Ohab, aki egyébként se nem volt sztálinista, igazából se nem volt reformer, Hruscsov személyes jelenlétébe választották meg nem sokkal előtte első titkárnak. Ők már a politikai bizottság 10 órakor kiadták a parancsot, hogy a Poznány közelében lévő helyőrségekből vonuljanak be, és számolják föl, tűzparancsal együtt kiadták az utasítást, hogy számolják fel ezt a felkelést, és hát természetesen lövöldözés, stb. Tehát azt lehet mondani, hogy ez nem egy ideológiai megtervezett forradalom volt, nem volt ilyen előkészítő háttere, mint mondjuk az 56-os eseményeknek, ahol az írók értelmiségek azért már, vagy Petőfi kör, ahol már hónapokon, vagy fél éven keresztül zajlottak a viták.
1: De bocsánat, hogy közbeszólok, a előző vendégem Őrsi László volt, és vele azt beszéltük, hogy pont ezek az értelmiségiek rettentően megijedtek, amikor elkezdtek az emberek lőni, a közemberek lőni a

0: az oroszokra.
1: De hát azt hiszem, ez is tipikus a felkelésnél, hogy az értelmiség szeret gondolkozni, szeretné előre mozdítani az ügyet, örül, ha beszélhet végre egy kicsit, nincs elnyomva annyira, mint mondjuk korábban volt, de azért, amikor az utcára megy a tömeg, és ott lövöldözés tör ki,
0: két
1: vagy...
0: Két oldalú lövöldözés, tehát nem az, hogy sortűzzel vetett.
1: Nem, igen. Akkor azért általában szerintem az értelmiség nagy része visszahúzódik, kevesen maradnak a frontvonalon. Akkor jönnek általában a munkás gyerekek, a lakótelepi gyerekek, a középiskolások, stb. Bár aztán tudom, hogy az új kutatások most a pesti srácoknál is kimutatja, hogy azért a vezetőik között nem feltétlenül ebből a rétegből kerültek ki, de a tömeg, aki ott harcol, azok igen, az egyszerű és fiatal között. Na és ugye innen jön az egyik ilyen tév, itt összehasonlítás, hogy, tehát ez az ügy, ez lezárult, ez gyakorlatilag június 30-ára lezárul, egyébként a Magyar Dolgozók Pártja is ezért ülésezik, gyorsan gondolkozik, hogy ugye a Petőfi kör sajtóvitáját utána ideológiai Poznánynak nevezi az egyik pártvezetőnk. Tehát azért ők figyelnek, de nagyon kevés jön át a magyar sajtóba. Valaki megnézi a korabeli sajtót 56 nyarán, Poznányról nagyon kevés információ van, és az is általában ebben az ideológikus hangnemben, hogy az imperialisták kirobbantottak valami felkelést Poznányban. Ugye az volt az érdekes, hogy gyakorlatilag a utána lévő perekben egy imperialistát se tudtak perbefogni, az mind munkás gyerek volt, akit a nyáron, 56 nyarán perbefogtak. Persze olyanokat állítottak általában a egyes csoportok XY és társai pere, mindegyik körülbelül így nézett ki, és akkor voltak ilyen 3-6-9 fős csapatok, akiket elítéltek, és akkor az élére mindig olyat állítottak, aki mondjuk már volt büntetve valamiért. De hát ezt egyébként csinálták a pesti srácokkal is a Kádár megtolásban, hogy mindig találtak olyat, akinek már volt köztörvényes bűncselekmények, mert nem volt olyan nehéz elkövetni mondjuk köztörvényes bűncselekményt a sztálinista diktatúrában, mert elég volt mondjuk egy lopás a gyárba.
0: Szegénységben.
1: Tehát hogy ez nem azt jelenti, hogy ő valami nagyon komoly bűncselekményt elkövetett, de kisebb bűncselekmény is lehetett kapni mondjuk egy-két évet. Tehát, hogy hát ebbe találni, és akkor ez a propaganda híradókba ezt szépen be lehetett mutatni, hogy igen, hát ő is már nem tudom milyen bűncselekményeket elkövetett, már volt 5 éves ítélete, stb. De gyakorlatilag ezzel lezárul nyáron, de azért érzik ők is, hogy ez nem lehet ezt így megúszni nyáron, ott is két központi bizottsági plénum van, nem akarok ebbe belemenni, mert ez unalmas. Lényeg az, hogy Gumulka, aki korábban börtönben ült az 50-es évek elejéig, majd háziőrizetben, ő volt az a reménysége a reformszájnak, hogy majd ő lesz az, aki minket a sztálinizmus alól felszabadít és reformokat fog.
0: Mint honi kommunista.
1: Mint honi, abszolút
0: lehet
1: honi.
0: Lehet azt mondani, hogy Gomulka inkább Kádárnak a megfelelője, mint Nagy Imrének?
1: Hát ezen el lehet vitatkozni, erről már mi is sokat beszélgettünk kollégáimmal, vagy volt kollégáimmal. Bizonyos, mind a kettő igaz. Abból a szempontból, hogy a szerepe, a betöltött szerepe az októberi eseményekben az inkább Nagy Imrehez hasonló. Ugye mindenki őt várja, hogy Nagy Imrét is várják, hogy jöjjön hatalomba, és legyen. Na most gyakorlatilag igen, hát október végéig, november elejéig ott hasonló is a pályafutásuk ebből szempontból, amit tényleg ott betöltöttek. Majd elválik, mert Nagy Imre ugye felvállalja a forradalmi követeléseket, majd aztán valamennyire tudatosan a mártíromságot is, és ezzel szemben Vladislav Gomulka, miután átvette a hatalmat, ugye lecsillapodnak, erről majd mindjárt egy pár szót, hogy miért és hogy a lengyel társadalmi...
0: Majd a zene
1: igen,
0: után.
1: Csak a párhuzamokat akarom befejezni, ugye Gomulka egy évre rá, vagy fél évre rá már fordulatot hajt végre, és gyakorlatilag egy dogmatikus politizálásba kezd, amiben bele is bukik 70-be. Tehát igazából még Nagy Imre mártír lesz, Gomulka a lengyel történelem szemét dombjára kerül. Ma az emlékezet politikának semmi dolga nincsen 56 kapcsán Gumukával, mert 70-ben belelövetett a tömegbe, 68-ban kivágott 20 ezer zsidó származású fiatalt az országba, tehát igazából vele nem kell foglalkozni, de majd az emlékezet politikára beszéltünk, csak a Kádárral való párhuzam meg ott, hogy Kádár volt hazai kommunista, és Gumulka volt hazai kommunista. Ugye Nagy Imre nem volt hazai kommunista, egyáltalán nem volt, hát gyakorlatilag a 30-as évek végig, Szovjetunióban élt, második világháború alatt végig ott volt, megúszta a nagy terrort, stb. Tehát ő abszolút moszkovita volt ebbe az értelemben. Kádárral a konszolidáció szempontjából azért van párhuzam, bár ott is csak egy nagyon rövid pillanatig, hiszen Kádár csak egy rövid pillanatig, illetve, hogy mondjam, inkább abban, hogy igen, Kádár is azt akarja, hogy legyen vége a forradalmi hangulatnak, de aztán ő nagyon oda csap, ezt el is mondja Kádár később egy Gumulkával folytatott beszélgetés után, hogy mi a különbség kettőnk között, hogy mi nagyon oda csaptunk, és most engedünk a nadrágszíjon, és ez sokkal jobban szereti a nép, mint Gumulka engedett 56-ban, majd egy év múlva csapott oda, és azt nagyon nem szereti a nép. Ez inkább viszont azzal párhuzam, hogy ugye ez inkább a magyar 53-55-tel párhuzam, hogy Nagy Imrék az első Nagy Imre kormány alatt engedett, majd 55-ben jön egy fordulat, amikor visszajön Gerő.
0: Illetve Rákosi.
1: És ugye ezt a magyar társadalom se szerette, ez gyakorlatilag ez a toszkvi faktor, hogy nem akkor lázad az ember, amikor a legnagyobb elnyomás van, hanem akkor lázad, amikor érzi, hogy van egy kis levegő, ami levegőhöz kap, és azt a kis levegőt újra el akarják tőle venni, akkor jön a robbanás, úgyhogy Magyarországon, tehát az, hogy hol volt forradalom, hol nem volt forradalom, az nem csak egyszerűen azért volt, mert hogy Magyarországon nagy volt az elnyomás, mindenhol nagy volt, Csehszlovákiában is nagy volt az elnyomás, tehát 54-ben Sztálin halála után még kirakat perek voltak. Ez nem elég ahhoz, hogy forradalom.
0: Sőt, még sokáig. A zene következik, aztán folytatjuk Lengyelországgal. A zene viszont annak a tiszteletére szól, hogy Bob Dylan megkapta az idei irodalmi Nobel-díjat. Mondták valahol, hogy hatással volt David Bowie-ra. Ez nem egészen pontosan van így, amilyen számot most fogunk hallani, annak az a címe, hogy egy dal Bob Dylanért, ugye a For Bob Dylan, ami ugye angolul azt jelenti általában, hogy valakinek az emlékére. Most ez 1971-ben született, amikor éppen Dylan nagyon rossz paszban volt, és hát őszintén szóval ilyen eléggé gyenge tingli-tanglikat csinált, és David Bowie, a feltörekvő új géniusz, az intézett pontosabban Robert Zimmermanhez, aki nem azonos Bob Dylannel, csak a polgári nevét viseli, hogy szóljon már a jó barátjának, Dylannek, hogy csináljon olyan számokat, mint régen.

0: Tilos Rádió hírei következnek.
1: Hivatalos segédanyag készül a tanároknak a felelős állattartásról. Az államvédelmi törvényben 7 éve szerepel önálló fejezetként az állatvédelmi oktatás, amely szerint az állatokkal szembeni megfelelő magatartásra, gondoskodásra nevelést, az állatok megismertetését az iskolai általános képzésbe, a szakképzésbe és az ismeretterjesztésbe is be kell építeni. Ebből azonban eddig nem sok valósult meg, így az Országos Állatvédőség Alapítvány egy akár az osztályfőnöki órán a biológia és a természettan oktatásakor is használható szakmai anyagot bocsájt a pedagógusok rendelkezésére, akik az oktatás.országosállatvédőség.hu oldaláról regisztráció után letölthetik azt. A tananyag nem csak a felelős magatartásról és a kötelességeinkről ad tájékoztatást, egyik fejezete például az állatok testbeszédének megértéséhez ad, gyerekek számára is érthető illusztrációkkal segítséget.
2: Elkészült a sajtószabadság tematikus nap megvágott anyaga. A tilos.hu nyitó oldalon megtaláljátok mind a 15 műsor linkjét, így a témákat meg tudjátok hallgatni egyenként is. Levi és Atesz munkájáért Szabi külön is köszönetet mondott. Ő készítette ugyanis a visszahallgatható oldalt. A Tilos október 17-én reggel 7-től este 11-ig a sajtószabadsággal foglalkozó tematikus napot szervezett, amelynek részletes feldolgozása elérhető a honlapunkról. Maradjatok a Tilossal!
1: Londonban szinte ajándékba adják a bringát egyeseknek. A Buzzbike üzleti modelljének alapja, hogy ingyen használatra adnak egy bringát, de cserébe a reklámfelület az övék a gépen. Egy teljesen alap, egysebességes városi kerékpárról van szó, van rajta biztosítás, jár hozzá lámpa, lánc, ingyenes karbantartás. A reklámfelület a hátsó sárhányon van, a lehetőségekhez képest elég diszkrét. De minden bringában van egy nyomkövető, ezzel ellenőrzik, hogy a vállalt útvonalon teljesíted-e a reklámozást. Célzottabban tudják kihelyezni a hirdetéseket, mert mindenkinek el kell mondania, hogy melyik útvonalon fog iskolába, munkába járni, és hol fog rendszeresen parkolni. A londoni kezdeményezés és üzleti modell a közbringa erős versenytársa lehet a szakemberek szerint. Részletek a kerékagyon.
0: Ezek voltak a hírek.
3: Itt a Sznobok órája, morcos műsor másként mondolkodóknak. Széki János vagyok, vendégem Mitrovics Miklós, történész, polonista, azaz Lengyelország szakértő. Adástelefonunk 215-37-73, várjuk a hívásokat is. 56-ban Poznányban hagytuk abba. Ezek szerint ennek Magyarországon különösebb belpolitikai következménye nem volt. Minek volt, és hogyan?
4: Igen, októbernek volt. Annak volt hatása Magyarországon, amikor Vladislav Gomulka hát végül is a párt, lengyel pártvezetés visszaveszi a pártvezetésében. Ez október 19-én történik meg. És ezért ettől nagyon megijedve a szovjet vezetés Nyikita Hruscsovval az élen Varsóba utazik, ahol egy nagyon drámai beszélgetés, félbe kell szakítani a központi bizottság ülését, Gomulka elmegy beszélgetni a szovjet képviselőkkel, egyes visszaemlékezések szerint még a revolver is kim volt az asztalon, ez a varsói Belvedere palotában zajlott le. Van is bizonyos jegyzőkönyv erről a beszélgetésről, ami fennmaradt, de valószínűleg hosszabb volt annál beszélgetés, mint amit ismerünk. A lényeg az, hogy Hruscsov neki támadt Gomulkának, nagyon megijedt attól, hogy itt most kiszakadnak a szocialista rendszerből, valami egészen más fog történni, mint amit ők ott elvárnak. Ugye hát Szovjetunióban is azért még ingatag volt a helyzet, 57-ben azért egy puccsot még megkísérelnek ugye Ruscsov ellen, tehát hogy azért még nem volt annyira bebetonozva az ő pozíciója. Sztálin halála után pedig már 3 éve vagyunk az esemény után, vagy 3,5. A lényeg az, hogy rövidre zárva, hogy Gomułka meggyőz...
3: És nem is marad bebetonozva.
4: Nem marad, igen. Gomułka meggyőzi Ruscsovot, hogy ő képes arra, hogy lecsendesítse a társadalmat, lecsillapítsa a társadalmi hangulatot, a munkásokat, nem fog kilépni a Varsói szerződésből, nem kell elmenni a szovjet katonáknak, és természetesen szocializmus lesz, de a lengyel sajátos társadalmi, gazdaság és történelmi helyzetet figyelembe kell venni, nem lehet a szovjet mintát szolgáján lemásolni, mint ahogy ezt tették az 50-es évek elején a sztálinista, klasszikus sztálinista korszakban. Egyébként ez volt a magyar, vagy mondjuk Nagy Imréjéknek is ez volt azért most dióhéjba foglalva a fő követelése, már mondjuk 53-ban is, és ezt csinálták is 53-54-55 elejéig Magyarországon, tehát ez nem volt annyira föltől elrugaszkodott kérés. Az pedig, hogy nem lép ki Lengyelország a Varsói szerződésbe, hát az belátta Ruscsov is, hiszen Lengyelország határait a háború után eltolták a keletit nyugatra, illetve a keletit is, meg a nyugatot is nyugatra, tehát egész Lengyelországot eltolták gyakorlatilag egészen az Oderáig, körülbelül 180 kilométerre, vagy 200 kilométerre keletebbre volt a lengyel nyugati határ, mint most van, vagy 45 után lett. És ezt a nyugati határt nem ismerte el Németország, pedig akkor már ugye volt NSK és NDK, NDK elismerte, de hát az nem jelentett semmit, mert NDK-t viszont nem ismerte senki a szocialista országokon kívül. De a nyugat-német állam ezt nem ismerte el egészen 70-ig, úgyhogy az egyetlen garanciát ebben a nyugati határ védelmében a szovjet hadsereg tudta megadni, úgyhogy nyilvánvalóan nem akart Gomułka saját jól felfogott érdekéből sem szovjetekkel szemben menni ebbe a kérdésbe. Egyébként hát Lengyelország a legfontosabb összekötő útvonalat jelentette az NDK-val, Szovjetunió és a Berlin között, és hát a legnagyobb számban állomásoztak, és hát a lengyel hadsereg is a Varsói szerződésen belül a szovjet után a második legnagyobb volt, és hát a kiképzés tekintetében is a lengyel katonákat juttat. Tehát ők fértek hozzá a legtöbb minden példán a kokkáért lengyel katonák voltak a szovjeten kívül kiképezve arra mondjuk, hogy atomtöltetett célba juttassanak repülőgéppel, erre mondjuk magyar vagy csehszlovák pilóta nem volt kiképezve, de lengyelek voltak. Vagy például a Varsói szerződés parancsnok helyettesei között voltak lengyelek. Parancsnok az soha nem, ott mindig szovjet volt, de mondjuk magyar nem volt ott parancsnok helyettes. Tehát ez fontos volt igazából mindkét félnek. Na lényeg az, hogy akkor ezt Ruscsov elfogadta, majd Gomułka mondott egy beszédet, ami egy komoly antisztálinista beszéd volt, ezt utólag is így lehet értékelni, elismerte, hogy Poznányban munkások lázadtak, nem imperialisták lázadtottak, vannak itt hibák, de sőt azt is mondja, hogy ugye hogy a munkásosztály, hogy az most nem szó szerint, a lényeg az, hogy az régen rossz, hogyha a munkásosztályt az imperialista körök fel tudják lázítani a népi hatalom ellen, tehát akkor a vezetőkben van a hiba, ezt mondja ebbe a beszéd. És ugye ez a beszéd megjelent a Szabad Népben, és a magyar ifjúság ezt a beszédet olvasta, nem a poznanyi, hónapokkal korábbi poznanyi lázadás hírére ment a BEM szoborhoz, hanem azért ment a BEM szoborhoz, mert ugye ez egy közös hős a lengyelekkel, elolvasták ezt a beszédet, körülbelül ennyit tudtak egyébként a magyar társadalomban a lengyel belpolitikai életről, hiszen azért akkoriban nem volt ilyen információ áramlás, mint manapság, de azt látták ebből a beszédből, hogy a lengyel nép nagyobb szabadságot akar annál, ami van, és hát ugye a hírek arról eljutottak azért Magyarországra, hogy miközben Ruscsov tárgyalt Gomułkával, a szovjet hadsereg megindult Varsó felé, tehát ott volt egy csapatmozgósítás, mert a lengyel honvédelmi miniszter Rokoszovszki marsal az egy szovjet állampolgár, lengyel származású, de szovjet állampolgár volt, aki a II. Világháború után szovjetként, de lengyel kormány tagjaként honvédelmi miniszter volt. Igen, és ő megindította a hadsereget, de aztán Ruscsovék leállították ezt, mert egyébként is furcsa lett volna, hogy ott van a szovjet pártfőtitkár Varsóba, és a hadsereg meg elfoglalja ott a reptereket, meg minden, azt el se tud menni ebből az országból, ahol mondjuk még akár ki is törhet egy felkelés, tehát azért ez egy átgondolatlan dolog volt, de erről jutottak el hírek, és hát így nyilván elmentek a BEM szoborhoz a diákok, hogy ott kifejezzék szolidaritásukat egyrészt
3: ezzel
4: a lengyelekkel.
3: Nem, mondjuk voltak az egyetemistáknak a pontjai, de így 56 van. Maga október 23-án ezzel
4: kezdődik, hogy ugye hát már volt Szegeden, Mefesz, Műegyetemen, már megfogalmazták pontokat, már megfogalmazták.
3: Közelebbről a Gomulka féle pártvezetés irányította Lengyelország melletti szolidaritás tüntetés.
4: A tüntetés erre szerveződött konkrétan, egyébként a menetben elhangzó jelszavak is, hogy Lengyelország példát mutat, követjük a magyar utat. Ez is egyértelműen arra vonatkozik, hogy abban a nyelvhasználatban, hogy a lengyel sajátosságokat figyelembe véve építsenek szocializmust, a magyarok magyar sajátosságoknak. Hát Nagy Imrének is ez volt gyakorlatilag a programja, nem arról volt szó, hogy itt meg kell dönteni nyilván a sztálinista rendszert meg kell valahogy dönteni, vagy meg kell változtatni, mert az egy szovjet kópia volt, figyelmen kívül hagyta azt, hogy hova importálták. Ez nyilvánvaló, ez volt vele az egyik alapvető születésétől fogva alapvető probléma. Sok más probléma is volt vele nyilvánvalóan, de hogy ez nem az egy perifériára, szovjet birodalomra épített terrorisztikus modernizációs program volt a 30-as években kitalálva, amit 48 után ide importáltak egy teljesen más társadalmi és gazdasági viszonyok közé, figyelmen kívül hagyva azt, hogy itt milyen a társadalmi összetétel, milyen földtulajdon viszonyok vannak, milyen az iparfejlettsége, stb., milyen a politikai kultúra. Tehát nyilvánvalóan azt a rendszert meg kell dönteni, de nem arról volt, hanem arról, hogy szocializmus az oké, csak úgy, ahogy itt. Na és akkor ugye ezért vonulnak ki oda, viszik a lengyel zászlót, a műegyetemisták is vitték, az eltések is vitték, egyébként persze felhangzanak Lengyelország, Magyarország, vagy függetlenség, szabadság, lengyel-magyar barátság, felhangzanak ilyen jelszavak is. Tehát ez innen indul, a magyar forradalom akkor válik felkelésre, mikor este a rádiónál nem engedik ugye beolvasni az egyetemisták pontjait, és ott tűzharc alakul ki. Egész addig nem nincs szó felkelésről, tehát ezt is elfejtjük, és ugye ha ugrunk egyet, és utána ekkor még pesti srácok sincsenek, tehát az meg majd csak a szovjet intervenció
3: másnap, vagy éjszaka.
4: Után lesz 24-én nem is annyira, majd 25-e, 26, 27, 28, aztán jön a tűzszünet, ekkor ugye most a kutatások szerint volt 3000-3500 harcos, majd a tűzszünet után, amikor éppen nem lőnek, akkor feldúzzad. Most Rajnerem János legújabb könyvéből idézem, pont egy nap este tartottam ennél a fejezetnél, akkor feldúzzad majd, de akkor nincs igazából harc, majd november 4-e, amikor újra lesz harc, akkor megint leapad, tehát gyakorlatilag az eredeti mag marad, és ők harcolnak, berendezkednek Budapest különböző jól védhető tereire. Tehát igazából ez így válik egy demokratikus szocializmusért, nemzeti keretek között megvalósított szocializmusért fellépő békés diáktüntetésből válik felkelésé, majd úgymond szabadság harcá, amit valóban már a pesti srácok végeznek, és akkor innen jön az emlékezetpolitika, aki gyakorlatilag ünnepi beszédeken ma halljuk itt is, Lengyelországban is, hogy Poznány-Budapest, ez össze van kötve, mi van kiemelve, hogy Poznányban is fiatal srácok harcoltak két napig a kommunisták ellen, és Budapesten is a fiatalok harcoltak a kommunisták ellen. A kettőnek igazából még a keletkezés történetét sincs sok köze egymáshoz, időben aztán meg egyáltalán nem, és nem is innen indult az egész, tehát ez egy összemosás a dolgoknak. Nyilván ennek az a célja, lengyel szempontból jobban érthető ez az emlékezetpolitika, hiszen ők Őneki Gumuk, amit már említettem, nem lehet pozitív főnöki, ez jobb baloldaltól függetlenül nem annyira érdekes, nem lehet őt pozitív hőssé emelni. Egyébként is nyilván 2000-es években vagy rendszerváltás után azok a politikai gondolatok, ami 56-ban mondjuk Gumuk a fején voltak, azok egyébként is már azt lehet mondani, hogy hát finoman szóval se aktuálisak, egyébként jó, hogy ilyen szempontból Nagy Imré se. Tehát, hogy nem tud, már nem lehet mihez kapcsolódni, miért lenne pozitív szereplője, így hát Poznany marad, ami egy kommunista ellenes lázadásként lehet prezentálni. Budapestről
3: antisztálinista.
4: Antisztálinista, nyilvánvaló.
3: Na, bocsánat,
4: de most az emlékezett politikai nyelvhasználatot próbálom mondani, és ugye ebbe az 56-os októberi, novemberi magyar forradalomból is ki lehet emelni ezt az egy momentumot, hogy itt is harcoltak fiatalok, és hogy egy példa nem messze innen, ahol ülünk, a Korvin közben van egy emléktábla, tavaly állították, ami még egy abszurdot tesz ebbe a történetbe, egy Varsó 44, Budapest 56, ez van ráírva, tehát gyakorlatilag párhuzamba állítja a varsói srácokat, akik 44-ben harcoltak a felkelés alatt, a budapesti pesti srácokkal 56-ból, de ez végképp semmi köze a két történetnek egymáshoz, azon kívül, hogy ott is fiatal fővárosi gyerekek harcoltak fegyverrel a kézben, egyébként akkor épp nem a szovjetek ellen, hanem a németek ellen, de most egy zárójeles megjegyzés, és itt is. Hogy lehet emlékezett politikában így kiragadni kontextusával történeteket, és akkor még emléktáblákat is lehet alkotni. Szerintem ez nem tud, tehát itt van az, amikor nagyon elválik a történelemtudomány az emlékezett politikától, hiszen így nem ír senki történelemkönyvet, ahogy az emlékezett politika jelenleg beszél. És a kölcsönhatások sokkal érdekesebbek, hogy mi adta az utolsó lökést ahhoz, hogy például igen, kimenjenek az eltés diákok a BEM szoborhoz, hogy nem mennek, lehet, hogy nincs semmi. Nem? Tehát, hogy és még egy dolog, hogy mitől van forradalom, mitől nem. Fontos momentum, hogy Gumulkáéknak a régi sztálinisták átadták a hatalmat. Itt nem adták át a hatalmat. Ugye,
3: és aztán elvonultak?
4: Nem. Ez az érdekes, hogy átadták a hatalmat, azért legyen Gumulka, de megnézzük utána az új vezetés felállítását, tehát 4 embert cseréltek ki. A legdogmatikusabb sztálinistákat cserélték ki a politikai bizottságban.
3: Utána még elnök is lett.
4: Persze. Ott ültek a politikai bizottságba. Ugyanúgy Gumulka ott tartotta őket, mondom, hogy 4 legdogmatikusabb embert kirúgták, és úgy megmaradt. De nem szerveződött az ÁVÓ rá arra, hogy akkor újra, jó, nyilván ott volt már Poznany egyszer, hogy ezt nem lehet most megcsinálni fél éven belül még egyszer, hogy lőjünk az emberekre. De Magyarországon ugye meg az ellenkezője volt, Gerőjék nem adták át hatalmat, behívták a szovjeteket, a rádiónál nem olvasták be a pontokat, hanem inkább lőttek, és ebből eszkalálódott az egész. Hát, hogyha itt is Gerő Ernő belátja, hogy Nagy Imrének vissza kell ülni, akkor lehet, hogy nincs a rádiós történet. Tehát, hogy mi lett volna, ha oké, ez nem egy történelmi dolog, de azért azt látni kell, hogy a forradalom nem csak úgy determináltan van, hogy ilyen a rendszer, és ebből biztos, hogy forradalom lesz. Egyáltalán nem biztos, hogy forradalom lesz belőle.
3: Véletlenek erre-arra eldőlődő.
4: Igen, és egyébként ez szerintem a lengyel és a magyar politikai kultúra között azért egy különbség, hogy Magyarországon a lemondás, a hely átadást az utolsó utáni pillanatban se történik meg. Erre tudunk azért több példát is mondani. Lengyelországban ez többször megtörtént, nem csak a sztálinisták, hanem egyéb időszakokban is megtörtént. Tehát azért ez egy, és ez általában meg tudja állítani a folyamatok eszkalálódását. Még az ellenkezőt Magyarországon látjuk, hogy nem tudja megállítani, ha valaki ragaszkodik a székéhez, akkor is, amikor már nyilvánvalóan bukó az egész történet. Tehát, hogy ez is szerintem egy érdemes erre a különbségre is figyelni. Aztán utána, hogy a lengyel társadalom milyen elképesztő szolidaritással volt a magyar harcosokkal, és ezért több ezeren adtak vért, pénzt, élelmiszer, gyűjtöttek ruhákat, akkor értéken ugye Tischler János kiszámolta, hogy 2 millió amerikai dollárnak megfelelő volt a társadalmi adakozás 11 évvel a második világháború után, amikor romokba állt Lengyelország még 56-ban egyébként. Ez egy óriási segítségnyújtás volt. Lengyelek csak kétszer annyi adakoztak egyedül a társadalom, mint az világ összes többi országa. Most nem a kormányzati segítségnyújtásokra veszünk, csak a társadalmi adakozásra. Tehát ez egy óriási. Nyilván ebben benne volt a lengyelek szovjet ellensége, magyar barátsága, az is benne volt, hogy sokan irigykedve néztek a magyarokra, hogy ők lőhetnek a szovjetekre, ők meg nem Varsóba, tehát ilyenek voltak benne, de tényleg óriási volt az adakozás, és a lengyel sajtó is gyakorlatilag a legobjektívebben számolt be arról, hogy mi történik Budapest utcáin. Ez egyébként novemberi napokban jól jött az új Gomulkának, mert akkor már megjelentek a képek a lincselésekről is, meg a sortüzekről is, és ezért mindent fel tudtam mutatni, hogy ugye nem ezt akarjátok, ez volt már 44-ben. Tehát, hogy a lengyel társadalmat ezzel is lehetett csillapítani. Tehát itt vannak ilyen kölcsönhatások és oda-visszahatások, de hát különbségek is.
3: Innen folytatjuk. Vendégem Mitrovics Miklós, a Légia Varsó nagy szurkolója, röbdös meccsekre, és azt nem mondom, hogy metrófogantjuk a szaggat, de...
4: Azt azért nem.
3: Azt annyira nem.
4: De láttam most... már olyat, hogy valaki szaggatott.
3: Igen, na és csak nézted. És ami most következik, az Czeszláv Nyemennek egy száma, Álom Varsóról, ami a Légia egyik indulója. Nyemenről tudni kell, hogy a 70-es években az én generációmnak, amelyik, annak a részének, amelyik a rock műfajban valamennyire járatos volt egy ilyen, szóval a rendes angol szász nagyokkal, nagyokhoz mérhető figurának számított.
4: Igen, és hát ezt a dalt, amit most hallani fogunk, ezt azért hát Lengyelország szerte is, de Varsóban mindenki ismeri, pedig 70-ből van. Ezt minden hétvégén Varsóban a mérkőzés előtt a Teltháza stadion teli torokból elénekli.
3: Úgy is lehet mondani.
4: Ezt gyakorlatilag hát Álom Varsóról, és egy arról szól, hogy milyen gyönyörű ez a város. Még akkor is, egyébként az ország nem varsói része szerint egy nagyon csúnya városról beszélünk, de én szeretem, úgyhogy hallgassuk meg.

0: Ez itt a Sznobok órája, morcos műsor másként gondolkodóknak. Széki János vagyok, vendégem Mitrovics Miklós, történész polonista. A lengyel 56-nál, lengyel és magyar 56-nál tartottunk. Lépjünk egy kicsit vissza az időben, illetve még ne lépjünk, mert ugye mind a kettőben közös volt, hogy nem tudom mennyire túlzás azt mondani, de gyakorlatilag senki nem akarta visszaállítani a háború előtti rendszert. Az október 23-i délutáni tüntetésnek az volt az egyik jelszava, hogy nem állunk meg félúton, sztálinizmus pusztuljon. A teljes út az a sztálinizmus pusztulása volt. A kommunizmus szót ilyen értelemben nem használták nagyon akkoriban, hogyha én jól emlékszem. A berendezkedést a szocializmusnak hívták. A szocializmus pedig gyakorlatilag a társadalomnak a zöme akarta. Tehát ezt tartotta természetesen a terror, meg a különféle nép sanyargató elemek nélkül a jó társadalmi berendezkedésnek. Ez pedig azt körözte, hogy Magyarországon is és Lengyelországban is, hogy mondjam, senki nem sírta vissza, vagy nagyon kevesen sírták vissza a kapitalizmust, illetve más kérdés, hogy bocsánat, azt akartam mondani, hogy a nagy birtokrendszer, de ez Magyarországon volt inkább érvényes, mert Lengyelországban már volt a háború előtt is jelentős földreform. De azt tudni kell, hogy a két társadalomnak a szerkezete meglehetősen hasonlított egymásra, tehát Lengyelország 45-ben, mint zömében paraszti ország érkezett, némi munkássággal, aminek a létszáma megnőtt egyrészt az általad említett demográfiai okokból, nem csak a sztálini szellemi iparfejlesztés miatt, hanem hogy muszáj volt munkahelyeket csinálni. A másik az, hogy azzal, hogy eltolták az országot nyugatra, ugye a főként mezőgazdasági területekről a Németországnak azért egy lényegesen iparosodottabb területeire, egészen egyszerűen kaptak egy csomó iparvárost, amiben gyárak voltak, és megnőtt a városlakók, illetve a munkások aránya, de mindkét ország alapjában véve paraszti volt, zömében paraszti volt még 56-ban is, és Lengyelországban eleve nem sikerült a TSS-ítés, Magyarországon pedig 53 után elkezdtek felosztani a TSZ-ek, úgyhogy a parasságnak a zöme pedig egyéni gazdálkodó volt. Ennek a úgynevezett középosztály pedig az igen vékony réteget képezett a tetején. Van egy döbbenetes adat, amit szoktam emlegetni, az 1921-es lengyel népszámláláskor azt mutatták ki, hogy a lengyel társadalomnak 10%-a tartozik a középosztályhoz. Magyarországon a 30-as években a különféle statisztikák olyan kb. 20%-ot, valamivel kevesebb, mint 20%-ot soroltak ide. Na most 45 után ennek a nagy részét is felszámolták. Pontosabban nem 45 után, hanem a Lengyelországban 39 és 45 között, Magyarország nem, 39 és 48 között, Magyarországon 44 és 48 között, részben fizikailag, részben, tehát megölték, részben materiálisan. Tehát, hogy mondjam, ezek ilyen túlnyomó részt kétkezi dolgozókból álló társadalmak voltak, ahol a kétkezi dolgozóknak egyáltalán nem volt ellenükre teljesen jogosan, hogy itt egyenlőség legyen, és ne álljon vissza a tulajdonviszonyoknak az egyenlőtlensége. Mégis hogyan változott meg Lengyelországban ez a szocializmus iránti vonzalom, ami Magyarországon sokkal jobban kitartott?
1: De én úgy látom, hogy azért mikor tisztázni kell, hogy 45-ben milyen szocializmust akartak azért a magyar vagy a lengyel lakosok, mert ez való igaz, hogy a régi azt a kapitalizmust, amit ismertek a háború előttről, azt nem akarta vissza szinte senki.
0: Bocsánat, még nem akarlak, nem akarom szót belét folytani, de volt azért egy óriási különbség a lengyel és a magyar társadalom kohéziója között, hogy a megpróbáltatásokban, részben az orosz uralom alatt még 18, tehát az első világháború vége előtt, részben a német uralom alatt nem volt az, mint Magyarországon, hogy van a felső réteg, és az elit, meg vannak van a népség, meg a parasztok, meg akik semmibe vettek, hanem elég erős társadalmi szolidaritás volt.
1: Igen, mert mindjárt ez fontos momentum lesz, ahol ki fogjuk adni. Csak az, hogy milyen, nyilván nem akarta senki háború előtt ismert kapitalizmust, mert hát az rettentő nagy egyenlőtlenségeket szült, és rettentő igazságtalan volt. Nyilván sem a lengyel, sem a magyar társadalomnak nem volt különösebb tapasztalata arról, hogy mondjuk hogy működik egy polgári demokrácia. Most nem arról beszélek, hogy hányan szavazhattak, vagy hányan nem, mert Nyugat-Európában is tudjuk, hogy a szavazati jog kiterjesztése két háború között igen szélsőséges keretek között mozgott, hanem arról, hogy egyáltalán hogy működik a politizás, egy parlament, vannak-e fékek és egyensúlyok, stb. Ezt nem nagyon ismerhették, tehát nyilván azt a rendszert nem akarták visszafogni, de hát az sem állítható, hogy sztálinizmust akartak volna, sőt, az egyáltalán nem akartak. Mindkét országban volt már a 19. század végén, 20. század elején olyan szocialista vagy szociáldemokrata mozgalom, ami jelentős társadalmi rétegeket tudott maga mögött. Ott voltak elképzelések arról, hogy milyennek kellene lenni egy szocializmusnak, de azért ebbe a szocializmusba belefért azt, hogy a paraszt saját maga birtokolja a földet, ebbe a szocializmusba belefért a piac szerepe, a pénz szerepe, ebbe a szocializmusba azért a magántulajdon, a magánkereskedelem, a kisiparosok rétege belefért. Természetesen már 45 után megtörténtek államosítások bank vagy bankszektorban, vagy a nagyipar bányákban, Lengyelország, Magyarország, de hát még Franciaországban is történtek ilyenek, tehát ez nem mondható, hogy valami sztálinista találmány lett volna. Tehát nyilvánvalóan egy ilyen egalizáló, széles szociális hálót kiépített rendszer az sokaknak tetszett volna, de ez nem adatott meg. Lengyelországban nem adatott meg azért, mert 45-ben nem ért véget a háború, hanem gyakorlatilag egy polgárháborúba torkolt, ami 48-49-ig 10 000 halálos áldozattal járt. Gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy a sztálinizmus bevezetése konszolidálta a lengyel társadalmat, akkor szűntek meg a harcok, a partizán harcok, miközben mondjuk Magyarországon nem volt semmiféle ilyen polgárfáborús rendszer, tehát ez is egy nagy különbség. De minden esetre a 48-49-ben bekövetkezett fordulat azért az tényleg hasonló hatott, minden hasonló strukturálisan, gyakorlatilag semmi különbség nem volt a kettő között, mindegyik ugyanúgy működött Csehszlovákiában is, Romániában is, tehát hogy ugyanazt erőtették a társadalomra. Más kérdés, hogy az egyes társadalmak hogy reagáltak erre, és hát a lengyel társadalomból tudjuk most az új kutatások alapján, hogy elég sok nagy társadalmi méreteket öltő ellenállás és tiltakozás volt a sztálinizmus klasszikus szakasz alatt, főleg a mezőgazdaság kollektivizásával szemben. Tehát ott tényleg attól kezdve, hogy az egyes parasztok saját testükkel akadályozták meg a mezsgyék felszántását, vagy attól kezdve, hogy a parasztasszony kifeküdt a gép elé, stb. Erről ma rengeteg dokumentum kerül elő az állambiztonsági levéltárból Lengyelországba, és ez tömeges méreteket öltött olyannyira, hogy a Sztálin haláláig is csak a földek olyan 25-30%-át tudták rendesen kollektivizálni Lengyelországba.
0: Magyarországon se sokkal többet egyébként. Ez egy legenda az, hogy Rákosi.
1: Igen, igen.
0: Teljesen a nagy tésztesítés az már Kádár alatt.
1: Az Kádár 59-61, igen. És nyilvánvalóan 56 után meg unokáik már nem is akartak ebbe belemenni, látták ezt az ellenállást, és nem kollektivizáltak. Gyakorlatilag a föld 80-85%-a végig magánkézbe volt.
0: Viszont megmaradt a kötelező beszolgáltatás.
1: 70-es évek elejéig megmaradt.
0: Ami Magyarországon 56-ban eltűnt. Igen, hát Kádár nem állította vissza.
1: Persze, hát ez egy jó, erről viszont a lengyel történészek és emlékezett politikusok szeretnek elfeledkezni, hogy miközben piedesztára emelik, hogy a magánparasság végig képviselte ugye az ellenállást a szocialista korszak alatt, de hát ezért nem volt élelmiszer a boltba.
0: Igen.
1: Tehát, mert ugye megfojtották a parasztot a beszolgáltatással, meg azzal, hogy ugye nem tudott, vagy nagyon magas áron adtak neki gépeket, tehát a 70-es években is lóval szántottak meg, stb. Tehát nyilván...
0: amikor autóstopozott.
1: Piacra nem tudott termelni a lengyel paraszt, főleg nem 2-3 hektáron. Tehát ezért nem volt boltban élelmiszer. Kádár, ők megcsinálták a kollektivizálást, a TSZ-eket, Csehszlovákiában megcsinálták, és sehol nem volt élelmiszerhiány. Tehát ebből a szempontból, ha azt veszem, hogy a társadalmat el kell látni élelmiszerrel, akkor ez egy sokkal pozitívabb történet, mint az, hogy megfojtom szabad lehetsz, de megfojtalak. Tehát gyakorlatilag ez volt. Ezt általában el szokták felejteni az értékelésekből, de pedig ez alapvetően hozzájárul. Hát nem tudott mit szétosztani az állam a boltokba. Nem rendelkezett.
0: Viszont azt olcsón kellett adnia.
1: Igen. Hát ugye 80-ban, amikor a szolidaritás megalakul, akkor mondja Rakovszki, aki akkor miniszterelnök helyettes lett, és reformer kommunistának számított, ezt mondja, sőt azt hiszem le is írja magyarul is megjelent könyvébe, hogy azért a hatalom, aki az élelmiszert birtok, az élelmiszer felett rendelkezik. És hát ebben nagy igazság volt még akkor is, ez nagyon egyszerűsített történet.
0: Ezt Hitler is mondta, mint azt Snyder könyvéből tudjuk.
1: De minden esetre...
0: Egyébként igaz, abban a helyzetben.
1: Abban a helyzetben abszolút igazság, hiszen... Összehasonlítva Magyarországgal, itt egy fantasztikus jólét volt. Hát én gyerekkoromban emlékszem, hogy 78-as vagyok, emlékszem, hogy mondjuk mi banánt vagy narancsot télen karácsonyra 80-as évek elején mi kaptunk, tehát nem igaz ez a legenda, pedig én nem pesti vagyok, hanem pécsi alapvetően, és volt, tehát ez Lengyelországban ez valami elképzelhetetlen történet lett volna, hogy lesétál valaki az ABC-be és vesz banánt karácsonyra mondjuk 83-ba vagy 84-be.
0: Hát egyáltalán, hogy én 78-ban, amikor születtél, akkor én éppen Varsóban voltam huzamosabban, és hát rettenetes állapotok voltak. És utána volt egy barátunk, illetve most is, hál' Istennek, most a literatúrának, Svécsennek a főszerkesztő, aki jött ide, és hogy, hát elment a Skála metrónak az élelmiszer osztályára, és akkor hát, hogy nagyon ki volt, nem sokkal magasabb szinten gondolkozott ennél, és úgy mondja, hogy hát ez, hogy mondja, ő innen nem menne el, de az, hogy ne vehessen gyümölcsöt a gyerekének, egyáltalán gyümölcsöt, az sok.
1: Szóval visszatérve, hogy mikor változott meg, tehát azért nyilván nem ezt a sztálinista rendszert szerették volna, hanem egy egalitáriusabb, igazságosabb rendszert, és demokratikusabbat jóval, mint ami a háború előtt volt. Ugye ezt látjuk az első választásokból is, hogy azért nem a kommunisták nyertek, sőt még a 47-es kékcédulás választásokon se tudtak a kommunisták elsőprő többséggel, vagy nem tudtak nyerni egyáltalán, csak aztán majd később 48-tól van teljes kommunista kormány Magyarországon. Lengyelországban ennek példáján már nem is rendeznek 45-ben választásokat, hiszen egyértelmű volt, nem volt háború után Lengyelországban, 47-ben van az első. 45-ben nem rendeznek látván a magyar eredményeket, hiszen ott Mikolajcsiknak a néppártja valószínűleg elsőprő többséget nyert volna, ahogy itt a hűetlen kisgazdapárt. majd szerveznek egy háromigenes népszavazást, ez nagyon bevált mindig, ez mindig beválik a népszavazás, mikor olyan kérdéseket lehet feltenni, amire mindenki igent mond, és akkor, mert hát olyanok a kérdések, és akkor azt lehet mondani, hogy igen, hát a párt ezt mondta, és akkor nyilván mindenki a hívünk, ugye ez volt a háromigenes népszavazás 46-ban Lengyelországban, és ott csak ott megcsinálta akkor a Mikolajcsik féle néppárt, aki a kommunistákkal szemben állt, azt a harmadik kérdés a szenátus eltörésére vonatkozott, aminek semmi jelentősége nem volt igazából, és erre azt mondta a néppárt, hogy arra szavazzunk, arra szavazzunk nemmel, tehát ezt ne töröljék el a szenátus, úgyis tök mindegy, hogy van vagy nincs. És ezt kellett meghamisítaniuk, mert néhány helyen, például Krakkóból előkutatták a szavazólapokat, és kiderült, hogy ott 80%-a nemmel szavazott a szenátus eltörésre, tehát úgy, ahogy a Mikolajcsikék mondták. Tehát hiába volt a másik két szavazás, hogy akar-e, nem tudom, demokratikus Lengyelországot, ilyen volt az egyik kérdés, meg stb. Tehát, hogy persze mindenki akar. Hát, ez kb. Olyan, amikor a rendszerváltás idején a Szovjetunióban népszavazást tartottak, és hogy akar-e demokratikus, gazdag, tejjel, mézzel folyó Kánaánnal lévő Szovjetuniót, és persze arra szavaztak, hogy akarunk. Hát ilyet akarunk, csak hogy nem ilyen volt. Tehát, még nem is lett. Tehát, hogy, és pár hónap múlva meg is szűnt a Szovjetunió, annak ellenére, hogy a lakosság nagy része ilyen szavazott. Ilyet akart. Tehát, hogy ilyen népszavazásokat lehet. Tehát, hogy azért a kommunistákat, főleg akik Moszkvába jöttek, azért nem akarták nagyon ezek a társadalmak. A sztálinizmus tapasztalata után, és főleg ugye 56 után, meg már végképp nem, ez nagyon érdekes, szintén egy Kádár Gomulka beszélgetés 58-ba.
0: Közbevetőleg Mitrovics Miklós egy kitűnő és hatalmas dokumentum.

0: Így beszéltek akkor, miközben néhány hónappal előtte Hruscsov megengedte magának azt a mondatot, hogy akár ki is vonná a szovjet hadsereget Magyarországról.
1: Igen. Halló, szervusz. Halló. Halló.
2: Halló.
1: Szervusz.
0: Halló, halló, halló.
1: Hallasz?
2: Sziasztok, hallotok?
0: Igen.
1: Hallunk.
2: Jó. Az a kérdésem volna akkor, hogy már igen fel akartam tenni, hogy ez a mostani látogatás, meg a mostani lengyel elnök szívélyessége az Orbán Viktorral szemben, akkor az kinek, a magának, a személynek szól, vagy az országnak, vagy kinek szól?
1: Hogy melyik, bocsánat, azt az egy szót nem, a lengyel mi szól kinek?
2: Miniszterelnöknek a barátságosságba. Tehát az, hogy
0: idejön... Ja, köztársasági elnöknek.
1: Itt most a köztársasági elnök.
0: Igen, igen.
2: Igen, de...
0: Erre tudunk válaszolni.
2: Jó, akkor hallgatlak benned.
0: Igen, jó is, hogy kicsit előrébb ugrunk. Tehát a jelenlegi két politikai elit nek a barátsága is felvett kérdéseket. Ugye a beszélgetés kezdetén itt Széki János már említette, hogy azért a magyar kormány vagy a Fidesz szembenézése a kommunista örökséggel az egész máshogy néz ki, mint ahogy mondjuk a jelenlegi lengyel kormány ezzel szembenéz. Itt igazából véleményem szerint két dolog játszik közre. Egyrészt, hogy a lengyel jobboldal, Jaroszláv Kaczyński, Andrzej Duda, a pártjuk, kormányuk és a híveik között, beleértem még a sajtójukat is, véleményformáló sajtójukat, elképesztő téfitekben élnek azzal kapcsolatban, hogy mi is az Orbán kormány esszenciája, valósága, hogy mi ennek a célja, mi végre működik, milyen eszközöket használ a hatalomgyakorlásba. Erről mi nagyon sokat tudunk, hát erről rengeteg cikk van, rengeteg beszélgetés van, úgyhogy nem is sorolom fel, de erről elvétve lehet Lengyelországba hallani. Ők Orbán Viktorban egy olyan államférfi megtestesítőt látják, aki kőkeményen kiáll a nemzeti érdekekért, Brüsszellel szemben, Európai Unióval szemben, Németországgal szemben semmiféle differenciát nem látnak Lengyelországban azzal kapcsolatban, hogy mondjuk Németországgal szemben harcol-e Orbán Viktor, vagy Merkellel szemben harcol-e Orbán Viktor, vagy az Unióban éppen kivel harcol. Arról is hajlamosak elfeledkezni, hogy Orbán Viktor az pártja, a Fidesz, az Európai Néppárt tagja. Tehát, hogy nem látnak ilyen, pedig ezek nem olyan apró részletek, tehát ezek még a nagyobb részletek, amiket úgy kellene látni. Ők azt látják, hogy harcol, kelet felé pedig, ami ugye hát az orosz viszony, lengyel-orosz viszonyról megint lehetne órákat beszélni, azt úgy próbálják elfogadni ezt a orosz barátságát a kormánynak, vagy Vlagyimir Putyinnal való jó kapcsolatát, hogy ez egy pragmatikus magyar cselekedett politika, hiszen egynek a kis országnak szüksége van energiára, illetve hát szüksége van arra, hogy valahol így ilyen köztes helyet tudjon elfoglalni Brüsszel és Moszkva között. Ma reggel, hogy jöttem ide, még olyan kommentárt is olvastam, egyébként nem akárhol, leszek Balcerovics Facebook kommentje alatt, hogy gyakorlatilag azért is pragmatikus Orbán Viktor Putyinnal szemben, mert így megelőzi azt, hogy még egyszer 56-ra sor kerülhessen, amit teljesen elképesztően abszurd felvetés, de ilyenek élnek a lengyelek fejében, hogy Orbán Viktor egy pragmatikus, erős, nemzeti érdekeket védő államférfi, és természetesen nemzeti, ez nagyon hangsúlyos, hogy nemzeti. Most arról, hogy a nemzeti érdekeket egyébként belpolitikában hogy képviselő, halvány gőze nincs, nem olyan egy átlag lengyelnek, hanem még akár kormánypolitikusoknak sem, ez személyes tapasztalatból.

0: is mondhatom, hogy teljes a homály e tekintetben, és én el is szoktam mondani ezeknek az embereknek, és azt hiszem nem tévedek nagyot, hogyha ez a kormány Lengyelországba ülne, akkor ott hetente 100 000-es tüntetések lennének, és azok az emberek, akik dicsőítik évek óta a magyar kormányt, az minden áron megpróbálnák elzavarni. De van egy ideológiai összeköttetés, hogy befejezzem a gondolatot. Orbán Viktornak meg természetesen, hogy a másik oldalról is lezárjam, szüksége van a lengyelekre Európában.
1: Halljuk a következő kérdést.
2: Azt szeretném kérdezni, hogy minek köszönhető ez a homály a lengyel vezetők fejében? Azt, hogy egy átlag lengyel nem sokat tud, hát ugye Magyarországon is most már a sajtó azért nehezen hozzáférhető, bár én nem tudom, a nemzetközi sajtója azért az Orbánnak nem igazán jó, tehát hogyha ilyen valaki mondjuk amerikai sajtótermékekből tájékozódik, ott nem semmelyik oldal se nagyon dicséri a Viktort.
1: Hát őket, ha én válaszolhatok erre, akkor őket, tehát semmi, nincs tökéletes politikus, és nincs tökéletes tájékozottságú politikus, főleg, hogyha ideológiailag rokonnak érzik magukhoz, akkor egészen egyszerűen becsukják a fülüket, tehát bizonyos információk
2: előtt.
1: Hát megtalálják benne, tehát nagyon régen azt tudni kell, hogy már az úgynevezett elmúlt 8 évben a Orbánék az akkori a lengyel kormányoldal helyett a jog és igazságossággal barátkoztak inkább. Meglehetősen cinikusan egyébként, mert amikor az előbb említett Bokros Lajos az MDF képviseletében a Strasburgi Európai Parlamentbe került, akkor az Európai Néppártból az ottani, tehát a Fidesz és a kereszténydemokraták úgy kipasszírozták, és akkor őt felvette az Európai Konzervatívok és Reformerek frakciója, aminek akkoriban a zászlós hajója a brit konzervatív párt volt, de ott volt a jog és igazságosság is. Bokrost ezek után a Fidesz azzal támadta, hogy képes a jog és igazságosság képviselőjével együtt ülni, akinek nem tudom mikor ilyen és ilyen homofób nyilatkozata volt, és valamikor, nem tudom, valamilyen, nem is emlékszem.
2: Kiszállok, milyen... kintről hallgatlak benneteket, jó?
1: Halló? Jó, oké, okay, oké,
0: okay, szervusz. Persze.
1: Tehát ezt rögtön befejezem, hogy hát volt valamilyen ilyen nagyon nacionalista nyilatkozat, azt hiszem Kaminskiról volt szó, és volt egy ilyen nagyon nacionalista nyilatkozata valamikor régen, amit magyar füllel persze nem nagyon lehetett értelmezni. Ez is az, hogy mind a két országban a saját értelmezési kontextusukból indulnak ki, és bizonyos dolgokat egészen egyszerűen nem lehet érteni, hogyha abban maradnak.
0: Hát azt hozzá kell tenni, hogy a lengyel jobb oldal, vagy nemzeti oldal, a jog és igazságosság és Kaczyńskék elképesztően ideológikusak. Tehát sokkal jobb, ez a nagy különbség a kettő között, hogy őket az ideológiai vezérli. Tehát ők csak ebbe gondolkodnak, és még sokszor azt sem veszik figyelembe, hogy mi annak a pragmatikus következménye annak, amit ők csinálnak.
1: Saját érdekük ellen.
0: Például ez az abortusz totális betiltását, ennek semmi értelme nincsen, ezzel csak szavazatot lehet veszteni, ráadásul úgy, hogy ma is Lengyelországban szinte lehetetlen abortuszt elvégezni, nagyon szűk kereteket ad a törvény jelen pillanatban is. Na most, tehát, hogy képesek, és nem ez az első, és valószínűleg nem is ez az utolsó, ezzel szemben azért, és nyilván így gondolkodnak a magyar kormányról is, elképesztő ideológikus megközelítéssel, és nem hajlandók látni, nyilvánvalóan nekik a Washington Post, vagy a New York Times, vagy akár melyik, még teszem azt a a német konzervatív lapok is, az valami nyugati liberális fészeknek a véleménye, tehát még...
1: Főleg, hogyha Enneplbaum mond valami rosszat,
0: főleg, ha rosszat mond, akkor az egyértelmű, és ez így is jön le, tehát ők elképesztő ideológ. Én nem is tudom mihez hasonlítani, Magyarországon nincs ilyen párt vagy mozgalom, aki ennyire ideológikusan tekintene mindenre. Gyakorlatilag éveken keresztül egy ilyen kultúrkampfot vívtak ellenzékbe is a Kaczyńskék. Ha nagyon meg kellett volna különböztetni, hogy mitől másak ők, mint Donald Tusk, akkor első helyen mindig ezt mondtam, hogy amely kultúrharcot vívnak. Tehát az, hogy gazdaságilag nem sok különbség van a programjuk között, van azért, de nem olyan radikális eltérések vannak, úgy külpolitikában nagyjából nincs különbség abban, hogy mindegyik Amerika párti és orosz ellenes, de abban, hogy ők folyamatosan ideológiai Lengyelországról belül, hogy folyamatosan ideológiai alapon kultúrháborút vívtak az akkori jobboldali polgári kormánnyal, az tény, és ezt most kormányon is csinálják, tehát ebbe a keretbe kell képzelni, hogy Orbán Viktornek ebben a világszemléletben egy pozitív hős, aki a nemzeti érdekeket védi, és egyszerűen nem hajlandók tudomást venni arról, hogy itt hogyan zajlik a közpénz elsajátítása, magánpénzététele, oligarcha rendszer képítése, stb., amit tények bizonyítanak. Ez egyébként, ez a politikai-gazdasági berendezkedés elképzelhetetlen lenne. Én véleményem szerint még egy Kaczyński vezette Lengyelországban is, hiszen egész más a társadalmi szerkezet, meg a gazdasági szerkezet, tehát ott például a középosztály, akik mondjuk vállalkozásból élnek, az nem csak, hogy számban nagyobb, nyilván nagyobb, mert nagyobb országról beszélünk, de mondjuk arányaiban is nagyobb, hanem mondjuk erejét tekintve is nagyobb.
1: Van politikai képviselete.
0: És van politikai képviselete.
1: Az önálló vállalkozói, illetve hát közvetlenül vagy közvetve piacból élő középosztályról
0: hát igen, korábban ugye
1: nem az államfüggő, hanem a...
0: Igen, korábban ugye a polgári platformba találták meg Donald Tuskéknál ezt a képviseletet, most megoszlik, mert most van a Novocseszna, a Modern párt, illetve hát még mindig van a polgári platform is, bár most már a Novocseszna népszerűbb, de azért kettő együtt most a legújabb közvélemény kutatások szerint is többet tesznek ki jóval, mint a Jog és Igazságosság, tehát ha most vasárnap választások lennének, akkor biztos, hogy kormányváltásra kerülne Lengyelországba sor, de hogy tényleg van a középosztálynak képviselete, ezért sem lehetne megcsinálni ezt a rendszert, amit itt megcsinálnak, de ők, mondom, nem ezt az aspektusát teljes mértékben elhárítják, és ők nem ezt látják benne. Nyilván Brüsszelbe is nekik az a lényeg, legyen egy másik szövetségesük, tehát mind oda-vissza érdek kell, a lengyeleknek is kell Magyarország bizonyos tekintetben, de én szerintem Magyarországnak, tehát a magyar kormánynak én szerintem jobban kell Lengyelország az ő harcába, mint fordítva.
1: Amit úgy, mivel hogy szűri, a magyarok is szűrik az információkat kifelé, tehát könnyen a maga irányába tud hangolni. Egyébként ezt nem nagyon értik Magyarországon, akik feltételezik, hogy ez most ez egy ilyen világjárvány, és Orbán meg Kaczyński az ugyanaz a típus, vagy politikus fajta, hogy ennek a roppantul szigorú ideológikus indítatásnak az a nagy előnye, hogy hát nagyon kemény morális szabályokat tartanak be. Tehát csinálhatnak hülyeségeket, lehetnek diktatórikus lépéseik, lehetnek ronda politikai műveleteik, de korrupció tekintetében haptiszták. Ha jól tudom.
0: Hát azt kell tudni, mondjuk Jaroszláv Kaczyńskiról, hogy egy varsói bérházban élt az anyukájával, most már csak a macskájával, és arra kellett neki 25 ezer zlotyit kölcsönkérni barátaitól, hogy a már idős anyukáját, amíg élt, gyakorlatilag ne kelljen kórházba adnia, hanem ott a lakásba ki tudjon alakítani olyan körülményeket, tehát a bevallásával tudjuk, és soha semmi nem merült fel vele szemben, de úgy nagyon politikusokkal szembe sem, hogy mondjuk ilyen hatalmas magánvagyont halmoznának fel a közpénzből. Ami kiverte a biztosítékot, és egyébként ez is utal, hogy milyen a társadalomnak a reakciója. Ugye volt ez a lehallgatási botrány ez még tavaly előtt Lengyelországban, amikor egy városi elitétteremben egy éven keresztül lehallgattak még az előző lengyel kormánynak a vezetőit, meg üzletembereket, meg állami cégvezetőket, és ugye nem is az, hogy mi hangzott ott el, meg nem is ezekből volt a botrány, meg még abból se lett a nagy botrány igazából, hogy ez a lehallgatás, máig nem tudjuk, hogy ez végül is kirendelte meg, hát sejtések meg elképzelések vannak, össze lehet azért rakni egy képet, de nem is, a népet nem is ez száborította fel, hanem az, hogy ezek ott kaviárt, meg polipot, meg nem tudom miket esznek, közben vodkáznak, és lekezelő stílusba és beszélnek. Nagyon önelégülten lekezelő stílusba beszélnek az emberekről, és ez annyira ráégett a kormányra, hogy az egyik, hát a bukása, a polgári platform bukásának az egyik oka ez is volt, hogy a társadalomnak elege volt ebből az úgynevezett urizálásból. Na most ez az urizálás, ez összem hasonlítható a Magyarországon tapasztalt urizálással, de...
1: Akkor forradalom lenne, de nem fajulhatna idáig a helyzet.
0: Igen, tehát hogy azért ebből tekintetben más a lengyel társadalom. És én azért gondolom, hogy lehet ideológikusan kormányozni, hogy a lengyel kormány jelenleg teszi, de ebbe bele van kódolva, hogy meg is tud bukni. Magyar kormány pragmatikusan végzi a dolgát, az ideológiát azt inkább eszközként használja, amikor éppen szüksége van rá, de arra használja, hogy ne tudjon megbukni, tehát, hogy ki tudja építeni magának a
1: meg a jogot, meg az intézményrendszer átalakítását.
0: Tehát ez egy óriási különbség a kettő között. Tehát Brüsszelből nem annyira látszik, mert nyilván ott mindegyik, ott azt látják, hogy ezek így gyengítik az Európai Unió egységét és kohézióját, amiben van igazság, természetesen gyengítik, de más-más indítatásból és más-más belpolitikai háttérrel.
1: Hát nagyon szépen köszönöm vendégemnek, Mitrovics Miklósnak, hogy eljött. Még sok jó zenénk lett volna, többek között egy lengyel punk szám a 80-as évek sötét időszakából, de sajnos nagyon belejöttünk, úgyhogy még egy utolsó zenét tudnánk leadni a Sznobok órájában. Széki János voltam. Szintén Bob Dylan tiszteletére, de nem ő énekel, hanem Bo Jock, egy Cajun, azaz louisianai francia ajkú énekes, egy nagyon híres Bob Dylan számot az ő sajátos stílusában, ezt úgy hívják, hogy Zydeco zene.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.

0: 내고도 보자요.
1: 등등등
2: 이 저거 뭐야 도미토모
0: 이게 허유 뺏어 줘요.
2: 어라 곤도스 에메냐케 초보르보스 그르르르 푸로 데텐데텐 아토스토스타 냄냄아
0: 요거 냄? hát nem, akkor Isten veled. Mi mindent megtettünk, amit tehettünk. Gyertek!
2: Ez nem, ezt nem tehetitek velem. Mi lesz a fogammal?
0: Mondtuk, hogy csak a fogorvos segít.
2: Olyan mogorva vagy vele.
3: Mondhatjuk vidáman is, csak a fogorvos segít.
2: Széttépem!

0: Akkor állítólag már én is láttam villamost.
1: És én? Állítólag te is, ha van szemed. Na, de itt a ház.
0: Te, miféle ház?
1: A fogorvos.
0: Ijat,
1: a hidegre.
0: Én aztán, én, hát te mit gondolsz? Fájni fog.
1: Ugyan, egy olyan nagy vitéznek, mint te. Na, gyerünk!
0: Na, jaj, otthon felejtettem a zsebkendőmet, otthon felejtettem, visszamegyek.
1: Hív a hős oroszlán! A bátrak, bátrak, a rettenthetetlen. Hallod? Valamit fúrnak.
0: Jaj, szegény fogacskám, jaj, arra. Fogam. Ne, én már itt se vagyok!

hol nem volt. Volt egyszer egy öreg anyó, két kis unokája, Mása és Dása. Dása egyszer az erdőbe indult illatos bogyóért, friss gombáért. Azt mondja neki a nagyanyja, ne menj messzire, Dásenka, ne térj le az ösvényről, ne ugrálj át fatörzseken, mert még eltévedsz. Jól van, azt mondja Dása. Beért az erdőbe. Szedte, szedegette a bogyókat, dalolgatott magában, észre sem vette, hogy letért az ösvényről, betévedt a rengetegbe, fatörzseken ugrált keresztül. Egy magas tölgyfán, magas tölgyfa száraz ágán kakukkmadár üldögélt. Kakuk, kakuk, bal felé menj, kis leány. Dásenka elindult bal felé. Honnan, honnan se, egyszerre előugrott, honnan, honnan se, hirtelen előtoppant Miska medve, rendes nevén Mihály Ivanovics. Mancsa közé kapta Dását, és már futott vele. Futott, futott, míg a házába nem ért. Nagy háza volt, igen nagy, gazdag háza. Nem volt üres a pincéje, tele répával, káposztával, szárított gombával, lépes mézecskével. Bevitte a medve Dását a házába, és így szólt hozzá. Jó, hogy találkoztam veled. Éppen gazdasszonykára van szükségem. Itt élsz eztán nálam. Kesztyűt varsz nekem. Jó kis tüzet raksz, tésztát dagasztasz, én meg vadászni megyek, élelmet hozok neked, amíg te dolgozol rám. Sírva fakadt Dásenka. A medve meg csak hordta neki a mézet, diót, finom bogyót, vigasztalta. Amikor Dásenka kisírta magát, lefeküdt aludni. Miska reggel így ébresztgette. No, én most elmegyek vadászni, te addig főzd nekem scsít. Szőj nekem takarót. Miska elment, és Dása munkához látott. Nem ment a munka sehogy. Mindenki esett a kezéből. Levest akart főzni, kiömlött a fele, tüzet akart rakni, könnyezett a szeme, olyan füst támadt a kemencében. Leült szőni, de a fonal összebogozódott, összebonyolódott. Este megjött Miska. Fekete a háza füsttől, nem látni ki az ablakon, sótalan a leves, keserű a kása. Aludni tért Miska, betakarózott az új takaróval, de fel is ugrott nyomban. Hát ez micsoda dolog? Nem takaró ez, durva daróc. Megszúrta a talpacskámat, fölkarcolt a vállacskámat. Hely, te haszontalan, lusta, rendetlen teremtés. Eredj a pincébe, legalább válogasd ki a répámat, számold meg a káposztámat. Ezzel bezárta Dását a pincébe. A nagyanyó meg Mása pedig keresték, keresték Dását, aztán belefáradtak a keresésbe. Telt múlt az idő. Egyszer Mása is elindult bogyót szedni az erdőbe. Azt mondja neki a nagyanyó, ne menj messzire, Másenka. Ne térj le az ösvényről, ne ugrálj át fatörzseken, mert eltévedsz. Jól van, mondja Mása. Beért Mása az erdőbe. Szedte a bogyókat, csipegette, dalolgatott magában. Észre sem vette, hogy letért az ösvényről, betévedt a rengetegbe, fatörzseken ugrált keresztül. Egy magas tölgyfán, magas tölgyfa száraz ágán kakukkmadár üldögélt. Kakuk, kakuk, jobb felé menj, kis leány. Mása elindult jobb felé. Honnan, honnan se, egyszerre előugrott, honnan, honnan se, hirtelen előtoppant Miska medve, rendes nevén Mihály Ivanovics. Mancsa közé kapta Mását, és már futott is vele, szaladt, még csak a házába nem ért. Jó, hogy találkoztam veled, mondta. Gazdasszonykára van szükségem. Itt élsz eztán nálam, kesztyűt varsz nekem, jó kis tüzet raksz, tésztát dagasztasz. Én megvadászni megyek, te addig főzd nekem scsít, és szőj nekem takarót. Ezzel elment. Neki látott Mása a munkának, bekukkantott a ház minden zugába, benézett a pincébe is. De sok minden volt ott. Répa, káposzta, szárított gomba, lépes mézecske, és ott volt Dásenka is, ott volt a húgocska is.
Sírva fakadtak örömükben, amikor meglátták egymást. Hallod-e, hugocskám, mondja Mása. Te maradj itt. Én majd kitalálom, hogyan szabadulhatnánk. Bement a házba, munkához látott. Levest főzött, aztán kását, kisöpörte Miska házát, aztán leült szőni. A fonalat húzogatta, kis kezével simogatta. Megjött a medve. Hát a háza fénylik, tiszta, zsíros a leves, forró a kása. Hely, azt mondja, de ügyes kislány vagy te. Hely, azt mondja, de nagyon derék kislány vagy te. Miska aludni tért, fejére húzta az új takarót, s azt dörmögte. Hű, de finom takaró, könnyű, mint a pihe, meleg, mint a kemence. Melegíti talpacskámat, ringatgatja a vállacskámat. Ezzel elaludt. Mása pedig enni adott Dásának, és lefektette a kemencére. Felkelt reggel Miska, és így szólt. Hogy háláljam meg a munkádat, kislány. Kérj, amit akarsz. Azt mondta neki Mása. Nem kérek én mást, Mihail Ivanovics, csak annyit, hogy vigyél ajándékot a nagyanyúnak. Jól van, mondja Miska. Süteményt sütök, zsákba teszem, te meg vidd el neki, és dobd a küszöbére. De a zsákban nehogy benézz, meg ne dézsmáld a süteményt. Felmászom a tetőre, onnan nézek majd utánad. Jól van, mondja a medve. Elment hát Mihail Ivanovics vadászni. Másenka megsütötte a süteményt, beledugta Dását a zsákba, aztán belebújt maga is a sütemény közé. Megjön a medve, és látja ott a zsák tele süteménnyel. Vállára kanyarította, és útnak indult. Megy, mendegél, tip-top, tip-top, tapossa az epret, tiporja a füvet, tördeli a gajjat. Elfáradt, megéhezett. No, mondja, leülök a fatönkre, eszem egy kis süteményt. Más a vékony hangon kiáltja a zsákból. Magasan állok, messzire látok. A fatönkre nem merj ülni, a zsákomhoz nem merj nyúlni. Tovább megy Miska. Tip-top, tip-top, tapossa az epret, tiporja a füvet, tördeli a gajjat. Elfáradt, megéhezett. No, azt mondja, most már messze vagyok a házamtól, Másenka nem lát meg, leülök erre a fatönkre, eszem, eszegetek egy kis süteményt. Mása meg vékony hangon kikiált a zsákból. Magasan állok, messzire látok. A fatönkre nem merj ülni, a zsákomhoz nem merj nyúlni. Nocsak, nocsak, ámul Miska. Milyen messzire ellát. Mit tehetek más? Gyorsan elviszem a zsákot és hazasietek. Otthon majd vacsorázom. Gyorsabban szedegette a lábát. Elfutott a nagyanyó házáig, ledobta a nehéz zsákot, aztán szaladt vissza. Kilépett a nagyanyó a tornácra. Nézi, nézi, egy zsák hever a háza előtt. Kibontja, és mit talál benne? Süteményt. Kivett egy kis darabot, gyorsan beleharapott, keservesen zokogott. Éppen olyan, mint amilyet Másenka szokott sütni. Hol lehettek unokái? Hol lehettek leánykái? A két kislány ekkor előugrott a zsákból. Itt vagyunk, nagyanyó. Hely, de nagyon megörültek. Mindjárt táncra kerekedtek. Ott pörögtek mind a hárman, s daloltak nagy vidáman.